0: 30. éve adnak át magyar költőknek és külföldi műfordítóknak, akik magyarról fordítanak idegen nyelvre. A beszélgetés apropója a most kiadott Balassi Kard lexikon, ami az első 30 évről szól, Molnár Pál szerkesztésében. Szeretettel köszöntöm.
1: Emberségről példát, vitésségről formát, hogy balasisan köszönjek a hallgatóknak.
0: Molnár Pál újságíró, dolgozott a Népszavánál, a Magyar Nemzetnél, a Heti Válasznál, a Híradónál, azután a Kossuth Rádió főszerkesztője volt, jelenleg a présház.eu honlapnak a gazdája. Szeretettel köszöntöm.
1: Örömmel jöttem.
0: És kérem, hogy legyen kedves, ossza meg velünk, hogy hogyan született meg ez az ötlet, hogy létrehozzon egy irodalmi díjat Balassiról elnevezve.
1: Körülbelül 4 évtizeddel ezelőtt a Kossuth Rádió létrehozta a Karinti Emlékgyűrű nevű humoristáknak adandó díjat, és ezt a tévéhíradó akkor bejelentette. Én akkor ezt pont hallgattam szülővárosomban Gyöngyösen, és nagyon megtetszett ez a szó, hogy emlékgyűrű. Nem írtam ugyan le, de mintha már akkor rögtön eszembe jutott volna az emlékkard kifejezés, és ugye hát Balassi mindig is kedvencem volt már előtte is, és el kellett tenni 17-18 évnek, hogy létrejöjjön a Balassi Bálint Emlékkard nevű irodalmi díj. Ezt az provokálta számomra, hogy akkoriban már nagyon elterjedt Magyarországon is a Valentin hisztéria. Ez nekem nagyon nem tetszett, egy mesterséges amerikai kereskedelmi akciónak tartottam, és nagyon nem tetszett, és arra gondoltam, hogy nekünk van csak a 16. századból legalább 2 kiváló Bálintunk, az egyik Balassi, a másik pedig Bakfark Bálint, ő zenész, muzsikus. Mind a ketten voltak kint Krakkóban az akkori lengyel királynál. Az akkori lengyel királyt úgy hívták, hogy Bátori István. De a sorsuk azért nem fonódott össze, ugye Bakfark Bálint valahol Itáliában hunyt el, mint tudjuk, Balassi pedig Esztergom közelében adta vissza lelkét a teremtőnek. Tehát nagyon fontosnak tartottam, hogy ne csak Valentin ünneplés legyen február 14-én, hanem bálintokat is ünnepeljünk, sőt, elsősorban bálintokat. Ezért 1997-ben elindítottam a Balassi Bálint Emlékkard nevű irodalmi díjat, akkor egyébként Tóth Bálint nevű kiváló poéta vette át elsőként a szabját.
0: Hol rendezték meg az elsőt?
1: Az elsőt is, és a következő több mint 20-at is a budai Gellért szállóban. Az elsőt a Teaszalonban, ez egy kisebb terem volt, de aztán kinőtte a Teaszalont ez az rendezvény, és a legtöbbet a Goblen teremben rendeztük meg. Ugye most már évek óta átalakítják a Gellértet, amelyik Európa legszebb szecessziós szállodája. Most máshol adjuk át, most Pesten adjuk át, a pesti belvárosban, a Papnövelde utca 7-ben, ahol a papi szeminárium működik, annak a dísztermében adjuk át.
0: Hogy jött az ötlet, hogy pont egy szabja legyen a díjnak a megtestesítője?
1: Képzelje ezt, nem tudom. Tehát valahogy Balassi meg a szabja az én nálam egy volt, tehát nem kellett, hogy még úgy külön gondolkozni azon, hogy mi legyen a tárgy, ami a kitüntetést megtestesíti. Tehát így egy szabja lett. Ugye Fazekas Jóskával még, vagy 2-3 évvel korábban Visegrádon az ottani palotajátékokon találkoztam, ő egy kardkovács. Már akkor beszélgettünk, és akkor azt is tudtam, hogy a szabját kitől fogom megrendelni. Mind a 30 évben eddig 57 szabját erre a célra kovácsolt Fazekas Jóska.
0: Ez egy igazi komoly másolata a 16. századi szabjáknak, ugye?
1: Igen, tehát volt egy Balassa Menyhárt, mások úgy mondják Menyhért nevű ember. Ő neki a sírjában találtak egy kard maradványt, ez most a Nemzeti Múzeumban van, és ez alapján rekonstruálta a 16. századi végvári szabját Fazekas Jóska.
0: Hogyan történik a kiválasztás, hogy kik nyerik el a díjat?
1: Ez nagyon jól alakult ki az elmúlt 30 évben. Ugye voltak próbálkozások, de most úgy választódnak ki, hogy a költők, tehát a balassikardos költők tehetnek javaslatot, ők teszik tehát a javaslatot, a neveket, ők mondják, de a költők sajnos nem alkalmasak arra, hogy döntést hozzanak, ebben nem akarok belemenni, ezért az ő általuk javasolt nevek közül az alapítványok elnöksége dönt, tehát az elnöksége választ, így senkinek nincs teljhatalma, mert a költők csak javaslatot tehetnek, mi a kuratórium pedig csak a javasoltak közül választhatunk, és ez a módszer szerintem eléggé közel áll a demokrácia nevű káoszhoz. Senki nem tudja, mi az a demokrácia, de ez így már elég közel áll ehhez.
0: Ez jó megfogalmazás. Igen, és ugye egy magyar költő kapja, és egy külföldi műfordító.
1: Igen, tehát úgy 3 évig csak egy magyar költő kapta, de arra gondoltam akkor, hogy mivel Balassi egy nagyszerű műfordító is volt, ugye ő maga írja az egyik kiváló versének a végén, hogy Marrolus poéta ez deákul írta, ímén pedig magyarul, jól van melletti füven való létemben fordítám meg, deákbul. Tehát ő maga leírja, hogy ez egy műfordítás, ami az előző verszakokban van. Tehát ő egy kiváló műfordító is volt, és arra gondoltam, hogy a magyar költőre nagyobb fény vetül, ha mellette egy külföldi műfordító áll. Ez már kicsit vegyes, most már a külföldi műfordítóra vetődik nagyobb fény, ahogy tapasztalom. Minden esetre ez így jó, mert mind az 5 kontinensen jelen vagyunk, tehát Tókiótól Kaliforniáig, Finnországtól Melbourne-ig, Ausztráliáig, de ott vagyunk Európa kellős közepén is egy költővel. Ott vagyunk Afrika kellős közepén is egy költővel.
0: Ez igen. És mi az elvárás, ami fordított, hogy Balassit fordítson idegen nyelvre, vagy csak valamilyen magyar irodalmi művet fordítson?
1: Kifejezetten Balassit kell neki fordítani, és vannak, akik nem tudnak magyarul, tehát hogy a török műfordító sem tud magyarul, de az ausztrál műfordító Ross Gillett sem tud magyarul, és így segítőkkel kell nekik ezt a művészeti alkotást létrehozni.
0: Kifejezetten erre a célra hozzák létre, hogy jelölve lehessenek erre a díjra, vagy pedig önök fölkeresik azokat a külföldi műfordítókat, akik amúgy is fordítanak Balassit. Hogy történik?
1: Nincs már sajnos olyan műfordító, aki amúgy is fordít Balassit, talán az első 2-3 esetben volt ilyen. Most már kifejezetten nekem kell fölkérni, hogy fordítson Balassit, és így elérjük azt, hogy Balassi költészete az utóbbi években már világhírű lett, ugye arabul is 29 verse olvasható, a kairói Abdelati Abdelszalam Mohamed al-Naggar lefordította kérésemre ennyi verset, és az arabok 450 millióan vannak, mi jó esetben 15 millióan, tehát Abdelati Abdelszalam Mohamed al-Naggar hatalmas közönség előtt nyitotta ki Balassi költészetét.
0: Ez fantasztikus. Hány nyelven érhető el, azt tudjuk vajon?
1: Tudjuk, megszámolhatnám, körülbelül 25-27 nyelven érhető el, kifejezetten a Balassi kardnak köszönhetően Balassi néhány verse.
0: Mit szeret ön a legjobban Balassi művészetében?
1: A helyzet az, hogy én nekem a kedvenc költőm egyébként Arany János, és önálló elakadtam, bár tudom, hogy ő utána is költöttek nagyszerű verseket, de tehát nem Balassi a kedvenc költőm, hanem Arany János, de Balassinál azt szeretem többek között, hogy olvasom a verseit, és úgy érzem, mintha tegnap délután írta volna őket, annyira frissnek érzem az ő költeményeit, és úgy csodálkozom is, akik mondják, hogy hát Balassit azt nehéz olvasni, hát nem nehéz, kifejezetten vidám, derűs, erőt sugárzó versei vannak, és frissek.
0: Mostanában én is olvastam, mivel nemrég készítettem egy interjút Bozók Ferenccel, az idei díjazottal, ennek kapcsán utána olvastam egy kicsit Balassinak is. Nagyon érdekes, valóban olyan friss, és a Misztrál együttes megzenésítette az ő verseit. Legalábbis sokat közülük.
1: Igen, tehát ővelük úgy találkoztam, hogy a könyvhéten mentem át keresztbe a Vörösmarty téren, és hogy mellettem ilyen rokonszenves fiatalok pont Balassi verset énekeltek gitárral. Hát kiderült, hogy ez a Misztrál együttes. Akkor kapcsolatba léptem velük, és innentől kezdve folyamatos a kapcsolat. Minden 5. évben jelennek meg a kard ceremónián, tehát idén a 30-on is ott voltak. Közben kaptak egyébként egy Kossuth díjat is, tehát ők nagyon fontos hát elemei, értékei a balasi kultusznak.
0: Hallgassunk meg egy balasi verset a Misztrál együttes feldolgozásában. A címe: A Szent Háromságnak harmadik személye.

0: Mit kell tudnunk ezekről a balasi szabjákról?
1: A balasi szabjákról ugye tudjuk, hogy Bonyhádon Fazekas Jóska kovácsolja őket, és a kard ceremónia előtt meg kell áldani ezeket. Ugye korábban kardszentelő balasi misének hívtuk ezeket, de állítólag a szabvány, a jobb kifejezés az, hogy szabja áldó, tehát nem szentelő, nem szabja áldó balasi mise. Ezt mindig néhány héttel a kard ceremónia előtt tartjuk, Kisrigó László püspök úr celebrálásával, természetesen mellette ott van az adott templom plébánosa, vagy másik püspök, ugye például Bécsen a Stefánsdomban egy osztrák püspök volt mellette, tehát két püspökös mise volt, volt még másik ilyen is, és az utóbbi években a Trianonban elcsatolt területekre megyünk, hogy az ottani magyarok kapjanak lelki megerősítést egy-egy balasi mise, vagy pontosabban szabjáldó balasi mise által is.
0: Értem, tehát ez néhány héttel van az átadás, tehát valamikor januárban.
1: Igen, vagy esetleg decemberben.
0: Decemberben, januárban, és ez is egy ünnepélyes alkalom.
1: Én annak szánom, és úgy is látom, hogy ott vannak mondjuk 120-130-an az adott településről emberek, hívek, és ők is ezt ünnepélyes alkalomnak érzékelik.
0: Meghirdetik ezt publikus?
1: Meg, teljesen meg, tehát maga a plébános ezt előzetesen hirdeti.
0: Milyen a kardceremónia?
1: A kardceremónia egyik érdekessége, hogy a kard átvétele egy külön koreográfia keretében történik, tehát nem mindegy, hogy hogy veszi át a kardot a poéta. Erre én katonai kiképzésben részesítem őket, körülbelül 5 perc alatt lehet velük begyakoroltatni a kard átvételét. Ennek nagyon fontos része az, hogy megcsókolják a pengét. Tehát a külföldi műfordítók megcsókolják balasi kardját, kifejezik, hogy milyen nagyra értékelik a magyar irodalmat, balasi költészetét és a magyar nyelvet. Tehát ez nagyon fontos, és ugye zene, vers és laudáció hangzik el ezen a kardceremónián. A zene az valahogy kapcsolódik vagy balasihoz, vagy ahhoz a korhoz, és hát jó néhány kórusművet, több mint 10 kórusművet készítettek fiatal magyar zeneszerzők, hogy ősbemutatóként elhangozzon a kardceremónián az ő alkotásuk egy-egy kórus előadásában. Most már utólag már látom, hogy a kórus az hatalmas létszám, úgyhogy most már egyszerűbb zeneszámok vannak, tehát hangszeres zeneszámok vannak, hogy a közönségnek is maradjon hely az átadási ceremónián.
0: Hogyan népszerűsítik balasit? Fiatalokat be lehet vonni balasi versek olvasásába, megtanulásába?
1: Igen, tehát van az esztergomi színjátszókör, amely 10 éves fiatalokat is foglalkoztat. Aztán ezek persze már 20 évesek lesznek idővel, hiszen ez a színjátszókör már sok éve részt vesz a kard ceremóniáka. És igen, ilyen 10 éves gimnazista fiatalok szavalnak a kard ceremónián, vagy balasi verset, vagy pedig az adott magyar költő alkotását. Esztergomot fontosnak tartom, hiszen balasi Esztergom közelében hunyt el. Ő a hazavédelmében hősi halottként tartható számon.
0: Sírját tudjuk pontosan, hogy hol van?
1: Tudjuk, igen, tehát a Felvidéken, a lengyel határhoz közel Hibbének hívják azt a falut, ahol a templomban és ott balasi és még néhány balasi nyugszik.
0: Itt van előttem ez a balasi kard lexikon az első 30 évről. Óriási munka lehetett összefoglalni ilyen komoly időszakot.
1: Igen.
0: Bemutatnál nekünk, hogy mit tart a legfontosabbnak, legérdekesebbnek ebben a kötetben, és miért született meg, és hogyan?
1: Tehát ez a kötet egy egyedülálló magyar értéket mutat be. Nem volt még olyan irodalmi díj, amely mind az 5 kontinensre eljutott. De ha azt mondom, hogy nem volt még olyan magyar díj, amely mind az 5 kontinensre eljutott, valószínűleg ez is igaz. A balasi kardnak erre 25 év kellett, most már, mint tudjuk, a 36. évben tartunk. Tehát az első 25 évben eljutott mind az öt kontinensre, akkor éppen Ausztráliába, és ez egy külön érdekesség. Na most ugye kiderül belőle, hogy balasi verseket például angolra is hárman lefordítottak. Korábban nagy nehezen lehetett találni 4-5 angol fordítást nagyon vegyes minőségben. Itt 3 kiváló művész magas színvonalon fordított le. Körülbelül összesen ők 3-an, körülbelül 50 balasi verset. Ez elég lényeges, és ugye az arab nyelvet többen beszélik, mint az angolt, ezt nem is tudtam egyébként. Az arab is már tartalmaz balasi verseket. Ezt is meg lehet tudni a kötetből, illetve a kötet tartalmazza a kitüntetett költőket és azokat a zeneszerzőket, akik ősbemutatóra kórusművet alkottak a kardceremóniára, és még számos érdekel, milyen színészek, akik szavaltak verseket, neves színészek, tehát ezek mind föllelhetők ebben a lexikonban. Ilyen lexikon azért elég kevés van a magyar irodalom történetben, tehát ez ebből a szempontból valószínűleg egy különlegesség.
0: Kit emeljünk ki a kötetből? Úgy látom, hogy nem csak a költők szerepelnek és a műfordítók, hanem akár helyszínek, énekarok, soproni borvidék, hazánk egyik legrégibb szőlőtermő területe.
1: Igen.
0: Miért szerepel a kötetben?
1: Igen, tehát jó, hogy erre rákérdezett, mert minden költő kap 2 üveg kiváló bort, és ezt a 2 palac

0: visszük a hírét, hogy tudják, hogy van ilyen magyar irodalmi díj. És hát a borászok óriási lelkesedéssel kapcsolódnak ebbe bele. Ott vannak a kardceremónián, és általában nagyon humoros hozzászólásban mondják el, hogy hogyan is alkották ezt a bort. És volt egy olyan érdekes, hogy ugye Lőte Attila, aki szegény nemrég hunyt el, ott mondta a humoros vers után, hogy hú, ezután nagyon nehéz lesz Nagy Gáspárnak ezt a komoly versét elmondani, de gyönyörűen elmondta, és a közönség hatalmas tapsot kapott, de ezóta, ezen esemény óta mindig a borászokat a karceremónia legvégére teszem, hogy akkor már ők humorizálhatnak, ez az is jó, hogyha a közönség jó hangulatban megy el, és nem zavarja az esetleges korábbi komoly verseknek a hangulatát.
1: Igen. Úgy olvastam, hogy még egy herendi porcelánt is kapnak a díjazottak.
0: Igen. Tehát, hogy a herend az idén 200 éves, csodálatos magyar érték, és valóban, mint egy két évtizede, minden műfordító és költő kap egy-egy kis balassi szobrot, ők ezt kis plasztikának hívják, tehát egy herendi kis plasztikát kap balassi mellszoborként. Hát ennek is nagyon örülnek, és a kiváló vezérigazgató úr Simon Attila mindig egy nagyon veretes beszédet mondott el, ahol kiemeli, hogy herend is egy világelső érték, és hát ő szerinte a Balassi Bálint emlékkard is egy világelső érték, és ezért a kettő összekapcsolódik.
1: Igen, ez egy nagyon szép párhuzam. Most személyesebb dolgokra szeretnék áttérni. Azt úgy megértettem, hogy globálisan mit jelent nekünk, hogy a magyar irodalmat népszerűsítjük és díjazzuk. Arra vagyok kíváncsi, hogy önnek személyesen mit jelent ez a Balassi díj, mert azért én úgy érzem, hogy ez nem csak egy munka, hanem őnek a szívéből jön, ennek az ügynek a szeretete.
0: Igen, ez pontosan így van. Tehát úgy gondolom, hogy ez egy egészen különleges magyar irodalomtörténeti érték, ami a halotti beszéd óta, tehát 800 éve mióta van magyar irodalomtörténet, még senkinek nem sikerült. Én ezt úgy fogalmazom meg, hogy nem nekem sikerült, hanem a Balassi kardnak sikerült ezt a különleges értéket létrehozni, és valóban ezt nagyon fontosnak tartom, még akkor is, hogyha ugye természetesen egy ilyen hatalmas értéknek vannak irigyei, és próbálják bagatelizálni, de akárhogy nézzük, ez a valahol a világban, ugye a Nobel-díj után a harmadik, negyedik helyen van, hogyha megnézzük, hogy melyik díjat mikor indították, és miket ért el. Tehát egy elég jelentős magyar érték jött létre. Ennél fogva én örülök, hogy ezt a nagy értéket, ezt én tettem le az ország asztalára.
1: Mit jelent ez önnek a keresztény hitében, vallásosságában? Adott-e hozzá értéket?
0: Természetesen, hiszen Balassi több mint 20 istenes verset írt. Ő ugye protestánsnak született, majd életében katolizált, de mindenképpen az Istenhez nagyon szoros kapcsolat fűzte, mint költőt, mint embert, mint hívőt. Tehát ő egy megerősítő érték a vallásosságban.
1: Szokta olvasgatni a verseit, csak úgy kedvtelésből is?
0: Igen, szoktam olvasni, de tudni kell, hogy Balassi versei azok ünnepnapi versek, tehát azt nem mondhatnám, hogy hétköznap mindenki azzal zárja, vagy nyissa a napot, hogy Balassi verset olvas, de igen, és azért egy-egy ünnepnapon kapcsolódjon be Balassi költészetébe egy vers elolvasásával, vagy egy misztrál zeneszám meghallgatásával, és töltődjön fel Balassi ereje által.
1: Tud-e esetleg fejből Balassi verset?
0: Balassi verset most nem tudnék végigmondani, de szívesen elmondom Utasi Jóska egyik nagyon híres és kiváló versét.
1: Ő is díjazott?
0: Igen, ő a 2000-es évek elején vette át a Gellért szállóban a díjat, akkor adtunk először külföldi műfordítónak és egy portugál műfordítónak kardot. Ennyiben volt új. Utasi József. Zúg március. Én szemfedőlapod lerántom. Kelj föl és járj, Petőfi Sándor. Zúg március, záporos fényver, suhog a zászlós tűz a vérben. Hüvelyét veszti, brong a kardlap. Úgy kelj föl, mint forradalmad. Szedd össze csontjait, barátom. lopnak a bőség.

0: kosarából. A jognak asztalánál lopnak népek nevében, s te halott vagy? Holnap a szellem napvilágát roppantják ránk a hétszer gyávák. Talpra, Petőfi, sírodat rázom. Szólj még egyszer a szabadságról.
1: Köszönjük szépen. Gondolom, rengeteg elfoglaltságot ad a Balassi Kardművészeti Alapítvány, de ezen kívül van a présház.eu honlap.
0: De.
1: Milyen céllal hozta létre ezt?
0: Ez megvolt, tehát ez a présház.eu honlap, ez megvolt, mint egy statikus honlap, de amikor ugye nyugdíjba jöttem, akkor ezt felfrissítettem, és egy ilyen napi változtatással akkor még úgy mondtam, hogy hírportál, most már úgy mondom, hogy véleményportál, ami létrejött. Tehát itt vélemények hangzanak el, vagy interjúban, vagy publicisztikában, és mint minden véleményportálnál, vannak külön hírek is mellette frissítésként. Tehát ezt a célt szolgálja. És ebben is Balassi óriási nyilvánosságot kap, illetve a Balassihoz fűződő események.
1: Ön szerkeszti egyedül, vagy egy csapat dolgozik ezen?
0: Ezt én szerkeztem egyedül, de nagyon sok MTI anyagot használok föl. Erre büszke is vagyok, mert nekem az MTI-ről jó véleményem van, és ott az a véleményem, hogy ott nem fotóriporterek, hanem fotóművészek dolgoznak, és az ő fényképeiket is nagy örömmel használom fel.
1: Milyen kapcsolat van Balassi és a Szentírás között az ön számára? Mit jelent ez?
0: Balassi több versében is említi a Szentírást, tehát ő tanulmányozta ezt, belemerült ebbe. Most azt mondanám el, hogy nekem az utóbbi időben Szent Pál levelei adtak nagyon különleges élményt, mert olvastam őket, és észrevettem, hogy az engem nevelő anyai nagyszülők világa jelenik meg ebben a sok levélben, és tudom, hogy ők soha nem olvasták Szent Pál leveleit, de a miséken, a prédikációkban hallották az idézeteket. Tehát valószínű, hogy az ő világokban ezért volt jelen ez a gondolkodásmód, és nagyon érdekes élmény volt, hogy hát teljesen a két nagyszülőm világa és gondolkodásmódja jön vissza Szent Pál leveleiből.
1: Van-e kedvenc részlete?
0: Az egyik nagyon kedves idézetem a ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Szerintem ennél keresztényebb mondatot nem lehet kitalálni sem. Ez nagyon tetszik, ugye valamikor tudtam az eredeti, tehát az első magyar Bibliában megjelent változatot is, de most ezt, amit idéztem, ezt használom saját magamnak, hogy erre próbáljak figyelni, mert ez káprázatos módon jeleníti meg a kereszténységet.
1: Itt ebben a lexikonban tételesen föl van sorolva például a végváriság. Mit kell tudnunk a végváriságról Balassi kapcsán?
0: Ez egy nagyon különleges magyar történelmi érték. Ez ugye lényegében egy bölcselet, egy filozófia is. Ugye akkor ugye az ország három részre szakadt, és ugye az oszmán hatalom határához közel általában a magyar végvárak voltak, tehát a magyar legénységgel ellátott végvárak, és hát bizony ehhez nagyon komoly bátorság kellett, hogy ott helytálljanak ezek a legények, és ma ugye, hát legalábbis reményém szerint nem fegyverről kell a végváriságot a jelenbe hozni, hanem gondolkodásmóddal és viselkedéssel, akár köznapi viselkedéssel is, ahol tényleg a magyar értékeket meglehetős határozottsággal képviseljük. Ez nagyon fontos érték szerintem, mint a mai napig, akire rámondják, hogy megfelel a végváriságnak, az szerintem egy nagy dicséretet kap.
1: Értem. Szokott-e ön is verseket írni, vajon?
0: Nem, nagyon örülök neki, hogy én nem írok verset. Ugye korábban a családomban évi 10 verset írtam, mert volt egy feleségem, aki már nincs, és két lányom van, és két, és mindegyiknek a névnapjára, a születésnapjára is húsvétra írtam egy-egy verset, egy köszöntő verset, ez egy ilyen vicces vers volt, tehát nem komoly vers, és az egyik lányomnak két neve van, így jön ki az évi 10 vers. Tehát ezeket írtam, de mondom, ezek úgynevezett bökversek voltak, és tényleg örültem neki, amikor tetszett a címzetteknek.
1: Értem, de egyébként újságírás és a próza az az ön fő műfaja, ugye? Az riportok.
0: Kifejezetten az újságírás, tehát én nem írok szép irodalmat, tehát szép irodalmi prózát nem írok.
1: Van-e olyan téma, ami különösen foglalkoztatja a balasi irodalmi témán kívül?
0: Én 4 évtizedig gazdasági újságíró voltam, tehát az a gazdasági kérdések azok, amelyek foglalkoztattak akkor.
1: Most már nem annyira?
0: Nem, most már inkább kulturális újságírónak tartom magam, mert az is akartam eredetileg is lenni, de ahova mentem, ott azt mondták, hogy itt gazdasági újságíró kell, és vagy megszoksz, vagy megszöksz. Úgyhogy gazdasági újságíró lettem.
1: Szokott-e publikálni idegen nyelven is?
0: Nem.
1: Nem, mert a honlapján úgy láttam, hogy ott idegen nyelven is vannak információk.
0: Lehet, de én magam nem merném vállalni, mert van egy kiváló balasi kardos költő, Peter B. Cipot, aki Kaliforniában él, és mi magyarul ugye Cipot Péternek hívjuk, és hogyha valami komolyabb levelet kell írnom akár az alapítvány nevében, akkor mindig neki küldöm, mert ő fantasztikus, tehát ő szép irodalmi szinten tud angolul írni, és akkor így alapítanak nagyon magas színvonalú leveleket küld szerte a világban.
1: Értem. És most hallgassunk meg egy balasi verset.
0: Igen. Jó.
1: Mm-hmm. Balasi Bálint, egy könyörgés. Nincs már hova lennem, kegyelmes Istenem, mert körülvett engem szörnyű veszedelem. Segedelmem, légy mellettem, ne hagyj meg szégyenednem. Vagy ha azt akarod, hogy tűrje mostorod, csak rúd szégyentül ót fejemet, ha bántod. Halálomat inkább elhozd, hogy nem rútítsd orcámot. Áldj megvitéséggel, s az jó hírrel névvel, hogy szép tisztességgel mindent végezzek el. Öltöztes fel fegyvereddel, jó ésszel, bátor szívvel. Ne gyalázzon engem kevély ellenségem. Te légy, Uram, velem, jól tevő Istenem. Nagy szégyenem ne viseljem tovább, s ne hagyj elesnem. Kiért dicsérhessen lelkem mindenképpen, hogy mindenek ellen megtartottál éppen. Áldott Isten, hála légyen neked örökké. Amen. Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Köszönöm.
1: Beszélgetés hangzott el a Balasi Emlékkard irodalmi díjról Molnár Pállal, a Balasi Kard Művészeti Alapítvány elnökével. A felvételt Murányi Nikolett készítette.

0: korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
1: Katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallják.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! 1941 karácsonyán a keleti fronton dúló különösen pusztító harcok, a felek részéről hatalmas véráldozatokkal járó moszkvai csata idején 12. Pius a háború borzalmairól, mint az Isten szándéka ellen való emberi önpusztítás drámájáról fejtette ki véleményét. Megismételte azt a korábbi gondolatát, amely szerint a háborúk fő oka a gazdasági befolyásért és haszonért, a politikai hatalomért való kíméletlen küzdelem, amely egyszerre szolgálja egy-egy társadalom belső, szociális bajainak elkendőzését, a más nemzetekkel szembeni gyűlölet szítását, a világ feletti uralom megszerzésének ábrándját. Különösen is felemelte a szavát, a háború totálissá, szabályokat és korlátokat nem ismerővé válása és a kis nemzetek eltiprása ellen, a bajok orvoslására pedig a politikában harc helyett egyenrangú fejek közötti nemzetközi szerződéseket, az emberi szívekben pedig a hithez, a szeretethez és az igazsághoz való visszatalálást kínálta és követelte. 1942 karácsonyán a pápai beszédnek a társadalom rendjének és nyugalmának megőrzése és az államok szerepéről való keresztény tanítás elveinek újrafogalmazása volt a témája. Az uralom, a hatalom természetéről itt megfogalmazott elveket a Szent Atya a középkori skolasztikus gondolkodás fejedelmétől, Aquinói Szent Tamástól és a klasszikus természetjogi hagyományból merítette, de mondandóját szembesítette a modern államjogi nézetekkel is. Nyomatékkal szólt az ember személyi méltóságáról, a családról és a munkásság az alsóbb néposztályok érdekeinek védelméről, az elkövetkező békeidőkre előretekintve pedig az állam szerepét úgy határozta meg, hogy az mozdítsa elő annak az igazságnak az elismertetését és elterjedését, amely azt tanítja, hogy az uralkodás legmélyebb értelme és végső egyetemes jogalapja valójában a szolgálat. 43-ban, amikor Mussolini bukását követően Róma német megszállás alá került, 12. Pius már egyértelműen a nyugati szövetségesektől remélte a béke és a demokratikus rend helyreállítását, bár annak kellő hatékonyságát az idők során sokan vitatták. A Szentszék a színfalak mögött ugyanis sokat tett az európai zsidóság és más üldözöttek megmentése érdekében. Azt, hogy ebben az új rendben fontos szerepet szánt a közéleti katolicizmusnak, az is mutatja, hogy támogatásáról biztosította a katolikus néppárti Alcide de Gasperinek egy, a háború utáni olasz, sőt európai politikában is komoly szerepet játszó erős kereszténydemokrata párt, a Demokrácia Krisztiána létrehozására irányuló törekvését. Az ezt követő 43-as karácsonyi beszéd valójában nem más, mint egy optimista hangvételű békefelhívás. Adjátok vissza mielőbb a békét az elgyötört emberiségnek, mert csak a béke állíthatja helyre az emberi nem becsületét önmaga és a történelem előtt. Olyan békét akarjatok, amelynek bölcsőjénél nem villámlik a bosszulángja, a törlesztés féktelen ösztöne, hanem ahol egy új világközösség hajnala dereng. A 44-es utolsó háborús karácsonyi beszédben, amikor már közelinek tűnt a szövetségesek győzelme, az öldöklés vége, arról szólt a Szent Atya, hogy gyökeresen újjászületéssel új korszak, a világ teljes újrarendeződése indulhat el, amit a természetes igazságosság alapján álló demokratikus társadalom képes a legjobban megtestesíteni. Ez egy olyan világ, amely öntudatos, szabad, lelkiismeretükre hallgató polgárok közössége, vezetői pedig a közjavát legjobb tudásuk szerint szolgáló, az érdekek helyett az értékeket szem előtt tartó emberek, akik a nemzeti közösség vezetése mellett nemzetközi fórumokon is képesek szót érteni egymással a béke és az igazságosság érdekében. A második világháború utáni esztendőkben a kialakuló hidegháború viszonyai között 12. Pius a nyugati, a demokrácia és a tőkés gazdasági társadalmi rend mellett kötelezte el magát, döntően azért, mert ebben látta a leginkább megvalósíthatónak az emberi személy, az egyes ember és a társadalmi közösség szabadságának, autonómiájának, a lelkiekben és az anyagiakban való méltányos gyarapodásának lehetőségét. Ez a magyarázata annak, hogy a háború után állásfoglalások egész sorában ítélt el a kelet-európai kommunista rezsimek ember és egyház ellenes lépéseit, de az is, hogy 56 novemberében határozottan kiállt a magyar forradalom és annak hősei, vértanúi, ezzel a szabad emberi élet vágya mellett. A 12. Pius pápa uralkodásának második felét jelentő békaévek Európában, de az egész világban is a gazdasági rend gyors átalakulásának időszakát jelentették. A háborús újjáépítés, a Marshall segély volt a kezdet, az 50-es évektől azonban valósággá kezdett válni az az új modell, amit ma is szociális piacgazdaságnak nevezünk. Ennek megteremtésében, vagy a fokozatosan kibontakozó európai integrációban katolikus pártok és politikusok vezető szerepet vittek, alig ha Pius pápa hallgatólagos jóváhagyása nélkül, ám a sokak által várt és remélt társadalmi körrevél talán már nem érezte hozzá elegendősen erősnek magát a Szent Atya, végérvényesen elmaradt. Mindent egybevetve, a világméretű öldöklés idején a Szent Atya félretéve a társadalmi tanításnak a Rerum Novarum ideje óta alapvető témáját, a tőke és munka konfliktusának elemzését, a szociálisan igazságos gazdasági és társadalmi rend megvalósításának és az ezt szolgáló keresztény útmutatásnak a kérdését, a nemzetközi konfliktusok forrásai, az állami és államok közötti önkény és a fegyveres erőszak kérdésével kényszerült foglalkozni. Felismerései között ugyanakkor világosan megfogalmazódott az a gondolat, hogy a nemzetközi konfliktusok a népek közötti gyűlölködés hátterében a gazdasági uralom és hatalom megszerzésére, a tőkehozamának minden mértéken felüli növelésére, a társadalmi ellentéteknek háborús vetélkedéssel való leszerelésére irányuló törekvések álltak, amelyekkel rádióbeszédeiben egy új, az igazságosságon és az emberek szolgálatán alapuló világrend, a béke és a megbékélés jegyében fejlődő gazdaság, egy a népek és társadalmi csoportok közötti kiengesztelődést hozó szociális rendszer megteremtésének reményét szegezte szembe. Ha ezek után a háborút követő világ változásait nézzük, és emlékezünk 12. Piusznak a múlt alkalommal idézett reménykedő szavaira egy új világközösség hajnalának felderengéséről, akkor sorra kell vennünk azokat a világban végigmenő fontos történéseket, amelyek az 50-es éveket jellemezték. A háború utáni idők legfontosabb eseménye két szemben álló világrendszer, az Egyesült Államok által vezetett a polgári demokrácia elvein, a tőke és a magántulajdon szabad működésén és a piac közvetítő szerepén alapuló nyugati és a Szovjetunió és a vele szövetséges hatalmi övezetébe tartozó szocialista országok által alkotott a marxizmus, az államszocializmus, az állami és köztulajdon funkcióján működő gazdasági rend kialakulása és politikai, gazdasági, katonai szembenállása volt, amely az atomháborús fenyegetésben és különösen a koreai háborúban mutatkozott meg a leghatározottabban. A kölcsönös nukleáris fenyegetés árnyékában elkövetkezett a hidegháború korszaka, amely fizikai és szellemi értelemben is vasfüggönyt eresztett le a két világrend határán. Ami a világ nyugati felét illeti, itt az 50-es évek az újjáépítés, a gyors gazdasági fejlődés jegyében teltek, és kezdetét vette annak a társadalmi közmegegyezésnek a kiformálódása, amelynek a bővülő fogyasztás, a növekvő szociális kiegyenlítődés és biztonság, az államilag ellenőrzött piacgazdaság modellje volt az alapja. Ugyanakkor ennek a folyamatnak az árnyoldala is mutatkozott. Látványosan terjedt az amerikanizáció, lendületet nyert a szekularizáció, az egyháztól és a keresztény értékektől való elfordulás. Diktatórikus körülmények között erőltetett ütemben, de a keleti blokk országaiban is a gazdaság gyors növekedése, a különösen erőltetett iparosítás, a nyugathoz való felzárkózás folyamatai zajlottak ebben az időben, amelyeket társadalmi téren a magántulajdonnak a gazdasági életből való kiszorítása, a hitet és vallást elutasító materialista szemlélet érvényesítése, és egy lényegében a szegénység és a szűkösség demokráciáját kialakító egalitárius modell jellemzett. Az egyház számára különösen nagy gondot jelentett a kelet-európai, szovjet mintát követő szocialista egyházpolitika, amely a keresztény közösségek megsemmisítését, a vallásnak az életből való száműzését tekintette céljának. Kelet-Európa egyházi vezetői, olyanok, mint Wyszynszky, Berán, Mindszenty, Stepinac bíborosok, az ukrán Slipii nagyérsek, vagy a romániai görögkatolikus egyház főpapjai koncepciós perek áldozataként más főpásztorokkal együtt börtönbe kerültek, sorsukban pedig számos pap, szerzetes, elkötelezett világi hívő is osztozott. Ebben a régióban a hatóságok lényegében felszámolták az egyház infrastruktúráját, elkoboztak működésének anyagi alapjaihoz tartozó elemeket, volt, ahol felszámolásra került a szerzetesi élet, megszűnt a hitoktatás, az egyes szocialista rezsimek kollaboráns nemzeti egyházak megszervezésével próbálkoztak. A helyzetet csak nehezítette, hogy Róma és a kelet-európai egyházak között szinte teljesen megszűnt a kapcsolattartás lehetősége. 12. Piusznak a helyzet ellen tiltakozó megnyilatkozásaira pedig a helyi vezetések az imperialista aknamunka és a klerikális reakció bélyegének a pápára sütésével válaszoltak. Így a lényegében tehetetlen pápa Csak nyilvános gesztusok révén állhatott ki a vasfüggöny mögötti hívek mellett, aminek különösen emlékezetes alkalma volt, amikor, mint már említettük, felemelte szabát az 56-os magyar forradalom mellett. De lényeges változások történtek a világgazdaságban is. Mindkét világrendszer színpadán új gazdasági tényezők bukkantak fel ebben az időben. Az európai gazdasági közösség, a közös piac, vagy a kölcsönös gazdasági segítség tanácsa, a KGST, már egy új, nemzetek feletti globális gazdasági világrend előírnökéként jelentek meg a nemzetközi tőke és piac világában. Ám a világszínpadán egy további új szereplő is felbukkant, a harmadik világ, különösen Afrika és Dél-Ázsia, a maga gyarmati sorból szabaduló, a gazdasági fejletlenség és a társadalmi igazságtalanság terhét egyaránt viselő, helyi háborúktól, demográfiai katasztrófától, az elemi élelmiszerek és a tudás, a tanulás hiányától szenvedő országaival. A pápa kezdettől kiállt ezen népek és szépen gyarapodó katolikus közösségeik mellett, ám a legtöbb helyen az új keleti nacionalizmusok a katolikus egyház ellen fordultak, a nyugat ügynökeinek minősítették az ott dolgozó misszionáriusokat, a helyi hierarchia kiépítése pedig csak vontatotta haladt. Utolsó éveiben ezért 12. Pius a kivárás, a bezárkózás és a védekezés konzervatív politikáját választotta, a teológiai életben azonban egyre sokasodtak az egyház átfogó reformját megfogalmazó követelések, amelyeknek ekkor már csak ideig, óráig lehetett gátot szabni. Kedves hallgatóim, ezzel mai időnk lejárt, Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallották.
0: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
3: Mária Rádió.
4: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Azaz én eledelem, hogy annak akaratát tegyem, aki engem küldött, és annak a művét elvégezzem. Ezt mondja Jézus a szamariai asszonyával találkozáskor a visszatérő apostoloknak, akik kérdezték, hogy honnan van Jézusnak kenyere, milyen tápláléka van, és akkor erre ezt mondja. És amikor arra került a sor, hogy papi elmondatot választunk, ezt választottam, mert ebben találtam meg egy olyan szituációt, amelyben ott van az Isten akaratának, az Atyának, az akaratának a keresés, ami meghatározó momentumként van jelen a papságomban, meg a papi hivatásom kibontakozásában, és az, hogy Jézus mindezt egy személlyel való találkozásban mutatja meg, és ebben nekem azt mutatja, hogy én szeretek így az emberekkel beszélgetni, kicsit a lelken keresztül vezetni őket, meg az, hogy szeretek gyóntatni. Tehát ha már így például egy papnál fölmerül, hogy mit szeret legjobban tenni, nagyon szép, hogy igen, hogy szoktuk mondani, hogy misézni nagyon szeretünk, de én mégis a misézésnél jobban szeretek gyóntatni. Mert azt érlem meg, hogy ez egy olyan papi feladat, hogy nem nagyon tudom így átadni, hogy vannak olyan feladataink és olyan kiválasztásunk, amiben Jézus ránk számít.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: Mária Rádió Gyál, FM 98,9.

0: Irgalmasság órája.
1: Áldott legyen az Isten, aki nem vetette el imámat, és nem vonta meg tőlem irgalmát.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.

0: Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok, és terhet hordoztok, s én felüdítelek titeket, mondja az Úr. Gyertek ide mind, és halljátok, kik félitek az Istent, elmondom, mi nagy dolgot tett vélem.
1: Volt egy asszony, aki már 12 éve vérfolyásban szenvedett. Sok orvos sokféle kellemetlen kezelésnek vetette alá. Mindenét rájuk költötte, de hasztalan, egyre rosszabbul lett. Hallott Jézusról, ezért átfurakodott a tömegen, és hátulról megérintette a ruháját. Így gondolkodott magában.
0: Ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok.
1: És azon mód megszűnt a vérfolyása. Érezte testében, hogy meggyógyult bajából. Jézus nyomban észrevette, hogy erő ment ki belőle. Megfordult a tömegben és megkérdezte.
2: Ki érintette meg a ruhámat?
1: Tanítványai ezt válaszolták.
3: Látod, hogy szorongat a tömeg, mégis azt kérdezett, ki érintett meg?
1: De ő mégis körülnézett, hogy lássa, ki volt az. Az asszony félve, remegve előrelépett, mert hisz tudta, hogy mi történt vele, odaborult eléje, és őszintén bevallotta neki az igazságot. Ő így szólt hozzá.
2: Leányom, hited meggyógyított téged, menj békével, és bajodtól megszabadulva légy egészséges.
0: Dicsőítelek, Uram, mivel megmentettél engem.
4: Érted-e még, hogy nem érted, ami nem is értelem, de ami van idelen, még sincs másért, csak te érted.
0: Krisztus vére, az irgalmasság folyama, üdvözíts minket!
5: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, az örök atyához irgalomért. Amen.
0: Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya, világgyőzelmes királynője, irgalmasság anyja, könyörögj érettünk.
6: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
7: Amen.

0: Rádió. Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd karmelita szerzetes egyszerű szavait Istenről, Szabó Tamás tolmácsolja.
1: Istenem, Uram! Te emberi szóval beszélsz hozzánk, a szavak eszközét használod, hogy közeledjünk hozzád. Adj nekem nyitott és éber hitet, hogy magamba fogadjam mindazt, amit lelkem mélyén mondani akarsz. Hogy csendet teremtsek magamban, és így mondjak valamit rólad. Világosítsd meg szívemet, szememet, hogy lássam az igazságot rólad és az általad teremtett világról, és tisztítsd meg lelkemet, hogy erőd eltöltsön és átalakítson.

sem a megaláztatás előtt, s minket pontosan egy gyöngeség által tett szabaddá. Megtanítja, mi az igazi szeretet. Amikor ezt kérdezzük, mi a szeretet? Jézus nem bölcs szavakkal válaszol, hanem vérben úszó, sebzett testével. A szeretet ad és újra csak ad, nem várva semmiféle ellenszolgáltatást, mert az odaadás tesz boldoggá. Ilyen bölcsesség előtt intelligenciánk csendre kényszerül. Az Új Szövetségben nem a teológusok és a tudósok a bölcsek, hanem a lélekben szegények. Azok, akik a tékozló fiúval együtt az atyához fordulnak, és Péterrel együtt sírnak, mert megtagadták az urat. Bölcsek a betegek, akik tudatában vannak állapotuknak. S szeretnék, hogy az igazi orvos gyógyítsa meg őket. Bölcsek azok az emberek, akik elfogadják, hogy üres kézzel állnak Isten előtt. Mindaz, ami összetöri az önelégültségünket, s tudatára ébreszt annak, hogy mindenben Istentől függünk, ez növeli a bölcsességünket. Kudarcok, fizikai vagy lelki gyöngeségek bevezethetnek minket abba a mélyebb bölcsességbe, amelyre az életet adó Jézus tanít minket. Aki elutasítja a megfosztottságot, a kisemmizettséget, az elutasítja a bölcsességbe való bevezetést.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A nagypénteki események után az apostolok Péterrel az élükön szétszélettek. Zárt ajtók mögött titokban találkoztak. Féltek a szenvedéstől, a haláltól. Tartottak attól, nehogy őket is keresztre feszítsék, mint Jézust. Bár az asszonyok megzavarták őket azzal, hogy üres a sír, sőt, ők maguk is már találkoztak a feltámadottal, mégis még nagy zavar volt a szívükben. Ez azonban megváltozott az 50. napon. Amikor pünkösd napján megkapják a Szent Lelket, minden más lesz. Már nem félnek a főtanácstól. Hiába verik, kínozzák, zárják őket börtönbe, csodálatos módon kiszabadulnak, és újra ott állnak Jeruzsálem utcáin, és hirdetik, hogy Jézus él, feltámadt. Nem tudják őket megfélemlíteni, megtörni. Péter mondja a főtanács előtt, mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk, vagy inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek. Milyen bátor szavak ezek! Mi ez a hirtelen változás? Honnan van ez a lelki erő? Megkapták a Szent Lelket, és átadták az életüket a lélek vezetésének. Ettől fogva új élet kezdődik számukra. Útra kelnek, és terjesztik az evangéliumot a távoli vidékeken, és az Úr megáldja igyekezetüket. Mi ugyanazt a Szent Lelket kaptuk a keresztségben, és még külön a bérmálásban. Tehát bennünk is azonos lélek működik, mint az apostolokban. Csak figyelnünk kell a sugallataira, hadnunk kell, hogy kibontakozhasson bennünk, engednünk kell, hogy vezessen minket. Akkor nagy dolgok fognak történni az életünkben, és rajtunk keresztül a Mária Rádióban is. Köszönöm, hogy imáikkal, önkéntes szolgálatukkal és anyagilag is támogatják a Mária Rádiót.
2: A Tevékeny Szeretet című műsor két hetente szerdán 10 óra 50 perckor hallható a Mária Rádióban. Miért érdemes minket hallgatni? A Katolikus Caritas országos hálózatának híreit, inspiráló beszélgetéseket és interjúkat hallhatnak a nézők. Ezen kívül megtapasztalhatják, milyen az, amikor legyen szó önkéntesről vagy Caritas munkatársról, de életcélul tűzi ki valaki azt, hogy másokat szolgáljon önzetlenül a Caritas szellemében. Hallgassanak minket két hetente.
3: Mária Rádió.
4: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
5: Szép estét kívánok a Mária Rádió minden kedves hallgatójának ma július 2-án. Mária Rádió Isten Patikája magazin műsorát hallják majd az elkövetkezendő 3/4 órában. Remélem, hogy velünk tartanak, nagyon érdekes, szép témával készültünk mára. Szigler Rúzi köszönti önöket, a műsor szerkesztője Rabi Edit, és technikai munkatársunk Ferenci Márk is. Köszönöm előre is mindkettőjük szolgálatát.
6: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, és köszönöm, hogy velünk tartanak az elkövetkezendő 40-45 percben. Mint ahogy Luisi is mondta, érdekes témát hozunk. Ma arról beszélgetünk, hogyan vigyázhatunk magunkra a nyári hónapokban, természetes módon, és milyen gyógynövények lehetnek segítségünkre, hogyha a kisebb hétköznapi problémák merülnének fel. Ezeket fogjuk majd taglalni, hogy mire kell figyelnünk.
5: Hát szép estét kívánok, és jó rádiózást mindnyájuknak, és akkor fogjunk bele.
6: Ugye azt tudjuk, hogy nyáron minden kicsit más ritmusban történik, ez befolyásolják a iskolai szünet, a szabadságolás, az utazások, a kirándulások, a vízparti napok, ilyenkor próbálunk pihenni, feltöltődni. De a szervezetünket a meleg, az utazás, az étkezési változások és a fokozott napsütés is próbára teszik. hogy mire kell figyelnünk, ugye a napsütés, a hőség, a folyadékpótlás, a déli, hát most már nem is déli, hanem 11 órától 3 vagy 4 óráig nem ajánlatos napra kimenni, tehát akkor kerülni kell az erős napsütést. Nagyon kell figyelnünk a folyamatos folyadékpótlásra, főleg az idősek és a gyerekek vannak fokozott veszélyben. A gyerekek azért, mert elfelejtenek játék közben folyadékot fogyasztani, az idősek meg nem szomjasak, nem kívánják a folyadékot, tehát oda kell figyelni, hogy megfelelően hidratáltak legyenek. Itt elsősorban azért vízre gondolunk, vagy langyos teára. Az ásványvíz is nagyon jó. Tudjuk pótolni ugye az izzadsággal eltűnő ásványi anyagokat, és ez nagyon-nagyon fontos. Ami a folyadékpótlással kapcsolatban még nagyon fontos, én azt gondolom, hogy mindenféle márkajelzés nélkül, de gyógyszertárban lehet kapni elektrolit port, ami ásványi anyagokat tartalmaz, és hogyha ezt beletesszük a vízünkbe, akkor már pótoltuk is az ásványi anyagokat ilyen egyszerűen.
5: Na, erről beszéljünk majd egy kicsit részletesebben, hogyha befejezted az első bekezdésedet, mert ez érdekel, gondolom, mindenkit.
6: Van ebben a porban a főalkotó részeit, mondom, magnézium, kalcium, talán kálium is van benne, és minden olyan nagyon jó arányban van, tehát nagyon, nagyon jó, és nagyon tudom ajánlani ezt a...
5: Hát ezt köszönöm.
6: Lehet naturporként is kapni, de van ízesített is, narancsos, azt hiszem.
5: Szerintem a natúrt ajánljuk, gondolom.
6: Hát igen, én is azt javaslom, a natúrt. És nem feltétlenül kell egy tasakkal meginni egész egy 3 decis vízbe, hanem egy fél tasakot beleteszünk egy liternyi vízbe, üvegbe, és azt napközben iszogatjuk. Ez nagyon jó.
5: És ezt tényleg lehet kapni minden gyógyszertárban?
6: Gyógyszertárban lehet kapni, és gyógynövényboltokban is lehet kapni. Többféle étrendkiegészítőt forgalmazó cégnek van ilyen terméke. Pezsgő tablettaként is kapható. Azt nem annyira szeretem, mert abban egyéb más anyagok is vannak, amik ilyenkor nem jók. Nem csak ilyenkor, hanem egyébként sem jók, mert jobb ez a por alak.
5: Ugye hát én nem is hallottam erről, tehát az nem is jelent semmit, csak gondolom azért vannak a hallgatók közül is olyanok, akik nem ismerik, vagy nem is használták még, úgyhogy köszönjük, hogy ezt elmondtad.
6: Egyébként, hogyha nem azt nézzük, hogy nyári időszak, és akkor az izzadság miatt pótoljuk az ásványi anyagokat, ha azt nézzük, hogy frontos időszak van, ez akkor is nagyon jó szolgálatot tud tenni. Frontnál. Érdemes kipróbálni. Ugye nem biztos, hogy mindenkinek használ a frontos időszakban, de hogyha éppen egy magnézium hiányos állapot van, akkor ez biztos, hogy teli találat lesz. Hogy milyen gyógynövényeket tudunk még így fogyasztani, a citromfű, ugye annak van egy nyugtató, frissítő hatása, nyugtat és egyben frissít is. Ha citromfű leveleket teszünk bele a vízünkbe, nem forrázzuk le, teszünk mellé mentát, akkor ugye a mentának van egy hűsítő hatása. Hát most itt van a bodza, ami frissítő italnak is jó. Tehát nem feltétlenül kell cukrozott szirupot inni, de hogyha csak az van, akkor abból is tehetünk bele egy keveset az italunkba, és meg tudjuk bolondítani a mentával, a citromfűlevéllel, és egy nagyon jó frissítő italt tudunk készíteni. Ha teát iszunk, igen?
5: Esetleg még citromkarikákat is, vagy lájmot.
6: Azt is lehet, vagy gyümölcs darabokat lehet beletenni, málnát, vagy epret mondjuk, ilyen apróbbat, vagy áfonyát, igen, vagy citromkarikákat, aminél figyelni kell arra, hogy azért kezeletlen héjú legyen. Ugye a teát is jó fogyasztani, de inkább langyos legyen a tea, mint jéghideg, és az előbb említett és összeállított frissítő ital is, vagy a simán a víz is ne legyen jéghideg, és ne legyen tele jégkockával. Ugyanis ha egy felhevült testet, aminek van egy hőmérséklete, azt lehűtjük hirtelen ilyen jéghideg vízzel, akkor a szervezetnek nagyon-nagyon sokat kell dolgozni, hogy egy optimális testhőmérsékletet elérjen, ami azt jelenti, hogy még rosszabbat teszünk, mert nagyon lefárasztja ez az optimális testhőérzet elérés a szervezetünket. Ugye nem véletlen, hogy az arab országokban forró menta teát kínálnak.
5: De pont ezt akartam én is mondani, hogy az sem véletlen, és biztos, hogy tudják, hogy miért.
6: Hogy miért? Ezért, amit mondtam. Hogy az jobban hűt.
5: És ez a citromfű, meg ez a menta, ez egy fantasztikus jó ital, úgyhogy mindenki próbálja ki, főleg akinek van friss citromfű, mert az nem, azért nem nagyon hasonlít ahhoz, amit a szárazon.
6: Hát azt a frissítő italban nem annyira jó szárazon beletenni, inkább csak frissen a levelek.
5: Leveleket, igen.
6: És utána meg lehet enni a leveleket. Még a levendulát is említhetem, az meg nagyon szépé varázsolja az italunkat, meg ad egy jó ízt is. Még azt bele.
5: A levendulát, azt hogy teszed bele ebbe például?
6: A levendulát?
5: Igen.
6: Egy szálat beleteszek.
5: Ja, úgy, ahogy van, egy szálat összetördeled és beleteszed?
6: Vagy? Nem feltétlenül kell összetördelni, mert hogyha egy literes a flakonunk, akkor abba belefér, ha nem, akkor a szárát levágom, a virágot meghagyom, és úgy teszem bele. Aha. Nem kell összetördelni.
5: Ja, és ez nagyon szép is.
6: Igen, igen, igen. Hogyha már levendula, akkor beszélhetünk arról is, hogy levendula szörpöt is lehet készíteni most. Most van az ideje a levendulának. Azt is nagyon finoman meg lehet csinálni, és akkor télen elő lehet venni. És ha mondjuk megjelenik a befőzés, mert az is lesz nyáron, gondolom, azért sokan még mindig befőznek, ki lehet próbálni a sárga baracklekvárba beletenni levendula szárakat. 2-3-at is egy ilyen fél literes üvegbe, és nagyon finom levendulás baracklekvárunk lesz.
5: Hú, hát ez nem is jutott volna eszembe, hogy így a levendula egyébként édeskés, hogyha ilyen formában, vagy milyen?
6: Nem édeskés, inkább van egy karakter.
5: Mert az édeskés az nagyon karakteres, azért kérdezem.
6: Igen, egy karakteres íze van, nem édeskés, és nem csípős, hanem talán azt mondhatnám, hogy hát egyszerűen mondom, levendula virág íze van.
5: Nagyon finom illata van.
6: Olyan igen, nagyon finom az illata, az íze is, igen. Nem lehet máshoz hasonlítani.
5: És én szerintem, hogyha már így elkészül egy literes ital, menta, citromfű, levendula, akkor de már nem kell cukrozni, szerintem.
6: Nem. Azt már nem kell cukrozni. Ha készítünk levendula szörpöt, vagy most már hozzávehetjük a bodza szörpöt is, mert még van bodza, még virágzik, úgyhogy még azt lehet eltenni. Ha szörpöt készítünk, nagyon finoman meg lehet csinálni, például a cukor mennyiségnek a felét karamellizáljuk, és azt elöntjük vízzel, és azt tesszük a levendulás.
5: Hát az még sokkal finomabb, különlegesebb, mint a simán.
6: Különleges ízt, igen, én így is tettem már el. Nagyon-nagyon finom tud lenni.
5: Ha elindulunk a vízpartok felé, akkor mire hívott fel a hallgatók figyelmét?
6: Hát jó kirándulást kívánok nekik először is, és utána figyeljenek arra, hogy rovarok lehetnek, vagy éppen kényelmes cipőbe menjünk, lehet egy elesés, vagy éppen fáramászás közben horzsolást összeszedni, vagy ha nagyon meleg napsütésre megyünk, akkor kaphatunk egy napszúrást is. Tehát itt is lehetnek ilyen tipikus nyári problémák. Itt természetes segítségként tudom javasolni a körömvirágkrémet, ami bőrnyugtató hatású, vagy ugye az előbb említett levendulát, hogyha abból készül valami olaj, például levendula illóolaj, az csipésekre, bőrnyugtatásra tudjuk használni. Az útifüvet rovarcsipésre használhatjuk, méghozzá úgy, hogy eltörjük, vagy eltépjük a levelét, és azt rátesszük a csípésre, csípés helyére, tehát nem magát az egész nagy levelet, hanem kisebb darabokat. Rátesszük a rovarcsipésre, szépen megnyugszik. Hogyha netán olyan cipőbe megyünk, ami feltörte a lábunkat, akkor tehetünk a cipőbe is, vagy ha sok gyaloglástól ég a talpunk, akkor útifű leveleket teszünk a cipőbe, és úgy bújunk bele, és az szépen kifejti a hatását, és nem lesz meleg a lábunknak.
5: És hát azért figyelni kell az öltözködésre, a fejfedőre,
6: hát az is
5: hamutból, vászlomból, napszemüvel védeni az arcbőrt, nem tudom, hogy
6: sétálásnál, kirándulásnál is lehet a naptejet használni, mert ami a ruhából kín van kezünk, ugye, mert nem öltözünk be annyira.
5: Ott az azért nagyon lehet égni.
6: Így van, hogy ne égjünk le. És ez nagyon fontos.
5: Az időjárás jelentésekben, hogy nagyon magas
6: az UV-sugárzás, igen.
5: UV-sugárzás, igen. És azt komolyan kell venni, tehát ez, én is mentem egyik nap valahova, egész rövid volt az út, ahova, ahogy elértem a villamosig, hát ezt nem is gondoltam volna, hogy úgy égetett, az kifejezetten, mint a égési sebeket kapott volna az ember, 11-12 óra körül.
6: Hát igen, akkor nagyon erős tud lenni az UV-sugárzás, nagyon kell vigyázni.
5: Kisgyerekeknél is nagyon fontos a védelem, mert ők meg úgy a babakocsiba fekszenek, ők nem tudják magukat megvédeni, ott nagyon fontos, hogy a anyukának ott mindennel fel kell szerelnie magát, és a folyadékkal is mindennel. És sehol nem ott hagyni a babakocsit, semmilyen egy percre se, fél percre se.
6: Igen. Hát ha már vízpartról beszélünk és kirándulásról, akkor nézzük meg a vízpartot úgy, hogy akár a Balaton partján, vagy kisebb tavak partján, vagy a tengerparton. Nagyon-nagyon fontos, hogy megfelelően védekezzenek a gyerekek, mert ők azért nem lehet őket ott tartani a napernyő alatt, hogy most akkor itt maradsz, hanem mennek, hogyha homok van, akkor várat építeni, és éri őket a nap. Lehet már kapni különféle védőruhákat, amiket rájuk lehet adni. Én például vartam.
5: Vagy a pamutpólókat is gondolom.
6: Igen. Én például vartam a gyerekeknek csak egy egyszerűen nyakba belebújós, oldalkötős, fehér vászon valamit, és akkor abba homokoztak.
5: Igen, az tökéletes, jó ötlet is egyébként.
6: Igen, mert átjárta egy kicsit a szél, nem tapadt rá úgy a testükre, viszont a nap se érte őket annyira pont a váll részen.
5: Hát valahogy úgy kell berendezni azt a napot, vagy tölteni, hogy a legforróbb időszakban azért nem kell a tűző napra, se gyereknek, se felnőttnek, mert annyira nem tudsz beöltözni, hogy ne érje valahol.
6: Igen.
5: Azt gondolom, hogy ezt ki kell, nem akkor pont bemenni a vízbe, és akkor szét, ami ki van a vízből, az teljesen leég.
6: Ez így van. Még a kamillát hozzátehetjük természetes segítségnek. Az borogatásként tudjuk használni, hogyha napszúrásra, vagy éppen leégett a bőrünk, akkor egy ilyen langyos, kamillás gézlappal.
5: Lehet hűsíteni?
6: Kicsit lehet hűsíteni, igen. Igen.
5: Én hallottam, hogy joghurtot is lehet használni.
6: Egy tejföld, csak ott...
5: Hát, hogy nem...
6: Igen, vigyázni kell azzal is, hogy ne. Hogyha azzal bekenjük, akkor ne menjünk napra.
5: A rovarcsipést említetted az előbb az úti fűvel kapcsolatban. A legtöbbször ugye méh darázs, amik félelmetesek tudnak lenni.
6: Igen, ott nagyon kell vigyázni és figyelni arra, hogy legyen nálunk olyan anyag, ami ellenszérum, hogyha darázscsipésre valaki allergiás, hogy ne legyen probléma. És hát a csipéseknél is azért figyelni kell, ott is bőrnyugtatás, meg hasonlókat kell végezni. Szódabikarbóna, például szódabikarbónás vízzel lehet csinálni egy hűsítő lemosást, vagy éppen, hogy hát ilyenkor ugye nem jó áztatni, de ilyen folyamatosan folyatni rá a vizet, az is nagyon jó. De a szódabikarbóna az nagyon jó megnyugtató hatású.
5: A darázscsipésre, vagy valamelyikhez lúgos anyag kell, azt tudom, a másikhoz meg savas?
6: Igen, igen, ez így van.
5: Én nem tudom, mindig összekeveri az ember egyébként, hogy most melyik legyen lúgos.
6: Hát melyik... Célszerű azért vinni szódabikarbónát, és célszerű vinni almaecetet, vagy citromot ráfacsarni, vagy hagymalevet. Ezek mind...
5: Hagymalevet?
6: Igen, igen, igen, igen, az is nagyon jó. Kicsit büdös, de...
5: Rátenni egy
6: karikát.
5: Hagyma.
6: Így van, így van, így van. És hát nagyon oda kell figyelni, hogyha komolyabb a sérülés, akkor mindenképpen orvoshoz kell menni, mert nem lehet játszani.
5: Hát ezzel biztos, hogy nem. De bármelyikkel, mondjuk a kullancsok azért most nagyon, szerintem nagyon aktívak, már nem csak most, hanem már egy hónapja. Úgyhogy, és vannak most, hallottam a médiában, hogy vannak ilyen veszedelmesebb fajták is, szakember beszélt erről. Úgyhogy, de hát azt mi nem tudjuk megállapítani, csak az, hogy meg kell tanulni, hogy kell kihúzni.
6: Így van, megfigyelni utána a testnek a reakciót.
5: Hát átnézni, igen, a gyerekeknél is, meg hát nem kell megvárni, amíg ott begyullad körülötte, hanem tényleg át kell nézni.
6: Igen, és gyógyszertárban lehet csipeszt kapni, azzal ki lehet venni, úgyhogy nem feltétlenül kell tekergetni, meg ilyeneket csinálni, mert benn marad a feje, és az nem jó. Ha valaki nem biztos magában, hogy ki tudja szedni a kullancsot, akkor jobb, hogyha ügyeletre megy. Mondjuk az egy jó hosszú idős program, de érdemes.
5: Igen, mert van valami időintervallum, amit még meg lehet beszél nélkül tenni, és utána meg hát imádkozni kell, hogyha benne marad valami, hogy akkor az ne okozom fertőzést, mert komoly fertőzéseket tudnak okozni.
6: Így van, vigyázni kell vele.
5: Na most a leégéssel kapcsolatban én úgy tudom, hogy a körömvirágkrém is jót tud tenni.
6: Igen, az bőrnyugtató hatású, tehát az mindenképpen jó a körömvirágkrém. Igen. Ugye arra vigyázni kell, hogyha ha leégett és teszünk rá krémet, akár körömvirágot, akár milyen más krémet egy nyugtatás, akkor ne menjünk ki a napra.
5: Hát nem, igen, ez fontos.
6: Az nem jó, akkor hűvösebb helyre kell behúzódni. Nagyon megfigyelni.
5: Komolyabb dolog történik, hogy valaki napszúrás kap. Annak ugye nagyjából mik a tünetei?
6: Hát annak vannak fokozatai, ugye a fejfájás, a hányás, a hányinger, a szédülés. Tehát ezek mind ott lehetnek. Hogyha egy enyhe fejfájáson, akkor sok folyadékkal, sötét szobába, fekvés, aztán egy-két órán belül elmúlik.
5: De utána nem szabad rögtön megint napra menni.
6: Nem szabad. Hát, ha ez nem elegendő, és hányás kíséri, vagy olyan mértékű szédülés, akkor mindenképpen el kell menni orvoshoz, hogy megnézze, hogy mi van. De mindenképpen sötét szoba, és hűvös szoba, és sok folyadék. Ez.
5: Na most visszatérve a méh meg a darás csípésre, hogy azok nagyon komoly allergiás rohamokat is tudnak, ott életveszélyes helyzet is kialakulhat. Úgyhogy azt nem szabad, illetve tudni kell az embernek, hogyha egyszer már tapasztalta, akár gyereknél, akár felnőttnél, akkor kell, hogy magával hordjon olyasmit, ami az ellenszerelnek.
6: Igen, ezért mondtam az elején, hogy az egy nagyon fontos dolog, azt vinni kell magunkkal. Ha ott tapasztaljuk meg, hogy allergiás, akkor nem kell szórakozni vele, hogy majd elmúlik, meg
5: nem bizony.
6: Meg kálciumot adni, azt meg főleg nem. Azonnal vagy bevinni egy rendelőbe, vagy egy gyógyszertárba, ahol tudnak adni ilyent, hogyha olyan helyen vagyunk, ha nem, akkor mentőt hívni azonnal. Egy komoly
5: igen, hamar komoly hatást lehet kapni ettől, szóval nagyon komoly rossz állapotba kerülhet az illető, hát életveszélyes állapotban.
6: Hát, igen. Igen.
5: Most vannak, akik azért szeretnek nyáron kirándulni, hegyet mászni, sziklás helyeken. Hallom nagyon sokszor ezeket a ide zuhantak, oda zuhantak, nem megfelelő cipő, nem feltöltött telefon, és egyedül valaki elmegy túrázni, mert hogy úgy gondolja, hogy hát ez menni fog, és akkor egy ilyen helyzetbe kerül. És van olyan, hát hallottam múltkor is, hogy hát a mentőknek, illetve a katasztrófavédelem segítségével valami nagyon-nagyon ügyesen próbálták megközelíteni azt a helyet, ahova valaki beleesett. Mert azért arra figyelni kell, hogy az ember egy ismeretlen helyre megy.
6: Igen, és felelősséggel gondolkodni. Tehát a nyár az nem azt jelenti, hogy felelőtlenül szabadságolhatunk, hanem ott is oda kell figyelnünk magunkra és a másoknak a egészségére.
5: Tehát ezek a veszélyes termek, barlangjárás, hát ott is azért azok olyan dolgok, hogy azt tudni kell. Tehát vannak barlangászok, akik tudják, hogy meddig lehet elmenni, de aki csak úgy kíváncsiságból vagy kalandvágyból elindul, hát az veszélynek is teheti ki magát, főleg, hogyha víz is. Hallottad biztos te is múltkor, hogy nagyon-nagyon nehezen tudták kiszabadítani őket.
6: Igen.
5: Hát azért az egy-két órát eltölteni, míg oda lejutnak, akik ehhez értenek, és a nyakig vízbe. Úgyhogy arra nagyon kell figyelni, az embernek tényleg felelősséggel kell gondolkozni, és nagyon kell figyelni a gyerekekre. Ugye nagyon jól tudjuk, hogy fél méteres vízbe is a gyerekek, ha behasalnak, és a fejük lefelé van, akkor az még ennél kevesebb vízbe is.
6: Nem is kell fél méteres víz, annál kevesebbe is.
5: Igen.
6: Megtörténhet a tragédia.
5: Hát az, hogy csak fél percet néztem félre, meg ilyesmi, szóval hát a gyerek, a kisgyerek, a nagygyerek, akár melyik felelősség, és nagyon kell rájuk vigyázni. Utána már aztán lehet magyarázkodni, hogy így meg úgy, de csak a tragédia van.
6: Igen.
5: Hogy nagyon kell figyelni, főleg az autóban nem hagyni.
6: Az is egy nagyon fontos dolog, hogy nyáron nem hagyunk autóban senkit sem.
5: Sem embert, sem állatot.
6: Bizony, bizony.
5: Nagyon kell figyelni erre, és hát láttam már én is itt Pesten, hogy valaki a babakocsi, ott a bejáratnál ott volt, és akkor hát az ember akarva, akaratlanul is odafigyel, hogy nehogy az legyen, hogy valaki megpróbálja eltolni, vagy bármi megcsipi a gyereket, tehát nem tudom, ki van szolgáltatva, ott fekszik a babakocsiba. Hát ő nem tud magára vigyázni. Úgyhogy erre ez nagyon fontos dolog az anyukáknak, hogy annyira ne, hogy is mondjam, vak szerencsébe, vagy hogy mondjam. Tehát ilyet nem lehet ilyet tenni egy kisgyerekkel.
6: Igen, nagyon kell vigyázni rájuk.
5: Úgyhogy a nyaralás az nagyon jó dolog, de elég sok veszély forrása van. Hát most nekem most eszembe jutott a...
6: Pontosan odafigyelve csináljuk, akkor az itt nagyon jó tud lenni.
5: Persze, csak az jutott eszembe, hogy a tengerparton ugye van medúza csípés is.
6: Az is van.
5: És az is elég olyan, mint a csalám, vagy nem tudom mihez hasonlít, csak azt hiszem olyasmi.
6: Nincs ott van, igen.
5: Abba jó bele lehet taposni, hát sajnos igen. Úgyhogy szoktak a gyerekekre ilyen kis gumipapucipőket adni.
6: Hát nem csak gyerekekre, felnőttekre is, mert azért az megvédi őket, így van.
5: Ami még fontos, hogy az úszás, ugye? Hogy úszni tud a gyerek, vagy nem tud, vagy felnőtt.
6: Hát azért arra már figyelnek a szülők. Ami még ennél is fontosabb, hogyha tud úszni, és mondjuk folyópartra mennek, akkor kell nagyon vigyázni, mert teljesen más a folyóban való úszás, és más a állóvízben, a tóban való úszás, és más a medencében,
5: más a tengerben.
6: Igen, szóval ezekre nagyon oda kell figyelni. De hát azért még szülő a gyerekkel, hogy figyelmeztesse és óvja.
5: Hát az étkezésről még nem beszéltél.
6: Igen, a nyári emésztési dolgok, igen, hogy mi okozhat gondot. A romlott étel, ugye nyáron melegben hamarabb megromlik az étel. Nyáron nem eszünk húslevest, és nem készítünk húslevest, mert képes a főzéstől számított 10 perc vagy fél óra alatt is a melegben megromlani. Ha túl sok fagylaltot eszik valaki, az sem jó. Az utazás az is okozhat gondot, emésztési problémát, hány ingert. Az idegen víz, nagyon fel kell készülni, hogyha idegen helyre megyünk, idegen országba, hogy szabad-e fogyasztani azt a vezetékes vizet, ami ott van, mert bizony az nagyon meg tudja keseríteni a mindennapokat a nyaralásból. És hát a gyors étkezdékben is, amik vannak a túl csípős, túl paradicsomos, vagy kecsapos, vagy hagymás, ilyen...
5: Majonézes.
6: Igen, ezekre is vigyázni kell, és csínyán kell vele bánni, mert ez is okozhat problémát. Ugye, hogyha probléma van, akkor hasmenés lehet, puffadás, gyomorrontás, és ezzel járó mindenféle kellemetlenség. Ehhez is tudunk gyógynövényeket hívni segítségül, kamilla, borsmenta, ezek nagyon jók.
5: És hát diétázni kell.
6: Igen, igen.
5: Egy napig, nagyon fontos.
6: Ha kamillát iszik valaki egy ilyen gyomorrontásra, puffadásra, akkor nagyon-nagyon jó hatású a forgókúra, amikor azt a 2-3 decinyi mennyiség kamilla teát megissza, azután egy-két percig hason fekszik, egy-két percig hanyat, egy-két percig a jobb oldal, és ugyanígy a bal oldalra fekszik, átforgatja a bélrendszerén a kamillát, és az mindenhol tudja a hatását.
5: Tehát a nyaralások nagyon szépek és jók tudnak lenni, de azért ezekre tényleg figyelni kell. Nem azért mondjuk ezt most el, hogy mindenkit elriasszunk attól, hogy de számolni kell vele.
6: Igen.
5: Hogy ezek megtörténhetnek, és inkább előzzük meg, hogyha egy mód van rá. És ugye ez itt most nagyon sokféle módra utalt, hogy hogyan lehet segíteni magunkon, hogy végig is megtörténik.
6: Igen, és akkor itt vannak még a nyári vírusok, az vírusok, ugye ezek a nyári influenza náthástüneteknek a vírusai, a hasmenéses fertőzések, és ugye ezek közösségben terjednek. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy mossunk kezet nyáron is, rendesen. Legyen nálunk strandpapucs, mert ha strandon vagyunk és elmegyünk mondjuk mostóba, és ott lépkedünk abba a vízbe, ahol előzőleg egy gyerek pisilt mellé, vagy bármit, tehát azért figyeljünk ezekre az alapvető dolgokra. Nagyon fontos, hogyha ételt viszünk ki magunkkal a strandra, akkor tényleg vigyünk hűtőtáskát, hogy megfelelően tudjuk hűteni az ételeket, és ha lehet, akkor ilyen helyre ne vigyünk májkrémet, meg felvágottakat, meg sajtokat, ami romlékony, hanem egyszerűen csak gyümölcs, zöldség, ha valaki igényli, akkor hozzá lehet tenni valami kenyérfélét, de...
5: Hát a húsnál is olyat, ami el van készítve.
6: Tehát hát vagy akkor ott a büfében venni, igen.
5: Úgyhogy
6: valamelyik nap láttam a lángosról egy rövid kis riportot, nem tudom, melyik csatornán volt, és csak azt láttam, hogy fölturbozták a lángost hússal, darált hússal, paradicsommal, meg nem tudom mivel. Ez hát borzasztó, valaki egy olyant megeszi, hát az mehetem észteni, hát borzalmas, nehéz, megterhelő a szervezet.
5: Akkor egy nap, pár napig nem kell lenni. Igen. Legalábbis. De tényleg nem tudom, mert a lángos egyébként nagyon finom. Sajttal, tejfőlel, akár ilyen fokhagymás bekenés. De az, hogy már mindenfélét bele, meg mellé, meg rá, meg nem tudom mi, ami abszolút. Tehát igen. A lángos én szerintem az egy sós étel.
6: Igen.
5: A lekvárt, meg ilyeneket, hát nem mondom, hogy rossz, de csak azt gondolom,
6: meg hogy... Lekvárt tesznek, meg nem tudom, tehát, hogy... Hát igen, erre szoktuk mondani, hogy eladó az egész.
5: Mert az egy zsíros étel, akkor még rá halmozni nem tudom miket, tehát azért nagyon kell a lángos sütőknek is, hogy ott csöpögjön le rendesen, egy ilyen rácsra teszik, gondolom. Vagy papír...
6: Ezzel csöpettetik, azért arra figyelnek, igen.
5: Igen, és hát ott az tényleg nagyon finom laktató étel, de hát mondjuk a 40 fokos melegben inkább másféle ételt kellene fogyasztani, vagy kevesebb.
6: Elmondhatjuk azt, hogy nyáron hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy minden könnyebb, pedig a testünk ilyenkor is figyelmet kér, tehát oda kell figyelni.
5: Hát nem tudom, még itt ugye kézmosás, hűtés, ezekről is kell beszélni, hogy már utaltál rá, hogy nagyon fontos a higiénia, és azért nem mindenhol van annyira olyan felszereltség, úgyhogy érdemes ilyen kis törlőkendőket, ilyesmit vinni, akár utazáshoz, akár ha éppen nincs a közelben olyasmi.
6: Igen, hát én azt gondolom, hogy a Covid óta azért ez alap most már, hogy viszünk magunkkal ilyen nedves törlőkendőt.
5: Mi az, amit összefoglaló, azt gondolom, hogy mindjárt vége az adásnak. Nem tudom, hogy már meg tudod mondani, hogy hány perc van hátra, vagy már túl vagyunk.
3: Még 3 percünk van.
6: Jó. Akkor ez pont arra elég, hogy elmondjuk azt, vagy elmondjam azt, hogy nem riogatni akarunk senkit sem. Nagyon gyönyörű a természet ilyenkor nyáron, bőkező, körülvesz bennünket illatokkal, gyógynövényekkel, örüljünk annak, hogy ennyi minden van körülöttünk, de azért figyeljünk egymásra. És
5: hát igen, de...
6: próbáljuk meg előzni.
5: Igen, pontosan
6: egy kicsi kis elesés, vagy bármi, ami horzsolást jelent, még az is egy kicsit meg tudja keseríteni a családnak a nyaralását, mert hogyha ott nyafog állandóan a gyerek, hogy fáj a lábam, nem jó, nem akarok menni, apa nyakába akarok lenni, hát az ilyen 35 fokban nagyon kellemes dolog, hát inkább előzzük meg.
5: És hát én azt gondolom, hogy nagyon fontos a türelem, az egymáshoz való alkalmazkodás, mert az ember egy kicsit kimegy a komfortzónájából, egy kicsit másképp akar, meg tud viselkedni, és ne csapjon át ilyen türelmetlen, veszekedős helyzetekbe, hanem élvezzék egymás társaságát, a nyaralást, és hát ezek, amiket itt elmondtunk, ez nagyon fontos, hogy erre figyeljenek.
6: Minden esetre nagyon jó pihenést kívánok mindenkinek. Érezzék azt, hogy szabadságon vannak, éljék át a jó dolgokat, és ne tegyék a gyereket forró csúszdára, mert az nagyon fájdalmas. Hát ilyen napsütötte játszótérre nem menjünk nyáron. Este már lehet.
5: Igen. Nagyon fontos, hogy ezeket, amit tényleg Edith nagyon jól összeszedte itt ebben az adásban. Hát én megköszönöm a hallgatók figyelmét, és tényleg vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, akár az utakon, akár nyaralóhelyeken, vízparton, hegyekben, bárhova tervezik a nyaralást, hogy épségbe egészségesen térjenek vissza kipihenten. Ezzel kívánunk nyugodalmas jó éjszakát mindnyájuknak.
4: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

az áldás gondolatokat hallják. Áldottak vagytok, akik csendesen életidőtök leltárát készítitek. Áldottak vagytok, akik sóhajtoztok, panaszkodtok bár, de hordozzátok a gyöngeség terhét. Áldottak vagytok, akik homályosodó szemmel, mégis hálával néztek egy virágra. Áldottak vagytok, akiket egy régi dal visszavisz az ifjúság forrásához. Áldottak vagytok, akik bölcs türelemmel igazgatjátok a gyerekek útját. Áldottak vagytok, akik egy álmatlan éjjel után mégis próbálgatjátok a mosolyt. Áldottak vagytok, akik fájós lábbal és fájós élettel újra útra indultok azokhoz, akik várnak. Áldottak vagytok, akik emlékeztek és emlékeztettek, hogy minden értékes, amit átélünk. Áldottak vagytok, akik kézen fogva sétáltok hullófa levelek között. Áldottak vagytok, akik készültök már az útra, de fontosak még a napi feladatok. Áldottak vagytok, akik emberi méltósággal néztek szembe veszteségeitekkel. Áldottak vagytok, akik kíváncsian várjátok, mit tartogat számotokra Isten az élők földjén.

Máté evangéliumának 28. fejezetéből. Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán, a magdalai Mária és a másik Mária elment, hogy megnézze a sírt. Hirtelen nagy földrengés támadt. Az úrangyala ugyanis leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ és ráült. Tekintete olyan volt, mint a villám, öltözete meg, mint a hó. Az őrök remegtek tőle való félelmükben, és csak nem halálra váltak. Az angyal azonban felszólította az asszonyokat, ne féljetek, tudom, hogy ti Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt. Feltámadt, ahogy előre megmondta, gyertek, nézzétek meg a helyet, ahol nyugodott. Aztán siessetek, vigyétek hírül tanítványainak, feltámadt a halálból, előttetek megy Galileába. Ott viszont látjátok, íme, tudtatokra adtam.

Dicsőség Jézus Krisztusnak! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a hittanóra résztvevőit, hallgatóit. Egy feltámadási történettel kezdtünk, és ebből szeretnék kibontani egy nagyon fontos tanítást. Először is nézzük meg, hogy kik a szereplői ennek az eseménynek. Jelen vannak az asszonyok, hiszen azért mentek ki a sírhoz, hogy megkenjék Jézus testét, és visszek magukkal illatszereket. Erről Máté evangéliuma nem tesz említést, annyit hallunk csak csupán, hogy Mária és a másik Márta, Mária és a Magdalai Mária elmentek, hogy megnézzék a sírt. Ahogy kimentek a sírhoz, hirtelen földrengés támadt, csak Máté írja le ezt a földrengésszerű jelenséget, és már is az Úr angyala leszáll az égből, és ő az, aki elhengeríti a követ és ráült. Ez is Máténak a sajátja, hogy az angyal fogja és elhengeríti a követ. Emlékezhetünk arra, ez is egy másik evangélista írja le, hogy nem, Máté beszél arról, hogy lepecsételik a követ. Oda mennek Pilátushoz a zsidók, a főpapok, az írástudók, hogy adjon őrséget, és pecsételjék, nem, adjon őrséget, hogy nehogy ellopják a sírból Jézus holttestét, mert ők emlékeztek, hogy beszélt Jézus arról, hogy harmadnapra föltámad. Hogy legalább 3 napig ott legyenek őrök. És hogy biztos legyen, lepecsételték a sírkövét. Gondolkodtam sokat azon, hogy ezt hogy csinálhatták meg, ugye a pecsétnyomót akkor is ismerték már, és hát egy levelet lepecsételni, vagy egy borítékot, az, vagy egy pergamentekercset azért ez könnyebb, de egy követ, hogy lehet lepecsételni, hát nem lehetett könnyű megoldás. De valahogy megcsinálták, lepecsételték, hogy nehogy valaki feltörje. De hát nevetséges próbálkozás volt. Maga az őröknek az odaállítása is, meg a sírkövének a lepecsételése, hiszen hogyha elhengerítik a követ, akkor nyilván összetörik a pecsét. Na és akkor bum, akkor mi van? Összetörik a pecsét. A pecsétről később nincsen említés a feltámadási történetekben, csak éppen utalás Máriára, aki szüzességét megőrizve az üzesség pecsétjét nem törte meg az Isten, hanem úgy jelent meg a magzat a méhében és szült, hozta világra, hogy az üzesség pecsétje érintetlen maradt. Hogy itt hogyan is kell elképzelni a sír lepecsételésének a érintetlenségét, ezt megint az emberi fantáziára bízhatjuk, nem beszél arról, hogy feltörte volna a pecsétet, és vannak szép liturgikus himnuszok, amelyek párhuzamba állítják az üres sír jelenségét és a pecsét törhetetlenségét Mária szüzességével. No, tehát írnak az asszonyok, megjelenik az angyal, aki elhengeríti a követ, és még ott vannak az őrök is,

szinte jegyszelődve írja le a himnusz költő, mi pedig énekeljük, hogy ugyan kilátott már olyat, valaki halottat lopjon, mégpedig ruhátlanul, hiszen ott maradtak a síri leplek a sírban, mégpedig összehajtva. No, tehát akkor az asszonyok, ott van az angyal, az őrök félnek, és ami meglepő, amit szeretnék ebben a mai tanításban hangsúlyozni, hogy az angyal azt mondja, ne féljetek, de nem az őröknek mondja, hanem az asszonyoknak. Tehát nem csupán valami félelemérzést akar eloszlatni, hiszen az őrök voltak, akik féltek, és az asszonyoknál nincsen szó, hogy féltek volna, de nyilván hát őket is megrendítette az esemény, tehát ők is rászorultak erre az angyali megerősítése, biztatása, hogy ne féljetek, de folytatja az angyal, tudom, hogy ti Jézus keresitek, akit keresztre feszítettek, nincs itt. Föltámadt, hogy előre megmondta. Tehát a félelem előzésének az oka az, hogy miért nem kell félni, nem más, mint a föltámadás. Nem kell félnetek, mert Jézus föltámadt. Belevehetjük azt is, hogy nem kell félnetek tőlem, hiszen nem valami ellenséges erő vagyok, vagy nem fogok senkit se bántani, de erről itt most nincsen szó egyáltalán, nagyon világosá teszi. Ne féljetek, nincs itt, föltámadt, amint előre megmondta, és még egy érdekes mozzanat, gyertek, nézzétek meg a helyet, ahol nyugodott. Bizonyosodjatok meg arról, hogy valóban föltámadt, üres a sír. Itt nincsen leírás arról, hogy hogyan találták meg, milyen körülmények között, mit láttak ott bent az üres sírban. János evangélista írja le, meg egy másik szinoptikus evangélista, Lukács is utal rá, hogy a kendők, a síri leplek szépen rendben össze vannak hajtva. Ki gondolt erre, hogy ez össze kell, hogy legyen hajtva? Amikor Jézus föltámad, hát van-e még valami, bármi fontossága és jelentőség annak, hogy hagyta ott a síri lepleket? Mint tudjuk a történelemből és az evangéliumi leírásokból, igenis van jelentősége, hogy milyen állapotban maradtak ott ezek a leplek, amikor Péter és János futnak a sírhoz, és bemennek, még azt is leírja János evangélista, hogy az arcára helyezett lepel külön volt, összehajtva egy másik helyen, látta és hitt. Tehát a üres leplek összehajtott állapotára tekintve erősödött meg, bizonyosodott meg benne, hogy Jézus valóban föltámadt. Valami hasonló történhetett az asszonyokkal is. Ugye az, hogy gondoskodásukban egészen biztosan, hogy ők is észrevették, hogy nini, a leplek össze vannak hajtva. Ők is ugyanazt a sírt látták, csak éppen Máté evangélista erről nem beszél, erről a akkor jelentételenek tűnő részletről, hogy össze van hajtva. De mondom, az asszonyokat biztos, hogy észrevették, hogy aztán később beszélgettek erről, vagy nem, ezt nem tudjuk. De az angyal folytatja, nézzétek meg a helyet, ahol nyugodott, aztán siessetek, vigyétek hírül a tanítványainak, föltámadt a halálból, előttetek megy Galileába. Ráadásul azt is hozzátesz, hogy ott viszont látjátok, íme tudtatokra adom. Tehát nézzétek meg, bizonyosodjatok meg, üres a sír, nincs itt, föltámadt, és vigyétek el ezt a hírt az apostoloknak. Nos, figyelemre méltó dolognak tartom, hogy az angyalok nem az őröket vigasztalták, pedig ők is féltek, sőt, őróluk írja az evangélium, hogy szinte halálra váltak, annyira féltek, szegény őrök, hát nekik kellett volna, hogy ne féltek, nincs olyan nagy baj, vagy ilyesmi, nem. Ez a biztatás, hogy nem kell félni, ez nem a katonáknak szólt. Nézzük meg, mi a félelem? A félelem egy rossz érzés attól, hogy még valami rosszabb fog következni. Nyilván, hogyha valaki fél, azért fél, mert egyrészt bizonytalanságban van, hogy mi is fog történni. Tehát egy közvetlenül bekövetkezendő rossznak az eseményétől, vagy az eshetőségétől fél. Mondjuk megy valaki sötétbe az erdőbe, vagy akár nem is sötétbe, de fél, van ilyen,

emlékszem katonakoromban, amikor őrséget tartottunk, és hát éjszaka kellett kimenni az őrhelyre. Én nem tudom, valami miatt én sose féltem, de egy-egy nagy marcon, a nagyon elég agresszív és sokakat bántó katonatársam meg valósággal remegett a sötétben az erdőben. Na, mitől félsz? Hát nem, hát rátámad valami. Igen, valami ilyesmi van az emberben, ez a félsz, hogy nem látja, nem tudja, mi veszi körül, és hogy valami sötét erők bántani fogják. Hozzáteszem, lehet, hogy azért ez egy nagyon-nagyon ősi emberi tapasztalat, hogy amikor még a barlangban élt az ősember elődünk, akkor valóban rá is támadtak az emberre, vagy olyan, ugye a vadállatok éjszaka keresik a zsákmányukat, és hogy ennek azért volt valós tapasztalata, és egy nagyon mélyen belénk ivódott, hogy a sötétben félni kell, mert bizonytalanság vesz körül, és hát voltak már rossz tapasztalatok. Aztán, amikor kitalált az ember, hogy tüzet tud rakni, tüzet tud gyújtani, a tűz elűzte a félelmet, világosságot, vagy legalábbis bátorítást adott, hogy van fény, és az állatok féltek a tűztől. Az ember már nem félt a tűztől, és segítette neki elűzni ezt a félelmet. És azt hiszem, hogy a tűzhöz is emiatt van egy nagyon különleges belső, nagyon ősi, mély tapasztalatunk és vele való kapcsolatunk. Nézzük meg most is a tűz. Most is úgy megbűvöl bennünket, nem? Biztosan láttak már ilyet, amikor egy gyermek nézi a lángot. Ezt én kifejezetten szeretem a templomban, oda szoktam hívni a gyermekeket, kezük adok egy gyertya, és tűz bele, te is a görögkatolikus templomainkban lehetőség van erre, hogy egy-egy gyertyával fejezzük ki az imádságunkat, és elhunytakért, élőkért gyertyát gyújtsunk ezekre, amikor tanítom a gyermekeket. Hát úgy megbűvöl is, hogy nézi a lángot. De hát mi is ilyenek vagyunk. Amikor egy tábortüzet gyújtunk, és köré ülünk, akkor úgy az ember elmereng, nem? Amikor az izóparázs tüzes játékát figyeli, vagy... És maga a tábortűz is közösséget teremt. Tehát micsoda, vagy a kandalló tűznek van egy ilyen otthonossága, amit ez az élő láng nyújt. Kitalálnak ma már olyat, hogy ott van egy a kandallószerű építményen egy képernyő, és ott villódzik a láng rajta, és hát még meleget is sugároz, de hát azért érzékeljük, hogy ez nem ugyanaz, mint amikor élő tűzzel találkozunk. No, és így van, tehát ma már nem volna szükség tűzre, hiszen még a cigarettát is elektromosan lehet meggyújtani, sőt elszívni is elektromosan lehet, meg a főzéshez, a fűtéshez, már ez mind megoldható tűz nélkül is, és mégis bográcsozunk, szalonnát sütünk, az egészen más. Tehát még akkor is, ha kényelmetlenebb, inkább vállaljuk, mert a tűznek van valami nagyon, nagyon erős hatása a lelkünkre. Tehát a tűz úgy bátorságot tud adni a sötétben, és én azt hiszem, hogy ennek nagyon mély antropológiai gyökerei vannak. Minden félelmünknek az oka kettős. Ez a bizonytalanság, hogy nem tudjuk, mi lesz, és annak a rossz kivetítése, hogy biztos valami rossz lesz majd. Mert hogyha ebben a bizonytalanságban azt tölt el, hogy hát igen, most nem tudom, mi fog történni, de valami jó dolog fog történni, akkor nem félünk, hanem izgalom tölt el, hogy mi lesz az a jó dolog, ami majd, amikor elérkezik, akkor micsoda öröm lesz majd. A félelem az nem ilyen. A félelem előre vetíti, hogy jaj, hát valami rossz lesz majd ebből, amit most nem látok előre. Pedig mondom, bizonytalanságban akár a jó fordulatnak a bekövetkezése is ott lehet, de mégis előre látjuk a rosszat, ezért félünk. Mondhatjuk, hogy a félelem a pesszimizmus előszobája, sőt, annak a feltárulkozása, megmutatkozása, hogy eleve a rosszat várjuk. A reménytelenségnek a megjelenése, kivetülése, hogy nincs remény, valami rossz jön majd. És persze, tegyük oda, nem olyan könnyű legyőzni ezt a rosszat, egy nagyon erős rossz érzés, de hát, hogyha még valaki azt mondja, hogy ne félj, attól még nem fog eltűnni a félelem. Amikor a napokban volt a kispapi fölvételi, és hát láttam, hogy kicsit megszeppenve álltak ott ezek a fiatal emberek a fölvételi előtt, és hát én hiába mondtam nekik, hogy nem.
az izgalom és a félelem. Nos, tehát a félelem egy erős rossz érzés, a bekövetkezendő rossztól való félnek a előrevetítése. Na most legfőjebb akkor tudjuk a félelmet előzni, hogyha valami jó érzésbe váltjuk át, hogyha egyfajta bizonyosságot kapunk arról, hogy nem rossz fog bekövetni, hanem valami jó. Na, nézzük, térjünk vissza a történethöz. Nézzük ezt a történetet. Ahogy arra fölhívtam figyelmet, az angyal nem a katonáknak mondja, hogy ne féljetek. Nekik voltak éppen van továbbra is félni valójuk. Nekik nem sok reményük van, hiszen ők ellendrukkerek. Ők azért voltak ott, hogy nehogy bekövetkezzen a föltámadás, vagy nehogy valami olyan helyzet adódjon elő, amire aztán az apostolok majd azt mondhatják, na lám, ez a föltámadás. Az ő céljuk az, hogy Jézus maradjon a sírban, ne legyen változás. Hát ebben nem őrisítheti meg az angyal őket. Sőt, hát aztán utána meg ők, akkor kellett félniük, hogy büntetést kapnak, meg hogy nem tudták megakadályozni a föltámadást. Tehát nekik volt mitől félniük, és az angyal nem is nekik mondja, hogy ne féljetek, hanem az asszonyoknak. Egyébként egyes fordításokban azt látjuk, hogy az asszonyoknak így szól az angyal, hogy ti ne féljetek. Tehát még hangsúlyozza is, hogy ti ne féljetek. Van, akinek van mitől félni, de ti ne féljetek, mert nektek van reményük, van reményetek. Az asszonyok, amikor kimennek a sírhoz, ugye nem Jézus mennek megnézni, hanem a sírt. Kimennek, hogy megnézzék a sírt. Titkon élheted bennük az a remény, hogy tehát nem remélhették, hogy üres a sír, ez egészen biztos. Mégis a szívük legbelső vágya azért felcsillámlik, hogy milyen jó lenne látni újra mesterünket. Még akár, ha halottként is, és ugye a kenethozó asszonyoknak a magatartása vagy a készülete erre utal, hogy hát ha halottan is, de még gondoskodhassunk róla, az utolsó végtisztességet megadhassuk nekik. Ez egy kicsit több, mint amit itt látunk, hogy kimennek megnézni a sírt. De amikor kimegyünk a temetőbe, és már csak a elhunyt szeretteink sírját láthatjuk, akkor ez is ad egyfajta jó érzést, vagy a bánatban és a szomorúságban, a gyászban is valami megerősítés, hogy ott vagyok amellett, a sír mellett, ahová az én szerettemet eltemettük. Tehát valami ilyesmi lehetett az asszonyban, hogy legalább a sírhoz menjünk ki. Na most az, hogy ez a belső vágyuk, hogy de jó lenne újra látni, ennek semmi reménye nem volt, és most mégis reményt kapnak. Az angyal azt mondja, ne féljetek. A ne félj biztatásnak csak akkor van igazi tartalma, ereje, hogyha az, amiről beszél, az valós reményt tud adni. Amikor egy gyászolót vigasztalunk, és ne sírjál, hát ez nem sok vigasztalást tud adni. Az együttérzés igen, hogy osztozom a fájdalomban. Ez ad enyhületet egy gyászban. De gondoljuk vissza Jézusnak a halott föltámasztására, amikor a Naimi ifjú édesanyjával találkozik, és ő mondja, hogy ne sírj, hát ennek óriási ereje van, mert nem csak, hogy osztozik a gyászban, hanem azt mondja, hogy nem kell sírni, mert lesz valami nagy fordulat. Ugye Jairus leánya is, amikor meghal, és oda megy a szülőkhöz, a családhoz, meglátja, hogy ne sírjatok, mert föltámad. Ennek a Jézusi biztatásnak, hogy ne sír, ne félj, egy igazi tartalma van, hogy lesz föltámadás. Ez a biztatás, és főleg az angyalnak ez a szava, hogy ne féljetek, nem csak ezt a belső rossz érzést akarja elűzni, hozzáteszem, nem is elűzhető csak úgy, hanem ennek nyomán kialakult, a félelem nyomán kialakult űrt tudja betölteni.
hogy gyertek, nézzétek meg, mert a sír üres. Jézus nélkül üres volna az életük, a halál kérlelhetetlen. Ők ezzel a szomorúsággal, reménytelenséggel mennek ki, valóban teljes reménytelenség, a halál, hogyha a halál az utolsó szó. Akkor így éltek az asszonyok, hogy hát meg kell halni. Igaz, Mártával való beszélgetés során Jézus beszél a föltámadásról, és akkor Márta azt mondja, igen, tudom, hogy lesz föltámadás majd az utolsó napon. Olyan messzire tolja ki a megoldás, hogy majd az életünk végén, vagy a világ végén, ott még lehet is, de azért ez nem igazi vigasztalás, sem Mártának és Máriának, akik elveszítették a testvérüket, Lázárt, tehát amikor csak úgy kitolom, hogy na majd a világ végén, vagy a halál után majd lesz valami jó, ez elég gyönge vigasz. Az angyal ennél sokkal erőteljesebb vigasztalás mond, amikor azt mondja, hogy ne féljetek. Az angyal egy közeli megoldást kínál. Gyertek, nézzétek meg, hol feküdt. Ez aztán a bizonyosság, hogy üres a sír. Nem csak hírből hallanak róla, nem csak azt mondja nekik az angyal, hogy menjetek haza, nincs is semmi látnivaló, üres a sír. Nem, gyertek, nézzétek meg, tapasztaljátok meg, bizonyosodjatok meg róla. És aztán mondja is nekik, hogy menjetek, vigyétek el a hírt az apostoloknak. Viszont csak ez a két asszony, vagy a kenethozó asszonyok, néhány asszony szerzi meg azt a bizonyosságot, hogy üres a sír, összehajtva ott vannak a síri leplek. Ezt nem lehet letagadni, hogy üres a sír. És az összes többi ember, az apostolok csak hírből hallják, hogy üres a sír. Nekik kell elmondani, hogy föltámadt, üres a sír. Igaz, ugye, János evangéliumában két apostol szalad, és ők is még látták a sírt, de más nem. Ez a néhány asszony, meg a két apostol, de senki más nem látta az üres sírt. Hát, hogy a katonák benéztek-e, hogy most mi van ott bent, nem valószínű, félelmükben inkább elfutottak, és hát arról számoltak be a farizeusoknak, írástudóknak, hogy ellopták, vagy az angyal jelenéséről számoltak be, és ezt fordították át a farizeusok, hogy akkor mondjuk azt, mondjátok azt, hogy ellopták. Hát nem tudunk más magyarázatot. Nos, tehát az üres sírt ők se látták minden bizonnyal, meg ők nem is a föltámadásnak a tanúi voltak, hanem ellendrukkerek voltak. Az asszonyok és a két tanítvány látta a sírt, az összes többi ember csak hírből hall arról, hogy üres a sír. Mi is itt, amikor már a rádióban beszélgetünk, vagy hallgatják a rádiót, hát csak hírből hallottuk, hogy ők látták az üres sírt. Ez lett az ige hirdetés alapja, hogy üres a sír, illetve, ahogy aztán az asszonyokkal találkozott Jézus, meg utána Jézus megjelent az apostoloknak, hát ez volt az igazi bizonyosság, mert ha azt mondjuk, hogy üres a sír, hát még éppen azt is föltételezni lehet, hogy valaki tényleg ellopta, szépen összehajtotta a síri lepleket, és akkor messzire elvitt a holttestet. Az igazi bizonyosság a Jézussal való találkozás. Előbb az asszonyoknak, később a tanítványoknak. Láttuk az Urat. Ez lett az ige hirdetés alapja. Föltámadt, mi láttuk. André Frossard, francia katolikus író és teológusnak volt egy ilyen műve, francia nyelven jelent meg, és hát nagyon sok nyelvre lefordították, magyarra is, hogy van Isten, találkoztam vele. Tehát volt egy nagyon mély lelki élménye egy francia kisvárosi kápolnában, és attól kezdve ő nagy ateista volt egyébként, és hát találkozott az Úrral, és ebből az élményéből fakadóan tudott aztán hitvalló emberré válni. Ez tehát az ige hirdetés alapja, az evangéliumnak az alapja, hogy mi láttuk az Urat. És hát, hogy ezt ők mennyire meggyőződéssel tudják mondani, azon nagyon sok múlik. Nézzük csak meg, amikor az apostolok, ugye Tamás nem volt ott az első találkozáskor, akkor már a föltámadt Úr megjelent nekik, és ők is ugyanezt mondták, hogy láttuk az Urat.
De Tamás nem hitte el. Na most, vagy Tamásra tolhatjuk ennek a felelősségét, hogy jaj, hát ilyen hitetlen ember, hát nem tudja elhinni, de azért inkább azt hiszem, hogy a józanész Tamás mellé áll, hogy van az, addig nem volt erről szó, igaz, hogy Jézus mondta, hogy harmadnapra föltámadok, de erről megfeledkeztek az apostolok, és hát annyira lehetetlen dolognak tűnt, hogy egy halott csak úgy föltámad, nem hitte el. De hát, hogyha az apostolokon is múlt, hogy ők még akkor nem tudták annyira bizonyossággal és meggyőzéssel mondani, hogy láttuk az Urat. Hiába győzködik, Tamás számára az még nem bizonyosság, ő látni akar. Látni akarja Jézust, látni akarja a sebeket, amely azt igazolja, hogy valóban ugyanaz a Jézus, mint akit láttak meghalni a kereszten és akit eltemettek. Hadd mondjak el egy kedves történetet. Egyik barátom hát telefoncsalás áldozata lett. Egy ilyen egyszerű lélek, akinek úgy megjelent a telefonján, hogy lehet beszélgetni az angol királlyal, meg a dubai herceggel, meg a spanyol hercegnővel, és kapott üzenetet ezektől a jeles és gazdag személyektől, és még ígéretet is kapott, hogyha nem tudom, ezt is ezt teszi meg, megadja a címét, nem tudom mit, akkor küldenek neki majd egy autót, meg nem tudom. Szóval szegénykém nagyon-nagyon belebolondult, és engem is győzködött, hogy de ezt higgyem el, hogy ez így van, itt van a telefonon, ez bizonyítani tudja, hogy ő a angol királytól kapott üzenetet, hát ezen az úton is jelzem, hogy sajnos a telefoncsalások ideig is eljutnak, hogy nagyon meggyőző erővel tudják becsapni az embereket, hogy ők ilyen gazdag emberekkel vehetik fel a kapcsolatot. Lényeg az, hogy annyira felajzotta őt, hogy be kellett vinni a diliházba, mert ő állandóan csak azt mondta, hogy hihetsék meg, hát itt van a telefon, én tudok beszélgetni, majd én majd fogok szólni az angol királynak, és akkor majd el fog küldeni. Úgyhogy hát ez lett a sorsa szegénynek, hogy bevitték a sürgősségére. És fölhívott engem telefonon, hogy Fülöp atya, hát csinálj már valamit, ezek nem hisznek nekem, hát én a királya beszélgetek, így úgy amúgy. És hát próbáltam neki segíteni, és mondtam, de hát hol vagy? Hát ő nem tudja megmondani, mondom, ad oda a ápolónak a telefont, és ő majd elmondja, hogy hol vagy, hogy megyek megkeresni. És akkor ez a drága barátom odaadta a telefonját, hogy itt van a Metropolita vonal másik végén, ő majd ki fog engem hívni. Na, aztán le is kapcsolták a telefont, mert ugyanúgy nem hitték el neki, hogy a Metropolita fog majd érte jönni, mint az, hogy az angol királya beszéget. Így aztán hát kerülő úton tudtam csak bejutni hozzá, és hát na, tisztáztuk valamelyest a helyzetet, hogy mondjuk ez a hívás, ez valóságos volt, és a Metropolita próbálta őt megkeresni, de a többit nem tudtam igazolni, hogy a spanyol hercegnő meg az angol király van vele közvetlenül kapcsolatban. No, szóval hát nem hitték el neki az, hogy így telefonon, hogy én majd a Metropolitával egyezkedem, és majd rendezi az én ügyemet. Tehát kell, hogy valami bizonyossá tegye ezt a tényt, hogy valóban találkoztam vele. És ez a bizonyosság nagyon érdekes, hogy pünköskor segítette az apostolokat. Ugye, amikor Tamásnak mondták, hogy láttuk az Urat, föltámadt, akkor nem hitték el. Az emmauszi tanítványoknak is hasonló tapasztalatuk volt. Persze, hogy a kenyértörésben ismerték föl, és mentek vissza az apostolokhoz még aznap éjszaka, hogy erről tanúságot tegyenek, hogy láttuk az Urat. Na, addigra aztán az Úr megjelent Péternek és a többi tanítványnak, és akkor, tehát ez az igehirdetésünk alapja, hogy láttuk az Urat. És pünköskor, amikor az apostolok erről tanúságot tettek, akkor a Szentlélek segített, és hihetővé tette ott hirtelen több ezer ember számára, hogy ez igaz, ez valós, hogy Krisztus föltámadt, és a kezdeti
ige hirdetésnek ez volt az alapja, magja, hogy Krisztust, akit megöltek, föltámadt, erről beszéltek. Majd csak jóval később formálódott ki, hogy ezt hogyan jövendölték meg az ószövetségi írások, meg aztán mi következik ebből, Szent Pál leveleiből olvashatjuk ki, hogy akkor egészen másképpen kell nekünk is élnünk, hogyha Krisztus föltámadt, és majd újra találkozhatunk vele, hogy ez a hétköznapi életünkre, az emberi kapcsolatainkra milyen hatással kell, hogy legyen. Ez majd jóval később formálódott ki, de az evangéliumnak az alapüzenete az, hogy föltámadt, és hogy találkoztunk vele. Na most nyilván egészen más, amikor valaki csak hírből hallott arról, hogy föltámadt Jézus, és mint akinek van erről tapasztalata. Húsvét éjszakánként, amikor biztosan más templomokban is, de én a görögözős templomok szertartásairól tudok beszámolni, amikor a sötétben visszük körbe a lángok a templom körül, és aztán visszaérkezünk a templomajtóhoz, és meghirdeti a pap az evangéliumot, és aztán elkezd énekelni, hogy föltámad Krisztus halottaiból, akkor eltölt bennünket is az örömnek a tapasztalata, hogy valóban föltámad, és nem véletlenül így is köszönünk, hogy Krisztus föltámad, valóban föltámad. Tehát ott van egyfajta közösségi tapasztalatunk arról, hogy valóban föltámad, de nem csak ez a magával ragadó közösségi érzése alapozhatjuk a mi hitünket nyilvánvalóan, és az ige hirdetésünket. Mi az üres sírt nem láttuk, az arról nem számolhatunk be. Néha, amikor Szentföldre elmennek zarándokok, akkor szintén beszélnek egyfajta bizonyosságról, hogy micsoda érzés tölti el őket, amikor azonokon a utcákon járnak, ahol Jézus is járt, vagy a Szent Sír fölé épült templomba beléphetnek, vagy akár a karácsonyi betlemi barlangba lemélhetnek. Tehát van egy ilyen, de ez még mindig közvetett tapasztalat, azért tegyük hozzá. Ahhoz, hogy a ige hirdetésünk hiteles legyen, nekünk is találkoznunk kell az Úrral. És minél mélyebb ez a találkozás, annál hitelesebb az erről szóló beszámoló. Reggel beszélgettünk a kispapi felvételiről, és mondtuk, hogy egyszer majd lehet, hogy a kispap képzésről is fogunk majd beszélni részletesebben. Ott nem a tanulmányokból áll a képzés, hogy megtanulják jó válaszokat adni a föltett kérdésekre, hanem ehhez az Isten tapasztalathoz kell hozzá segíteni őket. A teológia segít ebben egyébként, hogy minél világosabban lássuk az Isten titkait, de azért egy olyan mély rétegekbe is le kell tudni jutni, ahol már az értelem is megáll, és az Isten ajándékaként, ahogy pünköskor a Szentlélek hozzá segít ez a személyes találkozás tapasztalatához, ebből tudjon élni, táplálkozni, és erőt meríteni az ige hirdetés. És amit még szeretnék hozzátenni itt a végén, hogy ez nem csak egyszeri tapasztalat. Egyik alkalommal egy szektárs kisegyház ige hirdetőjének a beszédét hallgattam, és olyan nagyon lánglelkű meggyőződéssel beszélt, hogy Jézus hogyan halt meg értünk, mennyire szeretett bennünket, és mi is adjuk át az életünket, mert hogy elvette a bűneinket. Hallgatva ezt a lánglelkű ige szónokot és ige hirdetőt, az jutott eszembe, hogy hányszor mondhatta már ezt el. Tehát volt egy ilyen, nem mondom, hogy a Frigiderből elhúzott szöveg, de mégis valahogy ez jutott az eszembe, hogy hát ez egy nagyon nagy hatású szövegnek tűnik, de úgy tűnik, hogy nem először mondja. Meg egy alkalommal egy másik, ez már katolikus példa, egy ifjúsági találkozón a fiatalok mondták, hogy egy olyan nagyon jó, híres ifjúságpasztorátort hívták el, aki nagy dolgokat mondott, ilyen nagy duranásoknak szánta, de mégis üresen pufogtak, lehet, hogy annak idején még ez nagyot hatott, nagyot szólt, de minthogy újra és újra elővett töltény volt, már igazából baktörténnyel lövöldözött. Na hát, tehát fönt van, megvan ennek a kísértése, és éppen ezért állandó kapcsolatot kell tartani az Úrral.
Tehát ami egy-két éve nagyon szólt, az lehet, hogy ma már üres. És az igazi remény az angyaloknak is, amit mondott, az asszonyoknak mondott az angyal, az Úrral való találkozásnak a lehetősége. És ez a hitünknek az alapja, hogy mi a föltámadt Jézus Krisztussal együtt élünk. Nem csak húsvétkor mondjuk, hogy föltámad, valóban föltámad, vagy amikor tanúságot teszünk, hogy hát mi hiszünk az Úristenben, meg hogy megsegít bennünket, meg higgyük már el, hogy ez a hatalmas Isten él, és övéi lehetünk, hanem átsugárzik rajtunk az, hogy van-e élő kapcsolatunk az Istennel, vagy sem. Van-e személyes találkozásom, ha úgy tetszik, nap mint nap való találkozásom, akár az eukarisztiában, akár a belső imádságban, ez bizony látszik. És a szentírási szakasz Máté evangéliumában így folytatódik, az asszonyok gyorsan otthagyták a sírt, és félelmükben, meg nagy örömükben is siettek, hogy megvigyék a hírt a tanítványoknak, egyszerre csak Jézus jött velük szembe, és így köszöntötte őket, üdv nektek. Odafutottak, leborultak előtte, és átkarolták a lábát, Jézus így szólt, ne féljetek, megismétli, amit az angyal, ne féljetek, menjetek, vigyétek hírül testvéreimnek, hogy térjenek vissza Galileába, ott majd viszont látnak. Hát a Mária rádión keresztül én is ezt mondom, ezt a Jézusi üzenetet, ne féljetek, nincs okunk a félelemre, azzal tudjuk kitölteni ezt a nagy űrt, ami a félelem kelteni bennünk, hogy Jézus jelenléte tölti be ezt a nagy hiányérzetünket. Ne féljetek, mi is menjünk, vigyük el ezt az örömhírt a testvéreinknek. Amen.

0: hitünk és életünk. Felnőtt katekézist hallhattak Jelencsics Erich atyával.
1: Mária Rádió.
2: Felfoghatatlan. Chiara Lubich elmélkedése. Felfoghatatlan, rendkívüli, hogy jelen vagy a tabernákulum csendjében. Valóságod teljesen rabul ejti lelkemet. Reggel bemegyek a templomba, és ott talállak. Futok a templomba, mikor szereteted sarkal, és ott talállak. Bemegyek véletlenül, megszokásból vagy tiszteletből, és ott talállak. És minden alkalommal mondasz valamit. Helyre igazítasz egy gondolatot, különböző hangjegyekkel, valójában egyetlen dallamot komponálsz, melyet kívülről tud szívem, mely egyetlen szót visszhangoz bennem, örök szeretet. Ó, Istenem, nem is tudtál volna jobbat kitalálni. A te csendedben elhal életünk zaja, szíved halk dobbanása felszárít minden könnyet. Csend. Csend, mely zengőbb minden angyali koncertnél. Csend, mely az igét közli az értelemmel, a szívnek pedig isteni gyógyírt ad. Csend, melyben minden hang helyére kerül. Minden fohász átalakul, a te titokzatos jelenléted. Ott van az élet, ott van a várakozás. Ott pihen meg kicsiny szívünk, hogy aztán szünet nélkül tovább dobokhasson.

0: A lélek hangja.
1: 5 óra.
2: Mária Rádió Várpalota, FM 90,0.
3: Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
4: A világosság rózsafűzérét a roma közösségért ajánljuk fel. Erősítse fiataljaikat az Úr, hogy a tanulás és a munka révén járuljanak hozzá közösségük jólétéhez és fejlődéséhez.
5: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
6: Dicsőség mindörökké!
5: Kedves hallgatóink, a Mária Rádió kápolnájában a Mária Pócsi könnyező Istenszülőről nevezett imakör imádkozza a világosság szentolvasót. Kérjük, imádkozzanak velünk, értünk a rádióért. Az önök szándékai mellett felajánljuk ezt a rózsafűzért István atyáért, Rozália önkéntes testvérünkért, az imádkozó testvérek szándékaira, Máriácska és Olimpia kisunokákért, Ádám Roland József testi-lelki gyógyulásáért, az imádkozó testvérek szándékaira, a hallgatók szándékaira is, a békéért és Magyarországért. Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében.
6: Amen.
5: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
6: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet.
5: Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
6: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: Világosság szentolvasó első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Megkeresztelkedése után Jézus nyomban feljött a vízből, akkor megnyílt az ég, és látta, hogy az Isten lelke, mint galamb leszállt, és fölé ereszkedett. Az égből szózat hallatszott: ez az én szeretett fiam, akiben kedventelik. Nézd az alázatos Jézust, nézd, amint beáll a bűnösök sorába, leghátulra, utolsóként. Ezt a helyet nem veheti el tőle többé senki sem. Nézze, mint vízbe lép és örvendj a keresztelővel. kifüröztvén a bárányt, nagy újságot lát. Világosság támad, mert nyílik már az ég. Világosság támad, mert Isten lelke ott lebeg a víz felett, és ott lebeg a bárány felett. Amikor kereszteltek szívedben, világosság támadt. Leszállt rád a lélek, hogy Krisztussá formáljon. Mestered alázatát és engedelmességét tanult kitartóan, és atyád kedvét leli benned. Mária pedig imájával kísér, mint fiát kísérte egykoron, mert a keresztvízben Isten gyermekévé lettél, és édesanyát kaptál.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
0: Üdvözl légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
6: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A világosság szentolvasó második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Harmadnap mennyegzőt tartottak a galileai Kánában, melyen Jézus anyja is ott volt. Jézust is meghívták a mennyegzőre tanítványaival együtt. Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte, nincs több boruk. Jézus azt felelte, még nem jött el az én órám. Erre anyja szólt a szolgáknak, tegyetek meg mindent, amit csak mond. Nézd az engedelmes Jézust, nézd, amint Máriára pillantott. Anya és fiú gyöngét szeretete sohasem ismert mást, mint igent. Nézd Máriát, ezért jelzi fiának mindazt, amit a lelkében észrevett, mert a feladat kötelezi. Amikor megérzel bajt, észreveszel szükséget vagy bánatot, és szíved arra indít, hogy cselekedj, Máriaként fordulsz Jézushoz, és figyelmébe ajánlod, mint saját ügyedet. Nem utasítasz és nem kér semmit sem, csak jelzzel csupán, és a többit Máriára bízod, és imád, meghallgatást talál.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőnek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
6: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A világosság szent olvasó harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Nézd Jézust, az ország királyát, nézd, mint ajkán magasztos igék fakadnak. Gyermekként ragyog, mert nagy örömet hirdet. Sötétben élőknek világosság országát, rabként sínlődőknek szárnyalás szabadságát. Fölé lett a halott, meggyógyult a leprás, a bűnös felemelte fejét, mert az élet bőséget árad el testben és lélekben, amikor a szeretet országával találkozik. Fényvetült titkára és szíve vágyára jött azért, ami elveszett. Engedd, hogy megéljen, és lángra lobbanjon a szíved. Vállára vesz gyöngéden, szeliden, és hazaindul veled, és könnyezve érted meg. Öröme jelzi, mennyit is keresett. Hálás szívvel tekints pásztorod anyjára Máriára. Szólítsd őt édesanyádnak, és szívedben világosság támad, mert Isten országától nem vagy messze már.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.

0: a világosság szentolvasó negyedik titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. 6 nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, és fölment külön velük egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük, arca ragyogott, mint a nap, ruhája pedig olyan fehér lett, hogy vakított, mint a fény. Nézd Jézust, a világ világosságát, nézd, amint imába merült arcát, új fény hatja át. Föltárult a titok, istenségét rejtegett, hogy kicsinynek és bűnösnek barátja lehessen. Nézd Máriát, ő nem láthatott fényt és nem hallott hangot, csak hitt. Ebben állt a boldogsága. Hitt az angyal szóra, hitt a betlehemi istálóban, hitt fia tanító szavában, és hitt a keresztje alatt állva. Amikor keresztet súlyossá nehezül, amikor életedben a búza szent törvénye jelentkezik, ne félj és ne fuss el, inkább emlékezz. Fénylőpontként tekints a magad Tábor hegyeire. Amikor igaz szeretettel találkoztál, amikor bűneiden sírni tudtál, amikor Istenbe merülten imádkoztál, mindannyiszor a hegyen voltál.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőnknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed nagy gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled.

0: isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztal te és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a tábor hegyén bemutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztal te és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztal te és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztal te és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,

0: és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy már, Isten szülő, Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülött, Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a tábor hegyén bemutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülött, Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
0: Most és mindenkor, és örökkön, örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság szent olvasó 5. titka. Aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Vacsora közben Jézus kezébe vette a kenyeret, megáldottan megtörte és tanítványainak oda nyújtva ezeket a szavakat mondta. Vegyétek és egyétek, ez az én testem. Nézze gyöngéden szerető Jézust, nézze, mint csecsemőt tápláló édesanyaként önmagát osztja szét. Vágyva vágyta ezt, mert az odaadás a szeretet legnagyobb boldogsága. Nézd a szeplőtelent, ő az egyetlen méltó, tőle tanuld az elfogadást. Amikor áldozol szívedben az áment, ő mondja ki helyetted. Amikor megáldoztál, nem vagy többé már az, aki voltál. Krisztussá válsz, mert visszhangoznak még a szavak benned. Ez az én testem. Hordozd az örökséget, pillantásod vigasztal és gyógyít a szavad. Egy vagy mindenkivel, baráttal is ellenséggel, mert Máriával igent mondtál a szeretetre, és igent mondtál az életre.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
0: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögjünk.
2: Hálát mondunk neked, mindenható Isten, mindazon jó téteményeidért, melyeket velünk ezen szent rózsafüzér elmondásakor eszközöltél. Istennek legméltóbb anyja, boldogságos Szűz Mária, fogadd el ezt a szent rózsafüzért, melyet a teljes szent háromság egy Istennek legmélyebb imádásunk áldozatául bemutattunk, az egész mennyei seregeknek, de különösen a te dicséretedre és tiszteletedre elimádkoztunk. Ajált fel azt a te szent fiadnak, Jézus Krisztusnak, az egész katolikus anyaszentegyház javáért, az igaz keresztény hit gyarapodásáért, a keresztény fejedelmek közötti béke egységéért, minden egészségesekért, betegekért, rabokért, kesergőkért, szüleinkért, rokonainkért, a te szolgáidért és szolgálóidért, minden élőkért és megholtakért. Ó Mária, áldj meg minket, városainkat, községeinket és hazánkat, hogy a te pártfogásod által minden veszedelemtől, éhségtől, mirigy haláltól, földrengéstől, vízáradástól, jégveréstől, tűzveszélytől, háborútól, idegenek betörésétől és minden belvillongástól mentsen meg minket az Atya és Fiú és Szentlélek Úristen. Esedezzél érettünk, hogy egykor veled és a szentekkel a mennyei hazában boldogul élhessünk, a te isteni szent fiaddal vég nélkül örvendezhessünk. Légy velünk életünkben és halálunk óráján. Amen. Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, az örök atyához irgalomért, amen. Dicsőség az atyának és fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor, és örökkön örökké, amen. Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké.
4: A világosság rózsafűzérét a Roma közösség fiataljaiért ajánlottuk fel, hogy hatékonyan szolgálják közösségük jólétét és fejlődését.
5: A világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

0: Mária Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Július 7-e. Békesség. Békesség közel és távol. Izajásnál olvassuk ezt az 57. fejezet 19. versében. Békesség, békesség közel és távol. Milyen békétlen az emberi szív? Békétlen az emberi szív, mert valójában kielégítetlen és magányos. Közösségben, vallásosságban is. Milyen békétlen az emberi szív? A legjobb kép erre az ige által is használt háborgó tenger. De ha nem is háborog az emberi lélek, akkor is olyan, mint a folyó vagy a tó. Örökké mozgásban van. Hullámzik. És a nagy is a szélcsend, azért csak fecseg a felszín. Miközben hallgat a mély. Az ember nem tud megnyugodni. Iszapot és sarat kavarnak a hullámai. Állandóan kavarunk. Azt hisszük, létünk az állandó, fontoskodó életben igazolódik. Pedig a tevékeny élet nem biztos, hogy az állandóan cselekvő élet. Van, amikor elcsendesedésnek, a leállásnak, a félreállásnak az ideje jön el. És ilyenkor a negyedik parancsolat szó szerinti értelmének engedve tudnánk igazán használni. Egyedül a magasztos, a fölséges, az örök, a szentséges Isten képes rajtunk segíteni. Ezek az Istennel kapcsolatos jelzők, hogy magasztos, felséges, örök, szentséges, az Istennel kapcsolatos jelzők azt próbálják visszaadni, hogy Isten cselekvő, de nyugodt Úr. Az Isten magassága ebben is jelzi az embertől való lényegi különbségét. Ez az Úr képes egyedül arra, hogy lecsendesítse a tengert. Elsimítson minden fölösleges hullámverést. Ez az Úr képes egyedül arra, hogy ülepítsen, megtisztítson minden mélységet, és ezzel igazán áldozattá tegye az életünket. Mert egyedül az Úr az, aki lehajol azokhoz, akik alázattal belefáradtak végre a maguk megtört életének mélységeket felkavaró hullámverésébe. Az Úr felüdíti életüket. Mindezt teológusként is megfogalmazza Izajás. Jogosan haragudna nyugtalan és elefántként porcelánboltban sürgő életünkre az Úr, de nem haragszik vég nélkül alkotásaira. Az Úr látja haszonleső életünk minden bűnét, mégis könyörül. Meggyógyít, megvigasztal, vezet, hálára indít, békességre juttat. Az élő víz hullámzik, nem posad meg, de nem kavarodik fel, nem háborog, hanem nyaldos, hűsít, simogat, üdít, frissít, éltet az élő víz. Ahol pedig a hívő ember közelében ez a krisztusi béke terem, ott távolban is ez a béke adatik, szívből a szívbe. Amen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek nem inkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Te vagy az én reményem. Kedves hallgatói család, egy egyszerű mondat, mégis életet formáló vallomás. Egy lélek szava Istenhez, amikor elfogy az erő, elhalkul a világ, és csak a hit marad. Szent II. János Pál pápa mondta, ne féljetek, tárjátok ki szíveteket Krisztusnak. Ő nem elvesz, hanem mindent megad. Ő az ember reménye. A Mária Rádió ebben a reményben él, és ezt a reményt sugározza nap mint nap. Ott van a betegágyok mellett, a magányosok otthonában, a hosszú utakon, a nehéz csendekben. A Mária Rádió nem csupán hang, jelenlét. Nem csak információ, imádság. Nem csak műsor, küldetés. És ebben a küldetésben önökre is szükség van. Adományával ön is a remény hirdetőjévé válhat. Segíthet, hogy ez a hang továbbra is elérje azokat, akik ma is így kiáltanak, Uram, te vagy az én reményem. Kérem, támogassa Mária Rádiót, mert a remény nem csupán érzés. Reményünk Krisztus. És ő ma is szól. Rajtunk keresztül is.
3: Önkénteseket keresünk a Mária út Zarándok információs pontjába. Budapesten a Ferenciek terén tavaly augusztusban nyitott meg az érdeklődők számára a Mária út Zarándok információs pont. A Zarándok információs pontot önkéntesek üzemeltetik, ők állnak rendelkezésre adományok kiadásával és bevételével, sok-sok érdekes információval, tájékoztató füzetekkel, pólókkal, ajándéktárgyakkal kedveskedünk az érdeklődőknek. Erre a szép szolgálatra keresünk most önkéntes társakat. Ha felkeltette az érdeklődés ezt a lehetőség, jelentkezz nálunk az info@mariaut.hu e-mail címen.
4: Hírpercek.
5: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Leó pápa nyári pihenőjét júliusban Castel Gandolfóban tölti. Pap és diakónus szentelést ünnepeltek Temesváron. Új kolotkó miniszobor bukkant fel Budapest belvárosában. Jönnek a részletek. Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallják. Leó pápa a nyári szünet egy részét pihenéssel tölti a Vatikántól nem messze fekvő Castel Gandolfóban július 27-éig. Ebben az időszakban minden általános, magán és különleges kihallgatás is szünetel, és csak augusztus 5-én szerdán folytatódnak. Olvasható a Magyar Kurír cikkében. A júliusi vasárnapokon délben a Szentatya a Castel Gandolfói apostoli palota előtti Piazza della Libertà téren mondja el az úrangyala imádságot a hívekkel. Július 4-én pap és diakónus szentelést ünnepeltek Temesváron, tudósít a romkat.ro hírportál. A Szentgyörgy székesegyházban Pál József Csaba megyés püspök áldozó pappá szentelte a temesvári Adrián Hafner diakónust, az aninai plébániáról Kárnel Mário Krisztiánt diakónussá szentelte, valamint a temesszlatinai Francisco Kráját állandó diakónussá. Homíliájában a püspök arra hívta fel a szentelendők figyelmét, hogy életükkel és szolgálatukkal hirdessék, Isten velünk van és végtelenül szeret bennünket. Amikor ti szolgáltok, számíthattok arra, hogy az Úr nem hagy egyedül benneteket, ha hozzáfordultok, ő megerősít, vigasztal és vezet benneteket. Ez lesz hivatásotok örömének igazi forrása, hangsúlyozta a főpásztor. Arra buzdította a felszentelteket, hogy szolgálatuk mindig Krisztus szeretetéből táplálkozó, örömteli és hűséges legyen. Egy apró meglepetéssel gazdagodott szombaton Budapest. Kolodkó Mihály legfrissebb miniszomra ezúttal a Magyar Nemzeti Bank épületének közelében kapott helyet, a Szabadság térnél, adja hírül a We Love Budapest. Kolodkó Mihály kárpátaljai származású gerilla szobrász, a Budapest szerte felbukkanó, kedves, ironikus vagy éppen elgondolkodtató miniszobrairól vált országszerte ismerté. Műveit az éjszaka leple alatt helyezi ki, és mára valódi turista látványossággá nőtte ki magát. A legújabb, szombat reggelre megjelent szobor egy munkaruhás fülvédős alakot ábrázol, aki lombfúvóval fújja a művész által odatett régi pengőket. A szobor mostani kihelyezése nem véletlen, hiszen 1946. augusztus 1-én vezették be a forintot hazánkban. Idén ünnepeljük bevezetésének 80. évfordulóját, amikor az utcákon seprűvel söpörték az elértéktelenedett pengőt, és most ennek állít emléket a szobor. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: A Mária Rádió Dabason az FM 97,5 MHz-es frekvencián fogható.

Ti testvérek, nem jártok sötétségben, hogy az Úr napja tolvaj módjára lepjen meg benneteket. Hiszen mindnyájan a világosság és a nappal fiai vagytok. Nem vagyunk az éjszakái, sem a sötétségé.

0: Urunk, őrizd meg bennünket ösvényeden. Urunk Jézusunk, reggeli imánkkal feltámadásodat köszöntjük, dicsőségedbe vetett reményünk ragyogja be napunkat.
1: Urunk, őrizd meg bennünket ösvényeden.
0: Fogadd el, Urunk, vágyakozásainkat és jó feltételeinket, mint mai napunk első ajándékait.
1: Urunk, őrizd meg bennünket ösvényeden.
0: Add, hogy magyarapodjunk az irántad való szeretetben, és bármi történik, minnyájunk javára váljék.
1: Urunk, őrizd meg bennünket ösvényeden.
0: Világosodjék általunk a te világosságod az emberek előtt, hogy jó cselekedeteink láttán dicsőítsék az atyát.

0: Urunk Jézus Krisztus, igaz világosság, te megvilágítasz minden embert az üdvösségre. Kérünk, adj erőt, hogy elkészítsük színed előtt a békesség és az igazság útjait. Aki élsz és uralkodol az Atya Istennel és a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória hétfői adásunk tartalmából.

Jézus igája a szeretetből fakadó önátadás, Leó pápa vasárnapi úrangyala imája. 14. Leó köszöntései az úrangyala elimádkozása után, ima Venezueláért. Leó pápa Castel Gandolfóba érkezésekor üdvözölte az egybegyűlteket. 14. Leó levele az Amerikai Egyesült Államok megalapításának 250. évfordulója alkalmából.

0: Jézus igája a szeretetből fakadó önátadás, Leó pápa úrangyalai mája. Osztozzunk Krisztus életében egészen a keresztig, amely egy édes teher, hiszen az Úr soha nem hagy bennünket magunkra, a legsötétebb pillanatokban sem, buzdított rá 14. Leó pápa vasárnap délben az úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében. A pápa katekézisének középpontjában a Jézus által nekünk ajándékozott isteni bölcsesség állt, amelynek szíve az alázatosság, a mindenki iránt lángoló szeretet. Kedves fivérek és nővérek, szép vasárnapot kívánok, köszöntötte 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozószobája ablakából a Szent Péter téren összegyűlt mintegy 18 ezer hívőt.
1: Il Vangelo della liturgia odierna ci invita a condividere la lode che Gesù eleva al Padre, Signore del cielo e della terra.
0: Az évközi 14. vasárnap evangéliumi szakasza arra szólít minket, hogy osztozzunk abban a dicsőítésben, amellyel Jézus az Atyához fordul, aki a mennynek és földnek ura. Kezdte beszédét a Szent Atya, majd rámutatott, hogy Isten fia, aki emberré lett, úgy nyilvánítja ki szeretetét, hogy minden teremtményt bevon ebbe a hálaadásba. Ennek a közvetlen és örömteli gesztusnak az egyszerűsége megfelel Isten stílusának, aki a kicsinyeknek szereti kinyilatkoztatni magát, miközben rejtve marad a bölcsek és okosak előtt. Ez utóbbiak ugyanis annyira el vannak telve saját elveikkel, hogy nem ismerik fel Krisztus jelenlétét, a messiást, aki meglátogatja népét. Az emberi bölcsesség így kevésséggé válik, a tanítás pedig önteltséggé silányul. Isten igazi bölcsessége viszont a test alázatosságában nyilvánul meg, és tanítása azokhoz szól, akik leginkább fáradoznak. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, mondja az Úr. Jézushoz menni azt jelenti, hogy viszonozzuk a szeretetét, és osztozunk életében egészen a keresztig, mint ahogy ő maga magyarázta el nekünk. Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és kövessen engem. Idézte Máté evangéliumának szavait a Szent Atya.
1: Proprio il dono di sé per amore e il gioco di Gesù, cioè la sintesi del suo insegnamento.
0: Éppen ez a szeretetből fakadó önátadás Jézus igája, vagyis tanításának összefoglalása, bölcsességének középpontja, szíve, amely a mindenki iránti szeretettől lángol. Leó pápa feltette a kérdést, hogyan lehet könnyű és édes a kereszt terhe? Válaszában megállapította, hogy ennek egyetlen egy oka van, mégpedig az, hogy a keresztet az Úr viszi elsőként és mindannyiunkkal együtt, anélkül, hogy valaha is magunkra hagyna minket abban, ami lesújt bennünket. Igazi mesterként Jézus magára vállalja a gonosz által megsebzett emberiséget, hogy gondoskodjon róla. Az ő általa nekünk ajándékozott bölcsesség tehát az üdvösség hirdetése, az ő igája emel fel minket minden elesettségből. Krisztus nyomdokaival lépve utunk tehát nem egy megfeszítő aszkézis, önmegtartóztatás, hanem a szabadság iskolája, amely komolyan veszi a történelem drámáját, és mindig megvilágítja annak értelmét, főleg a legsötétebb pillanatokban, mutatott rá katekézisében Leó pápa, hangsúlyozva, hogy a rossz valójában csak Jézus keresztjében nyer megváltást, csak Jézus kínszenvedésében talál vigaszt, és megváltást halandó fáradtságunk. A rabszolgaságban Krisztus a felszabadítás. A háború csapásai alatt Krisztus a remény. A bűn órájában Krisztus a megbocsátás. Ez az igazi bölcsesség, vagyis az az út, amelyen együtt szeretnénk járni, tanítványként egyesülve az ő nevében. Jézus testvérünké válva, fiúként tanítja ezt nekünk.
1: Con la forza dello Spirito Santo, egli stesso manifesta la Chiesa, la verità di Dio e dell'uomo.
0: A Szentlélek erejével ő maga nyilvánítja ki az egyháznak Isten és az ember igazságát, mert nem ismeri a fiút senki más, csak az atya, s az atyát sem ismeri más, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Emlékeztetett az evangéliumi szakasz szavaira Leó pápa, majd beszéde végén hálát adott az Úrnak irántunk való szeretettel teli bizalmáért, kérve Mária a béke királynőjének közbenjárását az egyház és az egész világ javára.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Amen.
0: 14. Leó pápa köszöntései az Úrangyala elimádkozása után. A Szent Atya mindenek előtt kifejezte reményét, hogy a csütörtökön az oltár dicsőségére emelt vietnámi pap közbenjárása támogatja majd az evangélium üldöztetéstől szenvedő munkásait, majd imáiról biztosította a földrengés által sújtott Venezuela népét. A vasárnap déli Úrangyala imádság után Leó pápa utalt rá, hogy július 2-án a vietnámi Thak Sai kegyhelyen boldoggá avatták Francis Xavier Truong Bu Diep papot, akit 1946-ban a hit iránti gyűlöletből gyilkoltak meg.
1: In un contesto di prevaricazione e di violenza si pose come difensore dei diritti della gente.
0: A hatalmi visszaélések és az erőszak közepette a vietnámi atya az emberek jogainak védelmezőjeként lépett fel, és nem hagyta cserben plébániája híveit. A pápa annak a kívánságának adott hangot, hogy az új boldog közbenjárása és imádsága támogassa az evangélium munkásait, akik ma is üldöztetésnek vannak kitéve. A pápa szeretettel köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt híveket, először portugál nyelven a brazíliai zarándokokat, majd spanyolul a venezuelai Mérida Egyetemének kórusát.
1: Recuerdo siempre en mis oraciones a las víctimas del terremoto y a todo el pueblo venezolano, que el Señor lo sostenga en este momento tan difícil.
0: Biztosította őket, hogy imáiban mindig megemlékezik a földrengés áldozatairól és az egész venezuelai népről. Azért fohászkodott, hogy az Úr adjon nekik erőt ebben a nehéz időszakban. 14. Leó pápa ezután a lengyel csoportokhoz fordult. Üdvözölte a kapucinus kisebb testvérek krakói provinciájának újonnan felszentelt papjait, a Lóczi érsekség gyermekkórusát, akiket segédpüspökök kísér, valamint a legnyicai egyházmegye csoportját. Végül a Szent Atya a Komói tó partján lévő Bellagio fiataljait és a Jubileum nevű szicíliai kórus tagjait köszöntötte, majd mindenkinek szép vasárnapot kívánva búcsúzott el a hívektől. XIV. Leó Castel Gandolfóba érkezésekor üdvözölte az egybegyűlteket. Vasárnap a Róma délkeleti részén fekvő Castel Gandolfóba érkezve, 14. Leó pápa röviden megjelent az apostoli palota erkélyén, hogy üdvözölje a Piazza della Libertán összegyűlt híveket. Megköszönte nekik a szeretetteljes fogadtatást, és megerősítette a testvériség fontosságát. Az apostoli palota erkélyéről lelógó transzparens Leó pápa érkezését jelezte a Castel Gandolfói téren összegyűlt híveknek. A szombati lampedúzai apostoli útja és a július 5-i Szent Péter téri úrangyala imádság után 14. Leó délután az olaszországi Láció régióban található településre, a pápák nyári rezidenciájára utazott. Július 27-éig, hétfőig itt tölti pihenő időszakát, amint azt a pápai ház prefektúrájának közleménye is ismertette. Rezidenciája erkélyéről a pápa néhány szóval viszonozta a helyi közösség örömét, amely izgatottan várta a hagyományos júliusi tartózkodását, egy hónapot, amelyet általában a szokásos kötelezettségeitől mentes pihenésnek szentel. Jó estét, Castel Gandolfo, hangzottak Leó pápa első szavai. Köszönöm, nagyon örülök, hogy itt lehetek közöttetek, és a következő heteket egy kis pihenéssel, imával, olvasással és remélhetőleg egy kis sporttal tölthetem itt Castel Gandolfóban. Találkozni mindig fontos pillanat, és örülök, hogy mindannyian itt vagytok. Köszönöm a fogadtatást, és köszönöm, hogy testvérek vagytok. Miközben a hívek üdvözlünk éjjelzéssel és tapssal fogadták a Szent Atyát, Leó pápa áldását adta, mondván, hogy újra találkoznak majd a vasárnapi úrangyala imádságon, és talán néhány más alkalommal is. Biztosíthatlak benneteket, hogy mindig imádkozom értetek, de különösen az elkövetkező hetekben. Isten kísérjen mindig benneteket. Leó pápa köszöntötte a villanovai Szent Tamás templom plébánosát és közösségét is, ahol 2025. július 13-án szentmisét celebrált. A pápa a pihenő időszaka során minden általános, valamint magán és különleges audienciák szünetelnek. Az általános audienciák augusztus 5-én szerdán folytatódnak. Július minden vasárnapján az úrangyala imádságra a Castel Gandolfóban található Piazza della Libertà, a Szabadság téren kerül sor. A 14. Leó levele az Amerikai Egyesült Államok megalapításának 250. évfordulója alkalmából. Leó pápa imádkozik minden amerikaiért július 4-ére az Amerikai Egyesült Államok alapításának 250. évfordulója alkalmából küldött levelében. Annak a reményének ad hangot, hogy 1776 szelleme továbbra is reményre és egységre ösztönöz, miközben az Amerikai Egyesült Államok a jövő felé halad. Leó pápa levele elején szívből gratulál minden amerikainak a függetlenségi nyilatkozat aláírásának 250. évfordulója alkalmából. Ez az évforduló az Amerikai Egyesült Államok történetének meghatározó pillanatára 1776. július 4-ére utal, amely kitartó hangot adott a szabadság, az egyenlőség, a boldogság keresése, az igazságosság és a demokratikus önkormányzás eszméinek. A pápa felidézi, hogy 2,5 évszázadon át amerikaiak nemzedékei dolgoztak együtt ezen elvek továbbvitelén, áldozatvállalás, szolgálat, innováció és polgári részvétel által. Ez az évforduló nem csak a nemzet figyelemre méltó útjának megünnepléséről szól, hanem arról is, hogy elgondolkodjunk azon a felelősségen, amelyet e haza fiai és lányai egymás, valamint a ma formálódó nemzet örököseivé váló nemzedékek iránt viselnek, figyelmeztet Leó pápa. Ezen alapelvek közül a legbecsesebb a vallásszabadság, minden ember joga a lelkiismerete szerinti vallásgyakorláshoz és a vallás nyílt gyakorlásához, kényszer és félelem nélkül. Ezen évforduló megünneplésekor fontos felismerni, hogy a vallásszabadság régóta központi szerepet játszik az amerikai ígéretben, védve mind az egyéni méltóságot, mind a sokszínű lakosság békés együttélését. Ugyanez a szabadság tette lehetővé a katolikus egyház számára, hogy gyökeret eresszen és virágozzon az Egyesült Államokban, nem csak saját tagjai, hanem az egész nemzet javára. Az egyház hűséges fiaiként és lányaiként a katolikusok arra hivatottak, hogy létezésük minden dimenzióját Krisztus szeretetével ruházzák fel, az evangéliumot a mindennapi élet körülményei között élve. Ez az életmód számos előnnyel járt, amelyeket az egyház az évek során nyújtott e nemzet fejlődéséhez. Különösen az oktatás, a szegények iránti törődés előnyben részesítése, az egészségügy és az alapvető szociális szolgáltatások terén végzett szolgálatára gondolok, hogy csak néhányat említsek, jegyzi meg Leó pápa. Ezután emlékeztet, a Sapientiae Christianae kezdetű enciklikájában elődöm 13. Leó pápa azt írta, hogy nincs jobb polgár annál a kereszténynél, aki tudatában van kötelességének. Valójában a hit távol attól, hogy szemben álljon az állampolgári felelősséggel, új erőt ad az igazságosság, a béke és a közjó keresésének, tökéletessé téve a Teremtő által adott minden természetes ajándékot. Szent Pál arra buzdította a korai keresztényeket, hogy imádkozzanak a hatalmon lévőkért, hogy békés életet élhessenek Isten akaratával összhangban. Ebben a tekintetben Isten és a haza iránti kötelesség hűséges teljesítésében a katolikusok arra kapnak meghívást, hogy továbbra is szolgálják a nemzetet, mint kovász a szeretet civilizációjának növekedéséhez, kéri 14. Leó. Szintén az ország fejlődését irányító alapelvek közé tartozik Minden emberi élet Istentől kapott méltósága, emlékeztet a pápa. Minden ember olyan eredendő értékkel rendelkezik, amely tiszteletre, védelemre és gondoskodásra szólít fel. Ebben a szellemben e méltóság teljes megértése elvezet annak felismeréséhez, hogy fontos az emberi élet megóvása annak kezdetétől a természetes haláláig, és egy olyan társadalom felépítése, amelyben a kiszolgáltatottak, a szenvedők és az elfeledettek mindig együttérzéssel, szolidaritással és szeretettel találkoznak. A pápa továbbá rámutat, hogy az emberi élet védelme magában foglalja a migránsok befogadását, védelmét és támogatását is, akiknek reményei, áldozatai és hozzájárulása a kezdetektől része az ország történelmének. Minden nemzedékben a szabadságot, a lehetőséget, a hovatartozást keresve érkezettek, hozzájárultak a nemzet karakterének formálásához. Együttérzéssel és nagylelkűséggel fogadni őket nem csupán a jótékonykodás, hanem a minden embert megillető méltóság elismerése is, állapítja meg levelében 14. Leó. Utalva a legutóbbi enciklikájára, a Magnifica Humanitasra, a közjó érdekében végzett közös munkáról írva hangsúlyozza. Egy olyan világ építése, amelyben mindenki kivirágozhat, közös felelősségre és bátorságra van szükség. Senki sem tudja egyedül viselni a világ előtt álló kihívások súlyát. Szükségünk van egymásra, és egységben kell együttműködnünk, hogy szembenézzünk azokkal a kihívásokkal, amelyekkel a világ ma szembesül, figyelmeztet Leó pápa. Majd annak a reményének ad hangot, hogy ez a mérföldkő megújítja a szabadság, az igazságosság, a lehetőségek és a demokrácia ígérete melletti közös elkötelezettséget. Az amerikaiak tiszteljék azok bátorságát és vízióját, akik előttük jártak azzal, hogy megerősítik közösségeiket, tiszteletben tartják a különbözőségeiket, és együtt dolgoznak egy tökéletesebb egységért, kéri Leó pápa levelében. Végül gratulál ehhez a rendkívüli nemzeti évfordulóhoz. Az 1776-os év szelleme továbbra is árasszon reményt és egységet az Amerikai Egyesült Államok számára, amint a jövő felé halad. Mindenkit imáiról biztosít annak érdekében, hogy megújult erőfeszítéseikkel erősítsék meg a nemzetet az alapító atyákat irányító alapelvekben. Majd a szeplőtelen fogantatás az USA védőszentjének közbenjárására bízza az amerikai lakosságot, hogy továbbra is őrködjön Amerika felett, és védelmezzen mindenkit, aki ott él. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
2: Mária Rádió. Programajánló következik.
3: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Café Francesco. Budapest 5. kerület Molnár utca 4 szám alatt várja kedves vendégeit. A kávézó története. Ferenc pápa magyarországi látogatásán felbuzdulva, Rónaszéki János és Horváth Zoltán alapító atyák megalapították a Franciscus alapítványt. Az alapítvány, mely elkötelezett a keresztény-katolikus értékrendek mellett, elsődleges célja Ferenc pápa szellemi örökségének gondozása és az ehhez kapcsolódó és ebből fakadó missziós lelkiségi és társadalmi tevékenységek támogatása és megvalósítása. Programok. Július 7-én kedden 18 órakor lelkiségi podcast, Művészetek völgye, Csipkebokor katolikus udvar bemutatkozása. Július 9-én, csütörtökön, 18 órakor, komoly zenei koncert, Széchenyi Mária és Pap Máté előadásában. Július 28-án kedden 18 órakor kávéházi katekézis Rónaszéki János atya vezetésével. Július 30-án csütörtökön 18 órakor keresztény zenei est, Németh Laura zenei estje. Kertmozi. Anéli csodálatos élete. Időpontja július 8-a szerda, 19 és 22 óra között. Helyszíne Budapest, 11. kerület, Radvány utca, 16-18 szám. Nem szükséges regisztrálni a térítésmentes programra, melynek szervezője a Benső út Egyesület. Várják az érdeklődőket egy hangulatos kertmozira, ahol különleges filmmel, jó társasággal és egy kis nyáresti hangulattal kedveskednek. Amélie, a párizsi pincérlány titokban mások életét próbálja jobbá tenni, miközben saját boldogságát is keresi. A film különlegessége a játékos képi világa, a szokatlan humora és az a varázslatos hangulat, amely szinte mesévé alakítja a hétköznapi életet. Ritka alkotás, amely egyszerre romantikus, vicces és mélyen emberi, anélkül, hogy gicsessé válna. A kert nyitva lesz 17:30, hívják szeretteiket és barátaikat is.
2: Programajánlót hallottak.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Leó pápa kapta az idei amerikai szabadság érdemérmet. Országos roma zarándoklatot tartottak Mátra Verebély Szentkúton. 1000 székely leánynapi hagyományőrző rendezvényt tartottak Csíkszeredán és Csíksomjon. Jönnek a részletek, Ies Borbála hírszerkesztő nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Az Amerikai Egyesült Államok megalakulásának 250. évfordulója alkalmából vette át Leó pápa az amerikai szabadság érdemérmet július 3-án, tudósít a Magyar Kurír. A rangos kitüntetést a világ olyan vezetői és meghatározó személyiségei kaphatják meg, akik kiemelkedő vezetői képességről, bátorságról és jövőbe vetett hitről tesznek tanúságot a szabadság jogokért folytatott küzdelemben. A korábbi kitüntetettek között van például Nelson Mandela, a Dalai Láma és Mihály Gorbacsov is. Leó pápa az érdemrend átvételekor videó üzenetben szólt a filadelfiai összegyűltekhez. Beszédében Isten áldását kérte Amerika jövőjére, amely az igazi szabadság és a béke forrása lesz. Július 4-én Mátra Verebély Szentkúton tartották meg a 18. országos roma zarándoklatot, írja a Magyar Kurír. A Sarlós Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódó esemény a roma vallásosság és spiritualitás hagyományos megnyilvánulása, amely lehetőséget ad a személyes és közösségileg is megélt hit megújítására. Az ország mintegy 30 településéről érkeztek roma zarándokcsoportok Szentkútra, ahol Kós Ede cigánypasztorációs referens előadásával és zenés dicsőítéssel folytatódott a nap. A referens a szenvedélybetegségekből való szabadulásról, a cigányság értékeiről és a jelen valóságáról is beszélt. Az ünnepi szentmisét Székely János püspök tartotta, aki a szertartás végén személyes áldást osztott a jelenlévőknek. A délután folyamán a résztvevő zarándokcsoportok bemutatták közösségeiket zenés műsoraik kíséretében. Ismét ünneplőbe öltözött Csíkszereda és Csíksomjó július 4-én, az 1000 székely leány napján. Több ezer résztvevő gyűlt össze az évről évre megrendezett hagyományőrző eseményen, amely a székely népi kultúra, a keresztény hit és a közösségi összetartozás egyik legszebb ünnepe, tudósít a felvidék.ma internetes portál. Az eseményre a Kárpát-medence számos vidékéről érkeztek népviseletbe öltözött családok és hagyományőrző csoportok. A csíksomjói kegyhely és a nyereg, amely a magyarság egyik legjelentősebb vallási és nemzeti zarándokhelye, egész nap ünnepi szentmise, néptánc bemutatók, népzenei előadások és közös táncok idézték meg a székely közösséget. Az esemény lelki mélységét tovább gazdagította a férfiak első szombati rózsafűzér imádsága, amelyen sokan együtt könyörögtek a családokért, a nemzetért és a békéért. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Ies Borzál a hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
2: Mária Rádió.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Az az én eledelem, hogy annak akaratát tegyem, aki engem küldött, és annak a művét elvégezzem. Ezt mondja Jézus a szamariai asszonyával találkozáskor a visszatérő apostoloknak, akik kérdezték, hogy honnan van Jézusnak kenyere, milyen tápláléka van, és akkor erre ezt mondja. És amikor arra került a sor, hogy papi elmondatot választunk, ezt választottam, mert ebben találtam meg egy olyan szituációt, amelyben ott van az Isten akaratának, az Atyának, az akaratának a keresés, ami meghatározó momentumként van jelen a papságomban, meg a papi hivatásom kibontakozásában, és az, hogy Jézus mindezt egy személlyel való találkozásban mutatja meg, és ebben nekem azt mutatja, hogy én szeretek így az emberekkel beszélgetni, kicsit a lelken keresztül vezetni őket, meg az, hogy szeretek gyóntatni. Tehát ha már így például egy papnál fölmerül, hogy mit szeret legjobban tenni, nagyon szép, hogy igen, hogy szoktuk mondani, hogy misézni nagyon szeretünk, de én mégis a misézésnél jobban szeretek gyóntatni. Mert azt élem meg, hogy ez egy olyan papi feladat, hogy nem nagyon tudom úgy átadni, hogy vannak olyan feladataink és olyan kiválasztásunk, amiben Jézus ránk számít.

0: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.
1: Kedves hallgatók, Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallják. A mikrofonnál én Birher Nándor vagyok, és itt van velem műsorvezető társam, Tímár Dorottya.
2: Jó reggelt kívánok én is mindenkinek. A Katolikus Szeretett Szolgálat YouSpace projektjének műsorvezetői vagyunk ketten, és nagy öröm számomra, hogy én is itt lehetek ma reggel Nándival.
1: Milyen témákat hoztunk?
2: Az evangelizációról fogunk ma a legnagyobb témában beszélgetni, és ennek kapcsán hoztunk vendégeket is. Itt lesz velünk Verbényi Gréti, aki teológián tanul, és gyakorlatilag egy online evangelizációt folytat. Itt lesz velünk Tóth Tamás atya, az evangelizáció történelméről fogunk beszélgetni egészen napjainkig, illetve egy influencert is köszönhetünk Szán néven, akivel beszélgetni fogunk arról, hogy ő hogyan került erre a pályára.
1: Nekem nagyon érdekes szó ez az evangelizáció, mert a térítés az utóbbi időben egy negatív szóvá vált, viszont az evangelizációnak egy olyan szép csengése van. Neked mit jelent az életedben?
2: Sok értelme van számomra, a térítés szót nem szeretem. Számomra is kicsit kapott egy, talán egy ilyen pejoratívabb hangot ez a szó, de egészen más értelmet nyert. Onnantól kezdve, hogy elkezdtem a YouSpace-en keresztül videók formájában Istenről beszélni, és...
1: Hát ugye a YouSpace az a Katolikus Szeretett Szolgálatnak a projektje, ahonnan érkeztünk, mi ott szoktunk műsort vezetni, és...
2: Így van.
1: És most van itt velünk a napindító műsorában, a Mára Rádióban, Dorka először, szóval ez az első alkalom, hogy itt beszélgetsz reggel ebben a stúdióban. Milyen érzés ahhoz képest, hogy most nem videós podcastet készítesz, hanem egy rádióadás?
2: Izgulok egy kicsit, de alapvetően nagyon vártam, és amikor mondtad, hogy erre van lehetőség, akkor nagyon-nagyon nagy örömmel vettem lehet mondani akár, hogy felkérést, mert ugye szóltál nekem, hogy jöhetek. Úgyhogy egy egészen más felkészülést is igényel, mint egy videó beszélgetésbe beülni. Tekintettem mondjuk arra, hogy ugye azok nem élőben mennek, ezek meg igen, de mindig is nagyon nagy örömmel hallgattam reggelente a rádió adásokat. Gyakorlatilag ez végigkísérte az egész gyerekkoromat, hiszen a otthonomtól az iskoláig mi rádiót hallgattunk otthon, sőt, hagyd mondjam el, hogy a nagymamám nagyon-nagyon sokat hallgatta a Mária Rádiót, úgyhogy én, amikor nagyon kislány voltam, akkor én nekem a Mária Rádió ez egy kifejezetten központi eleme volt a reggeleimnek.
1: Ez nagyon-nagyon érdekesen hangzik, és főleg az, hogy még akkor hallgattatták fiatalok is abszolút a Mária Rádiónak a műsorait.
2: Abszolút, mondjuk az ugye inkább egy ilyen, lehet azt mondani, hogy passzív hallgatás volt, mert miközben a mama hallgatta, én ott voltam mellette, de abszolút, nem tudom, szóval, hogy így benne volt a reggeleimben, szóval én tudom, hogy mi az a Mária Rádió.
1: De szerintem egyébként a fiatalokat is egyre jobban eléri a Mária Rádió, tehát a Facebook oldalán is ugye nagyon-nagyon sok követője van, tehát hogy azért szerintem a rádiózás az egy tipikusan egy olyan műfaj, aminek abszolút van jövője. Tehát, hogy én a tévével kicsit szkeptikus vagyok néha, de a rádiónak szerintem abszolút megvan a helye, és a social media nem fogja leváltani teljesen.
2: Én is abszolút így gondolom, már csak azért is, mert egyébként tehát, hogy sok helyen látom, meg hallom azt, hogy a rádiók így mennek a háttérben, és pont emiatt azt hiszem az emberek fejében azért folyamatosan ott van, sőt, ez annyira automatizmus is, úgyhogy abszolút igen.
1: És akkor hallgassuk meg a napevangéliumát.
2: Így van, Szalka Mihály atyától hallgatjuk az evangéliumot, és utána az elmélkedést.
3: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Dorka, csak neked annyit, hogy ne aggódj, a szűzanya veled van, és nagyon szép műsort fogtok vezetni ti együtt. Természetesen szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatókat is. Ma Máté evangéliumát halljuk, annak is a 9. fejezetének a 32. versétől a 38. verséig. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből, dicsőség neked, Istenünk. Alig, hogy ezek elmentek, íme egy ördögtől megszállt némát hoztak eléje. Mielőtt kiűzte belőle a gonosz lelket, a néma megszólalt. A nép csodálkozva mondta, ilyen még nem történt Izraelben. A farizeusok azonban azt terjesztették. A gonosz lelkek fejedelmének segítségével űzik ki a gonosz lelkeket. Jézus bejárt minden várost és falut, tanított a zsinagógákban, hirdette országa örömhírét, és gyógyított minden betegséget, minden gyengeséget. Amikor látta a tömeget, megesett rajta a szíve, mert olyan volt, mint a pásztor nélküli juhok. Elcsigázott és kimerült. Az adatni való sok, de a munkás kevés, mondta akkor tanítványainak, kérjétek hát az adatás urát, küldjön munkásokat adatásába. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, oly csodálatos ez a mai evangéliumi rész, amelyben az evangélista leírja az Úr Jézus végtelen hatalmát, de nem csak a hatalmát, hanem leírja ember szerető írgalmát, jóságát, ember szerető figyelmességét. Annyira csodálatos, amikor véghez viszi a csodát, és az emberek csodálkoznak rajta, nézik, tátott szájjal, mindezt így, ó, hát ilyet ők még nem láttak. Mire képes ez az ember? Farizeusok azonban még ezek után is kötözködni akarnak. Hiába látják a csodát. Hiába látják, hogy mire képes. Ők azért még kötözködnek. Egy kicsit olyanok, mint mi, akik bár látjuk a csodákat életünkben, mert mindannyiunk életében van csoda, de mi azért inkább hívjuk azt a csodát szerencsének, hívjuk a jó sorsnak, hívjuk, nevezhetjük bárminek, de nem szeretnénk, vagy nem akarjuk észrevenni, hogy ez a kicsi dolog, ami életünkben történik, ami jó, az nem sors, az nem a szerencse, hanem az egy csoda. És hány ilyen csoda történik életünkben. Például, amikor reggel fölkelünk, már az milyen csoda. Kinyithatjuk az ajtót, megszemlélhetjük Isten csodálatos teremtményeit. Megszemlélhetjük a természetben Isten jóságát, hogy rátekinthetünk családtagjainkra, akik ott vannak velünk, és akiket kaptunk az Istentől, és hálát adhatunk értük, hogy élünk. Ez mind-mind csoda, amiért hálát kéne adni nap, mint nap, amikor elfelejtjük az Urat, és azt mondjuk, hogy hát kezdett távolodni az Istentől. Mondom, hogy lehet az? Hát csak a világba kell néznem, csak a természetre néz. Nézz embertársaidra. Azt, hogy reggel van, és te fölkelhetsz. Ez már egy csoda. És hálát kell adni az Istennek. Milyen csodálatos, hogy amikor észrevesztük a csodákat, amik életünkben történnek, akkor mennyire közel érezzük magunkat az Úrhoz. Amikor pedig nem vesztük észre ezeket a csodákat, akkor csak távolodunk, és akkor elfelejtkezünk az Úrra. Ugye hát akkor van az, hogy az Úr Jézus látja, és akkor megesik rajtunk a szíve. Mert tényleg olyanok vagyunk akkor, mint a pásztor nélküli juhok, akik nem hallanak, nem látnak, akik befogják fülüket, akik befogják szemüket, és befogják szájukat, és nem figyelnek semmire, csak élik az életet. És akkor megesik rajtunk a szíve. Azt mondja, imádkozzunk hivatásokért, hogy minél több pásztor legyen, mert szükség van rá. Ugye, most ezzel csak kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy most voltak júniusban a papszentelések. szerte Magyarországon imádkozzunk ezekért a jó atyákért, imádkozzunk, hogy tényleg az a hivatás kegyelme, amelyet megkaptak, az kicsúcsosodjon, kifejlődjön bennük, és emberek és Isten szolgálatára álljanak. Kedves Mária Rádió hallgatók, ne csodálkozzunk a csodákon, hanem vegyük észre azokat a csodákat. Adjunk hálát az Istennek, mert mindegyikünk életében minden nap van csoda. Ott a csoda, és ott van velünk az Úr Jézus, és ebből a hittől, ezekről a csodákról tegyünk tanúságot embertársainknak, és így terjesszük a hitet, a katolikus hitet, így terjesszük Isten végtelen szeretetét az emberek iránt. Amen. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen. Egy olyan kérdésem lenne így a elmélkedés kapcsán az atyához, hogy ha beszélgetek ateista barátaimmal, mindig azt szokták kérdezni tőlem, hogy ha létezik Isten, akkor miért nincs ennek egyértelmű jele, miért nem ad magáról tanúbizonyságot. De ha jól értem a szavait, akkor ő ad tanúbizonyságot, csak mi nem veszük észre, vagy nem akarjuk észrevenni emberként.
3: Ez így van. Tehát ez egy nagyon jó kérdés, és sajnos így van, hogy nem akarjuk észrevenni. Meg amit mondtam, hogy nevezzük sorsnak, nevezzük szerencsének, pedig Isten keze van mindenben. Nézzen csak szét a világot. Nézzen rá egy virágra, vagy egy virágzó fára, vagy a természetre, vagy nézzen bármilyen állatra. Ott van benne Isten végtelen szeretete. Ott vannak egyébként a csodák. Hát az, hogy reggel fölkelt. Elgondolkozott azon, hogy mennyien nem keltek föl. Ez nem szerencse. Ez egy olyan csoda, amit megkapunk az Istentől, az ő végtelen szeretetéből. Az, hogy egészségesek vagyunk. Hiszen hányszor és hányszor halljuk, hogy fiatalok betegek. Ugye én nem betegedtem meg. Ez nem csoda. Nem szerencse. Ez Isten végtelen kegyelmi adománya, hogy egészséges lehetek, és ezáltal élhetek, és tanúságot tehetek az ő szeretetére. Minden csak meglátás kérdése. Tehát nagyon jó kérdés, és mondd meg nekik, hogy ne a szerencsébe, ne a sorsba bízzanak, hanem Isten végtelen szeretetébe.
1: Köszönöm szépen, abszolút egyetértek ezzel, és próbálkozok is a hétköznapokban is a szerencse kifejezés helyett ezt használni, hogy gondviselés, tehát hogy nem azt mondani, hogy hű, de nagy szerencsém volt, hanem azt mondani, hogy ott van a gondviselés az életemben. Nem egyszerű feladat, legalábbis nekem fiatalként abszolút nem, de törekszek, hogy ezt a kifejezést használjam.
3: Így van, tehát ugye aki előtt ott áll az élet, természetes, hogy nem gondolja ezeket csodáknak. Csak akit már megpróbál az élet. Tehát jó, mindenkit, fiatalokat is megpróbálja az élet, és oly csodálatos, amikor ezeken úgy túl tudnak lenni. De egy csoda az, amikor leérettségizik az ember, és kihúz egy jót értelt. Én emlékszem, töltemben egy jót értelt kihúzta, én is azt mondtam, fú, de szerencsém volt. Nem szerencsém volt, az Isten kegyelm, mert így átsegített, és le tudtam érettségizni. Tehát, szóval, igen, minden hozzáállás kérdése, és hogy fogom fel. De ehhez szükségeltetik, hogy kapcsolatban legyek az Istennel. A fiatalságnak a legtöbbször az a legnagyobb problémája szerintem. Azért nem látja a csodákat, és azért tartja inkább szerencsének, meg sorsnak ezeket, mert nincs kapcsolatban az Istennel, tehát nem igazán imádkozik. Ha van ima életünk, akkor az ima életünkben meglátjuk Isten jóságát, és meglátjuk az ő csodáit is. Imádkozzunk, legyünk kapcsolatban az Istennel, és akkor meglátjuk a csodákat.
2: Köszönjük szépen!
3: Az Úr áldjon meg benneteket, és a munkátokat.
1: Köszönjük szépen!
3: Isten áldjon, vigyázzatok magatokra!
1: Áldott szép napot!
3: Áldott szép napot!
2: A következőkben pedig maximálisan kapcsolódni fogunk ehhez a témához egy zenével, ugyanis Ákosnak az Elhiszem című számát fogjuk meghallgatni, amit a lányával énekel.

0: Köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit, önök a napindító műsort hallgatják, és az evangéliumhoz kapcsolódva fogunk most Nándival tovább beszélgetni. Ugye ez elhangzott, hogy az aratnivaló sok, de a munkás kevés, és ez szerintem egy magához, az evangelizáció témájához is nagyon most passzol, amivel foglalkozunk, de különösen passzolhat ez akár a szociális szférára is, és az ott dolgozó emberekre, ugye én is onnan jövök.
1: Mit tapasztalsz ott? Mennyire igaz ez a mondat?
0: Nagyon igaz ez a mondat. Én most végeztem mentálhigiénés szakemberként ebben a gyakorlatilag ebben a fél évben, úgyhogy még friss ez a diploma, meg frissek az élményeim is. De alapvetően ez az emberekkel foglalkozás, és ez a munka, ez egy nagyon-nagyon-nagyon szép, de ugyanakkor nehéz hivatás is, és hát én azt látom, hogy nagyon... Szóval aki emberekkel foglalkozik, neki saját magán is nagyon dolgoznia kell, és ez az önismeret szó, ami egyre-egyre gyakrabban benne van talán a mindennapjainkban, ez is egyre nagyobb értelmet nyer, és egyébként anyukámmal beszélgettem sokat, és ő mondta ezt, hogy az ő fiatal korában ez a szó, hogy önismeret, ez egyáltalán nem volt egy ismert vagy hangzatos kifejezés.
1: Ez így van, de most meg nagyon divatos lett, tehát, hogy majdnem, hogy ezt lehet mondani, hogy a csapból is ez folyik már, tehát, hogy az ember megnyitja a közösségi médiát, ha az ember elkezd beszélgetni, papok szájából is egyre sűrűbben lehet hallani az önismeret szót, és talán nem hiába, és talán egy fontos dolog, bár kevésbé az én szakterületem, mint a tied. Ez a szociális szféra egyébként szerintem egy nagyon érdekes, és egy nagyon-nagyon nehéz terület. Tehát, hogy én matematikus vagyok, és nem is tudnám elképzelni az életemet, hogy ebben a szférában dolgozzak. Nem tudom, hogy lenne elég erő hozzá nekem. Viszont te ezt választottad munkának, hogy valaki fiatalként ezt a rendkívül sok kihívással.
0: Ez egy nagyon nehéz kérdés egyébként, valahogy mindig tudtam, hogy emberekkel szeretnék foglalkozni. Nem is volt ez kérdés, és valahogy az az érzés, az már nagyon-nagyon kicsiként megvolt bennem, hogy szeretnék adni az embereknek. Ez már így a családban is megnyilvánult, de hogy így, ahogy így cseperedtem felfele, ez egy nagyon ilyen erős hívás volt a Jóistentől, ez, hogy adni az embereknek, segíteni az embereket valamilyen formában, és a kommunikáció, azt mindig is gyakoroltam, meg tanultam is sokat, mert a közösségfejlesztő végzettségem van egyébként, az az első végzettségem, és a második lett a mentálhigiéné. És azt igyekeztem valahogy ezt a kettő területet így összekapcsolni, ötvözni úgy, hogy ebből az embereknek a segítése legyen. Így a végkifejlett, és most ugye a katolikus szeretett szolgálatnál is ott dolgozom. És elég sok területen, az egyik a YouSpace, ami kifejezetten fiatalokkal foglalkozik. Dolgozom a Katolikus Szeretett Szolgálatnak a demencia projektjén is, ami ugye meg a demenciával élőket és az érintetteket célozza.
1: Ez egy érdekes terület szerintem, mert ugye mindig elhangzik, hogy nincs elég ápoló, nincs elég ember, aki segíteni az időseket. Mit tapasztalsz ezzel kapcsolatban? Tehát tényleg nincsenek elegen, és lehetnek egyáltalán elegen? Tehát tud-e olyan szenárió lenni, egy olyan optimális világ, ahol még emberek dolgoznak, nem pedig robotok, mert azért lássuk be, nincs olyan messze, hogy elég gondozó van, elég ember van az idősökkel, elég figyelmet kapnak az idősek, elég törődést kapnak az idősek, tehát hogy tud egy optimális világ lenni?
0: Szerintem tudna. Tehát én ezt kimerem jelenteni, de most valójában nincsen elég segítő szakember. Most ha csak az idős ellátást nézzük, de ugye nyilván tudjuk, hogy a szociális szférának nagyon-nagyon-nagyon sok szegmense van a gyerekektől az idősekig. Ugye a nagymamám demenciával él, és az ő állapotán keresztül figyelgettem én is ezt a szociális szférát valójában, meg most, hogy ugye ebben is dolgozom már, és valójában az igazi hívás, hívásom nekem szerintem így a nagymamámon keresztül jött, hogy én is ezen a területen kezdjek el tevékenykedni, kifejezetten az idősekkel egyébként, úgyhogy a mentálhigiénét is azért választottam 2 évvel ezelőtt, hogy idősekkel tudjak foglalkozni, és bár ez még, ez már sokszor előjött, meg megjelent, de azért még igyekszem így bontogatni a szárnyaimat ez irányba is. Egyébként szerintem létezik olyan, hogy eleget foglal, vagy hogy, tehát, hogy létezik olyan, hogy a kellő figyelmet megkapják az emberek, akár az idős emberek, de most valójában ahány idős otthonban így ellátogatok, talán lehet ezt mondani, hogy most így szakember hiány van, vagy legalábbis kevesebben vannak az otthonokban, mint kellene.
1: Kicsit erőset fogok mondani, de ha megnézzük a technológia fejlődését, akkor azt látjuk, különösen Kínában, hogy az idős otthonokban egyre inkább megjelennek a robotok. A VR szemüvegek, hogy jobban érezzék magukat, a robot babák, amikkel tudnak játszani, vagy gondozni tudják őket az idősek, sőt, egyre inkább az olyan robotok is megjelennek, akik mondjuk pelenkázni tudnak,

0: így a VR szemüvegeket bevigyük az otthonainkba, és hogy ezzel az idős embereknek egy kicsit élménydúsabbá, vagy élménygazdagabbá tegyük a mindennapjait, akár a demenciával élőkét is, bár ugye ott egy, azért egy, ugye az állapot romlás miatt ott jobban oda kell figyelni, de hogy ez egy nagyon érdekes terület, amiben tényleg így a napokban, hetekben én is betekintést nyerhettem, hogy kapom a fotókat az otthonainkból, hogy a nénik, a bácsik örömmel veszik fel a szemüveget, és a szemüvegen keresztül gyakorlatilag egy új világ tárul eléjük, hiszen aki mondjuk mozgáskorlátozott, ő már kevéssé fog tudni eljutni a, nem is tudom, egy külföldi országba, viszont a szemüveg segítségével oda gyakorlatilag így át lehet őket így vinni egy ilyen másik helyre.
1: Most azért mondjuk el szerintem, hogy mi az a VR szemüveg egyáltalán. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy az ember felvesz egy szemüveget, és mindegy kijelző van beleépítve, és olyan, mintha a valóság lecserélődne. Így tehát van. A szemüveg olyan közel van a kijelző, hogy a környezetet három dimenzióban úgy érzékeljük, úgy látjuk, mintha benne lennénk egy filmben, ott lennénk a tengerparton, és annyira valósághű, hogy az ember ki akarja nyújtani a kezét, és meg akarja fogni a homokot a tengerparton. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon fejlett technológia már, és ilyen filmszerű hatása van, nagyon is kifi.
0: Így van, sőt, mozogni is lehet közben, szóval még arra is alkalmas lehet a szemüveg, hogy bizonyos sportokat imitáljunk, volt szerencsém kipróbálni, úgyhogy talán a teniszezést, vagy nem is tudom, mit kipróbálhattam, de talán itt az elsődleges az, hogy mondjuk egy tájat egy idős ember lásson, vagy mondjuk egy várost, vagy egy templomot belülről. Szóval ezek azok az élmények, amiket ugye mindennapokban már talán kevésbé kapnak meg ezek az emberek, akik bent vannak ugye egy otthonban, de közben meg még mondjuk agyilag, vagyis szellemileg még tudják venni ezeket az élményeket, tapasztalatokat.
1: Nekem mondjuk mindig megfájdul a fejem az ilyen VR szemüvegben, nem sokszor, de egy 3-4-szer volt szerencsém kipróbálni, és 5 perc után úgy megfájdul a fejem, egyszerűen az agyam nem tudja feldolgozni azt, hogy most ez a valóság, az a valóság annyira összemosódik ebben a szemüvegben a valóság meg a realitás érzés, hogy nem tudja az agyam ezt feldolgozni, és elkezd fájni. Szóval azért ennek van egy ilyen oldala is.
0: Így van, igen. Ez különösen kell figyelni az idős embereknél.
1: Milyen zene következik most?
0: A következő zenénk, aznak a címe az, hogy Kérdem tőled, ki vagyok én. Ezzel megyünk tovább.
1: Ez nagyon érdekes cím.
0: Igen.
1: Kíváncsi leszek a számra.

0: Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallgatják. A következőkben Verbényi Margittal fogunk beszélgetni, akiről kifejezetten a teológiát fogjuk fókuszban tartani, illetve mikroinfluencerkedik, és erről a területéről is beszélgetünk. Szia, Gréti!
1: Szia, Gréti!
2: Sziasztok, jó reggelt, köszönöm a meghívást!
0: Tudjuk, hogy a lelkes napokról jelentkezel most be hozzánk.
2: Igen, bizony, most itt vagyok éppen a vajtai Zicsi kastélyban, itt a kertben.
0: Kicsit mesélj nekünk arról, hogy mikor és hogyan fogalmazódott meg benned azt, hogy teológiával szeretném foglalkozni.
2: Hát igazából a szüleim kezdték el a teológiai tanulmányaikat már akkor, amikor éppen gimnazista voltam, és mindig hallottam, amikor készülnek a vizsgákra, hogy milyen érdekes dolgokat tanulnak, és eszembe jutott, hogy milyen kérdéseim vannak a katolikussággal kapcsolatban, a katolikus egyházzal kapcsolatban, miért ne mehetnék rögtön egyből a forráshoz, és a teológián megkeresni a válaszokat. Spoiler, amúgy megkaptam ezeket a válaszokat, tehát nagyon örülök, hogy elvégeztem. És a másik meg, ami nagyon megfogott, hogy nagyon, nagyon szép a katolikus tanítás, én úgy gondolom, és igazából a vizsgára tanulások mindig olyanok voltak, mint egy mini lelki gyakorlat, hogy minél többet tanulni igazából magáról az Istenről, és hogy itt a Földön hogyan tudunk hozzá még közelebb kerülni.
0: Mit tapasztalsz, hogy milyen tévhitek élnek az emberekben a teológiával kapcsolatban?
2: Hát talán az, hogy ezt emberek fogalmazták meg, és hogy emberektől származik, és hogy emberek döntötték el, hogy mi a jó és mi a rossz, és tehát, hogy én azt tapasztalom, hogy mindig azt mondják, hogy most miért tanuljam meg azt, amit 2000 évvel ezelőtt egy öreg ember úgy döntött, hogy most leír egy papírra, és szerintem az az alap, hogy szerintem akkor lehet ennek örülni és befogadni, hogyha teljesen elhiszi az ember, hogy igenis az Istentől származnak ezek, hogy az Isten kinyilatkoztatta magát, és minél többet magából, és igazából ez a teológia, hogy ez Isten megismerése.
1: Én kicsit provokatív leszek, Gréti, de teológiából meg lehet élni. Tehát, hogy az emberek fejében szerintem ez nem egy egyértelmű kérdés.
2: Jó kérdés, amúgy ezt tőlem is sokan megkérdezik. Szerintem meg lehet élni, mármint olyan szempontból, hogy elhelyezkedni az szűkös, hogyha lehet elhelyezkedni. Legfőképpen hitoktatásban lehet elhelyezkedni, vagy esetleg plébáni hitoktatásban. Oda általában ugye félállásba keresnek inkább embereket, vagy részmunkaidőbe, tehát teljes állás az tényleg korlátozott, de abszolút nem lehetetlen. Tehát például nekem az anyukám abszolút ebből él, és két iskolába is hitoktató, meg van a teljes állás a heti 40 óra neki, úgyhogy... Hogy nem lehetetlen, de tehát, hogy őszinte leszek, akkor tényleg talán korlátozottabb. Igen.
0: Az imént, vagy hát eddig ebben az adásunkban így az evangelizáció fontosságáról beszélgettünk, és majd ezzel is fogunk tovább menni. Tudjuk, Gréti, hogy te online evangelizálsz. Mikor és hogyan kezdődött ez a te életedben?
2: Hát igazából 17 éves koromban, 17-18 éves koromban jött ez fel bennem, hogy összegyúrhatnám azt, hogy nagyon vágyok a média világába, nagyon érdekel engem, hogy hogyan működik, és milyen elvek alapján működik, és a teológia is ugye nagyon érdekelt, és igazából ezt tanultam az egyetemen is, tehát két egyetemet végeztem egyszerre, a média kommunikációt és a teológiát, mind a kettőből most végeztem, és ezt a kettőnek a találkozásának gondolom ezt, hogy én most a médiában elkezdtem ezt tevékenykedni, elkezdtem az utamat, nagyon érzek erre az Istentől is hívást, és meg nagyon fontosnak is tartom, tehát hivatásnak is, hogy szerintem katolikusként, meg keresztényként is kötelességünk kihasználni minden média platformot, minden olyan eszközt, ami segíthet abban, hogy közelebb vigyük az Istent az emberekhez.
1: Az egyik következő vendégünk pont főállásban influencer. Te el tudnád magadat képzelni, hogy ebből éljél? Tehát, hogy ez legyen a főállásod, és semmi másra, vagy legalábbis erre fókuszálja a legjobban?
2: Én őszintén ezt nem tudom elképzelni, legalábbis jelenleg nem, de hogyha belegondolok, hogy a jövőben milyen lehetőségeim lennének, én szerintem nem döntenék úgy, hogy teljes állásban csinálnám. Igazából ez egy nagyon jó kérdés. Mert engem nem vonz az, hogy inkább jobban a háttérmunka, meg a kitalálás, meg esetleg más emberek segítése azon, hogy elkezdjék ezt. Influencerkedés, mikroinfluencerkedést, tehát hogy én inkább segítenék másoknak egy idő után elindítani őket ezen az úton, de ilyen nagy mértékű céljaim ezzel nincsenek, hogy teljes állásba ezt csináljon.
0: Milyen érdekes, hogy nálad is a segítés az egy fő irány, mert erről is beszélgettünk már itt az elmúlt percekben. Mesélsz egy kicsit arról, hogy ugye nagyon-nagyon sok videó, de van már Instagramon, TikTokon, és tényleg öröm őket nézni, hogy jön az ihlet, hogy éppen mikor, miről osszál meg velünk tartalmat a követőiddel.
2: Hát, mint megtudtam, most ezáltal, hogy ezt elkezdtem, több más ilyen TikTokerrel, keresztény TikTokerrel is találkoztam, és rájöttem, hogy nekem teljesen más a munkamorálom, nem tudom ezt, hogy lehet hívni. Én igazából, hogyha megjön az iklet, akkor leülök, fogom a telefonomat, a mikrofonomat, és felveszek egyben 4-5 videót. Nem szoktam előre megírni a szkripteket. Van, hogy egyik nap találom ki a témát, és másik nap veszem föl, de én abszolút a spontanitás. Hát nem híve vagyok, mert nem gondolom, hogy csak azzal lehet ezt csinálni, de nekem abszolút az segít, és én úgy érzem, hogy úgy tudok hiteles lenni, hogyha spontán veszem föl a videókat, nem pedig előre megírt szkriptet mondok föl, de ismerek olyat, aki ezt csinálja, és az is tud hiteles lenni az ő személyiségével, csak én azt gondolom, hogy az én számból az nagyon műnek hatna. Valamint minden felvétel előtt szoktam imádkozni, szoktam kérni a Szent Lelket, hogy vezessen, és hogy segítsen abban, hogy alázatos legyek, hogy őszinte legyek, és hogy hiteles legyek, és hogy szeretettel tudjam átadni őt.
1: Azt gondolom, hogy ezt nagyon profin csinálod, és ez tényleg így kell. Tehát, hogy ebben a területben azt gondolom, hogy van elég tapasztalatom, és megszólalhatok, hogy ezt igazán sikeresen csak úgy lehet csinálni, az ember őszintén, hitelesen, és pontán veszi fel a videókat. A mesterkélt videóknak akkor a nagyon-nagyon-nagyon régen lejárt, és ezt tényleg így kell csinálni, hogy most elmondtad. Abszolút lazán, spontán, és előtte az imádság, ez pedig a lehető legfontosabb. De ez mondjuk minden előtt a legfontosabb.
0: Még egy rövid kérdés, Gréti, hogy egyébként csak egy pár szóban, hogy milyen visszajelzések jöttek erre a tevékenységre?
2: Hát a környezetemben szerencsére pozitív. Az elején izgultam ettől, hogy például barátok mit fognak ehhez szólni, stb. De nagyon, nagyon bátorítóak, nagyon támogatóak mindenki, úgyhogy ezt szerencsésnek tartom magam. Online pedig igazából negatívat annyira még nem kaptam, és vagy ha kaptam is, azt nem veszem személyesen magamra, szerintem ezt tudom kezelni, viszont sok privát üzenetet kapok, amiben emberek csak azért írnak rám, hogy megköszönjék, hogy ezt csinálom, és hogy csak mondják, hogy olyan jó, hogy csinálom, és jól csinálom, és csak így tovább, és imádkoznak értem, és igazából ezek nagyon sok erőt tudnak adni, hogy vigyem tovább, és hogy tényleg akkor ezek szerint van legalább egy ember, aki értékeli azt, amit csinálok.
1: Egy nagyon gyors kérdés a végére. Ismertek már fel az utcán?
2: Igen, egyszer.
1: Na, gratulálok hozzá. És köszönjük szépen, hogy itt voltál.
0: Nagyon köszönjük, Réti.
2: Én köszönöm a meghívást. További szép napot nektek.
1: Neked is.
0: Szia.
2: Hello.
0: Verményi Margit volt a vendégünk, teológus, mikroinfluencer, és most pedig egy zenével fogunk tovább menni az Eucharist együttestől, a Jézussal járó következik.

0: Kedves hallgatók, Önök a Mára Rádió napindító műsorát hallják. Következő vendégünk Tóth Tamás, katolikus pap, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára. Az evangelizáció múltjáról, jelenéről és jövőről fogunk beszélgetni. Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Mindörökkel, mert jó reggelt kívánok!
0: Itt beszélgettünk már az evangelizációról, és az merült fel bennünk, hogy pontosan mi a különbség az evangelizáció és a térítés között, mert a térítés az most már egy negatív hangvételű szó lett nagyon sokak fejében.
1: Én azt hiszem, hogy a különböző korszakokban a különböző kifejezéseknek a jelentés tartalmai változnak, és az is megfigyelhető, hogy bizonyos fogalmakat elkezdenek az eredetitől eltérő kontextusban használni, és ez kétségtelenül zavart szokott okozni. Különböző történelmi események megítélésénél is ez elő szokott fordulni, gondoljunk csak a keresztes háborúkra például, kortól, illetve filozófiai, teológiai körtől függ, hogy hogyan tekintünk rájuk. Tehát igazából a térítés és az evangelizáció között alapértelemben nemigen lenne különbség, ma már valóban különbséget teszünk benne a térítésnek, általában egy ilyen negatív fennhangot szoktunk tulajdonítani, ami azt jelenti, hogy valakit erőszakosan próbálunk rávenni a hitre. Egyébként katolikus papként is mondom, ez általában egy tévút szokott, sőt biztos, hogy egy tévút szokott lenni. Az evangelizáció eredeti jelentése tulajdonképpen nem más, mint Jézusnak a missziós parancsának a teljesítése. Vagyis az evangélium hirdetése a világon mindenkinek abban a hitben, hogy az elvetett mag valakinek a szívében majd kihajt és elkezd növekedni. Vagyis ahhoz, hogy egy evangelizáció valóban hasznos és Jézusi legyen, ahhoz egyrészt nekünk tanulságot kell tenni a hitről, másrészt meg kell, aki befogadja, enélkül nem fog menni.
2: Mondhatjuk azt, hogy az evangelizáció az az egyházzal egyidős fogalom?
1: Jézus, mielőtt fölment volna a mennybe, az apostolainak azt mondta, hogy menjetek, tegyétek tanítványom már mind a nemzeteket, és keresztelétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Vagyis Jézus azt kérte, hogy azt az üzenetet, azt a jó hírt, azt az örömhírt, az evangéliumot, amelyet hátradott az apostolainak és a követőinek, azt vigyük el szerte a világba, és ajánljuk föl az embereknek. Ugye gyakran szokták ezt valami erőszakossággal összemosni, de az eredeti Jézusi jelentés, ha emlékszünk rá, hogy a Jézus a tanítványokat is szétküldi a világba, az arról szól, hogy ajánljátok föl az evangéliumot, elfogadják, örüljünk neki, és a közösség tagjaivá tegyük őt, de ha nem kell neki, akkor nyilván menjünk tovább, ugye Jézus erre vonatkozóan is ad utasításokat, de másként ez nem is mehet, hiszen az evangélium, a kereszténység az csak úgy tud igazán növekedni valakiben, ha valaki a szívében elfogadja.
0: Hogy tudott elterjedni a kereszténység? Tehát, hogy egy kis helyről indult, és nem volt internet, nem volt repülőgép, mégis az egész világra eljutott. Milyen formái voltak ennek régen? Hogyan tudott elterjedni és eljutni a világ legtávolabbi pontjaira? Tehát olvastam is pont tőled egy cikket, hogy még egy kis törzsed is eljutott a világ végén a kereszténység.
1: Igen, az egyetemen is szoktam beszélni a hallgatókkal erről. Tulajdonképpen, ha elolvassuk az evangéliumot, marketing szempontból egy teljes csőd. De most nézzük meg, hát a főhőst megölik, a legközelebbi követői azok bénáskodnak, még az a 12 ember is olyan, hogy az egyik egy komoly és végérvényes árulást követel, a másik, aki aztán később ráadásul az egésznek a vezetője lesz, Péter, az legalább háromszor megtagadja őt, ráadásul a legkomolyabb helyzetekben. Ha az ember tényleg emberi szempontból szeretne írni egy olyan történetet, ami meg kell, hogy fogja az embereket, akkor nyilván nem egy ilyen történetet írna. És én azt gondolom, hogy pont ettől érdekes a kereszténység, hogy megmutatja a saját emberségünket, a saját gyengeségeinket, de megmutatja az Istennek a kegyelmét is, ami nélkül ez az egész nem működhet. Tehát tulajdonképpen azt hiszem, hogy az egyetlen értelmes magyarázat a kereszténység terjedésére a magán a minőségi üzeneten túl az az isteni kegyelemnek a működése, mert hogy tulajdonképpen az első századok is arról szólnak, hogy a keresztényeket próbálták kiirtani, és ennek ellenére mindig növekedtek, annak ellenére, hogy politikai, meg egyetlen saját életük szempontjából is gyakran veszélynek voltak kitéve.
2: Hogyha a jelenbe ugrunk, akkor melyek a mai kornak a legnagyobb kihívásai az evangelizáció szempontjából?
1: Én azt gondolom, hogy egy elkényelmesedett világban élünk. Mostanában van időm járni a világot, kicsit tágítani a tudásomat. Dél-Amerikában jártam tavaly, idén Észak-Amerikát kerestem fel, de nagyon sok olyan egyházi vezetővel, keresztényel találkoztam az elmúlt években, akik a Közel-Keletről érkeztek, Afrikából érkeztek, ahol a kereszténység szó szerint a létéért küzd. Én azt gondolom, hogy főleg a nyugati világban értelmezett Európát és Észak-Európát egy kicsit elkényelmesedtünk. És ez az elkényelmesedés, ez nem feltétlenül jót tett nekünk jót. Ráadásul a technikai fejlődés, ami egyébként önmagában egy nagyon jó dolog, egy kicsit olyan hamis biztonságérzetbe is vezetett bennünket, hogy hát tulajdonképpen elegek vagyunk mi magunknak. És aztán gondoljunk csak az elmúlt évekre, a Covid-járvány, elég egy picike kis láthatatlan, máig nem egészen tisztázott dolog, elindul egy világjárvány, és a tudományunk az úgy esik össze, ahogy ezt nem is vártuk. Tehát van bennünk egy hamis biztonságérzet, illetve a saját identitásunk nem erős. Tehát én azt gondolom, hogy sokkal tudatosabban kell vállalnunk az életünket, a kereszténységünket, és nem elhinni azt, hogy elegek vagyunk magunknak, mert a Covid-járvány is megmutatta, és még sok minden más megmutatja azt, hogy ez valójában egy önámítás.
0: Mit tud tenni az egyén? Tehát, hogy itt ülök én a stúdióban, és mit tudok tenni, amikor hazamegyek, hogy a kereszténység ne csökkenjen Európában, mert azért azt láttuk az elmúlt időben, hogy sajnos csökken a hívők száma. Magyarországon is eltűnt ugye 1 millió keresztény a utolsó népszámláláskor. Tehát mit tudok ez ellen tenni én fiatalon, vagy akár idősként?
1: Én azt gondolom, hogy sokkal tudatosabb keresztényként kell élnünk. Ugye egyrészt van egy változás is. Tehát van egy nagyon komoly társadalmi változás, amitől nem szabad eltekintenünk. Ami arról szól, hogy volt egy úgynevezett keresztény társadalom, ami öröklődött apáról fiúra, és tulajdonképpen az idősebb generáció, papi generációról is beszélek, tehát saját magunkon is látom azt, hogy megszoktuk azt, hogy várjuk az embereket a templomba, jönnek keresztelkedni, és kész, megy tovább, mint hogy az elmúlt sok száz évben ez így ment, de ez ma már nem működik, éppen az előbb említett társadalmi jelenségek miatt sem. Tehát az sem elég, hogy várom a papot, vagy a pap majd megoldja, vagy az egyház majd megoldja, már csak azért is, mert az egyház mi magunk vagyunk. És tulajdonképpen én azt gondolom, hogy de ez a világ nagy dolgaiban is így van. Tehát amikor meg azt mondja Szent Teréz és Kalkuttai Teréz anya, hogy ha meg akarod változtatni a világot, akkor söpörd fel az udvarodat. Tehát, hogy igazából az a lényeg, hogy nekünk azt a keveset, bármilyen kegyésnek tűnik is, amit megtehetünk, azt meg kell tennünk. Itt ez a lényeg.
0: Egy percünk van, viszont a jövőre is tegyünk egy kis kitekintést még nagyon gyorsan, hogy mit látsz, hogy az AI korában, a mesterséges intelligencia világában jön a robotika, hogyan tud a keresztény egyház majd evangelizálni?
1: 14. Leópáp a számára is ez egy nagyon fontos kérdés, hogy ezt a legutóbbi enciklikája is mutatja. Nem véletlen választott a Leó nevet, hiszen ahogy 100-150-200 évvel ezelőtt az ipari fordulón volt egy kihívás a fizikai létünkre, most a mesterséges intelligencia egy másik kihívás, ezúttal a szellemi létünkre. és megvan az a veszély, hogy ahogy nagyszülő generációja az még a kapálásban erősödött, a mostani generáció már inkább edzeni jár, mert hogy kevés fizikai kitételnek van kitéve. Ez most a mesterséges intelligenciánál szerintem ugyanolyan veszélyes, csak szellemi szempontból, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagy veszély, és megint beleeshetünk abba a hibába, hogy állítjuk magunkat, hogy majd a mesterséges intelligencia, de aki használja, az tudja, hogy a mesterséges intelligenciának nincs lelke, az embernek viszont van, és ez egy nagyon fontos különbség.
0: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük szépen.
0: Tóth Tamás, hogy megosztottad a gondolatainkat. Kedves hallgatók, önök a Mária Rádió napindító műsorát hallják, most pedig hallgassák meg a Mária Rádió híreit.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Pap és diakónus szentelést ünnepeltek Temesváron. Új kolotkó miniszobor bukkant fel Budapest belvárosában. Leó pápa nyári pihenőjét júliusban Castel Gandolfóban tölti. Jönnek a részletek. Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Július 4-én pap és diakónus szentelést ünnepeltek Temesváron, tudósít a romkat.ro internetes hírportál. A Szentgyörgy Székesegyházban Pál József Csaba megyéspüspök áldozó pappá szentelte a temesvári Adrián Hafner diakónust, az aninai plébániáról Karnel Mário Krisztiánt diakónussá szentelte, valamint a temesszlatinai Francisco Krályát állandó diakónussá. Homíliájában a püspök arra hívta fel a szentelendők figyelmét, hogy életükkel és szolgálatukkal hirdessék, Isten velünk van és végtelenül szeret bennünket. Amikor ti szolgáltok, számíthattok arra, hogy az Úr nem hagy egyedül benneteket. Ha hozzáfordultok, ő megerősít, vigasztal és vezet is benneteket. Ez lesz hivatásotok örömének forrása, hangsúlyozta a főpásztor. Arra buzdította a felszentelteket, hogy szolgálatuk mindig Krisztus szeretetéből táplálkozó, örömteli és hűséges legyen. Egy apró meglepetéssel gazdagodott szombaton Budapest. Kolotkó Mihály legfrissebb miniszobra ezúttal a Magyar Nemzeti Bank épületének közelében kapott helyet a Szabadság térnél. Adja hírül a We Love Budapest. Kolotkó Mihály kárpátaljai származású gerilla szobrász. A Budapest szerte felbukkanó, kedves, ironikus, vagy éppen elgondolkodtató miniszobrairól vált országszerte ismerté. Műveit az éjszaka leple alatt helyezi ki, és már a valódi turista látványossággá nőtte ki magát. A legújabb, szombat reggelre megjelent szobor egy munkaruhás, fülvédős alakot ábrázol, aki lombfúvóval fújja a művész által odatett régi pengőket. A szobor mostani kihelyezése nem véletlen, hiszen 1946. augusztus 1-én vezették be a forintot hazánkban. Idén ünnepeljük bevezetésének 80. évfordulóját, amikor az utcákon seprűvel söpörték az elértéktelenedett pengőt, és most ennek állít emléket a szobor. Leó pápa a nyári szünet egy részét pihenéssel tölti a Vatikántól nem messze fekvő Castel Gandolfóban július 27-éig. Ebben az időszakban minden általános, magán és különleges kihallgatás is szünetel, és csak augusztus 5-én szerdán folytatódnak. Olvasható a Magyar Kurír cikkében. A júliusi vasárnapokon délben a Szentatya a Castel Gandolfói apostoli palota előtti Piazza della Libertà téren mondja el az úrangyala imádságot a hívekkel. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreink után Katona István püspökatya összeállítása következik a napszentjéről.
2: A napszentjei Szent Willibald püspök és Szent Funibald bencés apát. Szent Willibald püspök 701-ben született, 787. július 7-én halt meg Eichstettben, 86 évet élt. Szent Funibald bencés apát 702-ben született, 761-ben halt meg Heidenheimben, 59 évet élt. Testvérek voltak. Szüleiket rokoni szálak fűzték Szent Bonifáchoz. Willibald kisgyermekkorában megbetegedett. Szülei megfogadták, hogyha meggyógyul, Isten szolgálatára szentelik. Így is történt. Kora ifjúságától fogva kolostorban nevelkedett. Itt ő is rabja lett a szent zarándoklat eszméjének. Korábban ez volt a divat. meggyőzte szüleit és egy évvel fiatalabb öccsét, hogy 721 táján az örökvárosba, Rómába zarándokoljanak. Ám útközben Lukkában meghalt az édesapjuk. A két fiú 723 húsvétjáig együtt maradt Rómában. Funibaldot fölvették egy római kolostorba, ahonnan 5 év múlva hazatért, hogy magával vigye harmadik testvérét is Szent Péter sírjához. Willibald a Szentföldre zarándokolt. Naplószerű följegyzéseket készített, és 3 évig ott élt. Innen tovább menve 7 évet Konstantinápolyban töltött. 730-ban a pápai és császári követek kíséretében visszatért Itáliába. Itt a Monte Cassinói bencés kolostor szolgálatába állt, hogy Szent Benedek szellemében segítsen a megújulásban. Monte Cassinóban különféle tisztségeket viselt. Nagyon kedvelte a kapus szolgálatot, mert Szent Benedek szellemében fogadhatta a zarándokokat és gyakorolhatta a vendégszeretetet. Itt nagy kitüntetés érte. Szent Bonifác maga mellé hívta, hogy mellette dolgozzon. 739-ben néhány társával és Bonifáccal Türingiába ment. Testvére Wunibald akkor már a német missziókban dolgozott. Itt szentelte őt pappá Szent Bonifác, és megbízta a terület evangelizálásával. Bonifác pápa Willibaldot is pappá szentelte. Jelentős szerepet töltött be Németország keresztény hitre való térítésében. Eichstättben és környékén hirdette Isten igéjét. Ezen felül kiirtották a vadont, megművelték a földeket, templomokat és kolostorokat építettek. Mindenkinek mindene volt, hogy mindenkit megnyerhessen, akár csak Szent Pál apostol. 742. október 21-én Szent Bonifác Willibaldot püspökké szentelte. Szentelő püspöke halála után nagy lelki buzgósággal vezette egyházmegyéjét. Willibald túlélte öccsét, és annak egyházmegyéjébe került, ahol megalapította a heidenheimi bencés kolostort, amelynek apátja volt haláláig. Testvérük Szent Walburga a heidenheimi női kolostor apátnője volt. Emlékezzünk meg ezen napon első Athenagórász konstantinápolyi ökumenikus pátriarkáról, aki nincs szentjavatva, aki az életszentség útját járta. A keleti egyház első pátriarkája, aki 6. Pál pápával együtt elindította a katolikusok és ortodoxok közötti közeledés folyamatát, ami az utóbbi századokban megfeneklett. Az ökumenizmus két nagy főpapja először 1964-ben a Szentföldön találkozott egymással, majd 3 évvel később, 1967. július 25-én a konstantinápolyi Szent György székesegyházban és ugyanaz évben október 26-án a Vatikánban. A pátriarka szinte prófétai szerepet töltött be az ortodox egyházban és az egész keresztény világban. Már 1959-ben kereste a kapcsolatfelvételt 23. János pápával. Megfelelő visszhangra találva lehetősége nyílt, hogy a kölcsönös kibékülésről és kiengesztelődésről történelmi gesztusokkal tanúskodjék. A pápával közösen tett jeruzsálemi zarándoklat az 1965-ben kölcsönösen visszavont kiközösítés, amely 1054 óta állt fenn, valamint a pápával való isztambuli és római találkozók mindezt bizonyítják. Ezek az események új kapcsolatokat teremtettek a katolikus és az ortodox egyház között. A teljes egység felé vezető utat a pátriarka a szeretet párbeszédében jelölte meg. Imádkozzunk a keresztények egységéért sokat, hogy az egység, amiért Jézus könyörgött főpapi imájában, minél közelebb jusson a megvalósulás felé.
0: Napindító, a Mária Rádió reggeli magazin műsora.
3: Kedves hallgatók, Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallják. Következő vendégünk egy híres influencer, aki főállásban ebből él. Szervusz, Szán, köszöntelek a stúdióban.
4: Szia, köszönöm a meghívást.
3: Szerintem sokak számára nem egyértelmű, hogy egy influencer pontosan mit csinál. Ez egy nagyon új dolog, hogy valaki ebből él főállásban. Hogyan néz ki egy napot? Tehát hogyan kell ezt elképzelni? Leülsz a kamera elé, felveszel egy videót, kirakod, és sokan megnézik, vagy hogyan is néz ki egy influencernek egy hétköznapja?
4: Nos, éppen a stúdiómban vagyok, és videózással foglalkoztam. Mindig megvan álmodva egy videó, aztán ahhoz szükséges elkészíteni egy borítóképet, illetve magát a forgatást is elvégezni. Ez aztán így a nap végére általában összeáll, a vágó elkészíti az anyagot, és föltöltjük. Így nagyon, nagyon egyszerűen így néz ki, persze mögötte sok gondolkodás, illetve úgymond piacismeret kell, hogy éppen mi a trendi.
5: Az idődnek mennyi, mekkora részét teszi ki ez a munka?
4: Én egész héten ezzel foglalkozom, hétfőtől vasárnapig. Nagyon meg se áll az agyam, mindig ezen gondolkozom. Illetve még a szabadidőmben is YouTube-ot fogyasztok, hogy lássam, hogy ki mit csinál, és abból még tovább tanuljak és fejlődjek. Szóval igazából nincs megállás, esetleg a nap végén 1-2 óra pihenő van.
3: A vállalkozásra szokták ezt mondani, hogy nem lehet kiesni belőle, és ha valaki vállalkozó lesz, akkor hétvégén is dolgozik, éjszaka is dolgozik, akkor igen, kicsit ilyen az influencerség is, ha jól értem. Akár egy influencert lehet úgy kezelni, mint egy startupot, mert úgy értem, hogy csapattal dolgozol, van vágód.
4: Mondhatni így is, de ezt szeretem lazábban felfogni, mert már így is alapból amúgy azt érzem, hogy nagy a nyomás, mert a nézők szeretnének minél több, minél jobb tartalmat kapni. Ha már mondjuk én felelek emberekért is, mondjuk úgy, hogy teljes állásban dolgoznak, akkor az már még komolyabbá fordul, szóval az én esetemben végül is csak vállalkozók segítenek, de tényleg olyan, mint egy startup olyan szempontból, hogy mindig ezen pöröksz. Mivel az ember magának dolgozik, ezért sokkal motiváltabb, én úgy érzem, hogyha amit beleteszel, azt visszakapod, ez egy jó érzés.
5: Mitől lesz hiteles egy influencer?
4: Milyen szempontból?
5: Hát mondjuk, hogy a hallgatók számára egy valódi értékrenddel rendelkező ember. Szóval, hogy mitől válik valaki a hallgatók számára értékesnek, talán ezt lehet így mondani.
3: Igen, meg szerintem láttunk azért nagyon sok olyan influencert, aki elvesztette a hitelességét, és utána keresztűzbe került, és vannak olyan influencerek, mint aki mondjuk te is vagy, hogyha mondasz valamit, akkor 1000 ember azt meg is fogja csinálni, és el fogja hinni alsó hangon 1000 ember, de ez azt jelenti, hogy mondjuk több százezer emberhez eljutott az információ.
4: Én őszintén próbálok csak önmagam lenni. A videókat én szórakoztatóra szeretem csinálni, úgyhogy azt mások is élvezhessék, próbálom a legjobb oldalamat mutatni. Most az, hogy ez milyen hatással van az emberekre, én ezt erről nehezen kapok visszajelzést. Én azt tapasztalom, hogy azok az emberek, akikkel találkozok az utcán, akik oda jönnek hozzám, képet kérnek, ők mind nagyon mosolygósak, hálásak. Én tényleg sokfelől azt a visszajelzést kapom, hogy amit csinálok, az jó. Engem ezt tud megerősíteni. A negatív dolgok, amiket kapnak az influencerek, ezeket is meg kell hallgatni, de sok olyan támadás ír az influencereket, ami mondjuk csak egy nézőpontot közelít meg. Szóval érdemes mindig minden oldalt meghallgatni egyébként. Ez a véleményem.
3: Én azt gondolom, hogy hatással vagy egy teljes generációra, és százezrek az országban elfogadják azt, amit mondasz, és az életüket befolyásolod, és tényleg hatással vagy emberekre. Ez szerintem egy hatalmas felelősség az, hogy ennyire híres vagy, mert tényleg, tehát, hogy nagyon-nagyon híres vagy, tehát hogy majdnem egy rockstar szint, tehát hogy múltkor pont egy gyors étterembe beültünk enni, és arra kellett figyelni, hogy hányan ismernek fel téged, és hogy hányan jönnek oda, és tehát direkt olyan helyre ültünk, hogy nem volt senki, és akkor is oda jöttek tőled képet kérni, de ez egy hatalmas felelősség is, és ezt hogyan tudod kezelni?
4: Tehát tudatosan kell minden pillanatban létezned kint az utcán is. Olyan, tényleg igazad van, de egyrészt hihetetlen is, hogyha ez rockstar színnek mondható, mert mikor itthon vagyok, akkor ezt nem érzem. Megszokod azt, hogy több, minden nap több száz kommentet kapsz, ez már szinte egy ilyen alapvetéssé válik. De mikor ott vagyok az utcán, és tényleg átéltük azt, hogy ott voltunk a gyors étteremben, és nem is mindegy, hogy mit beszélünk, nem feltétlenül tudunk személyes dolgokról beszélni. Még nekem is vannak olyan pillanatok, mint átélheted, hogy akár ezt egy pillanatra ki tudom zárni. De általában nem szoktam, és ez jár egy kis nyomással valóban. De mikor valaki már odajön és köszön, én nagyon szívesen fogadom őket, nagyon szívesen készítek képet, és hálás vagyok minden olyannak, amikor jönnek és kifejezik azt, hogy én mit jelentek számukra.
5: Milyen készségek és képességek szükségesek ehhez a területhez?
4: Szerintem nagyon fontos érteni az emberi pszichológiát, hogy egy tartalom hogyan lesz izgalmas. Én a történetmeséléshez szeretem a legjobban hasonlítani a videógyártást. Ugyanúgy kell egy előzmény, egy történet, amit felvezet, aminek van bonyodalma, van tetőpontja, van megoldása, és akkor lesz jó egy videó, hogyha végigmegy ezeken a fő fázisokon. Másrészt szerintem jó esztétika érzékkel hozzá, mert a borító képek kb. Amik eldöntik, hogy egy videóra kattintanak-e vagy sem, illetve a cím. És ez tényleg ugyanúgy nagy pszichológia, meg kell esztétika érzék hozzá.
3: Abszolút egyetértek, tehát hogy ezek nagyon-nagyon fontos képességek, de szerintem ez egy tipikusan egy olyan szakma, amihez rengeteg mindenhez érteni kell. Tehát nagyon jól kell tudni vágni, nagyon jól bele kell látni az emberek fejében, hogy mit szeretnének. Nagyon érteni kell az algoritmus működését, hogy mint a pszichológiát nagyon fontos tudni, az esztétikát nagyon fontos tudni.
4: Igen.
3: És neked van bármilyen célod a videódással azon kívül, hogy ebből élsz, meg hogy gondolom ez a hobbid is, meg ezt hobbiként kezdted eleinte, de hogy bármi egyéb cél, amit mondjuk el szeretnél élni ezen a területen?
4: Szeretem bontogatni a szárnyaimat és kipróbálni több területet, ezt láthatják a nézők is jelenleg. Nekem a Fortnite volt a kiinduló pont, nem tudom a nézők mennyire, vagy a hallgatók.
3: Ez egy videójáték, tegyük hozzá szerintem.
4: Igen, egy nagyon híres videójáték, minden fiatal játszotta. És én nagyon ehhez a játékhoz kötöttem magam igazából egészen az előző évig. És volt annak egy éves olyan fázisa, hogy nagyon zuhant az érdeklődés iránta, és ebben nem szoktam belemenni, de engem ez nagyon megérintett, és nagyon rosszul viselt, és most már megtanultam magam távol tartani ettől a játéktől olyan szempontból, hogy a játék sikere ne érződjön az én sikeremnek, vagy inkább fordítva, hogy a játék sikertelensége ne legyen az én sikertelenségem, és ezért tényleg most már az a szemléletem, hogy próbáljam ki magam minél több területen, de a videózáson belül, mert én ezt imádom, és tudom elképzelni a jövőben is hosszú távon. Szóval sok szeretnék minél több embernek izgalmas és szórakoztató tartalmat nyújtani. A végkifejlet pedig az, hogy ebből olyan szintre jussak akár anyagilag, hogy utána nagyon sok embernek tudjak én visszaadni és segíteni.
3: Még egy olyan kérdésem lenne így a végére, hogy beszélgettem egy másik influencerrel egy pár hete, és ő azt mondta, hogy ő szerinte 2 éven belül meg fognak szűnni a magyar influencerek, a magyar hírcsatornák, azért, mert az AI olyan szinten lesz, hogy a nemzetközieket, az amerikaiakat, amik sokkal több pénzből készülnek, sokkal nagyobb csapattal készülnek, olyan jól le fogja fordítani, hogy már mindenki azokat fogja fogyasztani, tehát a külföldieket, a profibakat lefordítva. Te ebbe látsz realitást, ezt veszélynek érzed a saját munkádra, vagy pedig szerinted ez nem fog így bekövetkezni?
4: Szerintem sokkal inkább a távoljövőben van az a pont, mikor már annyira autentikusnak tudhatni egy AI videó, hogy elhitt, hogy az tényleg eredeti, amit lát.
3: De nem AI videó, csak egy fordítás. Tehát a Mr. Beast videót magyarul.
4: Igen. De úgy érted, hogy AI vagy szinkron színész?
3: AI szinkron.
4: AI szinkron, igen. Szóval azon is még hallod, hogy AI. Meg szerintem nagyon nehéz egy AI-nak, hogy teljesen autentikusnak és emberinek hasson. Lehetséges, hogy nehezebb lesz a kezdőknek, de őket sem tántorítanám el. Akik viszont már befutottak, azokat ugyanúgy én szerintem kedvelni fogják, és vágyakozni fognak irántuk. Én ettől nem félek, meg szerintem senki se bénítson le ez a tudat, hogy az AI a veszélyes. Maximum inkább tanuljuk meg használni. Ez a fontos, mert minden egyes technológia, ami az életünk bejött, azt egy eszközként, ha felhasználjuk, akkor nem maradunk le, és igazából napra készek maradunk.
3: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél és beszélgettél velünk. Szerintem nagyon-nagyon érdekes volt ebbe a különleges szakmába egy kis betekintést nyerni. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Kedves hallgatók, Önök a Mára Rádió napindító műsorát hallják, most pedig hallgassák meg a következő zenénket, ami pedig...
5: Így van, a következő dalt biztosan sokan ismerik. Ez a szerzemény Istennek a hűségéről szól, és arról, hogy elkísér minket az életünk folyamán, és ez nem más, mint a Jen Johnsonnak a Goodness of God című száma.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallották. A mai műsort Bir Hernándor és jó magam, Timár Drottya vezettük, és szeretnénk megköszönni a technikusunknak, Szedver Józsefnek a mai közreműködést.
1: Nagyon-nagyon köszönjük, abszolút. Nagyon érdekes beszélgetéseink voltak szerintem a mai nap, tehát ez az influencerségtől, az evangelizáción át, az evangéliumig, tehát hogy...
0: Így van, volt szó teológiáról, volt szó tartalomgyártásról, volt szó a szociális szféráról is.
1: Volt kedvenc beszélgetésed?
0: Mindegyiket nagyon szerettem. Gréti is nagyon érdekes dolgokat mondott. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, nagyszerű első élmény volt számomra.
1: Én is köszönöm, hogy jöttél, és kipróbáltad magadat a rádióba szerintem. Nagyon profin megcsináltad, és gratulálok hozzá. Kedves hallgatók, köszönjük szépen a figyelmüket. Búcsúzzunk mára. Aztán velünk szerintem legkorábban egy hónap múlva találkoznak, de holnap reggel még jobb műsorvezetőkkel várjuk vissza Önöket. Köszönjük szépen a figyelmüket.

0: procedúra, mire fontos, vagy mire kell figyelni, amikor az ember ezt intézi a saját életében.
1: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat is, akik a rádió hullámain keresztül kapcsolnak be, és a nézőket, akik pedig az interneten látják ezt az adást. Alapvetően próbálok két mederben haladni, úgy a vagyonról rendelkezés úgy általában, és aztán utána ezt feszülkítjük, hogy kifejezetten a Mária Rádió ugye hogyan szokott így a képbe jönni az ügyben. A vagyonról való rendelkezésre keresztény szemmel tekintünk, már pedig itt tekintsünk úgy, ugye nem úgy, mint ahogy sok helyen a világban szokás, akkor igazándiból nem teszünk mást, mint amit annak idén az Úristen már Ádámnak is elmondotta az Édenkertben, hogy neked adom azért, hogy műveld és őrizd. Tehát a vagyon ez ilyen dolog, ránk van bízva, nem a miénk, legalábbis nem véglegesen, hanem akkor is az csak ránk van bízva, ideiglenesen, ha a mi nevünk alatt fut mondjuk a hatósági nyilvántartásban. Ebből következik, hogy akkor járunk el helyesen, hogyha ezekkel a javakkal jól sáfárkodunk. Ugye a jó sáfárkodás az magában foglalja azt is, hogy gondolunk arra, ugye, hogy utánunk mi történik ezzel a vagyontárgyal, vagy hát ugye a vagyonunkkal úgy összességében. És ugye alapvetően kétfajta módon lehet ezt a jó sáfárkodást véghez vinni. Az egyik az úgynevezett élők közötti szerződéssel, történő rendezéssel. Ennek is többféle formája van. Ugye a legklasszikusabb az ajándékozás, de létezik az úgynevezett öröklési szerződés is, amit előre az ember életében megköt azzal, akit szerződéses örökösévé kíván nevezni. És aztán van a másik klasszikus mód, ugye, ami azért elég közismert intézmény, a végrendelkezés. És hogy alapvetően mi a különbség a kettő között, igazándiból az élők közötti szerződéssel tulajdonképpen már életemben létrehozok egy végleges és minden tekintetben rendezett helyzetet. Hogy mi fog történni a vagyonommal halálom után, sőt az ajándékozásra már életemben mi történik a vagyonommal. A végrendelettel ezzel szemben ugye mit érek el? Elmondom azt a végakaratomat, hogy ha majd én meghalok, akkor mi történjen a javaimmal. Vagyis a végrendelet az rögzít egy pillanatnyi szándékot, hogy most éppen mit akarok. De ellentétben az élők közötti szerződésekkel a végrendelet az nem egy kővevésett és egyszer és mindenkorra kötelező dolog, azt bárhogyan később még szabadon alakítgathatom, vissza is vonhatom, módosíthatom is, kiegészíthetem. Tehát talán az első ilyen kis félreértés, amit szeretnék eloszlatni, hogy föl szokott ez merülni kérdésként, hogy hát most a végrendelkeztem, és mondjuk a kisunokámra irattam a végrendeletben mondjuk a balatoni nyaralót, hogy hát most akkor ezt már nem adhatom el, ha mégis úgy hozzá a válasz, hogy dehogy nem, nyugodtan el lehet adni, hiszen a végrendelet csak arról szól, hogy ha én meghalok, és a halálom pillanatában az a nyaraló a nevemen van, akkor az kié legyen. De nem jelenti azt, hogy akkor én ezt most előre úgy odaígértem, hogy már hozzá sem nyúlhatok a saját nyaralóhoz. Tehát alapvetően a élőközti szerződésnél kialakítok egy végleges helyzetet, a végrendelkezésnél pedig elmondom azt, hogy hát most éppen hogy gondolom, hogy halálom után mi történjék a vagyonomban. És talán mivel ugye az Úr Jézus is sok példabeszédet mondott, és nem annyira dogmatikus elméleti fejtegetéseket, hadd mondjak inkább konkrét gyakorlati példákat és gyakorlati szempontokat arra, hogy hát mikor érdemes az egyikben gondolkodni, mikor érdemes a másikban gondolkodni. Ugye, tehát például, ha mondjuk a Mária Rádió javára történő adományozásban gondolkodik valaki, hasonlítsuk össze, hogy mi történik akkor, hogyha oda ajándékozza Mária Rádiónak, mi történik akkor, hogyha Mária Rádió javára szóló végrendeletet készít. Az ajándékozási szerződés alapján ingatlan tulajdonjoga, vagy hát az adomány, igen, de legtöbbször ingatlanlás szokott az előfordulni, a tulajdonjog átszáll, hogy a Mária Rádió Egyesületre. Viszont az ajándékozó javára mindig bejegyeztetünk egy úgynevezett voltéktartó haszonélvezeti jogot, ami azt jelenti, hogy bár jogi értelme már nem tulajdonos, ugyanúgy élhet tovább, mint ami se történt volna, minden tekintetben ő rendelkezik az ingatlan fölött egész életében. Ennek a gyakorlati, vagy hát idézelve haszna tulajdonképpen annyi és csak annyi,

0: hogy a végrendelet útján történő lökéssel szemben, itt tulajdonképpen egyetlen egymás közti szerződéskötéssel el van intézve az egész ügylet. Még egy végrendelkezés esetén, de az örökhagyó halála után, még ideális esetben is, tehát semmi bonyolatban nincsen, több hónap lesz, mire a közjelző hagyatékát, adóvégzést meghozza, annak megint egy azért elég tetemes költsége. Tehát gyakorlatilag idő és költség kímélő egy ajándékozás szerződés ahhoz képest, mint ha valaki végrendelkezik. De természetesen, ugye azt mindig hangsúlyozni kell, hogy itt a dolognak ingyenes juttatás jellege van, tehát mindig az a legfontosabb, és minden egyes adományozás azzal kezdem a kikérdezést, hogy mit szeretne. Hiszen ő a felajánló, ő az adományozó, vagy a potenciális adományozó, tehát mi ahhoz igazodunk, amit ő szeretne, és a döntési lehetősége, vagy döntési mozgástérben is pedig elmagyarázzuk neki, hogy mik közül lehet választani, melyiknek mi a hatása, melyiknek mi a következménye, és utána mindig az adományozónak kell aztán a végső döntést meghozni, hogy hát akkor tényleg tulajdonképpen mit is szeretne.
1: Általában kik azok az emberek, akik végrendelkeznek?
0: Inkább azzal kezdve, hogy mikor nem végrendelkeznek az emberek. Hát az a kör, amelyik ugye mondjuk nem is szeret arra gondolni, hogy ő valaha meg fog halni. De azt gondolom, hogy ez egy elég oktondi hozzáállás, mert szerintem az okos ember a halálra úgy tekint, mint hogy ma éppen milyen idő van. Tehát az élet természetes része. Hozzáteszem, a Mária Lázorokat nem is baj, hiszen tudjuk magából a Bibliából is, hogy Szent Pál maga is írja, hogy alig várja már, de sőt szeretne Krisztushoz költözni, tehát ha itt marad, az azért lesz, hogy még dolgozni kell, és még azért az igét hirdetni kell. De önmagában a halál az egyáltalán nem olyan szörnyű dolog, a hívő embernek különösen nem. Tehát akik nem szoktak végrendelkezni, hát vagy aki nem akar szembesülni ezzel, hogy előbb-utóbb is el fog menni. A másik csoport az, akinél úgymond annyira problémamentes a helyzet, hogy nincs miért, mert van két vagy három gyerekem, egyaránban megkapják, vagy annyira tökéletes a viszony a testvérek között, hogyha valamit máshogy szeretnének elosztani, azt majd úgy is megbeszélik a hagyatéki eljárásban, ahol ilyen szintén van mód úgynevezett osztályos egyesség kötésére, tehát például akkor szokott nagyon praktikus lenni, hogy mondjuk nem mindent harmadoljunk három testvérnél, hanem akkor jó, ez lesz a tied, ez lesz az enyém, az meg a harmadik, és hogy értékarányosan elszámolunk egymással. Ugye, tehát erre is van mozgástér és lehetőség. Szóval, amikor nincs miért külön végrendelkezni, mert a helyzetnek megfelel a törvényes öröklés amúgy is irányadó rendje, akkor adott esetben dönthet valaki, hogy nem tartja szükségesnek. De sok esetben viszont célszerű és érdemes, hát vagy azért, mert olyan egyedi helyzetek vannak, amiket érdemes a végrendelem lekövetni, és megint, hogy hadd mondjak egy életszerű példát. Van valaki teljesen normális, rendezett családi háttérrel, tehát a végrendelkezések nem az az oka, hogy valaki ellenében kell nagyon dönteni, hanem mondjuk egyszer arról van szó, hogy van három gyerekem, az egyik az egy nagyon jól menő bankvezér, a második az mondjuk egy szép polgári szintet hozó középbeosztású vezető egy vállalatnál, és mondjuk a harmadik az pedig egy szociális munkás, aki a krízis segély mentőautóval járja, és szedi össze a megfogyott hajléktalanokat. És mondom, tegyük szent a családi béke, mindenkivel jóban van, tehát azért nem kell végrendelkezni, hogy most egyik vagy másikat bosszúval kitúrjam az örökségből. Ugye, de adott egy ilyen anyagértelemben teljesen egyenlőtlen helyzet, akkor például a végrendelet szolgálhat azért, hogy én annak a gyermekemnek, aki maga is rászoruló, annak ugye többet juttassak, vagy adott esetben szinte mindennek juttassak, egyszerűen azért, mert ő szorul rá. A másik kettő meg nem. Tehát például mondjuk ez is egy olyan ok, amikor a végrendelkezésnek igenis jelentősége van. Most, ha egy kicsit megnézzük a Mária Rádió szemszögéből, hogy kikkel szoktunk mi találkozni. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy kicsit olyanok vagyunk, mint a gyámhivatali ügyintéző, hát ahol otthon mindig minden rendben van, azokkal mi nem találkozunk, hiszen pont azért nem találkozunk, mert ott mindig minden rendben, ott nincs ránk szükség. Alapvetően két fajta adományozói vagy örökhagyói körrel szoktunk találkozni. Ugye vagy azokkal, akik tényleg klasszikusan teljesen egyedülállóak, tehát vagy nem is éltek házasságban, vagy már eltemették a házastársukat, gyerekeik vagy nem voltak egyáltalán, vagy esetleg megtörtént az a megpróbáltatás velük, hogy ők temették el a gyerekeiket, és valamilyen oknál fogva, ugye, így a vérszerinti családon belül nincs kire hagyni, vagy egyáltalán nincs is vérszerinti család. És hát érdekes módon, bármennyire is ugye az emberek többsége nem végez jogi tanulmányokat, azt azért szokták tudni, hogy a végső törvényes örökös az a magyar állam. Tehát, hogyha ők úgy hallnak meg, hogy nincsen törvényes örökösük, így családi ágon, akkor mindent visz az állam. És hát ugye a magyar ember azt tartja, hogy nem érdemes a Dunában mindent önteni, akkor nyilván mindenki kiválasztja azt, hogy hát neki melyik a szimpatikus, és akkor ugye olyan tartalmú végrendeletet ír, ami alapján ugye a juttatást ez az alapítvány egyesület, vagy hát más jogi személy kapja meg. A másik kör, akikkel találkozunk, ahol van ugyan vérszerinti család, de sajnos megvan a nyomósok annak, hogy miért érdemtelnek arra, hogy bármit is kapjanak. Ugye, és akkor ilyenkor az érdemtel rokonok helyett lépnek elő azok a szervezetek, akik viszont jó célra tudják felhasználni.
1: A Mária Rádiót, mint örököst, hogyan lehet elképzelni? Tehát, mint örökös, hogyan jelenik meg a Mária Rádió, vagy hogyan viselkedik a Mária Rádió?
0: Hát a Mária Rádió ugye alapvetően két formában működik. Van egy alapítvány, és van egy közhasznú egyesület. Nagyon érdekes eseteket hoz az élet, például egyszer egy közjegyző fölhívott minket arra, hogy nyilatkozzunk, hogy mit is szeretnénk, mert hogy a végrendeletben csak ennyi szerepelt, hogy ezt és ezt az ingatlant, ezt a Mária Rádióra hagyom. És a bírósági nyilvántartásokban ő talált alapítványt és meg egyesületet. És akkor el kellett neki magyarázni, hogy mi a munka megosztása a két szervezet között, melyik kezeli a vagyont, melyik felel a műsorszórás érését tovább, és akkor ez alapján lehetett rendezni. Egyébként a Mária Rádió, mint örökös, amikor így végrendeletet meg hagyatékot kezel, nem tesz mást, mint ugyanazt, amit a normál adományozókkal teszi. Mint működési költségek viselésére szoruló fél, megköszöni azt az adományt, amit kap, és felhasználja a működési célokra. Tehát azt mondanám, hogy zsigereiben nem történik más, mint amikor a kedves hallgatók kisebb vagy nagyobb összeget távolítják a rádió működését. Itt tulajdonképpen ugyanaz történik, csak egy speciális eljárás rendben, kicsit összetettebb, kicsit bonyolultabb, de tulajdonképpen a végcél ugyanaz, segíteni a Mária Rádió működését azzal, amit neki szánunk. És hogy ez milyen érdekes módon, szóval csak megint egy életből vett esetet mondjak, ez nem egy mai történet, de nagyon tanúságos. Az első az kifejezetten ehhez kapcsolódik, a második pedig egy kicsit, hát most remélem a komoly témában szabad annyit humorizálni, a másik öröklési ügyet pedig az Isten nem ver bottal tipikus esetem volt. Az első esetben az történt, pont akkoriban volt ez, amikor a Mária Rádió a kezdeti éveknek a csöndes, szolid és így kicsit az organikus fejlődésre hagyatkozó bejáratós évei után elkezdett ugye nagyobbat harapni, és elkezdett bővülni a frekvenciák tekintetében is. Igen ám, de ugye ez a megnövekedett feladatvállalás azt is jelentette, hogy hát értelemszerűen megnövekedtek a költségek is, hiszen ezeknek van egy állandó költsége, meg ráadásul a beruházásra mindig van egy egyszeri nagyobb nagyságrendű induló költsége. És meg kell venni, hogy el kell készíteni a pályázatot, meg kell venni, vagy föl kell szerelni azt az átjátszóállomást, és így tovább. Tehát van egy csomó költség, ami ezzel jár. És akkor, ha szabad így mondani, pont egy olyan helyzetbe kerültünk, mint a rádió, hogy elkezdtük vakarni a fejünket, hogy hát most mi lesz. Mert ott gyűlnek a számlák, hajajaj, látjuk ez mennyibe kerül, akkor most visszalépni nem szeretnénk, de nem igazán láttuk, hogy hát hogy lesz ez kiegyensúlyozva a költségvetésének. No de, ahogy szoktam mondani, én azért is szeretek a Jóisten barátja lenni, mert ugye ő a legnagyobb multimilliárdos a Földön. Tehát benne van a Adószövetségben, és az Úri a Föld és minden gazdagsága. Mert most, hogyha elhisszük, hogy ő mindenható, és a szeretete az ezekre a dolgokra is kiterjed, akkor nyugodtan hátra lehet dönni, hogy akkor majd úgyis a kellő időben közbelép. A Mária Rádón ez úgy történt, hogy pont amikor nagyon elkezdett szorítani a cipő, amik anyagilag, akkor kaptunk hagyatékban. Hát egy nagyon érdekes helyzetű ingatlan. A 16. kerületben feküdt, nagyon jó környéken, tényleg jó adottságokkal, viszont maga ez egy szép villaépület, ez annak idején nagyon szépen megépült, de aztán eltek voltak az évtizedek, és szépen le lett használva, elég sok minden tönkre ment benne, és gyakorlatilag mi egy ilyen romos vagy félromos állapotot rököltük, úgy, hogy természetesen a Mária Rádiónak, hát ugye nem egy építési vállalkozó, ugye nekünk nincs arra a brigádunk, meg telephelyünk, meg semmink, hogy most mi ilyennel tudjunk foglalkozni, hogy most akkor romos ingatlant felújítani. És akkor ott álltunk az akkori Mária Rádiós kollégával, és azon törtük a fejünket, hogy hát most mi lesz így, mert látjuk a perspektívát, hogy ez egy különben egy gyönyörű ingatlan, egy szép villaépület, jó helyen, ingatlanos a perspektíva, de hát így ilyen állapotban kinek kell. És akkor egymás között meghánytuk, vezettük a dolgot, és azt mondtuk, hogy hát igazándiból vagy az lesz, hogy ha tanulunk olyan vállalkozót, akinek a hely elhelyezkedés, meg a telek nagysága, mert az átlagon felüli telekméret volt, megér annyit, hogy rengeteg pénzt belevel egy bontásba, csak azért, hogy itt egy újat tudjon építeni, akkor azzal fogtuk meg az Isten lábát, ha úgy tetszik. Vagy ha talán olyan vevőt, aki egyszerűen nem csak a normál szeretnék lakóját teremteni magamnak egy átlagos normál költségvetésből, hanem annyira beleszeret ebbe a helybe, ennek a villának a hangulatába, és ráadásul még meg is teheti, hogy egy másik komplettház árát beletolja itt a hangulatakarításba, meg a felújításba, hát hogy akkor azzal fogtuk meg az Isten lábát is. Ez akkori értékviszonyok között azon tanakodtunk, hogy hát ha így ebben az állapotban, hogyha egy 20 millió forint befolyik érte, akkor hálát adhatunk a jó Istennek. Na, de mit tesz Isten? Az ismertség körömmel előkerült egy ingatlan közvetítő, aki ismert egy olyan szülész nőgyógyászt, aki ott nőtt fel a környéken gyerekkorában, és mindig nézegette már ezt a villát. És most abban a helyzetben jutott, hogy meg tudta venni, és két legyet tudott egy csapásra, hogy a gyerekkori állat megvalósította, és a szüleihez is közel került. Így, és akkor ők is könnyen tudta tartani a kapcsolatot, és sokkal több pénzt kaptunk érte, mint amit álmodni mertünk volna. Úgyhogy hát ez egyik ilyen happy endes történet ez volt. No, a másik az pedig az emberi lélek meg a pokol bugyrait, azt jól ki lehetett tanulni. Tudnélik, volt egy idős hölgy, aki rendelkezett arról, hogy van a bankszámláján leírta, hogy mennyi összeg, azért ez egy nagyobb összeg volt, és akkor így felosztotta pár katolikus egyházhoz köthető szervezet között, ezek között volt tényleg szeretett szolgálat, meg a Mária Rádió is. De mint aztán a közjegyzőre kiderült, voltak neki olyan drága, látos, jótét rokonai, akik ugye életében fütyültek rá, közelébe sem néztek, de mihelyst, ugye a természet jelezte, hogy hamarosan itt az idő, már rögtön rájöttek, hogy a rokoni kapcsolatokat föl kell melegíteni, és szerető módon körbe kell duruzsolni, rávették őt arra, hogy úgynevezett haláleseti kedvezményezetként őket jelentse a bankszámlára. Sokan nem ismerik ezt az intézményt, de akkor röviden hadd magyarázzam el, a haláleseti kedvezményezet az azt jelenti, hogyha a számlatulajdonos meghal, akkor mindenféle hagyatéktől függetlenül, meg jelentettől függetlenül a bankszámlán lévő összeget, ugye azt kapja, vagy azok kapják, akiket az örökhagyó haláleseti kedvezményezetként megjelöl, és ennek az a logikája, hogy ilyenkor hogy a bank nem hagyatékot fizet ki, hanem csak az élők közötti szerződést teljesíti. Tehát minthogyha, már bocsánat kérdezi, én rendelik egy pizzát, de azt mondanám, hogy ne nekem, hanem a fiamnak hozzák ki a Kéfri utca zsömle szám alá. Tehát tulajdonképpen ez történik egy ilyen haláleseti kedvezményezetnél, hogy én, mint élő számlatulajdonos, azt mondom, hogy ha én meghalok, neki tessenek odaadni ezt a számlakövetelést. Na hát, a duruzsolás sikeres volt, megtörtént a rendelkezés, csak hogy ezt a kedves, drága jótét rokonok nem tudták, hogy a rendelkezés után, kis idővel, a banki ügyintézővel, mondom, egy nagyobb összegről volt szó, a banki ügyintéző fölhívta az illető hölgyet, hogy hát így, hogy ez látra szóló számlán itt van a pénz, ez nem igen kamatozik, de hogyha áttesz értékpapír számlára, ami ugyanennek a bankszámlának egy alszámlája, egy befektetés alszámlája, hogy akkor sokkal jobban fog kamatozni, és azt is föl lehet venni bármikor, tehát nem kell évekre feltétlenül lekötni, de hogy akkor a néni jobban jár. Akkor a néni ezt meg is csinálta, igen ám, csak ugye utána elhunyt, és itt jön egy kis banktechnikai csapda, hogy a haláleseti rendelkezés az a folyó számlára szólhat. Az értékpapír számára nem lehet ilyet nevezni. Még akkor is, hogyha ugyanannak a számla tulajdonosnak egy másik alszámlára. Így aztán az lett a története, hogy igaz ugyan, hogy a eredetileg megcélzott karitatív szervezetek meg plébánia valóban hoppon maradtak, mert amit ők örököltek, az szerint a felosztás szerint, amit a végrendelet tartalmazott, az már csak egy kisebb összeg volt, ami maradt az alapszámlán. Viszont a drága, jó, kedves rokonok, akik csak, meg a néni csak arra kellett volna, hogy itt a tényleg az élet munkáját, meg megkakarítását gyorsan elsívolják. Hát az Úristen egy ügyes mozdulattal őnek is kirántotta a kezükből. Úgyhogy tulajdonképpen nem is tudtam a végén, hogy sírjak, vagy nevessek. Nyilván a Mária Rádiónak is jól jött volna ez az összeg, de tulajdonképpen az, hogy tényleg a gonosz és lelketlen rokon így hoppa maradt, hát na, azt gondolom azért ez is így jó csattanó volt a végén.
1: Biztos sok nézőnek, illetve hallgatónak volna kérdése. Ezeket esetleg hol tudják neked feltenni, milyen fórumokon érnek téged utol?
0: Az egyik ilyen kézzelfekvő lehetőség, hogyha vagy írnak a rádiónak a címére, igen, vagy üzenhetnek a recepción.
1: Hát ez a 061-373-0701.
0: Így van, hiszen a rádióban rendszeresen megfordulok, tehát akkor ezeket megkapom. És fontos a személyes kontaktus, mert bár vannak ugye ilyen általános rendezőelvek, meg nyilván a jogszabályok kötelező rendelkezéseit nekünk is figyelembe kell venni, de azért ugye mégis minden helyzet más és más.
1: Így van.
0: Mindig vannak egyedi dolgok, amikre figyelnünk kell, és tényleg nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy ez nem arról szól, mint a Holló és a Róka mesében, hogy hogyan lehet a sajtot kiénekelni a kedves Holló csőréből, ugye? Hanem hogy valóban, hogy azok, akik tényleg azt szeretnék, hogy a Mária javára adományozzanak, azokat hozzásegítsük ahhoz, hogy világosan lássák a feltételeket, világosan lássák a lejárás menetét, és úgy tudjanak dönteni arról, hogy akkor milyen formában szeretnék ezt megvalósítani.
1: Egy picit így zárásként, ugye nyilván megemlíthetjük azt, hogy nem csak anyagi javakat vagy értékeket tud örökölni az ember, hanem szellemi vagy lelki örökségről is beszélhetünk. A te életednek melyik a legmeghatározóbb ilyen ajándéka, amit hordozol magaddal?
0: Az a helyzet, hogy az ember elég-elég sok mindent kap, sőt, sokkal többet kap az életben, mint amire fölfigyel és amit észrevesz. És ezért tulajdonképpen hivatalból hálátlanok vagyunk mindannyian, mert sokkal több mindent kapunk, és örülhetnénk neki. De igazándiból a két dolgot emelnék ki. Az egyik, már bocsánat, hogy megint a halálra hozakodok elő, de ugye erről azért van mit beszélni, mert bizony, ugye még sokszor a hívő ember se tudja megspórolni magának a félelmet, vagy a bizonytalanságot, vagy a kételkedést, hogy jaj, most akkor hogy is lesz, mint is lesz. No hát az ő bátorításukra szoktam mindig elmondani, hogy kérem szépen, én viszont minden egyes temetésen, én hivatalból irigykedem az elhunytra. Mert hogy én nekem még itt kell vacakolni ezzel a tükör által homályos alátással, ő meg ott van, ami után én most még csak vágyakozom. Színről színre, nincs gyász, nincs fájdalom, csak a boldogító színelátás és a örökké tartó öröm. Hát borod lennék, ha nem mondanám azt, hogy hú, de jó lenne már ott lenni. Ugye Szent Pál maga is elmondja, tessék utána keresni a Bibliában, de azt mondja, nem tudom, mit válasszak. Szeretnék Krisztushoz költözni, mert az mindennél jobb volna. És csak ezután folytatja azzal, hogy dehogy értetek, itt maradjak, arra most nagyobb szükség van. Ugye? Tehát amikor halálra gondolunk, akkor mindig gondoljunk arra, hogy hát az a jó barát, aki önben viszont Jézus Krisztushoz. Egyáltalán nem olyasmi, amit ő tartani kellene. Persze nyilván szoktuk imádkozni, hogy a hirtelen és készületlen haláltól ugye mentse meg minket a Jóisten, hogy lehetőség szerint úgy szépen rendezetten tudjon kimasírozni ebből a világból, de hát aztán kinek mi adatik meg. A formája szerintem másodlagos. A legfontosabb az, hogy ne olyasmi legyen, amitől rettegünk, hanem inkább azt mondom, hogy olyasmi, amit nyilván nem kell siettetni, mert nem a mi dolgunk, hogy siettessük, természetes, de hogy úgy gondoljuk rá, hogy olyas valami, ami létező legjobb dolog lesz, ami életünkben történt. Mindennél jobb lesz. Bármi, amit felsorolunk, evilági dolgot, a halálunk után mindegyiknél jobb lesz. Úgyhogy talán ez lenne az egyik ilyen lelki muníció, amit tovább tudnék adni. A másik pedig az, ami azért megír egy nagyon jó hír, szó szerint öröm hír, mert teljesen mindegy, hogy egyébként az ember éppen milyen paszban van, vagy milyen társadalmi, vagy anyagi, vagy családi helyzetben van. Egy olyan öröm, ami mindenkinek szól kivétel nélkül. Most persze nem magamtól, hogy ilyen okos, egyszer csak velem is megesett, amikor sok-sok évvel ezelőtt. Így egy ilyen lelkileg megviseltebb állapotomban találtam be a gyógytatószékbe, és akkor elbeszélgettünk, és akkor a gyógytató, ha így rám nézett, elmosott, azt mondta, hogy fiam, a világ már meg van váltva. Nem neked kell megváltani, a világ már meg van váltva. Na hát, ha ennek az öröm hírével élünk minden nap, akkor már ettől sok jobb lesz az életünk, és aztán a végpontján, ha már természetesen előtte terződtünk, végrendelkeztünk, meg mindent elrendeztünk, akkor utána a üdvözültek mosolyával köszönhetünk el ettől a világtól, és léphetünk be abban sokkal jobban.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm az elhangzottakat.
2: Hírek.
3: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Leó pápa nyári pihenőjét júliusban Castel Gandolfóban tölti. Pap és diakónus szentelést ünnepeltek Temesváron. Új kolotkó miniszobor bukkant fel Budapest belvárosában. Jönnek a részletek. Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallják. Leó pápa a nyári szünet egy részét pihenéssel tölti a Vatikántól nem messze fekvő Castel Gandolfóban július 27-éig. Ebben az időszakban minden általános, magán és különleges kihallgatás is szünetel, és csak augusztus 5-én szerdán folytatódnak. Olvasható a Magyar Kurír cikkében. A júliusi vasárnapokon délben a Szentatya a Castel Gandolfói apostoli palota előtti Piazza della Libertà téren mondja el az úrangyala imádságot a hívekkel. Július 4-én pap és diakónus szentelést ünnepeltek Temesváron, tudósít a romkat.ro hírportál. A Szentgyörgy székesegyházban Pál József Csaba megyés püspök áldozó pappá szentelte a temesvári Adrián Hafner diakónust, az aninai plébániáról Kárnel Mário Krisztiánt diakónussá szentelte, valamint a temesszlatinai Francisco Kráját állandó diakónussá. Homíliájában a püspök arra hívta fel a szentelendők figyelmét, hogy életükkel és szolgálatukkal hirdessék, Isten velünk van és végtelenül szeret bennünket. Amikor ti szolgáltok, számíthattok arra, hogy az Úr nem hagy egyedül benneteket, ha hozzáfordultok, ő megerősít, vigasztal és vezet benneteket. Ez lesz hivatásotok örömének igazi forrása, hangsúlyozta a főpásztor. Arra buzdította a felszentelteket, hogy szolgálatuk mindig Krisztus szeretetéből táplálkozó, örömteli és hűséges legyen. Egy apró meglepetéssel gazdagodott szombaton Budapest. Kolotkó Mihály legfrissebb miniszomra ezúttal a Magyar Nemzeti Bank épületének közelében kapott helyet, a Szabadság térnél, adja hírül a We Love Budapest. Kolotkó Mihály kárpátaljai származású gerilla szobrász, a Budapest szerte felbukkanó, kedves, irónikus vagy éppen elgondolkodtató miniszobrairól vált országszerte ismerté. Műveit az éjszaka leple alatt helyezi ki, és mára valódi turista látványossággá nőtte ki magát. A legújabb, szombat reggelre megjelent szobor egy munkaruhás fülvédős alakot ábrázol, aki lombfúvóval fújja a művész által odatett régi pengőket. A szobor mostani kihelyezése nem véletlen, hiszen 1946. augusztus 1-én vezették be a forintot hazánkban. Idén ünnepeljük bevezetésének 80. évfordulóját, amikor az utcákon seprűvel söpörték az elértéktelenedett pengőt, és most ennek állít emléket a szobor. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
2: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szent misét közvetítünk a pápai Szent Anna templomból, melyet Salgó Ferenc atya celebrál.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
2: És a terekedre.
0: Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket itt a Szent Anna templomban, és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit is. A mai evangéliumban az Úr Jézus látta az emberek sok elesettségét, megesett a szíve rajtuk, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok. És arra hív, hogy imádkozzunk, kérjük az aratás urát, hogy küldjön munkásokat aratásába, akik összefogják jó példájuk, a vezetik is az embereket, a földi boldogulás és az örök üdvösség útján. Mai szent misa áldozatunkat egyházi és világi előjáróként ajánlom föl, Istentől kapott hatalmukat úgy használják, hogy a rájuk bizottakat segítsék földi boldogulásukban és örök üdvösségük elnyerésében. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: könyörögjünk. Istenünk, Te szent fiad megaláztatása által fölemelted az elesett emberiséget. Adj szent örömet nekünk, akiket kiragadtál a bűn szolgaságából, és fogadj be egykor az örök boldogságba. A mi Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent élekkel egységben, Isten mindörökön örökké.
1: Olvasmány Ózeás proféta könyvéből. Profétája által Szamariát megfenyegeti az Úr. Királyokat választottak ők nélkülem, fejedelmeket választottak tudtamon kívül. Ezüstjükből és aranyukból bárványokat csináltak, de csak romlásukra. Elvettem aranyborodat, Szamaria. Haragom felgerjed ellenük, még meddig nem tudnak bárványaiktól megszabadulni. Hiszen Izraelből való ez, mesterember készítette, nem az Isten, és bizony szilánkokká lesz Szamaria aranyborjúja. Szelet vetnek ők, de majd vihart aratnak, s a búzaszál nem hoz kalászt, a kalászt nem ad lisztet, és ha ad is, idegenek eszik meg azt. Mert sok oltárt épített Efraim, hogy vétkezzék, bűné lettek számára az oltárok, ha még oly sok törvényt is írok elő neki, ő csak idegennek tekinti azokat. Szeretik a véres áldozatokat, húst áldoznak és esznek, de az Úr nem veszi ezt kegyesen. Megemlékezik most gonoszságaikról, és megtorolja rajtuk bűneiket. Visszatérnek ők majd Egyiptomba. Ez az Isten igéje.
2: Istennek legyen hála.

Egyszer egy ördögtől megszállott néma embert hoztak Jézus elé. Mihelyt kiűzte belőle az ördögöt, megszólalt a néma. A nép elámult ezen, és azt mondogatta, ilyen még sohasem történt Izraelben. A farizeusok azonban megjegyezték, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket. Ezután Jézus bejárta az összes városokat és falvakat, tanított a zsinagógákban, hirdette Isten országának örömhírét, és meggyógyított minden betegséget és minden bajt. Amikor látta a népsokaságot, megesett rajtuk a szíve, mert olyan fáradtak és kimerültek voltak, mint a nyáj, amelynek nincsen pásztora. Akkor így szólt tanítványaihoz, az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat aratásába.

0: Kedves a testvéreim, a mai evangéliumban Jézus arra hív, buzdít bennünket, hogy kérjük az aratás urát, hogy küldjön munkásokat aratásába, mert az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Ezt a krisztusi felszólítást általában arra szoktuk alkalmazni, hogy imádkozzunk papi szerzetes hivatásokért, ami valóban időszerű és mindig is fontos, és az Úr Jézus erre hív bennünket, és ugyanakkor azért itt sokkal tágabbra is ki kell terjesztenünk ezt a krisztusi hívást, mindazok, akik valami módon hatalommal rendelkeznek, Istentől kapott hatalommal, családban, nemzet életében, egyházban, egyaránt fontos, hogy legyenek olyan előjárók, olyan vezetők, akik szavukat, példájukkal tudnak utat mutatni és összefogni, egybegyűjteni az embereket. A keleti pásztor az nem hajtja, nem tereli a nyáját, hanem elől megy és hívogatja. Jézus ezért ezt a magatartást várja tőlünk, hiszen erre ad példát, amikor így hívja a kiválasztott apostolokat is, jöjj, kövess engem, követésére hív, és ezt adja nekünk is például. Nagyon fontos, hogy az előjárók, az Istentől hatalmat kapott személyek jó példájukkal, szavukkal tudjanak olyan vezetők lenni, akik után lehet menni. És miközben a szétszórodott nyáj követi a pásztora hangját, közben jó irányba halad és közösségé is válik. Így történik ez a mindennapi életben. Ezért olyan fontos imádkozni az élen járókért, az élen állítottakért, az egyházban és a világban egyaránt, és a családban milyen nagyon nagy szerepe, fontos szerepe van, és feladata a szülőknek, nagyszülőknek, akik a család élén állnak, hogy szavukkal, jó példájukkal, hitelesen megélt keresztény életükkel tudják vezetni, segíteni, értékes életre vezetni a rájuk bizottakat. A idén Szentpéteri Szent Pál apostol ünnepe előtt a Szentatya Leó pápa konzisztóriumra hívta a bíborosok testületét, és Németh László Verbita érsek bíboros atya is részt vett ezen a konzisztóriumon és a Vatikáni rádióban be is számolt róla. Nagyon megütötte fülemet a beszámolóból az az észrevétel, hogy a világegyház bíborosai szomorúan állapították meg, hogy igen nő a fiatalkorú öngyilkosoknak a száma a világban. Nagyon drasztikusan. És mi is lehet az oka? Leginkább az, hogy nincs komoly cél előttük, nincs igazi távlat, ami őket mozgatná. Milyen fontos, hogy olyan példát tudjunk adni, egyházi világi vezetők, családban élen állók, akiknek hiteles a szava, mert az életük támasztja alá, Isten törvényével, Krisztus példájával vezetettek, hogy így értelmet, igazi célt tudjanak adni, és távlatot, biztonságot a rájuk bizottaknak. Imádkozzunk ezért, ahogyan az apostol is buzdít, imádkozunk világ előjáróinkért is, de egyházi előjáróinkért is, a családban, a szülőkért, hogy minnyájan föl is Istentől kapott lelki hatalmunkat jó példaadással, és az földi boldogulás megerősítésével, és az örök üdvösségre irányult életünket tudjuk segíteni, és így tudjon az új nemzedék is értelmet, célt találni életének, és földi boldoguláson túl az örök üdvösséget is elnyerhesse. Amen. Kedves testvéreim, a végtelenül irgalmas Isten, kérjük önmagunkért, és minden emberért, főleg az élenjárókért, hogy bocsássa meg bűneinket, és adja meg nekünk az örök boldogságot.
1: Az egész világon elterjedt és egybegyűlt egyházért, könyörögjünk az Úrhoz.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Szentatyánkért, Leó pápáért, püspökeinkért, papjainkért, és a szent szolgálatban segítő társaikért könyörögjünk az Úrhoz.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Az egyházak egységért, a pogányok megtéréséért, a nemzetek közötti egyetértésért könyörögjünk az Úrhoz.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Beteg, éhező és bajbajtott embertársainkért könyörögjünk az Úrhoz.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Saját magunk és távol levő testvéreink üdvösségéért könyörögjünk az Úrhoz.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: A földi életből eltávozott szüleinkért, testvéreinkért, rokonainkért, jótevőinkért, a tisztított tűzre szenvedő lelkek örök üdvösségéért könyörögjünk az Úrhoz. Urunk, hallgass meg népedet, érdemtelen létünkre könyörgünk hozzád, hiszen kegyelmeddel mindig elénk sietsz, hogy jóságosan teljesíts kérésünket, Krisztus, a mi Urunk által.
3: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, ne legyen el dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Atya Szent Egyház javára.
0: Urunk Istenünk, tisztítson meg minket ez a nevednek szentelt áldozat, hogy napról napra szentebb életet éljünk. Krisztus, a mi Urunk által, az Úr legyen veletek,
1: és a
0: emeljük föl szívünket, adjunk hálát Urunknak, Istenünknek, valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, világteremtője és minden élet forrása. Te bölcsességed műveit sohasem hagyod magukra, hanem gondoskodó jóságoddal mindig itt vagy mellettünk. Erős kézzel és kiterjesztett karral átvezetted népedet, Izraelt az úttalan pusztán, most pedig szentelked erejével a világban zarándokló egyházadat, a történelem útjain országod örök boldogságába vezeted, Krisztus, a mi Urunk által. Ezért az angyalokkal és a szentekkel együtt dicsőségedet hirdetjük, és egy szívvel, lélekkel

Valóban szent vagy és dicsérete méltó ember szerető Istenünk, mert életünk útján velünk vagy mindig. Valóban áldott a te szent fiad, aki jelen van közöttünk, szeretete egybegyűjt minket, magyarázza a szentírást és megtöri a kenyeret, mint egykor a tanítványoknak. Irgalmas atyán, kérünk tehát téged, küldd el szent lelkedet, hogy ezt a kenyeret és bort megszentelje, hogy legyenek számunkra amírunk Jézus Krisztus teste és vére. Ő ugyanis a kínszenvedése előtti estén, az utolsó vacsora éjszakáján kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, hálát adott neked, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez a én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka,
1: halálodat hirdetjük, Urunk,
0: és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Megemlékezünk tehát szent atyán Krisztusról, a te fiadról, a mi üdvözítőnkről, akit a szenvedés, a kereszthalál és a feltámadás által vezettél el a dicsőségbe, és jobbodra ültettél. Hirdetjük szereteted művét, amíg fiad el nem jön, és felajánljuk neked az élet kenyerét és az áldás kelyhét. Kérünk, nézz egyházad áldozatára, amelyben Krisztus nekünk adott húsvéti áldozatát bemutatjuk neked, és add, hogy szereteted lelkének ereje által, mi, akik fiad testét és vérét magunkhoz vesszük, most és az örökké valóság napján az ő tagjai közé számíthassunk. Minket, akiket meghívtál asztalodhoz, erősíts meg, Urunk, az egységben, Leó pápánkkal, György püspökünkkel, minden püspökkel, pappal, diakonussal és egész népeddel együtt. Add, hogy a te útjaidon járva, a hitben és a reményben örömet és bizalmat sugározzunk a világra. Emlékezz meg testvéreinkről, akik Krisztus békéjében hunytak el, és minden megholtról, akiknek hitét egyedül csak te ismerted. Bocsásd be őket arcod fényének örömébe, és a feltámadáskor add meg nekik az élet teljességét.

0: Isten szeretete kiárad a szívünkben a Szentlélek által. Ezért mondjuk bizalommal, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevedet, jöjjél el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézett, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki ész és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.

Ime az Isten báránya, ime, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste, őrizze meg engem az örök életre. Krisztus vére.

Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok és terhet hordoztok, és én felüdítelek titeket, mondja az Úr. Könyörögjünk! Urunk Istenünk, határtalan szereteted ajándékaival eltelve arra kérünk, hogy élni tudjunk üdvösségszerző javaiddal, és mindig buzgók legyünk dicséretedben, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg titeket az Isten minden mennyei áldással, tegyen mindig szenté és tisztává színe előtt, árasszon el bőkezően mennyei ajándékaival, oktasson az igazság szavával, neveljen az üdvösség evangéliumával, és töltsön el mindig titeket testvéri szeretettel, Krisztus a mi Urunk által. És a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok, és maradjon veletek mindenkor. A szent mise véget ért, menjetek békével.

0: Mária Rádió.
1: Enciklikák.
2: Második János Pál pápa, az egyház Európában. Apostoli buzdítás az egyházban élő Jézus Krisztusról, mint a remény forrásáról Európa számára.
3: Negyedik fejezet. A remény evangéliumának ünneplése. A trónon ülőnek és a báránynak dicséret, tisztelet, dicsőség és hatalom örökkön örökké. 66. szakasz. Imádkozó közösség. A remény evangéliumát, annak az igazságnak a hirdetését, amely szabaddá tesz, ünnepelni kell. A Jelenések könyvében leírt látomás szerint a bárány színe előtt a dicsőítés és az imádás ünnepi liturgiája kezdődik. A trónon ülőnek és a báránynak dicséret, tisztelet, dicsőség és hatalom örökkön örökké. A látomás, mely kinyilatkoztatja Istent és a történelem értelmét az Úr napján, a vasárnap összegyűlt közösségben újra átélt föltámadás napján történik. Az egyház, amely befogadja ezt a kinyilatkoztatást, imádkozó közösség. Imádkozva hallgatja az Urat és azt, amit a lélek mond neki. Imádja, dicséri és áldja az Urat és várja az ő eljövetelét. Jöjj el, Úr Jézus! Ezzel azt fejezi ki, hogy csak tőle várja az üdvösséget. Neked is Isten Európában élő egyháza imádkozó közösségnek kell lenned. A szentségekkel, a liturgiával és egész életeddel ünnepelve az Urat. Az imádságban fogod felfedezni újra az Úr éltető jelenlétét. Így, ha minden cselekedet egy gyökere az Úrban van, föl tudod majd ajánlani az európaiaknak a vele való találkozást és az igazi reményt, mely egyedül képes teljesíteni és kielégíteni a mai Európában fölélet vallásos érdeklődés különböző formáiban rejlő vágyat Isten után. Első rész, a liturgia új felfedezése. 67. szakasz, a vallásos érzék a mai Európában. Annak ellenére, hogy az európai földrész nagy területei elkereszténytelenednek, mutatkoznak jelek, amelyek alapján kezd kirajzolódni egy olyan egyház arca, amely hittel hirdeti, ünnepli és szolgálja az Urat. Vannak ugyanis hiteles keresztények, akik a szemlélődés csendjében élnek. Hiteles keresztények, akik hittel vesznek részt a spirituális kezdeményezésekben. Élik az evangéliumot a maguk mindennapjaiban. És a legkülönbözőbb hivatásokban tanúskodnak róla. Megfigyelhetők a népi életszentség megnyilvánulása is, amelyek mutatják, hogy a mai Európában nem lehetetlen személyesen és hiteles közösségi formában megélni az evangéliumot. 68. szakasz. A hit sok igaz formája mellett létezik Európában bizonyos meghatározhatatlan, meghatározatlan, és olykor eltévejedett vallásosság is. Jelei azokban az emberekben, akiktől származnak, gyakran általánosak és felszínesek, sőt olykor ellentmondásosak. Világosan tapasztalható jelenségei a spiritizmusba való menekülés, a vallási szinkretizmus és az ezoterika, a mindenáron rendkívüliséget keresés, és szélső esetben olyan deviáns magatartások, mint a veszedelmes szektákhoz és álvallásokhoz való csatlakozás. A lelki táplálék utáni általános vágyat megértéssel kell fogadni, és meg kell tisztítani. Az ember előtt, aki még homályosan is, de érzi, hogy nem élhet pusztán a kenyérből, az egyháznak meggyőzően kell tanúskodnia arról a válaszról, melyet Jézus a kísértőnek mondott. nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével is, mely Isten szájából való. 69. szakasz, az ünneplő egyház. A mai társadalomban, amely gyakran elzárkózik a transzcendens valóság elől, belefullad a fogyasztói magatartásba, és gyakran válik a bálványimádás régi és új formáinak martalékává. A mai társadalom szomjazik valami a közvetlenül tapasztalható valóságon túli dologra. Az európai egyház előtt álló feladat súlyos, mindazonáltal fölemelő. E feladat részletei: újra föl kell fedezni a misztérium iránti érzéket. Meg kell újítani a liturgikus ünnepléseket, hogy beszédesebb jelei legyenek az Úr Krisztus jelenlétének. Új lehetőségeket kell biztosítani a csendnek, az imádságnak és szemlélődésnek. Vissza kell térni a szentségekhez, főként az eukarisztiához és a gyónáshoz, mint a szabadság és az új remény forrásaihoz. Ezért sürgető felhívással fordulok hozzád, Európában élő egyház. Légy olyan egyház, amely imádkozik, Isten dicséri, elismerő az ő abszolút elsőbségét, és örvendező hittel magasztalja őt. Fedezd fel újra a misztérium iránti érzéket. Alázatos hálával éld át a misztériumot, és meggyőződéses és másokat is magával ragadó örömmel tanúskodj róla. Ünnepeld Krisztus üdvösségét. Fogadd be, mint olyan ajándékot, ami szentségi jellé lesz. És alakítsd az életedet Isten előtt kedves lelki áldozattá.
2: Második János Pál pápa az Egyház Európában című apostoli buzdításából dr. Szabó Tamás olvasott fel.
0: Enciklikák.
1: Mária Rádió. Nézőpont. Gondolatok az egészségről, dr. Nardai Ilona műsora.
4: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mai jegyzetükben a napszemüvegről és a káros UV-sugárzásról lesz szó. A jó napszemüveg nem csupán divatos kiegészítő, hanem elsősorban a szemvédelmét szolgálja a káros UV-sugarakkal szemben. Az ideális választás alapfeltétele a 100%-os UV-szűrés és a megfelelő forma. Az UV-sugárzásra télen-nyáron figyelnünk kell, sőt, mivel a sugárzás a vékony felhőrétegen is áthatol, a boros égbolt sem jelent védelmet. A víz, a homok és a hó visszaveri a sugarakat, ezért strandoláskor és síeléskor is fontos a megfelelő védelem. A láthatatlan UV-sugarak egy részét elnyeli az ozonréteg, másik részét a szaruhártya, de még így is juthat annyi a szembe, ami már károsíthatja. Miért is káros az UV-sugárzás? Több szembetegség összefüggésbe hozható a káros UV-sugárzással, bár az esetleges szövődmények a mai napi kutatás tárgyát képezik. Egyik nagy csoport a hosszantartó, leginkább évek alatt összeadódó UV-sugárzás hatására kialakuló betegségeké. Ilyen a szürke hályog, ami a szem belsejében lévő szemlencse elszürkülését jelenti, ami látásromláshoz is vezet. Szerencsére ma már a szürke hályog műtéttel gyógyítható. A káros sugárzás okozhat még makuladegenerációt is, más néven szemfenéki meszesedést, ami a központi látást rontja. De ide sorolható még a puszóhályog kialakulása, ami a szörfözők vagy farmerek betegségének is nevezhető, a sok napsütésnek, szélnek, kitett embereknek kialakuló betegség, egy kötőhártya kettőzet, ami a szaruhártyára nőve ronthatja a látást. De vannak más betegségek, például a fotokeratitis. Akkor alakul ki, ha rövid idő alatt nagy mennyiségű UV-sugárzás éri a szemet, például hegesztés, szolárium vagy hótól visszatükröződő napfény miatt. A tünetek pár órával a behatás után már jelentkezhetnek. A betegek égő fájdalmat éreznek és könnyeznek. Kellő odafigyelés mellett Ne feledkezzünk meg arról, hogy a napsugárzásnak számos jótékony hatása is van, nem kell szélsőségesen védenünk magunkat tőle. Ha azonban bármilyen szempanaszunk van, ne halogassuk a szakorvos felkeresését. A jegyzetet Narda Ilona állította össze.
1: Nézőpont. Dr. Narda Ilona osztotta meg gondolatait az egészségről.
0: Hírpercek.
5: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Leó pápa kapta az idei amerikai szabadság érdemérmet. Országos roma zarándoklatot tartottak Mátraverebély-Szentkúton. 1000 székely leánynapi hagyományőrző rendezvényt tartottak Csíkszeredán és Csíksomjon. Jönnek a részletek, Ilyes Borbála hírszerkesztő nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Az Amerikai Egyesült Államok megalakulásának 250. évfordulója alkalmából vette át Leó pápa az amerikai szabadság érdemérmet július 3-án, tudósít a Magyar Kurír. A rangos kitüntetést a világ olyan vezetői és meghatározó személyiségei kaphatják meg, akik kiemelkedő vezetői képességről, bátorságról és jövőbe vetett hitről tesznek tanúságot a szabadság jogokért folytatott küzdelemben. A korábbi kitüntetettek között van például Nelson Mandela, a Dalai Láma és Mihail Gorbacsov is. Leó pápa az érdemrend átvételekor videó üzenetben szólt a filadelfiai összegyűltekhez. Beszédében Isten áldását kérte Amerika jövőjére, amely az igazi szabadság és a béke forrása lesz. Július 4-én Mátraverebély-Szentkúton tartották meg a 18. országos roma zarándoklatot, írja a Magyar Kurír. A Sarlós Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódó esemény a roma vallásosság és spiritualitás hagyományos megnyilvánulása, amely lehetőséget ad a személyes és közösségileg is megélt hit megújítására. Az ország mintegy 30 településéről érkeztek roma zarándokcsoportok Szentkútra, ahol Kós Ede cigánypasztorációs referens előadásával és zenés dicsőítéssel folytatódott a nap. A referens a szenvedélybetegségekből való szabadulásról, a cigányság értékeiről és a jelen valóságáról is beszélt. Az ünnepi szentmisét Székely János püspök tartotta, aki a szertartás végén személyes áldást osztott a jelenlévőknek. A délután folyamán a résztvevő zarándokcsoportok bemutatták közösségeiket zenés műsoraik kíséretében. Ismét ünneplőbe öltözött Csíkszereda és Csíksomjó július 4-én, az 1000 székely leány napján. Több ezer résztvevő gyűlt össze az évről évre megrendezett hagyományőrző eseményen, amely a székely népi kultúra, a keresztény hit és a közösségi összetartozás egyik legszebb ünnepe, tudósít a felvidék.ma internetes portál. Az eseményre a Kárpát-medence számos vidékéről érkeztek népviseletbe öltözött családok és hagyományőrző csoportok. A csíksomjói kegyhely és a nyereg, amely a magyarság egyik legjelentősebb vallási és nemzeti zarándokhelye, egész nap ünnepi szentmise, néptánc bemutatók, népzenei előadások és közös táncok idézték meg a székely közösséget. Az esemény lelki mélységét tovább gazdagította a férfiak első szombati rózsafűzér imádsága, amelyen sokan együtt könyörögtek a családokért, a nemzetért és a békéért. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Ilyes Borzál a hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: Mária Rádió Telki Bánya, FM 100,6.

0: hitünk és életünk. A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös katekézise.
1: Katekézis sorozata folytatódik tovább. Tibor atya köszönti önöket Erdélyből, minden kedves Mária Rádió hallgató délvidékről, felvidékről, Budapesten, Magyarországon és Erdélyben. A katekézis sorozatunk tulajdonképpen mindegyik műsor igazgató a közös megegyezésünk alapján saját témát választ, úgyhogy legyen változatos és természetesen interaktív ez a mai műsorunk is, amelyben a kedves hallgatók betelefonálhatnak, vagy üzenetet küldhetnek és kérdezhetnek. A telefonszámaink a következők. Picit hosszú lesz a határon túli magyaroknak, úgymond, délvidék, felvidéknek, vagy akár a budapestieknek, de elismétlem többször, tehát 0040 259 420 555, és szintén 0040 359 420 555. Tehát nagyon egyszerű megjegyezni, 0259 420 555, csak az elejébe oda kell tenni még a 040-et, és ugyanez 0359 420 555. Ha valaki üzenetben szeretne kérdezni, szintén megteheti a 0040 758 420 555. Tehát még egyszer elismétlem a telefonszámokat, ha valaki mégis szeretne kérdezni, az nyugodtan megteheti, 0040 259 420 555. Ugyanez 0040 359 420 555. És ha üzenetben szeretnének kérdezni, akkor 0040 758 420 555. És kedves Mária Rádió hallgatók, különleges témával érkeztem a mai katekézis sorozatunk folytatásaképpen. Három témát is hoztam, lássuk, hogy a következő 40 percben mibe férünk bele. Az első témám, amit úgy szeretnék egy picit közelebb hozni a kedves hallgatóktól, az a keresztény ember küldetése, vagyis a mi küldetésünk a digitális világban. A második téma az eukarisztia, mint az élet forrása, és a harmadik témánk a Szentlélek vezetése. Ugye nemrég volt a pünkösdi búcsunk is, tehát a Szentlélek vezetése a mindennapi döntéseinkben. Bevezetésképp elmondhatjuk, hogy a digitális világ ma már nem külön világ, hanem életünk része. Sok ember több időt tölt a telefonja és a számítógép előtt, mint a személyes találkozásokban. Ezért az egyház számára is fontos kérdés, hogyan lehetünk mi Krisztus tanítványai és hiteles tanúi az online térben? A digitális világ nem csupán technikai eszköz, hanem mondhatjuk azt is, hogy egy missziós terület. Máté evangéliumában olvashatjuk, hogy ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ világossága. Igen, tudjuk, naponta milliók, milliárdok kapcsolódnak fel az internetre, közösségi oldalakon beszélgetünk, híreket olvasunk, véleményeket osztunk meg. Tehát az online tér ma már olyan hely, ahol emberek örülnek, szenvednek, segítséget kérnek, keresik az igazságot, keresik az Istent is. És éppen ezért a keresztény ember nem hagyhatja magára ezt a világot sem. És az internet lehet Isten ajándéka is, ha jól használjuk. Mint ugye, úgy is fogalmazhatnánk, hogy a digitális világ az lehetőség is, de veszély is egyben. Viszont az internet segítségével elérhetjük a Szentírást könnyen. Ugye részt vehetünk szentmiséken és lelki programokon, de kimondottan ez csak akkor érvényes, hogyha valaki akadályoztatóan vagy súlyos beteg, és emiatt nem vehet részt ezeken a programokon, vagyis a szentmiséken, lelki programokon, liturgiákon. Ugyanakkor az internet segítségével kapcsolatban maradhatunk a szeretteinkkel, és szintén az internet segítségével evangelizálhatunk olyanokat is, akik talán soha nem lépnek be egy templomba. De ugyanakkor veszélyeket is rejt. Tudjuk jól, az álhírek, a félre tájékoztatás mennyire tönkre tud tenni, vagy a gyűlöletkeltő hozzászólások, vagy a függőség, a felszínesség, vagy ahogy mondottam, a másik ember méltóságának a semmi bevétele. A kérdés tehát nem az, hogy használjuk-e a digitális eszközöket, hanem az, hogy hogyan használjuk. Szent Pál írja, akár esztek, akár isztok, bármit tesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. És ez a közösségi médiára is igaz. Hiteles keresztényként nem csak a templomban vagyunk Krisztus követői, hanem akkor is, amikor kommentelünk, fényképeket osztunk meg, vagy akár egy véleményt írunk. És érdemes feltenni magunknak néhány kérdést. Hogy én, amit most felteszek, közzéteszek az oldalamon, az építi vagy rombolja a másikat? Igaz, amit én megosztok? Szeretetből írom, vagy indulatból? Krisztus örülne annak, amit most olvasnak tőlem? Tehát a keresztény ember digitális lábnyoma is úgymond egy tanúságtétel. Napjainkban könnyű tovább küldeni egy hírt annélkül, hogy ellenőriznék annak az igazság tartalmát. És ugye a 10 parancsolatban a 8. erre hív bennünket, hogy tiszteljük az igazságot. Nem elegendő, hogy valami érdekes vagy szenzációs. Keresztényként kötelességünk megvizsgálni, hogy hiteles-e a forrás. Nem ártunk-e vele valakinek? Nem terjesztek-e én valami hamis információt? És az igazság szeretet nélkül keményé válik. Szent Pál mondja, hogy az igazságot szeretetben kell kimondanunk, az Efezusiakhoz írt levélben írja. Tehát a digitális világban ez különösen fontos, hogy ne alázzuk meg a másikat, még akkor sem, ha nem értünk vele egyet. Sokan úgy érzik, hogy az interneten bármit ki lehet mondani. De a keresztény ember tudja, hogy Isten előtt minden kimondott és leírt szó számít. Jézus figyelmeztet, hogy minden fölösleges szóról számot adnak majd az emberek. És ez vonatkozik az üzenetekre, kommentekre és bejegyzésekre is. És ez a digitális kommunikációban is érvényes, hogy tiszteljük a másik ember méltóságát, ne sértegessünk, ne ítélkezzünk, és tudjunk bocsánatot is kérni, ha hibáztunk. Sokan azt gondolják, hogy evangelizálni csak papok vagy szerzetesek tudnak. A kedves hallgató, tudjátok, hogy minden megkeresztelt ember misszionárius. Az interneten is lehet megosztani egy-egy evangéliumi gondolatot, tanúságot tenni arról, hogyan segített az Isten. Meghívni valakit szentmisére vagy zarándoklatra. Vigasztaló üzenetet küldeni, imád kérni, imád felajánlani. Lehet, hogy egyetlen szeretettel megírt mondat többet ér, mint a hosszú vitáknak a sora. És tudjuk, hogy a digitális világ állandó zajt teremt. Mégis szükségünk van csendre. Jézus gyakran félre vonult imádkozni. Nekünk is szükségünk van olyan időre, amikor letesszük a telefont, kikapcsoljuk az értesítéseket, és Istenre próbálunk figyelni. Aki mindig ugye online van, az könnyen elveszítheti a kapcsolatot önmagával és Istennel. Tehát a digitális világ nem ellensége a hitnek, hanem olyan tér, amelyet Krisztus világosságával kell átjárnunk. A keresztény ember küldetése ma már nem csak a családban, a munkahelyen vagy a templomban valósul meg, hanem az interneten is. Tehát legyen minden bejegyzésünk, hozzászólásunk, megosztásunk a szeretet, az igazság és a remény jele. És ahogyan Ferenc pápa gyakran hangsúlyozta, a kommunikáció akkor válik igazán keresztényé, ha hídakat épít, nem pedig falakat, ha közelebb visz egymáshoz és Istenhez. Kedves Mária Rádió hallgatók, egy rövid dal után folytatjuk, utána pedig várom a kedves hallgatóknak a hívásait.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök újra minden kedves Mária Rádió hallgatót a négy magyar nyelvű Mária Rádió katekézi sorozatában. Tibor atya köszönti önöket, és ahogy mondottam, kérdéseket lehet feltenni a következő telefonszámok egyikén, várom az önök hívásait, akár délvidékről, felvidékről, Magyarországról, 0040, akik külföldről hívnak, 259, 420, 555, illetve 359, 420, 555 üzenetben is lehet kérdezni a 0040, 758, 420, 555-ös számon. És amíg a kedves hallgatók telefonálnak, addig folytatnám tovább egy pár gondolattal a témánkat, a katekézisünket. Ugye, azt olvassuk a Márk evangéliumában, hogy menjetek el az egész világra, hirdessétek az evangéliumot minden népnek, minden teremtménynek. A 21. században ez a jézusi küldetés egy új dimenziót kapott. Ugyanis az egész világ ma már nem csupán földrajzi fogalom, hanem magába foglalja a digitális világot is. Az internet, a közösségi média, az online fórumok és az üzenetküldő alkalmazások olyan terekké váltak, ahol emberek milliárdjai találkoznak nap mint nap. Ha Krisztus ma emberként járna közöttünk, bizonyára ő is belépne ezekbe a terekbe is, hogy megszólítsa az embert ott, ahol él. Az első keresztények a római útak hálózatát használták fel az evangélium terjesztésére. Hogy a Szent Pál hajóra szállt, városról városra utazott, leveleket írt, hogy minél több emberhez eljusson Krisztus örömhíre. Ma a római utak helyét részben az internet vette át. Egyetlen videó, egy rövid emlékedés vagy egy bibliai idézet néhány óra alatt emberek ezreihez vagy akár millióihoz is eljuthat. És ez óriási lehetőség, de egyben nagy felelősség is. A hitelesség sokszor fontosabb, mint a népszerűség. A közösségi média gyakran arra ösztönöz, hogy minél több kedvelést, megosztást és követőt szerezzünk. Ez egy olyan divat lett. Minél többen követnek, annál jobban érezzük magunkat, de őszintén megmondom, hogy ennek mi értelme, nem tudom. De nekünk keresztény embereknek nem a népszerűséget kell keresni, hanem a hűséget Krisztushoz. Jézus soha nem mondta azt, hogy legyetek sikeresek. Ő azt mondta, hogy legyetek hűségesek hozzám, Istenhez. Tehát a hiteles keresztény jelenlét az nem egy látványos önreklám, hanem csendes, következetes tanúságtétel. Egy békés hangvételű hozzászólás, egy őszinte bocsánatkérés, vagy egy vigasztaló üzenet gyakran többet mond Krisztusról, mint hosszú magyarázatok. És tudjuk, hogy az algoritmusok a digitális platformokban azt mutatják nekünk, amit szeretünk látni. És így könnyen bezáródhatunk a saját véleményünk világába. De nekünk keresztény embereknek nyitottnak kell maradnunk az igazságra. Tehát a lelkiismeret nem engedi meg, hogy csak azt fogadjuk el, ami kényelmes vagy kellemes számunkra. Tehát a Szentlélek arra vezet, hogy keressük az igazságot, meghallgassuk a másikat, és alázattal ismerjük el, ha tévedtünk. Az egyház mindig is ismerte ugye a bőjt jelentőségét, és képzeljétek el, kedves hallgatók, hogy van digitális bőjt is. És napjainkban egyre fontosabbá válik, hogy kellene váljon ez a digitális bőjt. Mit jelent ez? Azt, hogy tudatosan félretesszük a telefonunkat, a számítógépünket, a közösségi oldalainkat, hogy újra felfedezzük a csendet, az imádságot, és a személyes kapcsolatokat. Ha reggel az első tekintetünk a telefonra esik,
este pedig az utolsó is oda irányul, nagyon könnyen háttérbe szorul Isten, a család és a barátok. És a digitális bőjt segít visszaállítani a helyes sorrendet. Először a kapcsolat önmagammal, családommal, Istennel, és aztán minden más. Tehát a képernyőn túl is emberek vannak. És az internet egyik veszélye, hogy elfelejtjük, hogy minden profil mögött egy érző ember áll. Tehát egy bántó megjegyzés mély sebet ejthet. Egy biztató szó viszont új reményt adhat. Jézus arra tanít, amit szeretnétek, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is azt tegyétek velük. Ezt még egyszer megismétlem. Ez úgymond az aranyszabály a Szentírásban. Amit szeretnétek, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is azt tegyétek velük. És ez az evangéliumi szabály az online kommunikációra is teljes mértékben érvényes. A digitális világban ugye mindenki beszélni akar, de kevesen tudnak figyelni. A boldogságos szűzanya, mint a hallgatás példaképe, ő meghallgatta Istennek a szavát, szívébe forgatta azt, és engedelmesen válaszolt rá. Ez fontos tanítás a számunkra. Mielőtt megszólalunk, vagy véleményt írunk, kérdezzük meg magunktól, én valóban meghallgattam a másikat? Saját akaratomat akarom rá erőszakolni? A digitális világ nem csupán egy technológiai fejlődés, hanem egy lelki kihívás is. Krisztus arra hív bennünket, hogy ne sodródjunk az internet zajával, hanem világítsunk benne, mint mécses a sötétben. Lehet, hogy én például magamról beszélek, soha nem fogok egy stadionba prédikálni. De egyetlen szeretettel megírt üzenet, egy megosztott evangéliumi gondolat, vagy egy csendes ima felhívás valakinek talán éppen azt a reményt adhatja meg, amelyre régóta vár. És így válik valóra Jézusnak a szava ebben a digitális korban is, ahogy kezdtem a beszédünket, a katekézisünket, hogy ti vagytok a világ világossága. Mert a világ ma már nem csak utcákból és terekről áll, hanem képernyőkből, hálózatokból. És Krisztus világosságának ezekre a helyekre is el kell jutnia. Kedves Mária Rádió hallgatók, szintén egy rövid dal után folytatom, és várom az önök hívásait.

Szeretettel köszöntök újra minden kedves Mária Rádió hallgatót. A nagyváradi stúdióból Tibor atya köszönti önöket. Folytatjuk tovább a négy magyar nyelvű Mária Rádió katekézi sorozatát. Szeretettel köszöntöm újra a délvidék, felvidék és a magyarországi hallgatókat is. És természetesen, ahogy mondottam, nyugodtan lehet kérdezni, ha nem is erről a témáról, bármiről, megpróbálok arra válaszolni. És mindezt megtehetik a kedves hallgatók a 0040 259 420 555, illetve 0040 359 420 555-ös számon. Üzenetben is lehet kérdezni, hogyha valaki nem szeretne élőben kapcsolódni, megteheti ezt írásban 0040 758 420 555-ös számra. Várom hívásaikat. De amíg a kedves hallgatók bátorságot merítenek, biztatom, hogy legyenek bátrak és nyugodtan kérdezzenek. Ezért vagyunk itt, hogy az

0: hónapokban is már voltak ezek a műsorok. Hallgattam én is, nagyon kevés, egy vagy két telefonáló, ha volt, és kimondottan ezért van, ezért beszéltük mi meg a négy magyar nyelvű Mária Rádió műsor igazgatói, hogy együtt kapcsolódjon össze a magyarság az egész Kárpát-medencében, és együtt kérdezzenek, együtt imádkozzunk, együtt fejlesszük a hitünket, és ez a műsor, ez kimondottan erre vonatkozik. Ugyan nyugodtan, ha nem is a témáról, bármi, ami a hit, erkölcs vagy egyház történelem, jog kapcsán eszükbe jut, nyugodtan írjanak, kérdezzenek, ezért indítottuk el ezt a műsort. Úgyhogy várom a hívásaikat, még egyszer elmondanám a telefonszámainkat, 0040 259 420 555, illetve 0040 359 420 555, üzenetben is megtehetik, 0040 758 420 555. És akkor folytatnám tovább a megkezdett témánkat, hogy mit jelent ugye a hiteles jelenlétünk a közösségi médiában. Szintén a Szentírásban olvashatjuk Máté evangéliumában, ahogy mondja Jézus, hogy úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy látva jó cselekedeteiteket, dicsőítsék mennyei atyátokat. Korunk egyik legnagyobb változása, hogy az emberek életének jelentős része ugye a digitális térben zajlik. Sokan már ébredés után azonnal vesszük a telefont a kezünkbe. Napközben ugye órákat töltünk a közösségi oldalakon, este pedig ugyanezzel fejezzük be a napot. Tehát a közösségi média nem csupán egy technikai eszköz lett, hanem olyan tér, ahol barátságok is születnek, vélemények formálódnak, örömök és fájdalmak kerülnek megosztásra. És éppen ezért nekünk keresztényeknek sem közömbös, hogy hogyan vagyunk jelen ebben a világban. Jézus gyakran bírálta a képmutatást. Nem azt kifogásolta, hogy valaki gyenge vagy bűnös, hanem azt, amikor valaki másnak akar látszani, mint aki valójában. És a közösségi média könnyen erre csábít. Ugye tudjuk jól, hogy mindenki a legszebb fényképeit mutatja, mindenki a sikereit hangsúlyozza, de a hibáit elrejti. És lassan kialakul egy mesterséges világ, amelyben már nem az igazi ember él, hanem egy gondosan felépített kép. És a virtuális világot látjuk mi a valóságnak. És a mai gyermek, a mai fiatal így él. De a keresztény ember tudja, hogy értékét nem a követőink száma, a kedvelések vagy a megosztások adják. Isten szemében nem azért vagyunk értékesek, mert népszerűek vagyunk, hanem mert az ő szeretett gyermekei vagyunk. És ez egy felszabadító igazság. Nem kell nekem szerepet játszanom. Nem kell mindig tökéletesnek mutatkoznom. Legyünk őszinték, alázatosak és hitelesek. Sokan úgy érzik, hogy az interneten más szabályok érvényesek, mint a személyes beszélgetésekben. Tehát olyan mondatokat írunk le, amelyeket élőben talán soha nem mernénk kimondani. Tehát a keresztény ember számára nincs kettős erkölcs. Amit nem mondanánk ki egy ember szemébe nézve, azt ne írjuk le a képernyő mögül sem. Tehát Jézus szavai ma is időszerűek, hogy a szív bőségéből szól a száj. És ez kiterjeszthető a billentyűzetre is. Amit leírunk, az szívünk állapotát tükrözi. És éppen ezért minden hozzászólás előtt érdemes feltenni néhány kérdést, hogy igaz az, amit én írni készülök? Vagy szükséges ezt most leírni? Szeretetből írom, vagy haragból? Közelebb visz ez engem a másik emberhez, és a másik embert Istenhez? És ha bármelyik kérdésre nem tudunk tiszta szívvel igennel válaszolni, talán jobb, ha hallgatunk. Tehát a közösségi média gyakran ugye a megosztottságot is erősíti. Minél élesebb egy vita, annál nagyobb figyelmet kap. Jézus azonban nem a viszály embere volt, mindig kimondta az igazságot, de soha nem gyűlölettel, és a keresztény embernek is lehet határozott véleménye, de azt tisztelettel kell képviselnie. Nem az a cél, hogy legyőzzük a másikat, hanem hogy segítsen közelebb jutni az igazsághoz, ami a szeretet. Ugye van egy ilyen szép mondat, mondásunk, hogy egy csepp méz több legyet fog, mint egy hordó ecet. Tehát a szeretettel kimondott igazság sokkal messzebbre jut. Nem minden vitába kell azonban beleszólnunk sem. Jézus is sokszor hallgatott, Pilátus előtt nem válaszolt minden vádra. Tudta, hogy vannak helyzetek, amikor a csend többet mond minden szónál. És a hétköznapi életünkben is vannak hibáink. Feleségemnek, gyerekemnek, férjemnek, barátomnak. De nem kell ebbe beleszólni mindig. Jézus is sokszor hallgatott. Vannak olyan helyzetek, amikor nem kell kiosztani a másikat, mert a csend többet mond minden szónál. És ebben a közösségi médiában is vannak ilyen meddő viták, hogy nem minden provokációra kell reagálni. Tehát a keresztény bölcsesség része, hogy felismerjük, hogy mikor kell megszólalni, és mikor kell csendben maradni. A hírek jelentős része, tudjuk, hogy félelmet, haragot vagy kétségbeesést közvetít. A keresztény ember küldetése ezzel szemben a remény. Ez nem egy olyan dolog, hogy de tehát ezt hirdetni kell, hogy Krisztus feltámadt, és a szeretet erősebb a gyűlöletnél. Tehát egy bibliai idézet, egy személyes tanúságtétel, egy vigasztaló üzenet, egy felajánlott ima Isten érintésévé válhat. Tehát a szűzanya sem kereste a figyelmet. Nem önmagát akarta megmutatni, hanem mindig a fiára mutatott. És ez a keresztény kommunikáció igazi célja is. Nem önmagunk népszerűsítése, hanem Krisztusnak a megmutatása. A közösségi média nem a híjúság, hanem az evangelizáció eszközévé is válhat, ahol a keresztény ember csendes, de hiteles tanúságtevője lehet Krisztusnak. Kedves Mária Rádió hallgatók, elbúcsúzok a három másik rádiótól, Délvidéktől, Felvidéktől és Budapesttől. Mi itt Erdélyben folytatjuk tovább a katekézisünket, egészen még egy olyan 15 percen keresztül egy rövid dal után folytatjuk. Köszönjük szépen a határon.
1: Hírpercek.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Főbb híreink röviden. Pap és diakónus szentelést ünnepeltek Temesváron. Új kolotkó miniszobor bukkant fel Budapest belvárosában. Leó pápa nyári pihenőjét júliusban Castel Gandolfóban tölti. Jönnek a részletek. Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Július 4-én pap és diakónus szentelést ünnepeltek Temesváron, tudósít a romkat.ro internetes hírportál. A Szentgyörgy Székesegyházban Pál József Csaba megyéspüspök áldozó pappá szentelte a temesvári Adrián Hafner diakónust, az aninai plébániáról Karnel Mário Krisztiánt diakónussá szentelte, valamint a temesszlatinai Franciszkó Krályát állandó diakónussá. Homíliájában a püspök arra hívta fel a szentelendők figyelmét, hogy életükkel és szolgálatukkal hirdessék, Isten velünk van és végtelenül szeret bennünket. Amikor ti szolgáltok, számíthattok arra, hogy az Úr nem hagy egyedül benneteket. Ha hozzáfordultok, ő megerősít, vigasztal és vezet is benneteket. Ez lesz hivatásotok örömének forrása, hangsúlyozta a főpásztor. Arra buzdította a felszentelteket, hogy szolgálatuk mindig Krisztus szeretetéből táplálkozó, örömteli és hűséges legyen. Egy apró meglepetéssel gazdagodott szombaton Budapest. Kolodkó Mihály legfrissebb miniszobra ezúttal a Magyar Nemzeti Bank épületének közelében kapott helyet a Szabadság térnél, adja hírül a We Love Budapest. Kolodkó Mihály kárpátaljai származású gerilla szobrász, a Budapest szerte felbukkanó, kedves, ironikus vagy éppen elgondolkodtató miniszobrairól vált országszerte ismerté. Műveit az éjszaka leple alatt helyezi ki, és már a valódi turista látványossággá nőtte ki magát. A legújabb, szombat reggelre megjelent szobor egy munkaruhás, fülvédős alakot ábrázol, aki lombfúvóval fújja a művész által odatett régi pengőket. A szobor mostani kihelyezése nem véletlen, hiszen 1946. augusztus 1-én vezették be a forintot hazánkban. Idén ünnepeljük bevezetésének 80. évfordulóját, amikor az utcákon seprűvel söpörték az elértéktelenedett pengőt, és most ennek állít emléket a szobor. Leó pápa a nyári szünet egy részét pihenéssel tölti a Vatikántól nem messze fekvő Castel Gandolfóban július 27-éig. Ebben az időszakban minden általános, magán és különleges kihallgatás is szünetel, és csak augusztus 5-én szerdán folytatódnak. Olvasható a Magyar Kurír cikkében. A júliusi vasárnapokon délben a Szent Atya a Castel Gandolfói apostoli palota előtti Piazza della Libertà téren mondja el az úrangyala imádságot a hívekkel. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Június hónap egyrészt Jézus szívének a hónapja, hiszen júniusban ünnepeljük Jézus szíve fő ünnepét, és kérjük Jézus kegyelmét, erejét önmagunk számára, szeretteink számára. Másrészt a június a tanév befejeződésének, a nyár kezdetének a hónapja is. Hálát adunk mindazért, ami az elmúlt tanévben, munkaévben ért bennünket, Isten kegyelméért, szeretetéért, a megharcolt jóért, a jó dolgokért, az örömökért, a nehézségekért, a fájdalmakért is. Általában így a tanév befejeződésével, hiszen a papságra való készület az egy főiskolai képzést is, vagy egyetemi képzést is jelent, a papszentelések is ebben az időszakban kerülnek sorra, majd június 20-án, 27-én lesznek papszentelések, amiről már most lehet tudni, illetve ebben az időszakban, éppen ezért, mert a papszentelések időszaka, számos papi jubileumot is ünnepelhetünk, talán ezek között a számunkra kiemelkedő lehet Bábel Balázs kalocsakecskeméti érseknek az aranymiséje, amelyet majd júniusban fog ünnepelni.

0: Hát résztvevői szinten is. Ha úgy nagyon össze visszatekintesz ezekre a zarándoklatokra, és valamit ki tudnál belőle emelni, hogy na hát azt te úgy elhoztad a hátizsákodba ezt az élményt, vagy ezt a tanulságtételt, vagy ezt a megtapasztalást, akár a szervezői oldalról, akár a maga a zarándoklaton való résztvevőtől, akkor megköszönjük, hogyha ezt esetleg idehozod most nekünk.
1: Igen, tulajdonképpen én úgy lettem ennek a szakasznak a koordinátora, hogy egy pesti zarándokcsoporttal együtt gyalogoltunk ezen a szakaszon, és többnyire ők idős korosztály voltak, és a végén megszólítottak minket, hogy mi átvállalnánk ezt a szakaszt, mert biztos, hogy nem jönnek már legközelebb, és ez így ránk maradt. És mivel én Budapesten mozogtam, dolgoztam, így a mi kis zarándok csoportunk rám gondolt, hogy akkor én leszek ennek az összekötője, és akkor így indultunk. És ugye azóta is ezen a szakaszon járunk, és volt több élményünk és tanúságtételünk, például, hogy ugye minden évben másért és másokért, békéért, gyermekáldásért például ajánljuk fel ezt a szakaszt, vagyis hát ezt a zarándoklatot az egyúton, és az egyik idős barátnőm megkért, hogy különösen imádkozzunk a fiatal házasokért, többek között az ő fiáért és mennyiért, mert hogy babát szeretnének, és de ez még nem igazán jött össze, és kb. 5 éve voltak házasok, és jó, igen, és szeretettel meg is tettük, és mikor hazaérkeztünk, és karácsony közeledett, és megszólított a barátnőm, hogy nagyon jól imádkoztatok, mert jön a kisbaba. Tehát egy picit így hozzá is járultunk. A következő évben pedig gyermekre várókért volt a zarándoklat, és az erdő kellős közepén, amikor imádkoztunk éppen úrangyalát, azt hiszem, már nem biztos, nem tudom, akkor kiderült, hogy egy házaspár is jött velünk Vácról, ugye csatlakozott hozzánk, és hogy babát várnak, és az a kis baba már ott zarándokolt velünk, tehát az anyuka pacakjában.
0: Hát ezek nagyon szépek.
1: Igen, vannak ilyen élményeink, és így.
0: És nagyon köszönöm, Terike, hogy ezt elmondtad, hogy hát hogyan nyerted el ezt a szolgálatot, ha így fogalmazhatok. Mert hogy ez egy nagyon-nagyon szép, szinte mint az élet olyan, mert hogy nagyon sok helyen tényleg így egyik kézről a másikra adják át most már ugye 13 év alatt a szolgálatot az önkéntesek a zarándoktársaknak. És valóban ez egy ilyen élő láncolattá kezd válni.
1: Így van.
0: És hát nagyon sok helyen persze azért keressük a zarándoklat vezetőjét, mert hogy hát idősebbekké váltak, vagy valamilyen oknál fogva, mondjuk az idei évben most nem tudják vállalni ezt a zarándoklatnak a szervezését, de hát a mi küldetésünk, ez a misszió, ez az, hogy próbáljuk meg a teljes Mária utat lefedni. Szóval egyébként, aki ez alapján, a beszélgetés alapján kedvet érez ahhoz, hogy egy úton Nemzetközi Zarándoknap keretében zarándoklatot szervezzen, még akkor is, ha még soha nem csinálta. Én nagyon-nagyon biztatom rá, mert azt hiszem, hogy hát kirendeltetik tényleg a kegyelem, és nagyon-nagyon szépen le tud menni ez a zarándoklat, és mi meg igyekszünk mindenben segíteni. Szóval, aki kedvet érez arra, hogy segítsen nekünk ebben egy kicsit, akkor az info@mariaut.hu e-mail címre, ha küld nekünk egy e-mailt, akkor kapcsolatban tudunk lépni, és akkor megnézzük, hogy mely az a szakasz, amit esetleg ő el tudna vállalni, ami közel van hozzá. Vagy persze, ha már indul a zarándoklat, akkor az az egyik fontos célja ugye az idei évnek, hogy ne egy ember, hanem lehetőség szerint egy csapat szervezze meg azt a zarándoklatot, mert hát akkor lesz hosszú távon.
1: Így van, egy csapat vagyunk.
0: Így ebben lenne a mi jövőnk. Egy picit mesélj nekünk az idei évről, mit terveztek idén, és egy picit próbáld meg a programot is elmesélni, hogy akkor a ti szakaszotokon mire lehet számítani.
1: Igen, ugye a zarándoklat, ez a nap arról szól, hogy ugye most a békéért indulunk el, és ezt mi össze fogjuk kötni Szent Ferenc évével. ugye, mert a Szent Atya kihirdette Szent Ferenc évét, volt szerencsém járni most

0: Assisi-ben is, és ugye a Zarándok keresztünkön minden évben szerepel egy szallag is az adott évre, amire most az van ráírva, hogy Pax et Bonum, ami mindenkor aktuális üzenet Szent Ferenctől, a béke és a jóság. És ugye ez a zarándoklat jellemzően 4-5 állomásból áll, ahol, vagy hát így kisebb szünetekkel, és akkor hát megállunk. A zarándoklat elején mindig elmondjuk a zarándokimát, a kis énekes füzetből, imafüzetből, és a többi megállónál pedig, amit így központilag ugye megkapunk a Mária úttól, azokból csemegézünk gondolatokat, imákat, verseket. Ja, és igen, Székely János püspök atya vers imáját is többször is felolvassuk, elmondjuk. És nagyon szeretjük a csend szakaszt. Ez ebéd után szokott lenni, egy kis kaptatónál. Azt hozzá kell tennem, hogy ez a szakasz nagyon gyönyörű, és nagyon szép helyeken járunk, patakokkal, dombokkal, hegyekkel, kis vonat a végén. Szóval a csend szakasz az abból áll, hogy ugye akkor senki sem nem beszél, és mindenki magában lehet, és elgondolkodhat, hogy ő most miért jött el, és mit ajánl fel, mit tesz le. Igen, és hát amikor így megérkezünk, kiérkezünk az erdőből, akkor még ott még imádkozunk egyet. Ja, és délben ugye az úrangyalát mondjuk természetesen, és az különlegesen nagyon jó érzés, hogy az egész Mária úton délben mindenkivel együtt közösen imádkozzuk az úrangyalát. Tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon megérintő.
1: Igen, ez igazából, bocsánat, hogy szabadba vágtam, azért is nagyon fontos, hogy, és köszönöm szépen, hogy kiemelted, mert hogy ugye a béke jegyében ma ezt a közösségi élményt átélni, hogy délben ugyanaz az imádság hangzik el Ausztriában, Szlovákiában, Magyarországon, Romániában, és ha minden igaz, az idejében lehet, hogy először Lengyelország is csatlakozik a kezdeményezéshez. Én azt gondolom, hogy ez tényleg egy fantasztikus dolog, sőt, hogy idehozzam, lesz egy nagyon pici csapat, akik egyébként amúgy Medjugorje felé tartanak éppen gyalog, sőt nem az Medjugorje a végcél, hanem Medjugorjén keresztül San Giovanni Rotondóba tart egy pici zarándok csapat Pio atyához, és ők éppen a Mária úton fognak járni az északdéli útvonalon Paks környékén, és akkor ők így becsatlakoztak ebbe a zarándok, nemzetközi zarándoknapba, tehát hozzájuk is lehet például csatlakozni azon a napon Paks környékén, és hát ők igyekeznek akkor a délvidéket is imigyen bemozgatni Medjugorje felé ebbe a közösségbe, mert hogy nagyon-nagyon fontos lenne a Mária útnak ez a hídképző szerepe, amiről már sokszor beszéltünk itt a Mária Rádióban is, hogy nekünk ez küldetésünk, hogy hidat képezzünk nemzetek, országok között, mindentől függetlenül testvériséget hirdessünk, és azt gondoljuk, hogy ez az egyúttal nemzetközi zarándoknap. Ez egy nagyon-nagyon jó zászlós hajója lehet ennek az egész kezdeményezésnek, úgyhogy köszönöm, hogy említetted ezt a dolgot. Aki hozzátok szeretne csatlakozni, mivel készüljön? Kell-e bármilyen felszerelésre gondolni itt, vagy mit hozzon magával, milyenek a terepviszonyok, kell előzetesen regisztrálni, úgyhogy ilyenekre szeretnék rákérdezni nálad.
0: Igen, regisztrálni szükséges. Meg fogja találni a felületen ezt a regisztrációs oldalt, hogyha ezt a szakaszt válaszza, Nagybörzsöny kemence, és a koordináták azok mind ott lesznek, a nevem, telefonszámom, az útvonal körülbelül 15 kilométeres, közepes nehézségű, tehát nem kell tőle megijedni. Szerintem úgy különösebben, hát rózsafüzét hozzon magával, és hogyha még ő is szeretne hozzátenni a zarándoklathoz valami kis imát, vagy az ő hozzá közel álló gondolatot, vagy el szeretné mondani, akkor azt is hozza magával. De van bemutatkozás is az elején, és mindenki, aki meg szeretne szólalni, vagy mi is kiosztunk nekik egy-egy gondolatot az állomásoknál, és fel szeretné olvasni, akkor azt is nagyon szépen megköszönjük, de egyébként így különösebben nem nagyon kell mást hozni magával.
1: Annyival egészít,
0: szívét, lelkét.
1: Így van, igen. A szívét, lelkét, annyival egészítem ki technikai információként a Terikét, hogy nyilván ez minden évben egy ilyen nagy gondolkodás tárgya, hogy az időpontot mozdítsuk-e az Egyúton Nemzetközi Zarándoknap kapcsán, hiszen augusztus 15-én előreláthatóan és várhatóan nagy melegre kell készülni, úgyhogy ezt így mindenhol igyekszünk erre fölhívni a figyelmet, de, és ennél talán fontosabb a dolog, hogy azt gondolom, hogy így lehet, hogy még mélyebb az élmény. Ha felmerjük vállalni, elmerünk indulni, igen, meleg van, de amikor megesik az eső, akkor meg az a baj, hogy esik az eső, amikor meg tél van, akkor meg az a baj, hogy tél van, ha fúj a szél, az a baj. Lehet ezt a szemüveget is hordani, meg lehet azt a szemüveget is hordani, hogy a meleg ellenére, vagy a meleggel együtt ezt egy felajánlásba, a csomagba berakja mindenki. Persze a mi dolgunk, hogy felhívjuk a figyelmet, hogy mindenki készüljön ivóvízzel, naptejjel, vagy nem tudom, fényvédelemmel, amik ilyenkor szükségesek, mert természetesen nagy a meleg, de ez egy felajánlásnak lenne a része. És azt gondolom, hogy a béke, hát meg lehet, hogy megér ennyit. A mi belső békénk, a családon belüli békénk, a béke azokkal, akik körülvesznek minket, és hát persze, ha már ennyit megteszünk, hogy egy picit ezen a napon ránézünk arra, hogy mi, csak mi mit tehetünk a saját lelki békénkért, meg a családunk békéért, mit tudunk megváltoztatni, akár saját magunkon, és ezért tudunk imádkozni, akkor azt hiszem, hogy nagyon nagy lépést tettünk ezen az úton. Terike, nagyon-nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és hát nagyon-nagyon sok áldást, erőt kívánunk egyrészt az Zarándoknaphoz, meg hát itt az előzetes szervező munkához, és bízom benne, hogy a ti csapatotok is sok ajándékra lel ezen a gyönyörű zarándoklaton. Nagyon szépen köszönjük.
0: Nagyon szívesen, és mindenkit buzdítok, és szeretettel várunk, és garantáltan lélekben nagyon gazdagon fog hazatérni a szeretteihez, ha eljön velünk is.
1: Ámen legyen így. Köszönjük szépen, Terike. Szép
0: nagyon
1: napot kívánunk.
0: Áldott, szép napot kívánok. Dicsértessék Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, ámen. Hát szóval egyébként egy nagyon-nagyon markáns zarándok élmény tud lenni ilyenkor ez a dolog, hogy idehozzak egy kis kedves történetet. Pár héttel ezelőtt volt szerencsém zarándoklatot vezetni, ahol teljesen váratlanul leszakadt az ég ránk, és hát ömlött a tankönyv ilyen felhőszakadás jellege, és hát nagyon különleges volt megélni, hogy óhatatlan, nyilván az ember rögtön éppen egy kis településen jártunk, bemenekült mindenki a legelső cukrászdába, vagy a legelső kis étterembe, és hát szóval úgy mindenki elgondolkodott ezen, hogy most hogyan is tovább. Még nem rájöttünk, hogy nekünk indulni kell tovább, mert az idő beosztásunk megköveteli tőlünk, de én most már azt gondolom, hogy a jó Istennek volt egy ilyen hívása, hogy induljunk csak el, esik, nem baj. És visszanézve nagyon sokan azt mondták, hogy talán az zarándoklat egyik legnagyobb élménye volt, hogy el tudott ázni a mai világban, hát mekkora kincs az eső most, hogy ma is majdnem 40 fokot súrol itt Budapesten a hőmérséklet. Nagy áldás az eső, és mekkora adomány. Szóval ezeket próbáljuk meg valahogy így elrakni jól a szívünkbe, meg lelkünkbe, de azért egy picit a zarándok élményeiről faggatnám először, Kovács Enikő van velünk a vonalban, minden igaz. Szia Enikő, szeretettel köszöntelek.
2: Szia Zsófi, dicsértessék a Jézus Krisztus, és köszöntöm a hallgatókat is.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és akkor egy picit nálad is próbáljunk meg így a régmúltra kicsit visszanézni, hogy hát szó szerint hogyan indultál te először útra, és hova is indultál el, és miért?
2: Rendben. Hát így, ami a zarándoklatot illeti, egy kicsit későn érő típus vagyok, mert néhány évvel ezelőtt, már majdnem 50 évesen kezdtem el gyalogosan zarándokolni. Hát azt gondolom, hogy soha nem késő, jobb fiatalabban kezdeni, de bármikor elkezdhető. És igazándiból a zarándok életemet két élmény határozta meg. Az egyik az a Camino volt, a másik pedig a Mária útnak a 40 napos csíksomlyói zarándoklata. Hát először a Camino-ról beszélnék egy picit, mert végülis az volt az első. Én spanyol szakos nyelvtanár vagyok, és hát így spanyolos körökben egy kicsit, főleg ha az ember hisz a jó Istenben, akkor egy kicsit ilyen, hát ilyen must have, nem? Tehát egy kötelező, hogy elmenjünk kaminozni. És hát hívott is engem a Camino, már a 2000-es évek elején hallottam róla, de hát nem mentem. Tehát mindig azért valami kifogást találtam, hogy hát még kicsik a gyerekek, még ezt a tanfolyamot elvállalom, mert mennyivel fontosabb az, hogy most erre gyűjtünk, arra gyűjtünk, hogy az ember hajlamos mindig valamilyen új dolog megvásárlásától remélni az újabb boldogságot. Úgyhogy nem mentem. Mindaddig, amíg jött egy nagyon komoly betegség az életembe, amikor hát úgy szembe kellett néznem azzal, hogy véges is ez a földi életünk, és eléggé közel jött ez a tapasztalat. És amikor meggyógyultam, akkor úgy döntöttem, hogy na jó, akkor most már ezt tényleg nem halogatom, hanem elindulok, és akkor így elmentem a Camino-ra. Hát ugye mindenki tudja, hogy az már egy nagyon bejáratott zarándok útvonal, előttem 10 milliók zarándokoltak a Caminón, és azért ezt lehet is érezni, hogy ez egy ilyen végig imádkozott út, és hát éreztem a gondviselést az első pillanatától kezdve, és a Jóisten vezetését, de nagyon-nagyon jó élmény volt időm imádkozni, és azt mondhatom, hogy ennek az első zarándoklatnak köszönhetően már sokkal megváltozottabb Isten kapcsolattal tértem haza. És hát még mondok itt egy vicces dolgot a zarándoklat végéről. Ugye a Caminón megérkezünk Santiago-ba, de hát nem ott van a vége, hanem a zarándokok nagy része azért elmegy az óceánhoz, Finisterrára. És ott van egy magyar kávézó, hát oda is nyilván azért bemegy az ember, és hát ebben a magyar kávézó egy cukrászdának a falán van egy ilyen felirat, hogy azt hiszed, vége van, a java még csak most jön. Hát ezen így mosolyogtam, hogy több mint 800 kilométer után azért vicces, hogy a java még csak most jön, hát úgy gondoltam, hogy már sok mindent megtapasztaltam itt 800 kilométer után. És hát a java egyébként tényleg csak azután jött, mert miután hazajöttem a Caminóról, hát azért hiányzott, így nézegettem, és a férjemnek volt ez az ötlet, hogy hát miért is nem megyek el a Mária útra, és hát így a Facebookot lapozgatva, így szembe jött a 40 napos zarándoklatra a felhívás. És hát sajnos a teljesen nem tudtam elmenni, hanem én Erdélyben csatlakoztam, tehát az erdélyi részén zarándokoltam a Mária úton, és hát tényleg így volt, hogy a java az ott jött. Tehát egyrészt nem volt annyi turista, mint a Caminón, ez kifejezetten jobban tetszett, és hát mégiscsak jó, hát Szent Jakab persze nagyon fontos szentünk, de azért nekünk Máriához, nekünk magyaroknak Máriához, az így édesanyánkhoz azért másabb kapcsolat fűz. És ami nagyon különleges volt, hogy ugye a Camino azért az egy ilyen egyéni zarándokút, itt viszont zarándok csapattal zarándokoltam, ami így első pillanatra egy kicsit negatívnak is tűnhet, mert hogy alkalmazkodni kell, viszont nekem az bizonyította be, hogy sokkal több a pozitívum benne, mert hogy nagyon, nagyon sok kegyelem volt a találkozásban. Egyrészt a zarándok csapattal, a zarándok társaimmal, és hát útközben, akikkel találkoztunk, tehát sokkal meghatározóbb találkozások voltak, mint a Caminós találkozások. Tehát, hogy a Mária úton megtett minden kilométerre nem emlékszem, de azokra az emberekre, akikkel találkoztam, tényleg mindenkire. És nem csak Böjte Csaba testvére, vagy akár a Remetességben Laci atyára, vagy a Karmelita nővérekre, hanem a hétköznapi emberekre is, akikkel találkoztunk útközben, akik behívtak és megkínáltak egy pohár vízzel, és ami számomra meglepő volt, hogy nem csak a magyarokra, hanem még a román testvéreink is meghatározóak voltak ezen a zarándok úton. És hát mostoha körülmény volt bőven, mert ugye tavaly nagyon sokat esőben sétáltunk, gyalogoltunk, sárban csúszkáltunk, de hogy nagyon jó volt megtapasztalni azt, hogy egyáltalán nem a körülményektől, meg az adott ruhánktól, meg hogy a ruhánk sárosságától függ az, hogy megérkezzen a belső béke és a boldogság. Úgyhogy ez volt a két nagyon meghatározó tapasztalatom zarándok életemben. Aztán utána persze a Mária úton voltam én is a beavató zarándoklaton, Normafától, voltam Tüstök 60, Nógrádsáv zarándoklaton, aztán voltam így egyénileg is a családommal, tehát a zarándoktársaim mondták, hogy a magyarországi részen a Cserépfalu Kács rész nagyon gyönyörű, azt megnéztük. És aztán így szépen lassan kristályosodott, hogy egy kicsit tevékenyebben is szeretnék részt venni, és átadni ezeket az élményeket.
1: Na és akkor mesélj egy picit a mostani terveitekről, hogy akkor hogyan is csatlakoztok be az Egyúton Nemzetközi Zarándok Napba.
2: Hát mi is augusztus 15-ére szervezünk zarándoklatot a férjemmel. A Nyíregyháza Sóstó Mária Pocs szakaszra. Reggel 6 óra 15-kor gyülekeznénk Sóstón, és 6 óra 30-kor indulnánk, és hát meglátjuk, hogy hogyan érkezünk, 32 kilométer áll majd előttünk, de Mária Pócson van 4 órától római mise, 5 órától görögkatolikus szent liturgia, úgyhogy szerintem valamelyikre biztos, hogy odaérünk. És hát nagyon, nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit, akit egy kicsit megszólított az, hogy szeretne közösen imádkozni, elmélkedni. Biztos, hogy lesznek csendes szakaszok is, és egyáltalán egy kicsit megtapasztalni azt, hogy milyen egy jó társasággal zarándokolni a békéért, úgy a külső, mint a belső békéért. Fontos a cipő, mert azért 32 kilométer kihívás, de talán érdemes felajánlani egy kis nehézséget a jó Istennek.
1: Igen,
2: az
1: nagyon...
2: életünk kegyelméért, vagy kegyelmeiért.
1: Nagyon köszönöm, hogy idehoztad. És talán már Terike is említette, hogy ugye Székely János püspök atya minden évben szokott írni, és ez egy ilyen nagyon-nagyon profánul megfogalmazott dolog volt, tehát, hogy inkább szavakba önti azokat a imádságos gondolatokat, amik ilyenkor ébrednek, például ő benne az Egyúton Nemzetközi Zarándok Nap kapcsán, és a motto kapcsán, ugye a béke kapcsán. És
2: a van béke egy, kapcsán.
1: Igen, nagyon-nagyon szép mondat benne, és én megengedtem a bátorságot magamnak, hogy vissza is csatoljak erre vonatkozóan püspök atyának, mert az önmérséklet az többször szerepel ebben az egész imádságban, hogy a béke egyik kulcs eszköze a mindenkinek az önmérséklet tanítása, tanulása. És erről akartam még egy picit veled beszélgetni, ilyen kicsit ilyen filozofikusan a béke kapcsán, hiszen te is említetted, hogy a 40 napos zarándoklaton is nagyon-nagyon, bocsánat a kifejezésért, orba vágja az embert az, amikor a Jóisten tényleg olyan körülményeket teremt, hogy önmérsékletet kell, hogy tanúsítson, finoman szólva, mert akkor is esik az eső, ha te akarod, ha nem, és akkor sincs ott település, ha te akarod, ha nem, és azzal vagy kénytelen megbirkózni ezzel a nehézséggel, ami benned van, ami nálad van, ami veled van, ami rajtad van. A szavaknak persze jelentősége volt, tehát ami benned van, ami veled van, és ami rajtad van. És azt hiszem, hogy ez egy óriási nagy tanító. Hogy egy picit erről mesélj még nekem, hogy mert óhatatlan az ember ilyenkor azért persze egy kis félelmet érez, meg kétségbeesést, hogy na most akkor már mi lesz, hogy már most 8. napja is ömlik, és már nincsen száraz ruhánk, meg egyáltalán.
2: Igen, ez valahogy egyébként teljesen, vagy nem számít. Tehát egy idő után talán még az első bőrigázás az arra úgy talán emlékszik az ember, de ugye egy idő után ez már nem is annyira fontos. Vagy, tehát hogy például tavaly, amikor a bucsintetőre mentünk, hát ugye eleve kihívás, hogy hegynek fel jó sok kilométeren keresztül, és még akkor jött ráadásul egy hatalmas eső, bőrigáztunk. De utána, amint vége lett az esőnek, megjelent a szivárvány. És ezek, hát tehát hogy ezek olyan élmények, amik ajándék rögtön, igen, és tehát hogy valahogy a Jóisten gondviselését így érzi az ember, és tényleg nem a mostoha körülmény az, ami megmarad, hanem pont az, hogy egymást hogy segítettük, vagy igen, tehát milyen kegyelmeket kaptunk egymás által, és így ezekben a beszélgetésekben, tehát annyi minden előjön, és annyi minden megérinti az embert, hogy csak pozitívan tud visszagondolni.
1: Hát ezért biztatunk, igen, mindenkit, hogy próbáljuk meg megtalálni azt, ami miatt elindulunk, és ne azt keressük, ami miatt nem. Enikő, nagyon-nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, nagyon szépen köszönjük, hogy felvállaltátok a szolgálatot, és hát kívánunk nagyon sok áldást, erőt, és nagyon szép ajándékokat nektek is az úton. Kovács Enikőt hallottuk, köszönjük szépen. És hát pár másodpercünk maradt, 2 hét múlva találkozunk ismét. Engler Györgynek köszönjük szépen a technikai szolgálatot. Galgóczi Szabó Zsófia voltam, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!

0: Ágyuk a lelkem, amen. Bízd sorsod az Úrra, és ő gondoskodik rólad. Ne bosszankodj a bűnösökre, és ne háborogj a gonosztevők miatt, mert mint a fű hamar elhervadnak, és elszáradnak, mint a zöldelő növény. Bizakodj az Úrban, és jót cselekedj, akkor megmaradsz földeden, és biztonságban élhetsz. Örömödet az Úrban keresd, ő majd teljesíti szíved vágyait. Bízd sorsod az Úrra, benne remélj, és ő gondoskodik rólad. Napfényre hozza igazságodat, és igaz ügyed ragyog, mint a déli napsugár. Légy csendben, és várj az Úrra, ne irigykedj arra, akinek jól megy a sora, noha álnokságon jártatja eszét. Sose bosszankodj, és nem érgelődj, ne is irigykedj, mert az rosszra visz. A gonosztevők sorsa pusztulás, ám azoké lesz a föld, akik az Úrban bíznak. Egy kis idő, és már nem is lesz a bűnös, keresve sem találod helyét. Ám a szelídek öröklik a földet, és élvezik majd a béke áldásait. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Bízd sorsod az Úrra, és ő gondoskodik rólad. Hagyd el a rosszat, és tedd a jót, az igazat pártolja az Úr. Az igaz kárára cselt sző a gonosz, és ellene vicsorgatja fogát. Az Úr azonban kineveti őt, mert látja, hogy eljön rá a bűnhődés napja. Kardot rántanak a gonoszok, íjat is feszítenek, hogy elejtsék a szegényt és a nyomorultat, hogy megöljék azokat, akik szentül élnek. De kardjuk saját szívüket járja át, és összetörnek íjaik. Jobb az igaz ember szűkös birtoka, mint a gonosz bővelkedése, mert szerte foszlik a bűnös hatalma, de az igazat pártolja az Úr. Ismeri az Úr az ártatlanok sorsát, örökségük megmarad örökre. Nem szégyenülnek meg balsors idején, s van eledelük ínséges időben. Mert elvesznek a bűnösök, az Úr ellenségei elhullanak, mint a mezők dísze, füstként enyésznek el. Kölcsönt kér a gonosz, de nem adja vissza, ám az igaz jó szívvel osztogat. Mert azoké a föld, akiket Isten megáld, és akiket megátkoz, elpusztulnak. A jámbor ember lépteit az Úr vezérli, életútjában kedvét találja. Még ha elesik is, akkor sem éri baj, hiszen az Úr fogja kezét. Ifjú voltam, s az idő eljárt fölöttem. Elhagyatott igazat mégsem láttam soha. Még ivadéka sem jutott koldusbotra. Mindenkor jó szívű és kölcsönt adni kész. Áldott lesz ezért sarjadéka is. Hagyd el a rosszat, s tedd a jót, s megmaradsz örökkön örökké. Mert kedveli az Úr az igazságot, és nem hagyja cserbe híveit. A gonoszok elvesznek örökre, a bűnösök sarjai semmivé válnak. Ám az igazak öröklik a földet, és mindörökké lakni fogják. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Hagyd el a rosszat, s tedd a jót, az igazat pártolja az Úr. Az Úrban remélj, és útjára vigyázz. Az igaz szája bölcsességet szól, és nyelve igazságot beszél. Isten törvénye él a szívében, nem is tétováznak soha léptei. A hívőre leselkedik a gonosz, és arra tör, hogy elvegye életét. Az Úr azonban nem adja kezére, s nem ítéli el, ha majd ítélő széke elé kerül. Bízzál az Úrban, s maradj meg az ő útján. Melléd áll akkor, és a földet elnyered, s meglátod a bűnösök vesztét. Láttam én már gőgös gonosz embert, mint a viruló cédrus fennhordta fejét. Térültem, fordultam, és már sehol sem volt. Kerestem, de helyét sem találtam. Nézd az ártatlant, figyeld az igazat, a békés embernek marad ivadéka. Ám a gonoszok hamar kipusztulnak, megsemmisül a bűnös nemzedék. Az igazak üdve az Úrtól való, az Úr oltalmazza őket szenvedés idején. Segítségük ő és szabadítójuk, a bűnösök közül kiragadja s megmenti őket, mivel reményüket ő belévetették. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Úrban remélj, és útjára vigyázz. Igazi jóságra, okosságra és bölcsességre oktass engem, mert én hiszek parancsolataidban.
1: Olvasmány Sámuel második könyvéből. Azokban a napokban Dávid serege harcba vonult Izrael ellen. Efraim erdeiben ütköztek meg. Izrael fiai vereséget szenvedtek Dávidtól. Óriási veszteségük volt azon a napon, 20 000 ember. A harc az egész vidékre kiterjedt, és az erdő még több áldozatot szedett a seregből, mint a kard azon a napon. Absalom véletlenül útjába kerül Dávid embereinek. Absalom ugyanis egy összvéren ült, és az összvér egy nagy tölgyfa koronája alá tévedt. Absalom feje beleakadt a tölgyfába, és ott maradt ég és föld között himbálózva, az összvér meg, amely alatta volt, továbbment. Egy ember meglátta, és jelentette Joábnak. Láttam Absalomot, mondta, egy tölgyfán lógott. Joáb így felelt az embernek, aki a hírt vitte neki. Hogyan? Hát ha láttad, akkor miért nem ölted meg ott helyben, és fektetted a földre? Aztán az én dolgom lett volna, hogy adjak neked 10 ezüstöt, meg egy övet. De az ember ezt válaszolta Joábnak. Ha 1000 ezüst ütötte volna is markomat, akkor sem merészeltem volna kezet vetni a király fiára. Hát nem parancsba adta neked Abiszájnak és Ittainak a fülünk hallatára a király, vigyázzatok nekem a fiúra, Absalomra. Ha meg alattomban elbántam volna vele, akkor téged állított volna félre, hiszen a király előtt nem maradt semmi titokban. Joáb azt mondta rá, mit, miért is töltöm tovább az időt veled? Ezzel kezébe fogott 3 lándzsát, és Absalom mellébe döfte őket. Mivel azonban még élve lógott a tölgyfán, odalépett 10 ember, Joáb fegyverhordozói és agyonütötték. Ekkor Joáb megfuvatta a kürtöket, és az emberek abba hagyták Izrael üldözését, hiszen Joáb megállást parancsolt a seregnek. Aztán fogták Absalomot, és az erdőben egy gödörbe dobták, és egy óriási kőhalmot raktak fölé. Közben egész Izrael menekült, kiki a maga sátorába. Dávid Mahanaimban a 2 kapu közt ült. Az őrszám fölment a kapu tetejére. Amikor fölemelte tekintetét, azt látta, hogy egy ember fut felé. Az őrszám közölte a hírt a királlyal. A király azt mondta, ha egyedül van, jó hírt hoz a szája. Amikor azonban az tovább futva közelebb ért, egy őrszem egy másik embert is látott, amint utána futott. Az őrszem tehát leszólt a kapuba, még egy embert látok, egyedül fut. A király azt mondta, az is jó hírt hoz. Az őrszem újra jelentette, úgy látom az első úgy fut, ahogy Cádok fia, Ahimák fut. A király visszaszólt, az derék ember, biztosan jó hírrel jön. Ahimák megérkezett, és oda kiáltotta a királynak. Üdv! Aztán arcra borult a földön a király előtt, és így szólt. Legyen áldott az Úr, a te Istened, aki cserben hagyta azokat az embereket, akik Uram, királyomra kezet emeltek. A király megkérdezte. Jól van a fiú, Absalom? Csak egy nagy zűrzavart láttam, válaszolta Ahimák, amikor a király szolgája, Joáb elküldte a szolgádat. Nem tudom, mi történt. A király megparancsolta. Állj félre, és maradj ott. És ő félreállt, és ott maradt. Most megérkezett a kusita is, és jelentette. Örömhírt hall, uram és királyom, az Úr ma igazságot szolgáltatott neked azokkal szemben, akik fellázadtak ellened. A király azonban megkérdezte a kusitától. Jól van a fiú, Abszalom? Bárcsak az történne, uram és királyom ellenségeivel, és azokkal is mind, akik a vesztedre törnek, ami a fiatalemberrel, válaszolta a kusita. Dávid megrendült. Fölment a kapu fölötti szobába és sírt. Elcsukló hangon így csiránkozott. Fiam, Abszalom! Fiam, fiam, Abszalom! Ó, bár én haltam volna meg helyetted! Jelentették Joábnak. A király sír és jajgat Abszalom miatt. Így azon a napon gyászra fordult a győzelem az egész sereg számára, mert a sereg megtudta azon a napon, hogy a király bánkódik a fia miatt. És ezen a napon a sereg lopva tért vissza a városba, ahogyan az a sereg lopakodik, amelyik szégyenkezik, mivel megfutamodott a csatából. A király befötte az arcát, és hangosan siránkozott. Fiam, Abszalom! Abszalom, fiam, fiam! Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Hogyha ellenségem átkozna engem, azt még elviselném. De te, olyan ember, aki egyenlő velem, akivel oly édes volt a barátságunk, sarkadat emelted ellenem. Megrendült a király, fölment a kapu fölötti szobába, és sírt, s járva kelve ezt mondogatta. De te, olyan ember, aki egyenlő velem, akivel oly édes volt a barátságunk, sarkadat emelted ellenem.
2: Olvasmány Szent Ágoston püspök Zsoltár magyarázataiból. Testvéreim, leginkább arra a szeretetre buzdítunk titeket, amely nem csak egymásra, hanem azokra is kiterjed, akik távol vannak. Akár a pogányokra, akik még nem hisznek Krisztusban, akár a tőlünk elszakadtakra, akik főnek elismerik, de testétől távol vannak. Érezzünk fájdalmat miattuk, testvérek, úgy, mint testvéreink felett. Akár akarják, akár nem akarják, a mi testvéreink ők. Csak akkor szűnnének meg testvéreink lenni, ha felhagynának azt mondani, mi atyánk. A próféta egyesekről így szólt. Azoknak, akik azt mondják nektek, nem vagytok a mi testvéreink, mondjátok, testvéreink vagytok. Nézzetek körül, vajon kikről mondhatta ezt? Vajon a pogányokról? Nem, hiszen a Szentírás és az egyházi szóhasználat szerint ezeket nem nevezzük testvéreknek. Vajon a zsidókról, akik nem hittek Krisztusban? Olvassátok az apostolt, és lássátok, hogy amikor testvért mond, minden hozzáadás nélkül, csak a keresztényeket érti ez alatt. Miért ítéled el tehát testvéredet, vagy miért nézed le testvéredet? És más helyen így szól, ti igazságtalanságot követtek el, és kárt okoztok, méghozzá testvéreiteknek. Azok tehát, akik azt mondják, nem vagytok a mi testvéreink, pogányoknak mondanak minket. Ezért akarnak tehát minket újra keresztelni, mondván, hogy amit ők adnak, az nincs meg nekünk. Ebből nyilvánvaló a tévedésük, midőn tagadják, hogy mi az őt és testvéreik lennénk. De miért mondja nekünk a próféta? Mondjátok nekik, testvéreink vagytok. Ha csak nem azért, mivel mi elismerjük bennük a keresztséget, amelyet nem kívánunk megismételni náluk. Ők ugyanis, amikor nem ismerik el a mi keresztségünket, tagadják, hogy testvérek vagyunk. Mi viszont elismerve a miénket, nem követeljük az ő keresztségük megismétlését, mert azt mondjuk nekik, testvéreink vagytok. Mondják csak ők, mit kerestek minket, mit akartok tőlünk? Azt feleljük erre. Testvéreink vagytok, ők azt mondják. Menjetek tőlünk, nincs veletek közös ügyünk. Nekünk viszont van veletek közös ügyünk. Egy Krisztusban hiszünk, tehát egy testben, egy fű alatt kell lennünk. Testvérek, esküvel kérünk titeket a szeretet belső érzése által, a mi Úrunk Jézus Krisztus által, akinek kenyere megerősít minket, akinek teje táplál minket, a szelídsége által esküvel kérünk titeket, hogy szereteteteket belső érzéseivel könyörögjetek Istennél érettük. Itt van ugyanis az ideje, hogy igen nagy szeretetet tanúsítsunk velük szemben, túláradó irgalommal könyörögjünk értük Istennél, hogy végre megadja nekik a tisztánlátást, hogy észre térjenek és meglássák, hogy semmiük sincs, amikor az igazság ellen beszélnek. Nem maradt nekik más, mint csak a heveskedés, amely annál erőtlenebb, minél erősebbnek érzi magát. Könyörögjetek a betegekért, a testileg bölcsekért, az állatiasságban, testiségben levőkért, de mégiscsak testvéreinkért, akik ugyanazon szentségeket ünneplik, még ha nem is velünk együtt, de mégis ugyanazokat. Akik ugyanazt az áment válaszolják, még ha nem is velünk együtt, de mégis ugyanazt. Kérlek benneteket az Úrban, hogy éljetek méltón ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok. Törekedjetek rá, hogy a béke kötelékével fenntartsátok a lelki egységet. Egy a test és egy a lélek, mint ahogy hivatástok is egy reményre szól. Törekedjetek rá, hogy a béke kötelékével fenntartsátok a lelki egységet.
0: Dicsérjük dallal az Urat, mozgó készséggel lelkesen, az Úr imedére jár, s bennünket imádságra hív. Ez szent idő az áldozat, boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva most, dicsőségünket szerzi meg. E fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hullad éli hég, szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme lángját serejét. Dicsérjük őt ki, jó atyánk, és egy szülött örök fiát, s a szent lelket kivigaszunk.

0: Zarándoklásom helyén intéseidet megfogadtam. Gondolj szolgádnak mondott igédre, amelyen reményt öntöttél belém. Gyötrő megaláztatásomban csak ez a vigaszom, mert a te ígéreted éltet. Gúnyoltak engem a gőgösök, és nagyon kinevettek, de én törvényed útjáról le nem tértem. Gyakran emlékezem örök döntéseidre, Uram, és megvigasztalódom. Gonosztevők láttán elragad az indulat, akik törvényedet félredobták. Gyönyörű énekek nekem rendelkezéseid, zarándoklásom helyén. Gondolok nevedre, Uram, éjjel is, és megtartom törvényedet. Gazdag osztály részül ez jutott nekem, mert intéseidet megfogadtam. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Zarándoklásom helyén intéseidet megfogadtam. Az Úr kimenti népét a rabságból, és mi örvendezünk. Az oktalan így gondolkodik magában, nincs Isten. Megromlottak, utálatos dolgokat művelnek. Aki jót cselekedne, senki sincs olyan. Megszemléli Isten az égből az embereket. Hadd lássa, van-e köztük értelmes és Istenre szomjas. Mind rossz útra tértek, megromlottak mind. Nincs, aki jót tenne, nincs egyetlen egy sem. Hát nem térnek észre a gonosztevők, akik mint kenyeret felfalják népemet. Nem fohászkodnak az Úrhoz, de ott is reszketnek majd, ahol nincs mitől félni. Mert Isten szétszórja elnyomói csontját. Megszégyenülnek, mert Isten elvetette őket. Bár csak jönne már üdvösség Sionból Izraelnek, ha Isten kimenti népét a rabságból, újjong és örvend majd, Isten minden választotja. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Úr kimenti népét a rabságból, és mi örvendezünk.
1: Isten megsegít engem, az Úr oltalmazója életemnek. Istenem, a te nevedben szabadíts meg engem. Szolgáltass nekem igazságot hatalmaddal. Istenem, hallgasd meg imádságomat. Figyelj ajkam szavára! Gőgös idegenek keltek föl ellenem, hatalmasok törtek életemre, akik Isten nem tartották szemük előtt. De íme az Isten megsegít engem, és az Úr oltalmazója életemnek. Készséges lélekkel áldozom neked, magasztalom nevedet, Uram, mert jó vagy. Minden gyötrelmemből kimentettél, és szemem megvetéssel néz ellenségeimre. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Isten megsegít engem, az Úr oltalmazója életemnek.
0: A test ugyan egy, de sok tagja van, a testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test. Így Krisztus is. Mi ugyanis mindannyian egy lélekben egy testé lettünk a keresztséggel, akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok. Mindannyiunkat egy lélek itatott át.
1: Szent Atyánk, tarts meg minket a te nevedben, hogy egyek legyünk benned,
0: könyörögjünk. Istenünk, te Péter apostolnak kinyilatkoztattad, hogy üdvözíteni akarsz minden embert. Fogad szívesen tetteinket, és add kegyelmedet, hogy jóságodat és üdvözítő szándékodat szolgáljuk minden cselekedetünkkel, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Leó pápa nyári pihenőjét júliusban Castel Gandolfóban tölti. Pap és diakónus szentelést ünnepeltek Temesváron. Új kolotkó miniszobor bukkant fel Budapest belvárosában. Jönnek a részletek, Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallják. Leó pápa a nyári szünet egy részét pihenéssel tölti a Vatikántól nem messze fekvő Castel Gandolfóban július 27-éig. Ebben az időszakban minden általános, magán és különleges kihallgatás is szünetel, és csak augusztus 5-én szerdán folytatódnak. Olvasható a Magyar Kurír cikkében. A júliusi vasárnapokon délben a Szentatya a Castel Gandolfói apostoli palota előtti Piazza della Libertà téren mondja el az úrangyala imádságot a hívekkel. Július 4-én pap és diakónus szentelést ünnepeltek Temesváron, tudósít a romkat.ro hírportál. A Szentgyörgy székesegyházban Pál József Csaba megyés püspök áldozó pappá szentelte a temesvári Adrián Hafner diakónust, az aninai plébániáról Kárnel Mário Krisztiánt diakónussá szentelte, valamint a temesszlatinai Francisco Krályát állandó diakónussá. Homíliájában a püspök arra hívta fel a szentelendők figyelmét, hogy életükkel és szolgálatukkal hirdessék, Isten velünk van és végtelenül szeret bennünket. Amikor ti szolgáltok, számíthattok arra, hogy az Úr nem hagy egyedül benneteket, ha hozzáfordultok, ő megerősít, vigasztal és vezet benneteket. Ez lesz hivatalos.

0: Budapest szerte felbukkanó kedves, irónikus vagy éppen elgondolkodtató miniszobrairól vált országszerte ismerté. Műveit az éjszaka leple alatt helyezi ki, és mára valódi turista látványossággá nőtte ki magát. A legújabb, szombat reggelre megjelent szobor egy munkaruhás fülvédős alakot ábrázol, aki lombfúvóval fújja a művész által odatett régi pengőket. A szobor mostani kihelyezése nem véletlen, hiszen 1946. augusztus 1-én vezették be a forintot hazánkban. Idén ünnepeljük bevezetésének 80. évfordulóját, amikor az utcákon seprűvel söpörték az elértéktelenedett pengőt, és most ennek állít emléket a szobor. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhében fogadál Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Dicsértessék a

0: Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat július 7-én kedden, örökhagyók tematikus napon. A mikrofonnál Molnár Péter. Röviden ismertettem a délutáni és az esti műsorokat. Béke a Földön, 12 óra 5 perckor, programajánló, 12 óra 10 perckor, Rózsafüzér, a fájdalmas rózsafüzér imádkozása, 12 óra 15 perckor, örök ige, részletek a Szentírásból, 13 órakor, megváltottalak, Stenbach József gondolatai a napi ige kapcsán, Szabó Tamás műsora, 13 óra 10 perckor, szemelvények lelkiségi írók műveiből, 13 óra 15 perckor, a magyarországi pálosok története, Bolyós Ákos atya visszaemlékezései, 13 óra 25 perckor, a nap evangéliuma, Szentírás magyarázat Szalka Mihály atyával, 14 órakor, Jó hírek, hírmagazin, 14 óra 15 perckor, napi útravaló, jezsuita elmélkedés, 14 óra 30 perckor, ima lánc, ima szándékok fogadása telefonon, 14 óra 50 perckor, irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek, 15 órakor, rózsafüzér, a dicsőséges rózsafüzér imádkozása, 15 óra 15 perckor, tematikus nap, 16 órakor, átmozgató, Heim Kriszti Pilates oktató műsora, 16 óra 30 perckor, hazafelé, hit, értelem, gyógyulás, a Betesda gyermekkórház műsora, 16 óra 35 perckor, életre hangoló, rádió műsor tabuk nélkül, 18 órakor, igéző, vallomások Isten szaváról, 18 óra 50 perckor, zsolozsma, esti dicséret, 19 órakor, tematikus nap, 19 óra 25 perckor, ráhangoló, készüljünk a nemzeti imára, 19 óra 55 perckor, kiáltás, ima a nemzeti étkegyhelyekről, 20 órakor, függőségről mindenkinek, Óváriné Herpai Dóra műsora, 20 óra 16 perckor. Sorstársak, gyógyító szeretet a gyászban, Trer Mária és Kovács Ferenc diakónus műsora, 21 óra 5 perckor, meghallgatlak, Egri Zsuzsa beszélget és imádkozik a hallgatókkal, 22 órakor, nézőpont, gondolatok az egészségről, dr. Narda Ilona műsora, 22 óra 50 perckor, a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása, 23 órakor, Szentírás, ószövetségi fejezetek Diós István atya felolvasásában, 23 óra 20 perckor, zsolozsma, befejező imaóra, 23 óra 40 perckor, óránként hírperceket sugázunk. Kérem, maradjanak velünk, és hallgassanak továbbra is minket.
1: Mária Rádió.
2: Bóka László, békesség néktek! Egyik parton a keresztények, a másikon a zsidók. Így fognak állni Isten partján a rosszak és a jók. Ott nem fog számítani majd se keresztvíz, se vér. Jobbra kerül, kit ő jónak tart, s balra, kit elítél. Isten partján, igazság pártján ott állnak majd a jók, és lesznek köztük tetűhintás vén fütyülő zsidók. Közéjük lép Mirjám fia, és a dics földerül. Békesség néktek, szól szelíd szép szava, héberül. Bóka László, békesség néktek.
3: Programajánló következik. programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Cződör Mária.
1: Café Francesco. Budapest 5. kerület Molnár utca 4 szám alatt várja kedves vendégeit. A kávézó története. Ferenc pápa magyarországi látogatásán felbuzdulva, Rónaszéki János és Horváth Zoltán alapító atyák megalapították a Franciscus alapítványt. Az alapítvány, mely elkötelezett a keresztény-katolikus értékrendek mellett, elsődleges célja Ferenc pápa szellemi örökségének gondozása és az ehhez kapcsolódó és ebből fakadó missziós lelkiségi és társadalmi tevékenységek támogatása és megvalósítása. Programok. Július 7-én kedden 18 órakor lelkiségi podcast, Művészetek völgye, Csipkebokor katolikus udvar bemutatkozása. Július 9-én csütörtökön 18 órakor komoly zenei koncert, Széchenyi Mária és Pap Máté előadásában. Július 28-án kedden 18 órakor kávéházi katekézis, Rónaszéki János atya vezetésével. Július 30-án, csütörtökön 18 órakor, keresztény zenei est, Németh Laura zenei estje. Kertmozi. Anéli csodálatos élete. Időpontja július 8-a szerda, 19 és 22 óra között. Helyszíne Budapest, 11. kerület, Radvány utca, 16-18 szám. Nem szükséges regisztrálni a térítésmentes programra, melynek szervezője a Benső út Egyesület. Várják az érdeklődőket egy hangulatos kertmozira, ahol különleges filmmel, jó társasággal és egy kis nyáresti hangulattal kedveskednek. Amélie, a párizsi pincérlány titokban mások életét próbálja jobbá tenni, miközben saját boldogságát is keresi. A film különlegessége a játékos képi világa, a szokatlan humora és az a varázslatos hangulat, amely szinte mesévé alakítja a hétköznapi életet. Ritka alkotás, amely egyszerre romantikus, vicces és mélyen emberi, anélkül, hogy gicsessé válna. A kert nyitva lesz 17:30, hívják szeretteiket és barátaikat is.
3: Programajánlót hallottak.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Kedves hallgatóink! A fájdalmas rózsafűzér imádságot az Árpádházi Szent Erzsébet imacsoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájából. Imádkozzunk együtt a békér, az elhunytakér, a szenvedőkér és kiki megfogalmazott szándékaiért. Ha tehetik, imádkozzanak velünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszen a katolikus Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A fájdalmas rózsafűzér első titka, aki érettünk vérrel verítékezett. Izaiás próféta jövendőlése. Uram, ki hinné azt, amit mi hallottunk? Ki látná abban az Úr kezét? Felnövekedett, mint fiatal fácska, mint sajoró gyökér a tikkadt szomjas földben. Nincs rajta szépség vagy ragyogás, hogy gyönyörködve nézzük, és külsősen volt kívánatos. Megvetett, utolsó, az emberek közt, a fájdalmak embere, aki jól ismeri kényainkat. Arcát elrejtette, mint aki megvetése méltó. Nem is vettük hát semmibe. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel kezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
2: Asszony

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel ítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel ítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel ítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a kohol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Pilátus lefogadta és megostoroztatta Jézust. A katonák tövisből koszorút fontak, fejére tették és bíborszínű köppenyt adtak rá. Aztán eléje járultak és így gúnyolódtak. Üdvözlégy, zsidó királya! És arcul ütötték. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. Önkéntesen vállalta, hogy feláldozzák. Száját sem nyitotta ki, mint a leölésre szánt bárány. Elítélték, mint gonosztevőt, és halálra adták át, ki merte volna állítani, hogy jövője lesz még. Kivágták az élők földjéről, népem bűneiért vertem meg őt. Pedig nem művelt gonoszságot, hazugság nem fordult meg ajkán. Isten úgy találta jónak, hogy összetörje őt szenvedéssel. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk,

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszony!

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk

0: királyán. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafűzér negyedik titka, aki életünk a keresztet hordozta. A keresztények élete Jézus követése, a kereszt vállalása. Simon Péter megkérdezte tőle, Uram, hová mégy? Ahova megyek, válaszolta Jézus, oda most nem jöhetsz velem, de később követni fogsz. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, ámen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, ámen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A fájdalmas rózsafüzér 5. titka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Vele együtt 2 rablót is keresztre feszítettek, az egyiket jobbról, a másikat balról. Az arra járók káromolták, és fejüket csóválva mondogatták: te, aki lerontod, és 3. napra fölépíted az Isten templomát, szabadíts meg magad, ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltó lehessünk Krisztus ígéreteire.
4: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magunkba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
4: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.
5: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Leó pápa kapta az idei amerikai szabadság érdemérmet. Országos roma zarándoklatot tartottak Mátraverebély Szentkúton. 1000 székely leánynapi hagyományőrző rendezvényt tartottak Csíkszeredán és Csíksomjon. Jönnek a részletek, I.S. Borbála hírszerkesztő nevében is köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Az Amerikai Egyesült Államok megalakulásának 250. évfordulója alkalmából vette át Leó pápa az amerikai szabadság érdemérmet július 3-án, tudósít a Magyar Kurír. A rangos kitüntetést a világ olyan vezetői és meghatározó személyiségei kaphatják meg, akik kiemelkedő vezetői képességről, bátorságról és jövőbe vetett hitről tesznek tanúságot a szabadság jogokért folytatott küzdelemben. A korábbi kitüntetettek között van például Nelson Mandela, a Dalai Láma és Mihail Gorbacsov is. Leó pápa az érdemrend átvételekor videó üzenetben szólt a filadelfiai összegyűltekhez. Beszédében Isten áldását kérte Amerika jövőjére, amely az igazi szabadság és a béke forrása lesz. Július 4-én Mátraverebély Szentkúton tartották meg a 18. országos roma zarándoklatot, írja a Magyar Kurír. A Sarlós Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódó esemény a roma vallásosság és spiritualitás hagyományos megnyilvánulása, amely lehetőséget ad a személyes és közösségileg is megélt hit megújítására. Az ország mintegy 30 településéről érkeztek roma zarándokcsoportok Szentkútra, ahol Kós Ede cigánypasztorációs referens előadásával és zenés dicsőítéssel folytatódott a nap. A referens a szenvedélybetegségekből való szabadulásról, a cigányság értékeiről és a jelen valóságáról is beszélt. Az ünnepi szentmisét Székely János püspök tartotta, aki a szertartás végén személyes áldást osztott a jelenlévőknek. A délután folyamán a résztvevő zarándokcsoportok bemutatták közösségeiket zenés műsoraik kíséretében. Ismét ünneplőbe öltözött Csíkszereda és Csíksomjó július 4-én,

0: szentmise, néptánc bemutatók, népzenei előadások és közös táncok idézték meg a székely közösséget. Az esemény lelki mélységét tovább gazdagította a férfiak első szombati rózsafűzér imádsága, amelyen sokan együtt könyörögtek a családokért, a nemzetért és a békéért. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Ijés Borzál a hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
1: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: Mária Rádió Dabas, FM 97,5.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Jézus Krisztus evangéliuma Máté szerint. Összehívta 12 tanítványát, és hatalmat adott nekik, hogy kiűzzék a tisztátalan lelkeket, és meggyógyítsanak minden betegséget és minden bajt. A 12 apostol a következő. Az első Simon, másik nevén Péter, továbbá testvére András, Jakab, Zebedeus fia és testvére János, Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté a vámos, Jakab, Alfeus fia és Tádé, a buzgó Simon és Karióti Júdás, aki később elárulta őt. Ezt a 12-t küldte Jézus, és megparancsolta nekik. A pogányokhoz ne menjetek, és a szamaritánusok városaiba be ne térjetek. Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz, menjetek és hirdessétek, közel van a mennyek országa. Gyógyítsatok betegeket, támasszatok föl halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, üzzetek ki ördögöket. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Ne szerezzetek se arany, se ezüst, se részpénzt övetekbe. Ne vigyetek magatokkal úti tarisznyát, se két ruhát, se botot. Megérdemli a munkás az ellátását. Ha egy városba vagy faluba érkeztek, érdeklődjetek, ki ott az érdemes ember, és maradjatok nála, amíg tovább nem utaztok. Mikor pedig házába léptek, köszöntsétek, békessége háznak. Ha valóban érdemes rá az a ház, szálljon rá békességtek, de ha nem, békességtek szálljon vissza rátok. Ha valaki nem fogad betiteket és szavatokra nem hallgat, menjetek ki a házából, míg a városból is, és rázzátok le a portlábatokról. Bizony mondom nektek, Szodoma és Gomorra földjének tűrhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint annak a városnak. Úgy küldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és ártatlanok, mint a galambok. Legyetek óvatosak az emberekkel szemben, mert bíróság elé állítanak, és zsinagógáikban megostoroznak titeket. Miattam helytartók és királyok elé is hurcolnak, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. Mikor bíróság elé állítanak, ne töprengjetek, hogyan és mit mondjatok.

0: abban az órában majd megtudjátok, mit szóljatok, hiszen nem ti beszéltek, hanem atyátok lelke szól belőletek. Halálra adja majd testvér a testvérét és apa a fiát. A gyermek szülei ellen támad és megöleti őket. Miattam mindenki meggyűlölt titeket, de aki álhatatos marad mindvégig, az üdvözül. Mikor pedig egyik városban üldöznek, meneküljetek a másikba. Bizony mondom nektek, nem járjátok végig Izrael városait, amíg el nem jön az emberfia. Nem különb a tanítvány mesterénél, sem a szolga uránál. Elégedjék meg a tanítvány, ha olyan lesz, mint mestere, és a szolga, ha olyan, mint ura. Ha a családatyát Belzebúbnak csúfolják, mennyivel inkább a háza népét. Ne féljetek tőlük. Semmi nem marad elrejtve, mi ki ne derülne, sem eltitkolva, mi ki ne tudódnék. Amit sötétben mondok nektek, mondjátok el fényes nappal, és amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a háztetőről. Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket meg a testet is pokolba taszítja. Két verebet ugye egy fillérért adnak, de atyátok tudta nélkül egy sem esik földre. Nektek viszont minden szálhajatok számon van tartva, ne féljetek tehát. Sokkal többet értek ti a verebeknél. Mindazt tehát, aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom mennyei atyám előtt. De aki megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom mennyei atyám előtt. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem a földre, hogy békét hozzak. Nem azért jöttem, hogy békét hozzak, hanem hogy kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam az embert atyával, a leányt anyjával és a menyet anyósával. Saját háza népe lesz az ember ellensége. Aki atyát vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki fiát vagy leányát jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki föl nem veszi keresztjét, s nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki meg akarja találni életét, elveszíti azt, de aki érettebb elveszíti életét, megtalálja azt. Aki titeket befogad, engem fogad be, aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki küldött engem. Aki prófétát fogad be azért, mert próféta, a próféta jutalmát kapja. Aki igaz embert fogad be azért, mert igaz ember, az igaznak jutalmában részesül. Aki pedig csak egy pohár friss vizet ad is inni egynek a legkisebbek közül, mert az én tanítványom, bizony mondom nektek, nem marad el jutalma.
1: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit című művész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részeket, részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.
2: Mária Rádió.
3: A mai nap költője július 7-én Erős Alfréd. Gondolom, nem sokan ismertük ezt a nevet. Ő Erdély pap költője. 1909. július 7-én született. Pap volt, spirituálisa volt a papneveldének. Nagyon rövid ideig segédpüspöke a gyulafehérvári egyházmegyének, de 41 évesen, 1950-ben meghalt. Erős Alfréd költészetét a pátosz jellemzi igazán. Az elkövetkező időben megpróbálunk sok versét feltárni. A mai napon egyetlen egy verse hangzik el, aminek címe Istené a szállás. Erős Alfréd, a mai nap költője, aki 1909. július 7-én született, Erdély papköltője. Erős Alfréd, Istené a szállás. Istené a szállás, Istené mi nálunk. Néki készítettük, mi is nála szállunk. Bolyhos báránybőrnek, puha, gyöngyös gyapja, lenfonálnak gyolcsa, mind az Isten adja. Hargita fenyőjét, két kezünk erőjét, ő növeszti nékünk. Ő a mi vendégünk. Fenyőt, ha faragnánk, házat is ácsolnánk, csak néki csináljuk. Isten örködik ránk. Fenyőfából tornác, néki nyitva tárva, fenyőfából oltár, népét oda várja. Szőttesünknek gyolcsa, Istennek a sejme, szívünk színaranyból, Istennek a kelyhe. Isteni a szállás, térj be hozzánk, jóság. Haragos lelkeknek békesség, orvosság, térj be hozzánk élet, intelem és áldás. Térj be hozzánk, Isten, hisz tiéd a szállás. Kiűzzük a kígyót szívünkből s a házból, minden házban bölcső, betlehemi jászol. Isteni a gyermek, Istennél az útja, a jövője Isten, ő egyedül tudja. Mind a két kezünkben Isten áldás, munka, így lesz összefogás, jó szív a falunkba. Legyen ismét minden Istené mi nálunk, Istené a szállás, mi is nála szállunk. Erős Alfréd.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Július 7-e. Békesség, békesség közel és távol. Izajásnál olvassuk ezt az 57. fejezet 19. versében. Békesség, békesség közel és távol. Milyen békétlen az emberi szív? Békétlen az emberi szív, mert valójában kielégítetlen és magányos. Közösségben, vallásosságban is. Milyen békétlen az emberi szív? A legjobb kép erre az ige által is használt háborgó tenger. De ha nem is háborog az emberi lélek, akkor is olyan, mint a folyó vagy a tó. Örökké mozgásban van. Hullámzik. És a nagy is a szélcsend, azért csak fecseg a felszín, miközben hallgat a mély. Az ember nem tud megnyugodni. Iszapot és sarat kavarnak a hullámai. Állandóan kavarunk. Azt hisszük, létünk az állandó, fontoskodó életben igazolódik. Pedig a tevékeny élet nem biztos, hogy az állandóan cselekvő élet. Van, amikor elcsendesedésnek, a leállásnak, a félreállásnak az ideje jön el. És ilyenkor a negyedik parancsolat szó szerinti értelmének engedve tudnánk igazán használni. Egyedül a magasztos, a fölséges, az örök, a szentséges Isten képes rajtunk segíteni. Ezek az Istennel kapcsolatos jelzők, hogy magasztos, felséges, örök, szentséges, az Istennel kapcsolatos jelzők azt próbálják visszaadni, hogy Isten cselekvő, de nyugodt Úr. Az Isten magassága ebben is jelzi az embertől való lényegi különbségét. Ez az Úr képes egyedül arra, hogy lecsendesítse a tengert, elsimítson minden fölösleges hullámverést. Ez az Úr képes egyedül arra, hogy ülepítsen, megtisztítson minden mélységet, és ezzel igazán áldozattá tegye az életünket. Mert egyedül az Úr az, aki lehajol azokhoz, akik alázattal belefáradtak végre a maguk megtört életének mélységeket felkavaró hullámverésébe. Az Úr felüdíti életüket. Mindezt teológusként is megfogalmazza Izajás. Jogosan haragudna nyugtalan és elefántként porcelánboltban sürgő életünkre az Úr, de nem haragszik vég nélkül alkotásaira. Az Úr látja haszonleső életünk minden bűnét, mégis könyörül. Meggyógyít, megvigasztal, vezet, hálára indít, békességre juttat. Az élő víz hullámzik, nem posad meg, de nem kavarodik fel, nem háborog, hanem nyaldos, hűsít, simogat, üdít, frissít, éltet az élő víz. Ahol pedig a hívő ember közelében ez a krisztusi béke terem, ott távolban is ez a béke adatik. Szívből a szívbe. Ámen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
1: Miért maradok az egyházban? A szeretet bátor vállalása nélkülözhetetlen feltétele a hitnek. Aki elszánja rá magát annak, semmit sem kell tagadnia az egyház homályos és sötét vonásaiból, de ugyanakkor az is felismerhető, és azt is felismeri, aki elszánja magát a szeretetre, hogy az egyház nem csupán ezekből a sötét és homályos dolgokból áll. Felismeri, hogy a botrányokkal teli egyház történeten kívül egy másik egyház történet is létezik. A hit szabaddá tevő erejének a története, amely az évszázadok során töretlenül termékeknek bizonyult olyan nagyszabású személyek révén, mint Szent Ágoston, Assisi Szent Ferenc, az indiánokért szenvedélyesen kiálló domonkos Las Casas, Páli Szent Vince és mondjuk 13. János. És aki elszánja magát a szeretetre és a hitre, az belátja, hogy az egyház olyan világosságot hozott magával a történelemben, amelyet lehetetlen figyelmen kívül hagyni. És szintén ez igazságról tanúskodik számára az a számos szép dolog, amely az egyház üzenetének felhívó szavára született meg, és felejthetetlen alkotásokban ma is előttünk áll. Nem lehet mindenestül sötét, ami ilyen alkotásokban fejeződött ki. A székesegyházak szépsége, a hithez kapcsolódva megalkotott zene, az egyház liturgiájának méltósága, egyáltalán az ünnepek valósága, amelyet senki nem tud magától létrehozni, hanem csak elfogadni tud, az egész évnek formát adó egyház év, amelyben áthatja egymást a múlt és a jelen, az idő és az örökké valóság. Megítélésem szerint mindez nem jelentéktelen esetlegesség. A szépség nem más, mint az igazság ragyogása, mondja egy helyütt Aquinói Szent Tamás. Mi pedig hozzátehetnénk, hogy a szépség eltorzulása az elveszített igazság öniróniája. Mondom, a szépség eltorzulása az elveszített igazság öniróniája. Az a forma, amelyben a hit ki nem tudott fejeződni a történelem folyamán, a hit mellett tanúskodik. Arról az igazságról, amely a hit mögött húzódik. Nem szeretném elmulasztani a lehetőséget, hogy még valamit szóba hozzak, még ha úgy is tűnhet, hogy ezzel már a szubjektivitás területére kalandozom. Ha nyitott szemmel járunk, ma is találkozhatunk olyan emberekkel, akik eleven tanúságot tesznek a keresztény hit szabadságot kínáló erejéről. Egyáltalán nem szégyen, ha keresztény identitásunkban azok az emberek is szerepet játszanak, akik életükkel hitelesen és szeretetre méltóan elénk állítják, mit jelent kereszténynek lenni. Elvégre az ember illúzió áldozata, ha valamiféle transzcendentiális szubjektumnak próbálja megtenni magát, aki csak olyasmit ismer, amiben nincs semmi esetlegesség. Természetesen így is kötelességünk, hogy reflektáljunk ezekre a tapasztalatainkra, megvizsgáljuk, vajon megbízhatók-e, és úgy éljük át újra őket, hogy előtte megtisztítjuk. Ám a nélkülözhetetlen objektiválási folyamat során nem marad-e továbbra is a kereszténység igazságának le nem becsülendő bizonyítéka, hogy az egyes embereket emberivé tudom tenni. Annak köszönhetően, hogy belső kapcsolatba vonta őket Istennel. Nem teljességgel objektíve ezen a téren az, ami mindenestül szubjektív, és nem igaz-e, hogy senki előtt nem kell szégyenkeznünk miatta.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

Harmadik rész. A 34. eukarisztikus kongresszus. Az egész ország már évekkel előtte készült rá. 1938 Nagybőjtjén minden magyar plébánián közületekben népmissziót rendeztek, és ráirányították a figyelmet a május végén esedékes nemzetközi eukarisztikus kongresszusra. A jelszót Szent Ágostontól kölcsönözik. Eucharistia vinculum caritatis. Az oltári szentség a szeretet köteléke. Kódela Géza szép himnuszt szerez ez alkalomra, amit sok ezer példányban előre szétküldenek betanulásra. 11. Pius pápa Eugenio Pacelli bíborost küldi követként erre az eseményre. Ekkor még nem tudtuk, hogy 12. Pius néven ő lesz a sok szenvedéssel megáldott utód. Gyula atya, a pesti főnök felhív bennünket, klerikusokat, kisegítőknek, úgy szintén a kispapokat és testvéreket is a budai kolostorba. Ez volt az első kimozdulás a kolostorból 3 év óta. A szerzetesi habitusban nehezebb volt a mozgás, és szokatlan már a vonaton is. Ha nem is volt ugyan feltűnő, hiszen minden szerzetes így járt, de nekem szokatlan volt, és mindig éreztem, hogy a szerzetesi ruha szerényebb viselkedésre kötelez. Bár nem mindegyikünk vette ezt figyelembe, sokszor szégyeltem magam némelyik általam szabadosnak vélt viselkedésért. Félszeg lettem a 3 évi elzártság és állandó fegyelem miatt. Minden élesebben rajzolódott ki, és felnagyítva jelent meg előttem. Pesten a szokott kedvességgel, szeretettel fogadtak a jó lengyel Máté testvér, Gyula és Ágoston atya. Most néztem csak először alaposan körül a budai kolostorunkban. Nagyon szépnek tűnt. A lépcsőházban még érezni véltem a falépcsők nyers szagát, amelyet a konyhából felszálló illatok még inkább kellemessé tettek. Május 25-én szerdán mi is elmentünk a megnyitóra, a Hősök terére. Megrendített az éneklő ifjúság köszöntő éneke, és a nagy Glória szálljon a mennybe fel, amit több száz pesti diák és diáklány énekelt. Láttam, amint magyar ruhába öltözött gyerekek egy szépen sült cipót és egy kis hordó bort vittek az emelvényen álló Pacelli bíborosnak. A Gellért szállóban igen sok külföldi főpapot szállásoltak el, és azok hozzánk jöttek át misézni. Mellék oltárunk volt elég, és így néha 8-10 pap is misézhetett egyszerre. Este 8-kor a dunai hajós körmenetet a kolostor fogadójának ablakából néztük édesanyámmal, aki vidékről feljött. A hajók lassan, méltóság teljesen haladtak a Dunán, melyeken imádkoztak és énekeltek. 27-én a honvédség és minden fegyveres alakulat tisztelgett az oltári szentség előtt, éjjel pedig a férfi világ nagy szentség imádása volt a Városliget száraz tómedrében. Sok 10 000 fiatal és idősebb férfi járult a szent áldozáshoz. 28-án szombaton az idegeneknek pihenőt adtunk, mely alkalommal megnézték a fővárost. Fogadások voltak, majd 29-én vasárnap ismét körmenet volt a Szent István bazilikától a Hősök terére, közös szentségimádással. Végül 30-án hétfőn a Szent Jobb feltalálásának ünnepén színpompás körmenet a parlamenttől a Hősök terére, ahol Pacelli bíboros elmondta ünnepélyes záróbeszédét. A mi emlékezetünkben a felvonulások, a kolostori munka, az állandó hullámzó tömeg a sziklában, a sustorgás, súdosás, a sok-sok ember tolongása, csoszogása maradt meg. Az ünnepségek után azonnal Pécsre kellett visszamenni, mert a könyv, a tanulás epedve várt reánk. Fáradtságos kikapcsolódást nyújtott ez a kis fővárosi tömegmozgás. Még egy családi meglepetés is várt ránk Pécsett. Mihály atya meghívta a lengyel prímást, Lond Ágost kardinálist, templomunk új márványoltára megszentelésére. Kellemes, kedélyes, középkorú lengyel férfi,
szép magas növésű, szikár megjelenésű, kedves ember. Az olajat nem sajnálta az oltártól, úgy paskolt benne a nagy vörös márványlapon, mint amikor gyerekkorunkban vizes agyagból pogácsákat formáltunk. Egy kis pihenőre felugrott a kolostorba is, míg elvonult, mi, a kísérői, mind felpróbáltuk a nagy karimás bíboros kalapot. Arra gondolva, úgy sem lesz jogosan ilyen soha a fejünkön, legalább egy pillanatra érezzük magunkat bíborosnak. Biztosan mosolygott volna rajtunk zöld fülűeken, a félre csapott tűzpiros kalapban, de mire visszatért, csak szemünkkel simogattuk a főpapi fejfödőt. A mi magyar nemzedékünket a trianoni békétől 1920. június 4-től a régi Magyarország igazságtalan feldarabolásának szellemében nevelték. A bányatelepi iskolánkban Pozsonyból menekült cisztertanítók tanítottak. Kiváló nevelők voltak, de lelkük tele volt nosztalgiával és régi szülőföldjük a felvidék szerelmével. De nem csak egyéni vonzalmuk, hanem az egész köznevelés alapja, az irredentizmus, a régi nagy birodalom visszavágyása, elszakított országrészek visszasíratása és az igazságtalan béke revíziója. Azt visszhangozta az egész neveltetésünk. Költők énekelték meg, és minden tanítás vagy ünnepség papvári Elemérné fohászával kezdődött. Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában. Amikor nyugaton új irány indult, az ország vezetői ettől várták az igazságosztást. A kongresszus éve itt is fordulatot jelent. München után a magyar és csehszlovák kormány nem tudott megegyezni a területi követelések ügyében, ezért a négy hatalom döntését kérte. Az első bécsi döntésben, 1938-ban Szlovákia déli, javarészt magyar lakta területét Magyarországnak ítélték. Horthy Miklós fehér lovon ünnepélyesen vonult át a komáromi Dunahídon novemberben. Kassáig megkaptuk a felvidék déli részét, igen nagy öröm volt. Beteljesedett az óhaj. Kart csapás nélkül ölelhettük szívünkre rokonainkat. Ez is a kongresszus évének eseménye volt. Október 8-án újból feljöttünk Pécsről, és Virág Benedek pálos költő földi maradványait ünnepélyes körmenetben hoztuk át a tabáni templomból a sziklatemplomba. Valamelyik sziklatemplomi öreg néni arról érdeklődött, milyen betegségben halt meg az atya. A jó öreg költő felülről mosolygott le reánk a bárányfelhős egekből.

Csensztohova. A félévi vizsgák ideje alatt csirattuk el Sipos Antal kispapunkat. Évek óta szenvedett a csontszú, tuberkulózis nyomasztó betegségében. Hányszor hordtam fel beteg ágyához az uzsonnát a második emeletre. Kreolos barna arca tűzben égett minden délután, és elhaló hangon köszönte meg a szívességet. Az utóbbi időben már egy pesti klinikán gipsz ágyban pislogott élete mécsese, míg végre 1939. január 12-én ellobbant. Szülőföldjén erdőteleken temette Gyula atyánk, akinek budai előjárói tisztje lejárt, hozzánk került le Pécsre, míg Kálmán atya ment fel Budára. Reméltük és hittük, hogy a fiatal és első halottunk áldozata Istennél kiesdi a magyar pálos hajtás mind nagyobb növekedését. Már betegsége és imádsága is jól kamatozott. Minden esztendőben 8-10 új fiatal vette fel a fehér pálos ruhát, és ha jó néhány százalék lemorzsolódott is, a rend magyarországi ága szépen zöldellő, virágzó csemetévé bokrosodott. A vizsgák után január végén igen nagy lázas munkába kezdtünk. A júliusi nagy nemzeti csensztohovai zarándoklatra mi sokszorosítottuk a kis ének és eligazító füzeteket. Ignác testvér volt a munkavezető. Ő értett legjobban a gépeléshez és a nyomdai szakmához. Ő készítette elő a stencillapokat, mázolta feketére a hengereket, én csak a készterméket szedtem sorba, de azért mindketten fülig festékesek voltunk. Az zarándoklat július elején volt. Budán Julián testvér minden zarándoknak ablak melletti helyet ígért, úgy látszik ezen a vonaton csak ablakok lesznek, vagy az egész vonat üvegből készül. Amikor a hitleri csapatok megszállták Csehszlovákiát, a magyar csapatok bevonultak Kárpátaljára. Így újból közös határunk volt Lengyelországgal. Így tehát a zarándoklat útja ez volt: Ungvár, Körösmező, Lemberg, Lvov, Przemyśl, Zsezsov, Krakkó, Csensztohova. Néhányunknak életbe vágóan fontos ez az út, mivel Csensztohovában, a kegykápolnában tesszük le örök fogadalmunkat, amelynek alapján kaphatjuk meg a fölszenteléseket, a nagyobb rendeket, a szubdiakonátust, diakonátust és végül a papságot. Az idén már 5 éves az áttelepülés. Minden kolostorunkban külön is megemlékezünk az évfordulóról, és Mihály atya nyugodtan tekinthet vissza munkájára. Megépült az új templom, és amik vannak is hiányok, jól halad a berendezések megszerzése is, de ami ennél sokkal fontosabb, az utánpótlás biztosított. Alfonz testvérünk, mivel tanulmányait már Esztergomban kezdte, külön engedéllyel 1 évvel korábban letette az örök fogadalmát, és virágpüspök úr nyaralójában, püspöknádasdon már a múlt évben felszentelte, és így a budai kolostor új lelkipásztorral gyarapodhatott. Nagyon vártuk a második szemeszter végét, de a nagy tanulásban gyorsan el is repült. Június 20-án az utolsó vizsgákat is sikerrel letettük, és 2 nap múlva meg is kezdtük az örök fogadalom előtti 10 napos lelki gyakorlatot, hogy még az indulás előtt befejezzük. Azután felvirradt a várva várt nap, július 4-e, indulás Csensztohovába. A lengyel atyáktól már annyi sokat és szépet hallottunk központunkról, hogy igen nagy várakozással néztünk az út elé. Örök fogadalmat teszünk ott, Ignác, Jenő, Ferenc és én, mint kispapok, és Szaniszló segítő testvér. Az országos zarándoklat vezetője Zicsi Gyula kalocsai érsek és Pfeiffer Gyula államtitkár, a szervezője Mihály atya, a létszám 93 fő. Kora délelőtt indulunk a keleti pályaudvarról. 60-ban édesanyám is csatlakozott hozzánk. Nagyon örültem, hogy ő is részese lehet a szép ünnepségnek. Megcsodáltuk a síkságból kiemelkedő Munkácsvárát, második Rákóczi Ferenc sasfészkét, majd bekanyarodtunk a Latorca völgybe. Évszázados erdők között botorkált a vonatunk hídról hídra a patak völgyében,
és lassan felkapaszkodunk a határra, Körösmezőre. Itt már kettős felirás volt, ukránul és magyarul. A kis állomáson könyvfacsaró látvány tárult elénk. Rongyos kis gyerekek és öregek fatálacskákon kínálgatták az erdőben szedett, illatos málájukat néhány fillérért. Szegénységük, nyomoruk lerít róluk. Mindegyiküktől szerettem volna venni, de egy fillér sem volt zsebemben. Lavocsnén, az első lengyel állomáson egy tanítónő ünnepélyesen fogadott bennünket népi viseletbe öltözött tanítványaival. Virággal kedveskedtek és szépen énekeltek, míg a vonat a vámvizsgálat miatt elég hosszan várt. A nap lement mögöttünk, és mi rohantunk le Stri felé, a Szan völgyébe. Édesapám jutott eszembe, aki mint K&K tüzér itt harcolt az első világháborúban, és sokat mesélt a vidékről. A levegőben fanyar szénaszagot éreztem, és édesapám elbeszélése szerint népesítettem be a kora éjszakát. Nagy késéssel érkeztünk Lemberg pályaudvarára, hol a helyi vezetőség zenés ünnepélyességgel fogadott. Katonazenekar indulók hangja mellett vonultunk a szőnyegekkel díszített fogadóterembe, ahol üdvözlő beszédek és a himnuszok után vonultunk a Szent György Hotel éttermébe, itt volt terítve a díszvacsora, amely alatt a kis kávéházi zenekar tiszteletünkre Liszt egyik magyar rapszódiáját játszotta. A rövid vacsora után a civil résztvevőket elosztották különböző hotelekbe, mi pedig bevonultunk egy ősi domonkos kolostorba, ahol egy tőlünk leszármazott atyánk fia is volt a fráterek között, így nagyon jól megértettük egymást. A másnapi városnézés alkalmával láttuk az örményszéges egyházat, amely misztikus freskóival egészen kísértetiesen hatott. Kimentünk a temetőbe is, ahol külön dísz sírhelyük van az 1920-as oroszok ellen elesett Lvovi egyetemistáknak. Az egyiknek még az édesanyja is kín volt akkor a fia sírjánál. Részemre feltűnő volt, hogy a város tisztaságára nem sokat adnak, és az egyik negyedben, de másutt is nagyon sok ortodox zsidóval találkoztunk. Azt hiszem, rabbi képzőjük lehetett a városban. Láttuk a szép neogót, Szent Erzsébet templomot, és az emlékoszlopot tetején a város címerével, az oroszlánnal. A Fov elnevezés oroszlánt jelent. Az oroszlán város ugyanis mindig hű maradt a lengyelekhez, mert itt is van már ukrán kisebbség. A következő napon, csütörtökön, Przemyśl, Rzeszów, Tarnovon át Krakkóba érkeztünk. A vonat ablakból nézzük édesanyámmal azt a tájat, amelyről annyit beszélt édesapám. Rzeszów és Tarnów is, mint Krakkó, ismert városok az első világháború véres híreiből és személyes elbeszélésekből. Przemyślvár ostrománál sok magyar katona elesett. A vár romjai ma is látszanak. Krakkóban meglepett a nagy pályaudvar és a modern aluljárók. Szinte végeláthatatlan sínerdő, emellett mindegyiket zavartalanul el lehetett érni a szépen csempézett aluljárón át. Itt is ünnepélyes fogadás volt, majd utána a helyi lap kiküldöttje csoportfényképet is készített, amit másnap láttunk is az újságban. A civil vendégeket itt a rend juvenátusában, gimnáziumi otthonában helyezték el, míg mi az ősi kolostorban kaptunk helyet. Reggel első pénteki szép misén vettünk részt, majd megnéztük a várost, Wawelt, a királyi várat, templomokat, a főteret, a Mária dómot és a ferenceseknél az éppen maradt, mumifikált tetemeket, holtakat. Elmentünk Vjelicskára is, leszállunk a sóbányába, amely igen pompás látvány. A város szép, tiszta, az óváros egy darab történelem, nagyon sok a templom. A rendházban igen kedvesek voltak. A prefektus, Vzsalik Alajos szerényen, igen barátságosan fogadta az arándokokat, mindenkire az igaz, alázatos, vendégszerető, udvarias krisztusi szerzetes benyomást tette. Mint tudjuk, később rendfőnök lett, és aránylag fiatalon halt meg. Utazásunk során igen sok katonaszállító vonatot láttunk.
Sokszor elrohant mellettünk ágyukkal, lőszerrel, katonákkal megrakott szerelvény. Egyikünk sem tudta azt a sok szenvedést, amelyet a jövő tartogatott számunkra. Elsősorban a lengyel nép számára. Csak a közeljövőt néztük, és utunk fénylő központi célját, Csenztohovát. Itt is ünnepélyes fogadásban részesültünk, de itt már a kíváncsiság elnyomta a formaságokat. Elszorult a szívem, amikor először megláttam a hegyes, 100 méternél magasabb tornyot és az épületkolosszust, a jasznagorai várat. A pécsi kolostor szűk folyosói után a tágas, boltíves, végeláthatatlan folyosók, cellasorok, labirintusszerű egymásba fonódó épületszárnyak teljesen lenyomtak, és átéreztem, milyen kicsi is az ember a térben és időben. Szédületes érzés először a kegykápolnában, ebédlőben, bazilikában lenni. A nagyszerűség lenyűgöző. Ezek láttán csak térdre borulni, csak imádkozni lehet. Azután egy szép júliusi délelőttön ott hasaltunk a kegykápolna padlóján. Öten voltunk. Borsós Ignác, Csellár Jenő, Vezér Ferenc, Tóth Szaniszló és én. A testvérek a minden szentek litániáját énekelték. Pius generálisnak egy széket tettek az oltárra, és mi egyenként térdelve olvastuk el az örök fogadalom latin szövegét. Szegénységet, tisztaságot és engedelmességet fogadok. Usque ad mortem. A halálig. 25. évem közepén voltam. Égi anyánk az oltár magasából nézett rám barna, bizánci, szelíd tekintetével. Szülőanyám mögöttem ült, és elképedve vett részt a megrendítő szertartáson.

0: A magyarországi pálosok története Bolyós Ákos visszaemlékezések című könyve alapján. Felolvasta Lázár Csaba. A harmadik rész hangzott el. Hangmester Gera Csilla és Liszkai Károly. Zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince. Dramaturg Sedianszki Nóra. A műsorszám a Magyar Pálos Rend Boldog Özséb programjának keretében a magyar kormány támogatásával készült a Magyar Katolikus Rádióban 2020-ban.
1: Mária Rádió.
2: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
3: Kedves hallgatói család! Június a Jézus szíve hónapja. Jézus szíve és Szűz Mária szeplőtelen szíve ünnepe az Isten és ember szeretet gyakorlására irányítja figyelmünket. A Mária Rádió az elmúlt években sok embert szolgált megnyugvással, békével és a hitbeli mélyebb megélés lehetőségével. Az Isten és emberek iránti szeretet a mi munkánk alapja, és mindig igyekszünk ezt sugározni adásainkon keresztül. Ahogy 16. Benedek pápa mondta, az Isten szeretete mindig növekvő és örömteli ajándék. Csak akkor vagyunk képesek igazán szeretni embertársainkat, ha előbb megtapasztaltuk az Isten irántunk való végtelen szeretetét. Kérjük támogatásukat, hogy továbbra is erősíthessük hitünket, és még több emberhez eljuthasson az örömhír. Ha tehetik, segítség anyagi hozzájárulással a Mária Rádiót ebben az időszakban. A szeretetteljes adományunk segítségével továbbra is tudunk működni, és tudjuk terjeszteni az Isten szeretetét mindenki felé. Hálásak vagyunk minden egyes támogatásért. Áldott Jézus szíve hónapot kívánunk minden kedves hallgatónknak.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Pap és diakónus szentelést ünnepeltek Temesváron. Új kolotkó miniszobor bukkant fel Budapest belvárosában. Leó pápa nyári pihenőjét júliusban Castel Gandolfóban tölti. Jönnek a részletek. Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Július 4-én pap és diakónus szentelést ünnepeltek Temesváron, tudósít a romkat.ro internetes hírportál. A Szent György Székesegyházban Pál József Csaba megyéspüspök áldozó pappá szentelte a temesvári Adrián Hafner diakónust, az aninai plébániáról Karnel Mário Krisztiánt diakónussá szentelte, valamint a temes-szlatinai Franciszkó Kráját állandó diakónussá. Homíliájában a püspök arra hívta fel a szentelendők figyelmét, hogy életükkel és szolgálatukkal hirdessék, Isten velünk van és végtelenül szeret bennünket. Amikor ti szolgáltok, számíthattok arra, hogy az Úr nem hagy egyedül benneteket. Ha hozzáfordultok, ő megerősít, vigasztal és vezet is benneteket. Ez lesz hivatásotok örömének forrása, hangsúlyozta a főpásztor. Arra buzdította a felszentelteket, hogy szolgálatuk mindig Krisztus szeretetéből táplálkozó, örömteli és hűséges legyen. Egy apró meglepetéssel gazdagodott szombaton Budapest. Kolotkó Mihály legfrissebb miniszobra ezúttal a Magyar Nemzeti Bank épületének közelében kapott helyet a Szabadság térnél, adja hírül a We Love Budapest. Kolotkó Mihály kárpátaljai származású gerilla szobrász, a Budapest szerte felbukkanó, kedves, ironikus vagy éppen elgondolkodtató miniszobrairól vált országszerte ismerté. Műveit az éjszaka leple alatt helyezi ki, és már a valódi turista látványossággá nőtte ki magát. A legújabb, szombat reggelre megjelent szobor egy munkaruhás, fülvédős alakot ábrázol, aki lombfúvóval fújja a művész által odatett régi pengőket. A szobor mostani kihelyezése nem véletlen, hiszen 1946. augusztus 1-én vezették be a forintot hazánkban. Idén ünnepeljük bevezetésének 80. évfordulóját, amikor az utcákon seprűvel söpörték az elértéktelenedett pengőt, és most ennek állít emléket a szobor. Leó pápa a nyári szünet egy részét pihenéssel tölti a Vatikántól nem messze fekvő Castel Gandolfóban július 27-éig. Ebben az időszakban minden általános, magán és különleges kihallgatás.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
2: Lelkiségi óránkban Kocsi György atya magyarázza a nap evangéliumát.
3: Ma Máté evangéliumát halljuk, annak is a 9. fejezetének a 32. versétől a 38. verséig. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Alig, hogy ezek elmentek, íme egy ördögtől megszállt némát hoztak eléje. Mielőtt kiűzte belőle a gonosz lelket, a néma megszólalt. A nép csodálkozva mondta, ilyen még nem történt Izraelben. A farizeusok azonban azt terjesztették. A gonosz lelkek fejedelmének segítségével űzik ki a gonosz lelkeket. Jézus bejárt minden várost és falut, tanított a zsinagógákban, hirdette országa örömhírét, és gyógyított minden betegséget, minden gyengeséget. Amikor látta a tömeget, megesett rajta a szíve, mert olyan volt, mint a pásztor nélküli juhok. Elcsigázott és kimerült. Az adatni való sok, de a munkás kevés, mondta akkor tanítványainak, kérjétek hát az adatás urát, küldjön munkásokat adatásába. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! Oly csodálatos ez a mai evangéliumi rész, amelyben az evangélista leírja az Úr Jézus végtelen hatalmát, de nem csak a hatalmát, hanem leírja ember szerető írgalmát, jóságát, ember szerető figyelmességét. Annyira csodálatos, amikor véghez viszi a csodát, és az emberek csodálkoznak rajta, nézik, tátott szájjal, mindezt így, ó, hát ilyet ők még nem láttak. Hát mire képes ez az ember? Farizeusok azonban még ezek után is kötözködni akarnak. Hiába látják a csodát. Hiába látják, hogy mire képes. Ők azért még kötözködnek. Egy kicsit olyanok, mint mi, akik bár látjuk a csodákat életünkben, mert mindannyiunk életében van csoda, de mi azért inkább hívjuk azt a csodát szerencsének, hívjuk a jó sorsnak, hívjuk, nevezhetjük bárminek, de nem szeretnénk, vagy nem akarjuk észrevenni, hogy ez a kicsi dolog, ami életünkbe történik, ami jó, az nem sors, az nem a szerencse, hanem az egy csoda. És hány ilyen csoda történik életünkben. Például, amikor reggel fölkelünk, már az milyen csoda. Kinyithatjuk az ajtót, megszemlélhetjük Isten

csodálatos teremtményeit megszemlélhetjük a természetben Isten jóságát, hogy rátekinthetünk családtagjainkra, akik ott vannak velünk, és akiket kaptunk az Istentől, és hálát adhatunk értük, hogy élünk. Ez mind-mind csoda, amiért hálát kéne adni nap, mint nap, amikor elfelejtjük az Urat, és azt mondjuk, hogy hát kezdett távolodni az Istentől. Mondom, hogy lehet az? Hát csak a világba kell néznem, csak a természetre nézd. Nézd embertársaidra. Azt, hogy reggel van, és te fölkelhet. Ez már egy csoda. És hálát kell adni az Istennek. Milyen csodálatos, hogy amikor észrevesszük a csodákat, amik életünkben történnek, akkor mennyire közel érezzük magunkat az Úrhoz. Amikor pedig nem vesztük észre ezeket a csodákat, akkor csak távolodunk, és akkor elfelejtkezünk az Úrra. Ugye hát akkor van az, hogy az Úr Jézus látja, és akkor megesik rajtunk a szíve. Mert tényleg olyanok vagyunk akkor, mint a pásztor nélküli juhok, akik nem hallanak, nem látnak, akik befogják fülüket, akik befogják szemüket, és befogják szájukat, és nem figyelnek semmire, csak élik az életet. És akkor megesik rajtunk a szíve. Azt mondja, imádkozzunk hivatásokért, hogy minél több pásztor legyen, mert szükség van rá. Ugye, most ezzel csak kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy most voltak júniusban a papszentelések. Szerte Magyarországon imádkozzunk ezekért a jó atyákért, imádkozzunk, hogy tényleg az a hivatás kegyelme, amelyet megkaptak, az kicsúcsosodjon, kifejlődjön bennük, és emberek és Isten szolgálatára álljanak. Kedves Mária Rádió hallgatók, ne csodálkozzunk a csodákon, hanem vegyük észre azokat a csodákat. Adjunk hálát az Istennek, mert mindegyikünk életében minden nap van csoda. Ott a csoda, és ott van velünk az Úr Jézus, és erről a hitről, ezekről a csodákról tegyünk tanúságot embertársainknak, és így terjesztjük a hitet, a katolikus hitet, így terjesztjük Isten végtelen szeretetét az emberek iránt. Amen.

Rebicki Gyula, imakönyvem. Aranykötésű imakönyvet hagyott rám örökül anyám. Kis Jézus ingben, glóriában van a könyv első oldalán. Sok év előtt egyik sarokba beírta jó anyám nevét. Lehajtom a betűkre fűmet, hogy fölidézzem szellemét. Nekem úgy tetszik, hogy csak egyszer fehér ruhában láttam őt. Tavasz volt, épp a kedves akác virágzott a ház előtt. A lemenő nap fénysugára reszketett ajkán, zárt szemén. Apám ott állt a ravatalnál, és velem együtt sírt szegény. Hogy elmosódtak a betűk, mély sárgák, s kopottak el apok. Rég volt, midőn ez imakönyvből, még az anyám imádkozott. Kék sejem szállal összekötve van itt, hajamból egy kevés. Aranyos fürteimhez akkor nem illett még a szenvedés. Írott imádság töredéke mellett van az anyám haja. Amit egy szentnek vézna képe, és egy régi, halvány Mária. Elnézem. Éppen így viselt meg a sors azóta engemet. Sokszor szeretnék sírni, hogyha nem szégyelném a könnyeket. Az Úr imádságát ütöm fel, kísérőm a nehéz úton, s vigasztalást vegyit a kínhoz, a te imádó Jézusom. Imádság kell a szenvedőnek, akit a sors árván hagyott. Úristen, én nem zúgolódom. Legyen a te akaratod. Föl nem panaszolom a világnak, csak szellemednek, jó anyám. Milyen kopár volt ifjúságom, és hogy mennyi bánat szállt rám. Tűrtem, reméltem megalázva. Idegenek közt éltem én. De azt a régi imakönyvet, s emléked, szentül őrizém.

0: Mária Rádió.
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.

0: Kedves Mária Rádiót hallgató! Szeretettel és tisztelettel köszöntelek 2026. július 7-én, kedden, a Mária Rádió Jó Hírek műsorában. Külön szeretettel köszönt Varga Kata szerkesztő, Engler György technikai munkatársunk, én Kohár László műsorvezető vagyok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: A feltámadás lényegéről ad gondolatokat Várnai Péter atya. Valóban, a feltámadáshoz hasonló esemény nem volt, és nem is lesz. Igaz ugyan, hogy a zsinagógai elöljáró lánya és Lázár is életre keltek, de őket a végleges halál utolérte, s nem kerülték el testük elporhadását. Meghaltak, mint a többi ember. Testüket átadták az enyészetnek. Ezzel szemben Krisztus feltámadása egy új távlatot nyitott meg. Varga László megyéspüspök úr meghívására Matt Lozano, USA-ból, az Atya Szíve szolgálat vezetője második alkalommal látogatott el a Kaposvári Egyházmegyébe. Az elmúlt héten, június 29-e, és július 3-a között országos lelki gyakorlatot tartott papok és diakónusok számára, majd július 3-a és 5-e között a már gyakorlott tapasztalatokkal rendelkező laikus imavezetők és háttérimádkozók számára nyílt lehetőség továbbképzésre, személyes megosztásokra, eszmecserére. Az eseményről beszélgetünk Fekete Csabával, a Kaposvári Püspökség pasztorális irodavezetőjével, akit szeretettel köszöntök a telefonban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm szerkesztőt és a hallgatókat is.
0: Kedves Fekete úr, mi az az öt kulcs módszerén alapuló szolgálat?
2: Az öt kulcs módszerét Neil Lozano dolgozta ki, mint egy 35 évvel ezelőtt, és amikor az öt kulcsról beszélünk, akkor ezt megelőzi három kulcskérdés, kulcsterület. Az egyik az a bocsánat, a másik a kérem, a harmadik pedig a köszönöm. És amikor az Úristen felé fordulunk ezekkel a szavakkal, akkor utána indul az az öt kulcs, amiről beszélünk, a hit és a bűnbánat gyakorlata, megvallása, a megbocsátás az ellenségének, ellenfeleinknek, az ellenemondás a gonosznak, a tekintély visszaszerzése Jézus Krisztus által az ő erejével, és az utolsó, az ötödik, az pedig az Atya áldásának fogadása. Gyakorlatilag ezen az öt kulcs módszerén áll az eloldozva szolgálat és az eloldozva lelki gyakorlat.
0: Beszélgettünk az eloldozva szolgálat módszeréről. Mit értünk ez alatt?
2: Ez alatt azt értjük, hogy aki szeretne önmagáért ezt a fajta szolgálatot kérni, gyógyító-szabadító szolgálatról beszélünk, amit a Kaposvári Egyházmegyében a püspök úr engedélyével lehet csak végezni a szolgálóknak, akkor az imádságkérő először felkészül. Ennek a felkészülésnek több módja is van. A bizonyos Neil Lozano által szerkesztett Eloldozva Szabadság Krisztusban című könyv első fejezetének az elolvasása, átemelkedése, vagy részt vesz egy több hetes lelki gyakorlaton, ami ezt a témát dolgozza föl. Kegyelmi állapotba került, tehát szerencsésnek tartjuk a bűnbánatot áldozó papok, atyák segítségével, Jónás szentségének felvételét, és utána egy imapároshoz tud elmenni. Az imapáros áll gyakorlatilag egy imádságvezetőből, aki vezeti a szolgálatot, és egy háttérimádkozóból, aki kíséri és hordozza mind az ima kérő a szándékaiért, mint pedig az imádságvezetőt. Gyakorlatilag az imádságvezető az öt kulcs segítségével vezeti végig a beszélgetést, a közös imát, az imakérő életével, vagy a nehézségével, az elakadásaival kapcsolatosan, és ott tárják fel azokat a területeket, ahol meg nem bocsátás van, vagy valamilyen ajtónyitogatás van a gonosz számára korábbi életszakaszokból, vagy valamilyen nehézség van, amin egyedül nem tud átjutni valamiért. És gyakorlatilag, amikor ezeket az öt kulcsokat használva végigvezetik a hit megvallásán, a bűnbánaton Isten felé, majd egy megbocsátás, egy kiengesztelődési folyamaton azok irányába, akikkel nehézsége van, akiknek eddig nem tudott megbocsátani vagy kiengesztelődni, de mindezt Jézus Krisztus hatalmával, az ő közben járásával. Majd utána gyakorlatilag, amikor az imádságnak egy olyan pontjára szolgált, egy olyan pontjára érkeztünk, ahol az imádságvezető, illetve aki imád kér, felismeri azokat a láncolokat, megkötözöttségeket, amik az életében működnek, vagy befolyásolják, akkor azoknak egyenként van lehetősége személyesen önmagának ellene mondani. Tehát nem helyette mondjuk ki ezeket a szövegeket, hanem ő maga mond ellen. És a utolsó lépés az, amikor visszaveszi azt a krisztusi hatalmat, amit megkapunk ugye a kerességben, majd kiteljesed a bérmálás szentségében, amit szétszórtunk, vagy elajándékoztunk másoknak, és erre pecsétként megkapja az atya szívbeli áldását. Hát gyakorlatilag így megy nagyon röviden és nagyon tömören fogalmazva egy ilyen szolgálat.
0: Ezeket a módszereket Amerikába dolgozták ki? Milyen konkrét eredményekkel?
2: Hát ezeket magát az eladva szolgáltat egy folyamat volt, mire Neil Lozano, illetve a felesége összeállította. Sokat kerestek, különböző gyógyító, szabadító szolgáltatot látogatva, és mindig arra törekedtek, hogy az a fajta szolgálat, amiben ők részt vesznek, amely segíteni tudnak más embereknek, más Krisztus követő embereknek, az legyen nagyon személyre szabott, nagyon együttérző, szeretetteljes és alázatos, és egy nagyon szerető közeg. Gyakorlatilag, amikor erről beszélünk, akkor a saját tapasztalatból kb. 35 évvel ezelőtt alapított ezt a szolgálatot, ezen kulcsok mentén, ezen kulcsok használatával. Hogy milyen eredmények vannak, erről nagyon nehéz beszámolni, mert gyakorlatilag ha arról beszélünk, hogy hol vannak ezek a szolgálatok, akkor az Egyesült Államokat gyakorlatilag teljesen leszedik a különböző közösségek, akik ezt a szolgálatot végzik az ő irányításával, illetve ha Európáról beszélünk, akkor gyakorlatilag az Egyesült Államok után Anglia, Spanyolország, Olaszország, Horvátország, Szlovénia, Ausztria, Magyarországon is már gyakorlatilag 10 éve szolgálunk ilyen szolgálattal, Lengyelországban nagyon erős. Az eredmények pedig azt gondolom, hogy önmagukért beszélnek, mert azokból az emberekből térnek vissza sokszor gyakran imaszolgálók, imádságszolgálók, szolgálatvezetők, háttérimádkozók, akik önmaguk végigmentek ezen a gyógyulási folyamaton, akik megtapasztalták személyesen Jézus Krisztus gyógyító erejét. Az eredményekről csak satszolni tudok, de ez több százezres lehet az évek alatt, talán több milliós, nem tudom. Erről nem készülnek statisztikák, mert hogy nagyon alázatosan és nagyon bizalmasan kezeljük ezen számokat. Gyakorlatilag a szolgálatra, a szolgálóknak ugyanolyan szigorú titoktartás vonatkozik, mint a gyóntató atyákra. Ezért is szeretjük, és nagyon szívesen végezzük ezt a szolgálatot.
0: Mikor járt itt először Matt Lozano, az Atya Szíve szolgálat vezetője?
2: Lozano az 2017. augusztus 30-31-én járt először a Kaposvári Egyházmegyében, szintén Varga László püspök atya meghívására. Akkor a püspökségen tartott egy 2 napos tájékoztatót a szolgálatról, illetve most az idén második alkalommal. Magyarországon korábban már járt mások meghívására, illetve amikor magyarországi képzésekről beszélünk, akkor Mária Besnyán Gödöllőn, illetve más plébániákon is voltak. A szomszédos országok, tehát az európai, illetve kanadai országfelelősök, akik tanítottak, tréningeztek, gyakoroltattak szolgálatvezetőket.
0: Ez a módszer, ez főleg a Varga püspök úr által vezetett egyházmegyéhez kötődik, mert hát én megmondom őszintén, én itt Budapesten nem hallottam erről a szolgálatról.
2: Nem kifejezetten, sőt, Katona István atya környékén, a környezetében is van szolgálócsoport, más közösségeknél is vannak szolgálótestvérek, plébániákon. Varga László püspök atya az gyakorlatilag 2017-ben kapcsolódott ehhez ez a fajta szolgálathoz, akkor először Lozánnak itt jártak, mert hallott róla, kíváncsi volt rá. Az országban több helyen működnek egyébként szolgálócsoportok, tartjuk egymással a kapcsolatot. Ezeknek az összefűzése zajlik most gyakorlatilag, hogy egységes legyen, és nagyobb teret tudjunk biztosítani, összehangoltabban tudjunk dolgozni.
0: Kérem, mondjon nekünk pár mondatot a Nil Lozano eloldozva a szabadság Krisztusban, a szabadító szolgálat kézikönyvről.
2: Uram, ez valóban egy kézikönyv, ez a Maranatha kiadó kiadásában jelent meg először Magyarországon, emlékeim szerint 2015-ben talán. Gyakorlatilag a eloldozva szabadság Krisztusban szabadító szolgált kézikönyv címet viseli, az öt kulcs módszerét írja le. Az első 180 oldal az azoknak szól, akik szeretnének ebben imádságot kérni, akik szeretnének gyógyulni, szeretnének a kötelékeiktől szabadulni, a nehézségeken átlépni Jézus Krisztus ereje által. A második fejezet szól igazándiból a szolgálóknak. A könyv első fejezet, hogyha szabad visszatérnem, gyakorlatilag a tékozó fiú történetén keresztül mutatja be, hogy az emberek holt tudnak elesni, hogyan tudnak abból kijönni. A későbbiek folyamán ezzel kapcsolatban a kiadásra került, szintén Katona István atya fordításában egy szeminári munkafüzet, mert több helyen tartunk képzéseket ezzel kapcsolatban, hasonlóképpen, mint egy Szentlélek szeminárium, 6-8 héten keresztül, és gyakorlatilag, ha valaki ezt elolvassa, és közösségben van, ez fontos, hogy egyébként a megosztások miatt és a megbeszélések miatt, akkor minden alkalommal, minden olvasmányi fejezet után vannak önreflexiós kérdések, amikor a saját életét kéri az író, hogy gondolja végig, bizonyos szempontok szerint megközelítve. Ez nagyon nagy élményeket hoz fel az emberekben, és már csak a könyv olvasása is nagyon gyakran gyógyulásokkal jár.
0: Megköszönöm Fekete Csabának a szíves tájékoztatást.
2: Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és köszönöm szépen a lehetőséget. Isten áldjon mindenkit.
0: Tőled is elköszönünk, kedves hallgatom, Varga Kata szerkesztő, Engler György technikai munkatárs és Kohár László műsorvezető.
1: Köszönjük a hallgatóink adományait, mert nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Műsorunk végeztével kérem, hallgasd meg Vörös Sándor Örök pillanat című költeményét Szabó Sipos Barnabás előadásában.
3: Vörös Sándor Örök pillanat. Mit máló kőre nem bízol, mintázd meg levegőből. Van néha olyan pillanat, mely kilóg az időből. Mit kő nem óv, megőrzi ő, bezárva kincses öklét. Jövője nincs és múltja sincs, ő maga az öröklét. Mint fürdőző combját, ha halsúroltas tovalibb bent. Így néha megérezheted önnön magadban Istent. Fél emlék a jelenben is, és később, mint az álom. És az örök létet ízleled még innen a halálon.
4: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
5: Mária Rádió. Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.
6: Kedvan. Évközi 14. hét.

Akik félik az Urat, az Úrban bíznak. Ő a segítőjük és oltalmazójuk. Megemlékezik rólunk az Úr, s áldását adja ránk. Áldását adja Izrael házára, áldását adja Áron házára. Áldását adja mindazokra, akik az Urat félik, kicsinyekre és nagyokra egyaránt. Sokasítson meg titeket az Úr, titeket és fiaitokat. Áldjon meg az Úr titeket, aki az eget és a földet alkotta. Az ég az Úr ege, de a földet az emberek fiainak adta. Nem a holtak dicsérnek téged, Uram, s egy sem azok közül, akik leszálltak a némaság honába, hanem mi, akik élünk, dicsérjük az Urat, most és mindörökké.

Imádságom elején kérhetem az Úr oltalmát és áldását. Hálát adhatok ezért az időért, amit az Úr dicséretével tölthetek el. Gondolatban rátekintek azokra, akik most testben vagy lélekben közel vannak hozzám. Velük, értük is imádkozhatok. Lassan eltávolodok a külső hangoktól, eseményektől, feladatoktól. Keresem a belső csöndet, ahol Isten szólhat hozzám.

0: Meghallgatom az evangéliumot Szent Máté könyvéből.
1: Egyszer egy ördögtől megszállott néma embert hoztak Jézus elé. Mihelyt kiűzte belőle az ördögöt, megszólalt a néma. A nép elámult ezen, és azt mondogatta. Ilyen még sohasem történt Izraelben. A farizeusok azonban megjegyezték. Az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket. Jézus ezután bejárta az összes városokat és falvakat. Tanította a zsinagógákban, hirdette Isten országának örömhírét, és meggyógyított minden betegséget és minden bajt. Amikor látta a nép sokaságot, megesett rajtuk a szíve, mert olyan fáradtak és kimerültek voltak, mint a nyáj, amelynek nincsen pásztora. Akkor így szólt tanítványaihoz. Az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat aratásába.

Ebben az evangéliumi szakaszban hallunk egy beteg emberről, aki néma volt, akit a démon tartott fogságában. Ugyanakkor nem csak ő volt beteg, hanem sokan, akiket az evangélista pásztor nélküli juhoknak nevez. Ezek a tömegek elgyötörtek voltak és levertek. Végül pedig munkásokról hallunk, akiknek fontos szerepük van az emberek szolgálatában. Ki vagyok én? Néma megszállott? Pásztor nélküli jó? Vagy arató munkás? Megfigyelhetem, hogy jelenleg melyikhez érzem közel magam. Mire, kire van szükségem? Miben tud számítani rám az aratás ura?

0: Meghallgatom újra az evangéliumot.
1: Egyszer egy ördögtől megszállott néma embert hoztak Jézus elé. Mihelyt kiűzte belőle az ördögöt, megszólalt a néma. A nép elámult ezen, és azt mondogatta. Ilyen még sohasem történt Izraelben. A farizeusok azonban megjegyezték. Az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket. Jézus ezután bejárta az összes városokat és falvakat. Tanított a zsinagógákban, hirdette Isten országának örömhírét, és meggyógyított minden betegséget és minden bajt. Amikor látta a nép sokaságot, megesett rajtuk a szíve, mert olyan fáradtak és kimerültek voltak, mint a nyáj, amelynek nincsen pásztora. Akkor így szólt tanítványaihoz. Az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat aratásába.

Ahogy újra hallottam az evangélium üzenetét, van-e valami, ami más megvilágításba került, ami nagyobb hatással van rám? Jézussal szabadon beszélgethetek most ezekről a gondolatokról, érzésekről. Kérhetek gyógyulást vagy erőt a rám bízott szolgálathoz. Végül kérhetem az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Leó pápa nyári pihenőjét júliusban Castel Gandolfóban tölti. Pap és diakónus szentelést ünnepeltek Temesváron. Új kolotkó miniszobor bukkant fel Budapest belvárosában. Jönnek a részletek. Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallják. Leó pápa a nyári szünet egy részét pihenéssel tölti a Vatikántól nem messze fekvő Castel Gandolfóban július 27-éig. Ebben az időszakban minden általános, magán és különleges kihallgatás is szünetel, és csak augusztus 5-én, szerdán folytatódnak. Olvasható a Magyar Kurír cikkében. A júliusi vasárnapokon délben a Szentatya a Castel Gandolfói apostoli palota előtti Piazza della Libertà téren mondja el az úrangyala imádságot a hívekkel. Július 4-én pap és diakónus szentelést ünnepeltek Temesváron, tudósít a romkat.ro hírportál. A Szentgyörgy székesegyházban Pál József Csaba megyés püspök áldozó pappá szentelte a temesvári Adrián Hafner diakónust, az aninai plébániáról Kárnel Mário Krisztiánt diakónussá szentelte, valamint a temesszlatinai Francisco Krályát állandó diakónussá. Homíliájában a püspök arra hívta fel a szentelendők figyelmét, hogy életükkel és szolgálatukkal hirdessék, Isten velünk van és végtelenül szeret bennünket. Amikor ti szolgáltok, számíthattok arra, hogy az Úr nem hagy egyedül benneteket, ha hozzáfordultok, ő megerősít, vigasztal és vezet benneteket. Ez lesz hivatásotok örömének igazi forrása, hangsúlyozta a főpásztor. Arra buzdította a felszentelteket, hogy szolgálatuk mindig Krisztus szeretetéből táplálkozó, örömteli és hűséges legyen. Egy apró meglepetéssel gazdagodott szombaton Budapest. Kolotkó Mihály legfrissebb miniszomra ezúttal a Magyar Nemzeti Bank épületének közelében kapott helyet, a Szabadság térnél, adja hírül a We Love Budapest. Kolotkó Mihály kárpátaljai származású gerilla szobrász, a Budapest szerte felbukkanó, kedves, ironikus vagy éppen elgondolkodtató miniszobrairól vált országszerte ismerté. Műveit az éjszaka leple alatt helyezi ki, és mára valódi turista látványossággá nőtte ki magát. A legújabb, szombat reggelre megjelent szobor egy munkaruhás fülvédős alakot ábrázol, aki lombfúvóval fújja a művész által odatett régi pengőket. A szobor mostani kihelyezése nem véletlen, hiszen 1946. augusztus 1-én vezették be a forintot hazánkban. Idén ünnepeljük bevezetésének 80. évfordulóját, amikor az utcákon seprűvel söpörték az elértéktelenedett pengőt, és most ennek állít emléket a szobor. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallották.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!

0: Élő imalánc a Mária Rádióban. Ima szándékát a 061-374-0904-es telefonszámon jelezheti. Várjuk kedves hallgatóink telefonhívásait.
1: Békés szép délutánt kívánok a Mária Rádió minden kedves hallgatójának. Ma a csütörtök délutáni imaláncot hallják a budapesti stúdióból. A mikrofonnál Szigler Lújzi köszönti mindnyájukat. Elhangzott a telefonszám 061-374-0904-es, 14 óra 58-ig várjuk a kedves hallgatók hívásait, kéréseit, és közben beadjuk azokat a kéréseket is, amelyek a recepcióra érkeztek. Imádkozzunk elhunyt András, Henriett, Péter és Sándor lelke üdvért, élő és elhunyt családtagokért, azokért az önkéntes társainkért, akik már nincsenek köztünk, és akik éppen betegek, és otthon kényszerülnek maradni, hogy minél előbb gyógyuljanak meg.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönöm a Szűzanya eddigi sok segítségét, és közös imát szeretnék kérni férjem gyógyulásáért, lányom komoly munkájának eredményességéért, a Mária Rádió dolgozói áldozatos munkájukért és a világ békéjéért. Nagyon szépen köszönöm. Dicsértessék a Jézus.
3: Imádkozzunk az elfelejtett és mellőzött szentek boldoggá avatásáért, mint például mindszenti bíboros érsekünk, a 12. Pius, ami szent pápánk, és nagyon kérek mindenkit, imádkozzon Erzsébet asszony boldogá avatásáért is, aki a szeretett lángot terjesztette el az egész világon, és 10 és 100 milliók imádkozzák, ő is kerüljön be a boldogok közé, mert hitem szerint, mikor meghalt, az angyalok várták. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönöm a bátor kiállásokat, Béla voltam, minden jót!
1: A közelmúltban elhunyt két kedves önkéntes társunkért, Szabó Adriánért és Derzsi Emilért imádkozunk, szeretettel nyugodjanak békében.
4: A sümegi csodatevő Szuzanya oltalmába ajánlva imád szeretnék kérni egész hétre nagybeteg Jácint gyógyulásáért. Köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Szeretnék közös imád kérni Istvánért és családjáért, Miklósért és családjáért, Zoltánért és családjáért, elhunyt testvérünkért, Matild testvérünkért, a tisztítóhelyen szenvedő lelkekért, esőért és jó időért, a bűnösök megtéréséért, családok közötti béke létrejöttéért, a Szent Atyáért. Köszönöm szépen!
1: Mária Rádió, tessék!
6: Dicsőség Jézus Krisztus! Hálát adok a Szűzanyának, hogy hazakerültek a kórházba lévők is. Kérem az imádságot továbbra is gyógyulásokra, épülésökre, a család összes betegeire, unokatestvéreimre, mindegyikre, a Mária Rádió összes dolgozójáért, és a Szűzanyának megteljen a kertje sok-sok rózsával, és nagyon jó szándékú adakozókkal. Köszönöm szépen!
1: Köszönjük szépen mi is, Isten áldja! Mária Rádió, tessék!
7: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Először hálát szeretnék adni a mindenható Istennek, hogy a...
1: A rádiót legyen szíves kikapcsolni, ha...
7: Azonnal csinálom.
1: Köszönöm.
7: Megy el? Na, sikerült.
1: Köszönöm szépen, akkor folytassuk.
7: nagyon nagy hálával tartozok az eddig kapott kegyelmekért, és kérem szépen továbbra is a zimát. Csak nem sikert.
1: Ha nem sikerül, akkor tessék mondani tovább nyugodtan.
7: Igen, is, jó? Igen, most sikerült. Köszönöm szépen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Köszönöm szépen én is. Akkor elkezdi újra? Jó. Mária Rádió, tessék.
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Imád szeretnék kérni a kereszeim elhordozásáért. Ha nem az Úrtól van ez a sok próbatétel, akkor vegye le rólam. Ha pedig tőle van, akkor adjon erőt hozzá. A lányom megtéréséért és az ima csoportom megerősödéséért. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen, hogy ezt elmondta, és imádkozunk önért is. Mária Rádió, tessék.
9: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Imád szeretnék kérni a Mária Rádióért, bőséges adakozókért a számára, és minden testi lelki erőért a mindenkinek a szolgálatához. És kérnék szépen imát a most meghalt Ibolya és Mária testvérünkért, csoporttársunkért, és kérnék szépen imát szeretteim megtéréséért és a jövő heti szolgálathoz az Úrnak a Szűzanyának a segítségét, testi, lelki erőt és szeretetet, békességet. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük, úgy legyen, mindörökké, amen. Mária Rádió, tessék. Haló. Tessék mondani, ha van valaki a vonalban.
10: Tessék, Jézus Krisztus, szeretnék imád kérni saját magamért, derekam további gyógyulásáért, Istennek hálát adva, javulás alakul, egészségemért, családunk, rokonaink egészségéért, a békéért, elhunyt drága szeretteim lelkiüdvért, közelmúltban elhunytakért, az egyházért, a szentatyáért, a püspökökért, a papokért, betegek gyógyulásáért, súlyos betegekért, Mária Rádió dolgozóért is.
1: Mária Rádió, tessék. Halló.
11: Jó.
1: Tessék mondani, Mária Rádió vonalban van.
11: Tessék az Úr Jézus Krisztus. Szeretnék imád kérni az Úr Jézus Krisztustól és a drága áldott szűzanyánkért, szűzanyánkat, egy széteset házasságért, és minden házasságért, amit a szétesés veszélye fenyeget. Nagyon szépen köszönöm. Dicsértessék az
1: Úr. Köszönjük szépen mi is. Isten áldja, imádkozunk a házas párokért, mindenkiért. Mária Rádió, tessék.
12: Dicsértessék az Úr szépen, és Isten áldja, imádkozunk a házas párokért, mindenkiért.
1: Mária Rádió, tessék. Haló.
7: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Először is örök hálába tartozom az eddig kapott kegyelmekért. Kérem szépen az Úr Jézus Krisztus szűzanyát, és ez a kegyelmes jó Isten, hogy bocsássa meg bűneinket, és kívánok, kérek imád a meghalt családtagjaimért, az élőkért, az unokáimért, a húgomért, a gápolóimért, a barátnőimért, és saját magam gyógyulásáért. Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönjük szépen mi is, és jobbulást kívánunk. Kedves hallgatóink, a csütörtök délutáni imaláncot hallották a budapesti stúdióból. Kapcsoljuk az imádkozókat, és minden szándékot felajánlunk, azt is, amit nem tudtak elmondani. További békés, szép délután kívánok mindnyájuknak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit, Esztergomból, a Ferences szegénygondozó nővérek kápolnájából. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztus.

0: lelkét és istenségét,
1: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért,
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Részlet Szent Faustina nővér naplójából. Szent áldozás után néha különös módon érzem Isten jelenlétét. Érzem, hogy Isten a szívemben van. De ez az érzés nem akadályoz meg kötelességeim teljesítésében. Még akkor is, ha fontos, több figyelmet igénylő munkát végzek, megmarad ez a bensőséges kapcsolatom Istennel. Vele megyek dolgozni, vele pihenek, vele szenvedek, vele osztom meg örömömet, benne élek, és ő pedig bennem. Soha se vagyok egyedül, mert ő állandó társam. Minden pillanatban jelen van bennem. Bizalmasságunk szoros, vér- és életkapcsolatunkból fakad. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.
3: Az irgalmasság rózsafűzérét imádkoztuk Esztergomból, a ferences szegény gondozó nővérek kápolnájából. Dicsértessék a Jézus Krisztust!

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: A dicsőséges rózsafüzért fogjuk mondani a Mária Rádia kápolnájából, a Néri Szent Fülöp imacsoport által. Két tagunkért szeretném kérni a közös imádságokat, és szeretném, ha mindenki hozzátenni a saját kérését ehhez a rózsafüzérhez. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben,
1: hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. A dicsőséges rózsafüzér első titka, aki a halálból föltámadt. Egy rövid szempillantásra elhagytalak, de nagy irgalommal összegyűjtelek. Haragom túláradásában elrejtettem arcomat előled egy szempillantásra, de örök kegyelemmel megkönnyülültem rajtad, mondja a te megváltód, az Úr, mert hegyek eltűnhetnek, és halmok meginokhatnak, de kegyelmem nem tűnik el tőled. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér második titka, aki a mennybe fölment. Minden, a Zsoltáros így jövendőd diadalmasan. Minden népek, kézzel tapsoljatok, újjongó dallal Istent áldjátok, mert fölséges az Úr és borzadalmas. Király ő, az egész földön hatalmas. Fölmegy az Isten örömriadallal, az Úr hangos harsonadallal. Zengjetek az Istennek, zengjetek, zengjetek királyunknak, zengjetek, mivel király az Isten az egész föld felett. Himnuszt zengjetek. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.

0: szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér negyedik titka, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett. Az Úr Jézus így szólt, az emberfia el fog jönni angyalaival, Atya dicsőségében, és akkor megfizet mindenkinek tetteihez mérten. Bizony, mondom nektek, az itt állók közül néhányan nem halnak meg, amíg meg nem látják az uralmával érkezők emberfiát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.

0: áldott vagy te az asszonyom között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak nyilvánodra.
2: A dicsőséges rózsafüzér 5. titka, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. Ha parancsaimat megtartjátok, megmaradtok szeretetemben, amint én is megtartottam Atyám parancsait, és szeretetében maradok. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen ti bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja,
4: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
4: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Leó pápa kapta az idei amerikai szabadság érdemérmet. Országos roma zarándoklatot tartottak Mátra Verebély Szentkúton. 1000 székely leánynapi hagyományőrző rendezvényt tartottak Csíkszeredán és Csíksomjon. Jönnek a részletek, Ilyes Borbála hírszerkesztő nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Az Amerikai Egyesült Államok megalakulásának 250. évfordulója alkalmából vette át Leó pápa az amerikai szabadság érdemérmet július 3-án, tudósít a Magyar Kurír. A rangos kitüntetést a világ olyan vezetői és meghatározó személyiségei kaphatják meg, akik kiemelkedő vezetői képességről, bátorságról és jövőbe vetett hitről tesznek tanúságot a szabadság jogokért folytatott küzdelemben. A korábbi kitüntetettek között van például Nelson Mandela, a Dalai Láma és Mihail Gorbacsov is. Leó pápa az érdemrend átvételekor videó üzenetben szólt a filadelfiai összegyűltekhez. Beszédében Isten áldását kérte Amerika jövőjére, amely az igazi szabadság és a béke forrása lesz. Július 4-én Mátra Verebély Szentkúton tartották meg a 18. országos roma zarándoklatot, írja a Magyar Kurír. A Sarlós Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódó esemény a roma vallásosság és spiritualitás hagyományos megnyilvánulása, amely lehetőséget ad a személyes és közösségileg is megélt hit megújítására. Az ország mintegy 30 településéről érkeztek roma zarándokcsoportok Szentkútra, ahol Kós Ede cigánypasztorációs referens előadásával és zenés dicsőítéssel folytatódott a nap. A referens a szenvedélybetegségekből való szabadulásról, a cigányság értékeiről és a jelen valóságáról is beszélt. Az ünnepi szentmisét Székely János püspök tartotta, aki a szertartás végén személyes áldást osztott a jelenlévőknek. A délután folyamán a résztvevő zarándokcsoportok bemutatták közösségeiket zenés műsoraik kíséretében. Ismét ünneplőbe öltözött Csíkszereda és Csíksomjó július 4-én, az 1000 székely leány napján. Több ezer résztvevő gyűlt össze az évről évre megrendezett hagyományőrző eseményen, amely a székely népi kultúra, a keresztény hit és a közösségi összetartozás egyik legszebb ünnepe, tudósít a felvidék.ma internetes portál. Az eseményre a Kárpát-medence számos vidékéről érkeztek népviseletbe öltözött családok és hagyományőrző csoportok. A csíksomjói kegyhely és a nyereg, amely a magyarság egyik legjelentősebb vallási és nemzeti zarándokhelye, egész nap ünnepi szentmise, néptánc bemutatók, népzenei előadások és közös táncok idézték meg a székely közösséget. Az esemény lelki mélységét tovább gazdagította a férfiak első szombati rózsafűzér imádsága, amelyen sokan együtt könyörögtek a családokért, a nemzetért és a békéért. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Ilyes Borbála hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: A Mária Rádió Komáromban az FM 88,3 MHz-es frekvencián fogható.
3: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és a stúdióban dr. Fodor Katalin ügyvédnőt, családjogászt. A mai jogi műsorunknak a témája az öröklés. Szóval első körben azt kérdezném meg, hogy mi is maga az öröklés, miért kell, hogy ezzel foglalkozzunk?
4: Szeretettel köszöntöm én is a Mária Rádió hallgatóit, dicsértessék a Jézus Krisztus. Remélem sikerül néhány hasznos gondolatébresztő témát az öröklés körében következő fél órában elmondanom. Az öröklés tulajdonképpen a vagyonunk átszállását jelenti a halálunk időpontjában. Az, hogy a vagyon átszállás az kit fog megilletni, tehát hogy ki fog örökölni utánunk, azt dönti el, hogy végintézkedést tettünk-e, tehát akár végrendeletet, akár más végintézkedési formát választottunk-e még életünkben, illetve hogy a végintézkedésünk érvényes volt-e, vagy pedig nem tettünk végintézkedést, és a törvényes öröklésre bízzuk a polgári törvénykönyv szerint az öröklési rendet.
3: Egy picit menjünk abba bele, és aztán majd beszélünk a végrendeletekről is, hogy mi történik akkor, mikor valaki meghal. Tehát mihez kezdünk, főleg itt a vagyonjogi helyzetre gondolok, hogy mi lesz az ő vagyonával, milyen lépéseket tegyünk meg.
4: Igen, sajnos, amikor a családunkban valamelyik hozzátartozónk elmegy, akkor az ember első gondolata, hogy összezuhan, az érzéseit rendezi magában, és utána elég hamar felmerülnek a vagyonjogi kérdések, és hát sokszor tanástalanok az emberek, akik nem jogi végzettséggel rendelkeznek, és el kell gondolkodni azon, hogy hová fordulhatnak. Először is az elhunyt személy lakóhelye szerinti önkormányzathoz kell, hogy befáradjanak a hozzátartozók, vagy az a hozzátartozó, aki felvállalja otthon ezt a feladatot, és ott a hagyatéki előadót kell megkeresni. Kisebb településeken általában ez az anyakönyvvezető személye szokott lenni. Nagyobb városokban, Budapesten külön hagyatéki előadó, vagy hagyatéki előadók is dolgoznak. Ez a hagyatéki előadó fogja felvenni a hagyatéki leltárt, amiben részletesen a hagyatéki tárgyakat felsorolja a hozzátartozó, aki befáradt hozzá. Természetesen ebben a hagyatéki előadó általában segítséget szokott nyújtani az ingatlanokról, amik esetleg a hagyaték tárgyát képezik, hogyha van gépjármű, ingó vagyon, nagyobb értékű festmények, vagyontárgyak, ezeket is szerepeltetni szoktuk a vagyonleltárban, a hagyatéki leltárban, és itt már felteszi a hagyatéki előadó azt a kérdést, hogy készült-e végrendelet, van-e végintézkedés, vagy pedig a törvényes öröklés rendje szerint fog majd később a közjegyző eljárni. Amikor a hagyatéki előadó összekészítette az egész paksamétát, iratköteget, akkor fogja elküldeni az illetékes közjegyző felé, aki szintén a lakóhelyünk szerinti illetékességgel eljáró közjegyző lesz, és a közjegyző fogja a hagyatéki eljárást lefolytatni, ő fogja átadni a hagyatékot.
3: Célszerű, hogyha mondjuk írunk egy végrendeletet, akkor célszerű közölnünk a családtagokkal, hogy nekem van végrendeletem, vagy honnan tudjuk azt, hogy van-e az örökhagyónak végrendelete, hogy keressük, honnan tudhatjuk ezt meg?
4: Nagyon jó kérdés, mindenképp célszerű jelezni a családtagok felé, hogyha készítettünk végrendeletet. Az is nagyon fontos, hogyha valaki több végrendeletet készített, akkor mindig az időben későbbi hatálytalanná teszi a korábbi végrendeletet. Tehát mindig az utolsó végrendelet lesz az irány. Adó. Természetesen abban az esetben, hogyha törvényi feltételek szerint érvényes is az a végrendelet, amiről beszélünk, majd később ki fogunk térni a végrendeletek érvényességi kellékeire. Tehát a végrendeletnek a léte az egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Létezik a végrendeletek nyilvántartási rendszerein, ezt tudom javasolni mindenkinek, aki valamilyen oknál fogva amellett döntött, hogy végrendeletet készít, hogy a végrendelet készítését jelezze vagy a lakóhelyéhez legközelebbi közjegyző felé, vagy a legközelebbi ügyvédnek, és kérje meg, hogy egy jelképes, úgy azt hiszem, hogy 10 000 forintos költséggel vegye fel a végrendeletek nyilvántartási rendszerébe ezt a végrendeletet, mert a közjegyző, amikor megkapja a hagyatékról készült dokumentációt, akkor ő automatikusan ebbe a nyilvántartási rendszerbe meg fogja nézni, hogy az örökhagyó letétbe helyezette végrendeletet, és csak akkor fogja ezt figyelembe venni, hogyha valóban tudunk róla, hogy létezik a végrendelet. Természetesen, ha úgy döntünk, hogy nem élünk ezzel a lehetőséggel, és nem tesszük letétbe a végrendeletet, akkor is, hogyha valamelyik hozzátartozó a hagyatéki eljárás során bejelenti, hogy nála van egy végrendelet, akkor azt is meg fogja vizsgálni a közjegyző.
3: Hát most már nagyon sokszor említettük a végrendeletet. Milyen végrendeletek léteznek, milyen típusai vannak a végrendeletnek, melyiket válasszuk, és kinek célszerű végrendelkeznie. Itt gondolok arra, hogyha valaki már beteg, idős, vagy akár fiatalon is érdemes-e végrendeletet készítenünk.
4: Azt, hogy célszerű-e végrendeletet készíteni, azt mindig az adott személy adott helyzete dönti el. Erre nincsen általánosan elfogadható jogi tanács, hogy célszerű valakinek végrendeletet készíteni. Akkor érdemes elgondolkodni a végrendelet készítésén, hogyha valamilyen oknál fogva a törvényes örökléstől el kíván térni az örökhagyó. Azért itt szeretném megemlíteni, hogy a törvényes öröklés rendje az ugye a leszármazói öröklésen alapul, tehát elsősorban a leszármazóink, a gyermekeink fognak utánunk örökölni a törvény erejénél fogva. Ha nincs leszármazónk, akkor a házastársunk és a szüleink egy meghatározott rend szerint. Tehát tudnunk kell azt, hogy milyen vagyonátszállási rend, milyen törvényes öröklési rend van, ami akkor áll be, hogyha nem készítettünk végrendeletet. Hogyha ettől a törvényes öröklési rendtől szeretnénk valamilyen formában eltérni, vagy csak van olyan vagyontárgyunk, amit úgy gondolunk, hogy azt egy meghatározott örökösünk részére szeretnénk juttatni, lehet az akár törvényes örökösünk, vagy esetleg egy más személy, aki nem a törvényes örököseink körébe tartozik, akkor érdemes végrendeletet készíteni. A végrendelet készítésének több lehetséges formája létezik, azt mi döntjük el, hogy milyen végrendeletet szeretnénk készíteni. A leggyakoribb az vagy a közjegyző által készített végrendelet, vagy pedig a saját kézzel írt végrendelet. Én itt inkább arra az esetre szeretnék kitérni most itt a rádióban, ahol az ember saját maga készíti el a végrendeletét, ugyanis nyilván, hogyha ügyvédhez vagy közjegyzőhez fordul valaki, akkor ott már egy megfelelő jogi szakember kezében van, és ő majd el fogja mondani, hogy mik azok az érvényességi kellékek, és fog tudni neki segíteni. Viszont ha úgy döntünk, hogy mi saját kezűleg szeretnénk írni egy végrendeletet, akkor nagyon fontos tudnunk azt, hogy ezt a végrendeletet elejétől a végéig saját kézzel kell írnunk, saját kézzel kell aláírnunk is. Emellett a saját kezűleg készített végrendeletből ki kell tűnnie annak, hogy az örökhagyó pontosan milyen tartalommal szeretne végrendelkezni, tehát a halál esetére szóló vagyoni juttatást pontosan tartalmaznia kell a végrendeletnek, tehát hogy kinek milyen vagyontárgyat szeretnénk ebben a végintézkedésben juttatni. Nagyon-nagyon fontos a dátum, hogy szerepeljen a végrendeleten az aláírásunk is, és a végrendelet készítésének az időpontja, korábbi PTK a keltezést használta, ott a hely és a dátum időpontja is még kritérium volt, most már a dátum az új PTK szerint, ami egy érvényességi kellék, illetve még egy nagyon-nagyon fontos érvényességi kelléke a végrendeletnek, hogy amennyiben több lapból áll az a végrendelet, akkor minden oldalát sorszámozással kell ellátni. Ezek azért nagyon-nagyon fontos dolgok, mert később utólag ezek már nem pótolhatóak, ezek az érvényességi kellékek. Hogyha egy kicsit is kétségünk van afelől, hogy nem megfelelő az alakisága, akkor még életünkben célszerű jogi képviselőhöz tanácsadásért fordulni, azért, hogy legalább nézze át, hogy valóban jó-e, érvényes-e a végrendeletünk, Létezik az végrendeletnek ugye az a formája, amikor valaki géppel előre írt végrendeletet, ugye a mai világban már számítógéppel írják, és kinyomtatják. Abban az esetben a végrendelkező neve mellett, amiket felsoroltam érvényességi kellékekként, két tanú aláírása is szükséges, akinek kitűnik a tanúi minősége, tanúknak nevét, lakcímét és aláírását kell, hogy tartalmazza ez a végrendelet. Fontos még megemlíteni azt, hogy például vak írásra, olvasásra képtelen személy, az kizárólag közjegyző előtt tehet érvényes végrendeletet, közvégrendeletben foglalja akkor a közjegyző, tehát az ő esetükben mindenképp csak és kizárólag közjegyző előtt tehető érvényes végrendelet. Ami még nagyon-nagyon fontos, és nem szabad sajnos ezt a végrendeleti formát sem kihagyni, hogy kivételes esetben elfogadja a törvény a szóbeli végrendelet érvényességét is, de kizárólag abban az esetben, hogyha az örökhagyó életét fenyegető helyzet áll elő, amikor az írásbeli végrendelet megtétele nem lehetséges. Ebben az esetben szóbeli végrendelet tehetünk két tanú együttes jelenlétében, és ebben az esetben a szóbeli végrendeletet is el fogja fogadni a közjegyző, illetve végső soron a bíróság.
3: Például egy kórházi ágyon, mikor valaki beteg, és még meg tudja tenni, akkor még ott a lehetőségre.
4: Hát, ha életét fenyegető helyzet van, akkor inkább egy balesetnél, amikor egy váratlan helyzet történik, kórházba kiszoktunk menni mi ügyvédek is, és közjegyzők is, hogyha azt a örökhagyó kéri, akkor fokozottan figyelünk a végrendeleti szabadság érvényesülésére. Nagyon ritka az, hogy elmenjünk házhoz vagy kórházba, de ebben az esetben, főleg idős személyeknél, akik már nem tudják az ügyvédi irodát vagy a közjegyző irodát meglátogatni, meg szoktuk tenni, hogy elmegyünk és ott vesszük fel a végrendelet tartalmát a kórházban.
3: Említetted azt, hogy akkor érdemes, akkor célszerű végrendelkezni, hogyha nem megfelelő a törvényes öröklési rend az örökhagyónak, tehát nem annyira ért vele egyet. Tehát van egy olyan jogintézmény, hogy köteles rész.
4: Igen.
3: Ekkor mi történik? Másra hagyja az örökhagyó a vagyonát, nem örököl a törvényes örökös. Mit tehet ilyenkor? Mi van a köteles résszel?
4: A köteles rész a törvény szerint járó rész 1/3. Létezik a végrendelkezési eljárás során a kizárás és a kitagadás jogintézménye. A kizárás az egy enyhébb jogintézmény, ott gyakorlatilag köteles részre szorítjuk a törvényes örökösünket, tehát ami a törvény szerint járna neki, annak az 1/3-át fogja megkapni a végrendeletnél fogva. A kitagadás ez egy jóval szigorúbb és feltételekhez kötött, ott a köteles résztől is megvonjuk a törvényes örökösünket. Ennek viszont nagyon-nagyon-nagyon szigorú feltételei vannak, tehát amennyiben az örökhagyó életére tört ez a törvényes örökösünk, vagy erkölcstelen életmódot folytat, tehát mindenképp meg kell indokolnunk a végrendeletben azt, hogy mi indokolja a kitagadást, és mi indokolja azt, hogy nem szeretnénk, hogy ő utánunk örököljön. Egyébként, ha már itt tartunk, akkor a megbocsátást is a PTK nevesíti, tehát attól függően, hogy a megbocsátás a végrendelet készítése előtt készült, vagy történt meg, vagy a megbocsátást az örökhagyó a végrendelet elkészítése után érezte úgy, és ezt tanúk hallották, hogy ő megbocsátott, és a körülményekből is arra lehet következtetni, akkor érvénytelen lesz a kitagadás ebben az esetben is. Egyébként ha már ilyen kizárás, kitagadás, köteles részre szorítás merül fel, akkor azért általában olyan jogvitára okot adó körülmények vannak abban a családban, ami miatt szoktuk javasolni, hogy ügyvédet keressenek fel, és kérjenek jogi tanácsot, aki szakember segíteni fogja az örökhagyót abban, hogy a legmegfelelőbb formába öntse az ő szándékát, és valóban az ő végakarata úgy tudjon érvényesülni, ahogy ő azt szeretné, tehát egyrészt tartalmilag is valóban az szülessen meg, amit ő szeretne, és formailag is minden olyan érvényességi kellék érvényesülni tudjon, amit a törvény előír, ugyanis hogyha ezek a végrendeletek vagy végintézkedések bármi olyan formai hibában szenvednek, amit a törvény előír, akkor azok bizony érvénytelenek lesznek, végső soron a bíróság fogja őket érvényteleníteni.
3: De azért azt is mondjuk el, hogy a kitagadási ok az általában nagyon súlyos ok. Mondunk egy pár példát? Mondasz egy pár példát arra, hogy milyen kitagadási okok vannak?
4: Igen. A polgári törvénykönyv nevesíti, hogy mikor van helye a kitagadásnak. Például, hogyha az örökhagyó után az öröklésre érdemtelen lenne a köteles részre jogosult törvényes örökös, az örökhagyó sérelmére bűncselekményt követett el, az örökhagyó egyenesági rokonának, házastársának vagy élettársának életére tört, vagy egyéb súlyos bűncselekményt követett el, vagy egyéb erkölcstelen életmódot folytat, drogozik, egyéb olyan dolgot, ami elfogadhatatlan az örökhagyó számára, abban az esetben van helye kitagadásnak, és ezt a kitagadási okot, ezt le kell írni a végrendeletbe, részletesen, tényszerűen elő kell adni, hogy bizony mi szolgáltatott arra, hogy ő kitagadja ezt a köteles részre jogosult örökösét a hagyatékból. Általában ilyenkor már ezért egy nagyobb vagyonról van szó, hogyha valaki úgy dönt, hogy végrendeletet készít, és ilyen döntést hoz, nyilván ez sérteni fogja az örökös, a törvényes örökös érdekét, és ezért javasoltam azt, hogy ebben az esetben már életében az örökhagyó próbáljon meg egy jogi szakembert igénybe venni, aki őt segíti ennek a döntésének a végrehajtásában.

0: Dr. Fodor Katalin ügyvédnővel beszélgetünk az öröklési jog kapcsán, és most egy picit arról kérdeznélek, hogy ne jussunk el akár az előzőekhez, meg hogy ne jussunk el odáig, hogy hagyunk egy végintézkedést, és azt megtámadják életünkbe. Még nem a végrendeletet írjuk. Mit tehetünk azért, hogy minél tisztábban hagyjuk a vagyonunkat az örökösökre? Itt gondolok a vagyonjogi szerződésre.
1: Mozaik családok esetében.
0: Vagy mozaik családok esetében.
1: Igen.
0: Mondok egy példát, én többször hallok házastársakat arról beszélni, hogy ők közösen szeretnének végrendelkezni. Tudom, hogy ez pedig nem lehet, mindenki egyedül írja meg a végrendeletét.
1: Az új PTK szerint a házastársak már tehetnek egy okiratba végrendeletet. Valóban a házastársakon kívül más személyek, egy vagy több személy okiratba foglalt végintézkedése az érvénytelen lesz, viszont bizonyos törvényi feltételek fennállása esetén, ha például a saját kezűleg írt végrendeletet az egyik házastárs végrendelkező elejétől fogva maga írja és aláírja, a másik házastárs végrendelkező pedig ugyanabban az okiratban, saját kezűleg írt nyilatkozatban kijelenti, hogy ez az okirat az ő végakarátát is magában foglalja, akkor ez egy érvényes végintézkedés lesz a házastársak részéről. Viszont a kérdés elejénre visszakanyarodva, hogy mit tehetünk abban az esetben, hogyha már életünkben szeretnénk egy nagyobb, összetettebb alvagyonokból álló hagyatékot megnyugtatóan elrendezni, akkor szeretném azért felhívni mindenkinek a figyelmét arra, hogy már házassági vagyonjogi szerződés is nagyon sokat segíthet a későbbiekben annak bizonyítására, hogy házastársak között milyen alvagyonok keletkeztek az együttélésük során. Gondolok itt arra, hogyha például özvegyül vagy elvált személyek újra házasodnak, és már az előző házasságból született gyermek után a második házasságban is születik gyermek, és ugye ott mindenki saját magunk után törvényes örökös lesz, míg a házastársa másik házasságából született gyermeket nem lesz az én törvényes örökösöm, de szeretném megnyugtatóan rendezni, akkor mindenképp javaslom, hogy vagy egy házassági vagyonjogi szerződésben rögzítsék azt a házastársak, hogy mi az, ami az ő külön vagyonuk, mi az a vagyon, alvagyon, ami még a házasság előtt már az övék volt, és amire az előző házasságból született gyermek tarthat jogosan igényt, és mi az, ami viszont az a közszerzeményi vagyon, amit ők közösen teremtettek, és amire a közös gyermekük is, és egyébként a törvényes örökösük is igényt tarthat. Ezt megtehetik szerződésben is, és végrendeletben is a házas felek, illetve amit még szeretnék kiemelni, az egy elég gyakori jogintézmény, ez az öröklési szerződés. Az öröklési szerződésnek az a lényege, hogy ebben a felek egy meghatározott személyt, egy meghatározott vagyontárgyuk örökösévé nevezik meg, és ennek fejében ez a nevezett örökös, ez egy bizonyos tartást és gondozást fog részükre nyújtani. Ez egy kétoldalú ügylet, és itt az örökösnek valóban vállalnia kell a gondozást és a tartás biztosítását rendszeresen. Ez később bizonyítható is kell, hogy legyen, amennyiben jogvita merül fel, viszont nagyon jó arra, hogy tisztázzuk azt a helyzetet, hogy valóban ki volt az a törvényes örököseim közül esetlegesen, vagy azokon kívül, aki rólam időskoromban gondoskodott, és valóban ezt szeretném neki meghálálni azzal, hogy őt örökösömmé nevezem meg.
0: Életében még ajándékozik az örökhagyó. Ilyenkor, amikor megnyílik az öröklés, akkor mit kezdünk ezzel az ajándékkal, hogy számoljuk ezt bele?
1: Van egy főszabály, az életünkben nyújtott ajándék esetében arra kell odafigyelni, hogy a PTK szerint van egy úgynevezett osztályra bocsátási kötelezettségünk, ez a fő szabály a PTK-ban, ami azt jelenti, hogy az örököstárs köteles a hagyaték értékéhez hozzászámítani, annak az ingyenes adománynak az értékét, tehát ez az ingyenes adomány, ez az ajándék, amiben őt az örökhagyó életében részesítette. Természetesen, ha ebből a körülményekből következtetni lehet, ezt a PTK hozzáteszi, tehát azért ezt most csak így általánosságban tudom megfogalmazni. A főszabály azért főszabály, mert mindig vannak alól a kivételek is a PTK-ban. Az egyik és legfontosabb ilyen kivétel az az, hogy a 10 évnél régebben bárkinek juttatott ingyenes adomány értéke kivont adománynak számít, a köteles részből kivont. Tehát amennyiben 10 évnél korábban a hagyaték megnyílta előtt ajándékozott az örökhagyó bárkinek ingyenes adományt, akkor az már nem fog hozzászámítani a hagyatékhoz, míg a 10 éven belüli ajándékértékét, ha osztályra bocsátási kötelezettséggel adta, akkor azt hozzá kell számítani.
0: Bocsánat, itt most említetted a 10 évet. Én ismerek olyan családi felállástól, mondjuk van 3 gyermek, és az egyik már életében kapott mondjuk egy ingatlant, és ő úgy kapta meg, hogy már az öröklésben nem fog részesülni. Akkor ilyenkor úgymond ez támadható?
1: Nem támadható, meg ugyanis, amint az előbb elmondtam, hogy úgy fogalmaz a polgári törvénykönyv, hogy amennyiben az ügy összes körülményekből arra lehet következtetni, hogy az az egy örökös már azzal a szándékkal kapta, hogy osztályra bocsátási kötelezettsége van, abban az esetben hozzá kell számítani. A másik nagyon fontos, hogy egy dolog a végintézkedés léte vagy nem léte, a másik dolog az, hogy az örökös társak magán a hagyatéki eljáráson úgynevezett osztályos egyességben megállapodhatnak arról, hogy hogyan szeretnék a hagyatéki vagyont egymás között megosztani. Tehát azért általában szeretjük a bírósági utat elkerülni, tehát ez már csak a legeslegvégső út, amikor tényleg jogvita van, és talán erre már nem térnék ki ebben a riportban, hogy mik azok a körülmények, amik fennállása esetén érvényesen lehet bírósági keresetet benyújtani és hagyatéki pert indítani. Ez meghaladná ennek a beszélgetésnek a kereteit szerintem. Viszont az, hogy ha elmegyünk a hagyatéki tárgyalásra, és ott van a testvérem és az unokatestvérem, és vagyunk ott 3-4-en, és egyébként mi egymás között tudjuk, hogy mit szeretnénk, mert mondjuk az unokatestvérem lakik abban az ingatlanban, és én soha nem szeretnék ott lakni, akkor egy jelképes, vagy egy kölcsönösen meghatározott megváltási árért megállapodhatunk ott a közjegyző előtt abban, hogy én megváltom, vagy ő megváltja az én tulajdon részemet, és ebben az esetben a közjegyző hagyatéki tárgyalás során ezt az osztályos egyességet közjegyzői okiratba foglalja, még a földhivatali bejegyzést is foganatosítani lehet vele, és ezzel egy teljesen megnyugtató és békés peren kívüli megállapodás tud születni az örökösök között. Tehát ha vita van abban a felek között, hogy most azt az ajándékot mivel kapta, osztályra bocsátási kötelezettsége anélkül, bele kell-e számítani a hagyatékba, vagy nem kell bele számítani, és meg tudnak állapodni végsősorban a közjegyző előtt abban, hogy akkor hogyan számolnak el egymás között, akkor azzal megspórolható a bírósági út, és én ezért ezt javasolnám mindenkinek.
0: Ez nagyon jó gondolat. Azt mondom, hogy ági vagyon. Sokan nem tudják, hogy mit jelent. Nagyon röviden beszéljünk egy picit arról, hogy mikor beszélhetünk ági vagyonról.
1: Az ági vagyon, ez a törvényes öröklési rendnek az egyik nagyon érdekes és kivételes esete. Abban az esetben merül fel, ha az örökhagyó hagyatékában úgynevezett ági vagyontárgy szerepel a hagyatékban meglévő többi származékos vagyontárgy között. Ez most kicsit bonyolultnak hangzik, de egyébként nem az. Az ági vagyon olyan vagyon ténylegesen, ami az örökhagyóra korábban valamelyik felmenőjétől, tehát az örökhagyó felmenőjétől, öröklés vagy ajándékozás útján hárult, illetve az örökhagyó testvérétől, vagy a testvére leszármazójától örökölte az örökhagyó, és már akkor is ági vagyontárgynak volt tekinthető. Az az alapelve az ági öröklésnek, hogy az ági vagyontárgy visszaszálljon arra a családi ágra, amelyről eredt. Erre például egy nagyon egyszerű iskola példát tudok mondani, hogy a nagypapától én ajándékba kaptam egy régi íróasztalt, ami már az ő ügyvédi irodájában is íróasztalként szolgált, és én leszármazó nélkül távozom, és ezért a házastársam örökölni ezt az íróasztalt. De a szüleim, édesapám még él, és ő bejelenti a közjegyzőnél, hogy neki ági vagyon iránti igénye van erre az íróasztalra. Nagyon fontos, hogy a közjegyző, a bíróság az ági vagyoni jelleget hivatalból nem veszi figyelembe, tehát mindig az ági örökösnek kell arra hivatkoznia, és meg kell indokolnia, hogy ez miért tekinthető ági vagyonnak, és ebben az esetben ezt figyelembe fogja venni az eljáró közjegyző vagy bíróság, és ezt vissza fog szállni az ági vagyon arra az ágra, ahonnan eredt.
0: Picit térjünk ki az illetékre, az örökösödési illetékre. Halljuk a hírekben, hogy nem kell fizetni, kell fizetni. Mikor van illetékfizetési kötelezettség?
1: Igen, hát ezért érdekes ez a jogtudomány, mert én mindig csak az aznap hatályos jogszabályra tudok ismertetést adni. A mai napon hatályos jogszabályok szerint, amennyiben az örökhagyó nem volt sem a testvérünk, sem az egyenesági rokonunk, tehát semmilyen hozzátartozói viszonyban nem álltunk, közeli hozzátartozói viszonyban nem álltunk vele, és nem lakástulajdonszerzésről, tehát nem lakástulajdon a hagyaték tárgya, abban az esetben az illeték általános mértéke 18%, ez elég magas. Viszont lakástulajdon esetén 9%-ra mérsékelte az illeték törvény ezt az illetéket. Abban az esetben viszont, hogyha az örökhagyó a örökös egyenesági rokona, és ide kell érteni az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is, vagy túlélő házastársa, vagy az örökhagyó testvére lesz az örökös, abban az esetben mentes az öröklési illeték alól ez a vagyontárgy, és akkor nem kell öröklési illetéket fizetni ezeknek a személyeknek.
0: Én azt gondolom, hogy sok hasznos információt kaptunk. Még azt kérdezném meg tőled így a utolsó mondatként, hogy mit javasolsz azoknak, akik most pont akár a műsor kapcsán elkezdenek abban gondolkodni, hogy akkor végrendelkeznek, vagy picit rendezik a vagyoni helyzetüket. Mit mondanál ilyen egy mondatos tanáccsal nekik?
1: Egy mondatban annyit tudok tanácsolni, hogy ha kétségük van bármilyen jogi kérdéssel kapcsolatosan, akkor bátorkodjanak jogi képviselőhöz, a lakóhelyükhöz legközelebb eső ügyvédhez elfáradni, és tanácsot kérni, ne ijedjenek meg, célszerű rászánni esetleg a konzultációs díjat is, mert a későbbiekben elég hosszú, kellemetlen és elég nagy költséggel járó jogvitákat tudunk elkerülni azzal, hogyha megfelelő formájú jóvégintézkedés születik adott esetben.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltál, köszönöm, hogy megosztottad velünk ezeket a hasznos tanácsokat.
1: Én is köszönöm szépen.
2: Mária Rádió.
3: Hírpercek.
4: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Pap és diakónus szentelést ünnepeltek Temesváron. Új Kolotkó miniszobor bukkant fel Budapest

0: egyébként. A régi ismeretség okán tegeződni fogunk vele, és őt arra kértük, hogy a szakmájáról, azoknak az érdekességeiről, és a legtöbb embert érintő, az ő betegkörének legfontosabb kérdéseit mondja el nekünk, illetve hallani fogunk az ő személyes életének néhány momentumáról, ami őt a gyógyításban segít, és ami neki erőt ad. Szeretettel köszöntelek, Mónika, a műsorba, és az első kérdésem mindjárt az lenne hozzád, hogy ha valaki beüti a Google keresőbe a nevedet, akkor rengeteg találat jön, és a legtöbb dolog az autizmussal kapcsolatos. Ha nincs ellenedre, beszéljünk most először erről a témakörről. Nagyon régóta van a köztudatban, a laikus köztudatban is, hogy van ilyen, hogy autizmus, de hogy igazából mi ez, arról az átlagembernek alig van fogalma. Kérlek, egy kicsit mesélj nekünk arról, hogy mi is ez tulajdonképpen.
1: Szeretettel köszöntelek, Gyula, és köszöntöm a hallgatókat is. Az autizmus spektrum zavar talán egy fogalmi tisztázás előjáróban. Az egy gyermekkori eredetű idegrendszer fejlődési zavar, tehát egy fejlődési zavar, az nagyon fontos, hogy nem egy pszichés megbetegedés. Azt nevezzük autizmusnak, amikor két tünet területen látunk tünet együttjárást. Az egyik terület ez a társas kommunikációs készségek területe, tehát amikor egy gyermek nem tud kölcsönösen kommunikálni, kölcsönös társas interakcióba lépni, nem tudja jól értelmezni és használni a metakommunikatív jelzéseket, értelmezzek alatt a mimikát nem érti, a szemkontaktust nem tartja, a térközt nem jól szabályozza, és hogy társul ehhez egy ilyen kapcsolatba lépési, kapcsolattartási elégtelenség vagy nehézség. Ez az egyik tünetterület, tehát a társas kommunikációs készségek nehézsége, de ez még önmagában nem autizmus. Akkor kezdünk gyanakodni, hogyha mindenhez a gondolkodás, a viselkedés, az érdeklődés, rugalmatlansága, beszűkült volt, a repetitív volt, a is társul. Tehát a két nagy tünetterület együttjárása az autizmus spektrum zavar.
0: Azt említetted, hogy ez egy spektrum, tehát ez azt jelenti, hogy nincs két egyforma autista, ha egyáltalán van olyan, hogy autista, mert mindegyiknek egy saját megjelenési formája van minden gyereknél, akit ez érintett. Mégis lehet elkülöníteni típusokat ezen belül? Régen hallottunk olyanról, hogy Asperger-szindróma, de most már úgy tűnik, hogy a szakma nem használja ezt a megjelölést. Lehet mondani, hogy az is például egyfajta autizmus, vagy milyen fajtái vannak?
1: Igen, hát eltávolodtunk ettől a fajtáktól, de azért nehézen ér, mert könnyítette részben a gondolkodás, de közben torzította is. Úgyhogy igen, 2013 óta, amióta az amerikai betegségosztályozási rendszerben, a DSM-ben eltöröltek minden korábbi kategóriát, és egyetlen definíció került, az autizmus spektrum zavar került meghatározásra. Ezzel azt akarták erősíteni, hogy akár enyhe az érintettség, akár súlyos, akár épértelmű, ad abszurdum zseni, vagy értelmi fogyatékos, a társas kommunikációs készségek eltérése és ez a rugalmatlan, repetitív működés, ez mindenhol ugyanaz a mag probléma van. És hogy attól spektrumzavar, hogy nagyon különböző súlyosság az érintettség, és a globális funkcionálás is. Az Asperger-szindrómát, igen, ezt így talán szerintem az amiatt lett leginkább ez az egész átgondolva, mert hogy az Asperger-szindróma kifejezés nagyon félrevitte az egész gondolkodást erről a tünetcsoportról, ugyanis azt társult hozzá, hogyha valaki Asperger-szindróma diagnózist kapsz, az minimum nagyon

0: okos, de inkább zseni, és hogy igazából inkább dicsőség, mint probléma ez a nehézség közben. Ők egy kifejezetten veszélyeztetett, vagy alcsoportja ennek a spektrumzavarnak, ugyanis ami valóban diagnosztikus kritérium volt korábban Aspergernél, hogy épértelmű legyen, és beszédfejlődési eltérése ne legyen. De az, hogy az autizmusban mennyire érintett, és a értelme milyen, ez két külön tengely, és ugye a két tengelynek a metszetében bárhová lehetett helyezni ezeket a gyerekeket, és valóban nagyon sok jó értelmű, okos, akár zseni gyermek is volt, viszont az jó értelmüknél fogva meg is érték a nehézségeiket, és innen már a veszélyeztetettségük jön. Tehát egy épértelmű kamasz, aki megéli a másságát, az járulékos vagy másodlagos problémákra kifejezetten veszélyeztetett lesz. Gondolok itt a szorongásra, később annak következményeként hangulati zavarokra.
1: Hogyha valaki érintett bármelyik alfajában vagy minőségében ennek a spektrumnak, az hogy derül ki? Aki autista, az autistának születik, vagy ez később alakul ki? És hogyha autistának születik valaki, akkor ez azt is jelenti, hogy a szülei génállományában ott van ennek valamiféle előzménye. Amit az ADHD-nál, figyelemzavarnál el tudunk mondani, hogy nagy valószínűséggel ADHD-s érintettség van a szülőknél is, ha a gyerek, az egyik gyerek legalább olyan. Hogy van ez az autizmusnál?
0: Alapvetően egy genetikailag meghatározott fejlődési zavarról van szó, tehát igen, a legtöbb esetben azt mondjuk, hogy ott van a szülői génekben, lehet, hogy sokkal enyhébb klinikai formában, jó funkcionálás mellett soha senki nem gondolt rá, de a gyermek diagnosztikája mentén sokszor rájönnek, vagy eszükbe jut, vagy felmérik a saját nehézségeiket is, hogy mivel küzdöttek, és mit küzdöttek le. Tehát igen, ott van, egy multigénes örökletességről van szó, sehol nem jár a tudomány még ennek a tisztázásában. Szerintem még nagyon messze vagyunk ettől, hogy pontosan tudjuk, hogy milyen genetikai eltérés okozza. Van azonban olyan is, hogy nincs ott a szülőkben, és egy úgynevezett pontmutáció révén jön létre, tehát ahogy a genetikai, akár más genetikai rendellenességek, tehát a DNS átírása közben történik a valami hiba, és hogy akkor egy teljesen ASD szempontjából, autizmus spektrum zavar szempontjából épp szülőknek születik autizmusban érintett gyermeke. Talán még az is kérdés volt, hogy igen, ez ott van az elejétől kezdve, ez annyira ott van, hogy intrauterin kutatásokkal olyat is láttak, hogy a koponya és az idegrendszer mérete más tempóban fejlődik, mint neurotipikus gyerekek esetében. A nehézség az, hogy a társas kommunikációs problémákról beszélünk, és ezek úgy igazán másfél éves kor környékén, vagy utána lesznek igazán láthatóvá. Éles szemű, nagyon érzékeny szülők sokszor kicsit súlyosabban érintett gyerekeknél jóval korábban észre tudják venni, vagy ha valakinek nem az első gyermeke születik autizmussal, de hogy inkább később, tehát a diagnosztikus kritériumok is olyanok, hogy kell hozzá már némi szociális érettségi szint, hogy látszódjon a különbség. És a másik pedig az, hogy az épértelműek, zárójelben mondom, akiket régebben a Asperger-szindrómásnak neveztünk, és jól funkcionálnak, azok nagyon sokszor az épp intellektusukkal, a jó értelmi képességükkel kompenzálni tudják ezeket a nehézségeket, és egy jó darabig nem lesz látványos. Tehát, hogy van, hogy az átlag egyébként 8 éves kor, hogy akkor kapnak az épértelműek diagnózist, vagy nem régiben ez volt. De hát nagyon sok kamaszt is látunk diagnosztizálódni, tehát kamaszkorban, és a gyermekpácienseinknek a szülei is nagyon gyakran csak felnőttként. Tehát ez egy igen tág spektrum, hogy ki, hogy mikor lesz ez látványos, hogy valaki autizmusban érintett.
1: Mit vesznek észre először a szülők? Gondolom az anyukák a legérzékenyebbek erre a dologra, és mikor gondolják azt, hogy segítséget kell kérni? Ez a dolog egyik része, a másik az, hogy mivel hát neurológiai fejlődésről van szó, miért nem a neurológusok foglalkoznak ezzel a problémakörrel, és miért a pszichiátria?
0: Mondom az elsőt, azt talán könnyebb megválaszolni. Én a két leggyakoribb tünet, amivel jönnek, vagy ami a szülőknek feltűnik, azok a dürohamok. Tehát mondhatjuk ilyen nagyon nagy rugalmatlan viselkedésnek a mindenféle formája, hogy nem lehet kibillenteni őket helyzetekből, extrém hisztiket produkálnak, szokták úgy is nevezni, hogy egy elhúzódó dac korszak. Tehát amikor oké, hogy 2 éves korban valami kis ellenkezés van, de hogy ez fönt marad sokkal tovább. Ez az egyik leggyakoribb. A másik pedig a beszéd és kommunikáció késése. A szülők általában beszédkésés, tehát hogy 3 éves és még nem beszél. Mi azért itt ilyenkor már rögtön hozzáveszünk a kommunikáció késését is, mert ez egy erős differenciáló tétel lesz, hogy oké, hogy nincsenek szavak, kommunikálni anélkül is lehet, és ez lesz a megfigyelésünknek a fő fókusza, hogy nem beszél, de kommunikál-e. És ha igen, akkor milyen szinten. Szóval hogy ez a két, a kiskorban, gyerekkorban ez a két leggyakoribb. Aztán egy kicsit később pedig a kortársak közti beilleszkedési zavar. Nagyon sokszor, amikor bullying áldozatává válik egy gyerek, tehát ez most már mondjuk az iskolás korról beszélek, tehát hogy ott valahogy nem azt keresünk valamit mögötte, hogy mi lehet. És hát ami mondjuk elég látványos, azt így az óvodás korban kifelejtettem, hogyha valami furcsa készsége van a gyereknek, amire egy darabig büszkék a szülők, hogy mondjuk 3 évesen számol és olvas, és nem tudom, ilyesmi extra dolgokat csinál, de hogy aztán egyre inkább megjelenik valami különleges, speciális érdeklődés, ami sem tematikájában, sem intenzitásában nem az életkorának megfelelő, és az azért egy idő után felszokott tűnni a szülőknek, tehát hogy még az olvasás, számolásnak nagyon örülnek, addig, hogyha mondjuk elkezd a gyerek a nem tudom, a ventilátorok iránt érdeklődni, vagy a madzagok, vagy nem tudom, tényleg elég extrém dolgok vannak, aminek nincs is sok értelme, akkor kezd azért feltűnni a szülőknek.

0: mi van a neurológusokkal?
1: Próbáltam elhatatni a figyelmedet. Nem tudom igazából, hogy miért nem. Talán egyrészt nem is gondolkodtam még rajta, most, hogyha hangosan gondolkodom, a gyerekpszichiátria maga sem egy nagyon idős szakma, tehát, hogy nem olyan nagyon régen vált le a felnőtt pszichiátriáról, tehát évtizedes távlatok ezek már, de azért mégse egy régi szakma, és maga az autizmus spektrum zavar sem. De hogy pontosan miért a gyerekpszichiáterek kezébe került a diagnosztika, arra ennél jobbat nem tudok, mint hogy hogy ez a késői az autizmusról való gondolkodás az is egy nem olyan nagyon régen megjelent dolog.
0: Tehát akkor ez azt jelenti, hogy igazából organikus eltérés nincs mögötte, vagy esetleg volnának olyan, mit tudom én, egy funkcionális MR, vagy valami, ami fel tudna tárni valami agyi terület érintettségét.
1: Igen, végül is a kérdésed, de segítesz is az előző megválaszoláshoz, nincsen jelenleg olyan biológiai marker, ami meghatározható. Tehát a diagnosztikában kifejezetten a viselkedés megfigyelésből diagnosztizálunk, ami hogy mondjam, kevésbé orvosi a szó ilyen szomatikus értelmében, tehát azok az orvosok, akik az MR-képhez, a laborleletekhez vannak szokva, azoktól sokszor távolabb is áll ez a fajta kicsit ilyen vékonyabb jég, ha innen nézem, akkor ilyen, ha onnan nézem, akkor olyan, tehát hogy ez a fajta működés, ez valószínűleg nem is annyira a neurológiai gondolkodás, tehát hogy jobban beleillik a pszichi szakmának a gondolkodás módjába.
0: Hogyha mondjuk egy szülőben felmerül az, hogy még nem tudja, hogy mi, csak érzi, hogy ez a gyerek nem olyan, mint amilyen egy gyerek szokott lenni adott korban, vagy nem egészen olyan, és jelentkezik, vagy elküldi a családorvos, vagy valamilyen módon a látókörötökbe kerül itt a Bethesda Kids-ben, tehát a korai fejlesztőben, akkor mi történik velük? Hogy néz ki egy vizsgálat? Én úgy tudom, hogy ilyen nagyon speciális módon, akár csoportban, akár családdal együtt, és hosszan, akár egy hétig is nézegetitek a dolgokat.
1: Ez így van. Annyiban nem speciális, hogy azért egy ilyen gyermekpszichiátriai kivizsgálásnak ez a fajta komplexitása, tehát hogy egy tím vizsgálja sokfajta végzettségű és gyakorlattal rendelkező szakember együttes munkája, és hogy ez több napon keresztül és kortárs csoportban, eddig még szerintem nem annyira speciális. Ami a Kids-ben különlegessé teszi szerintem, hogy egészen levittük a korhatár, tehát nagyon kicsi kortól, 2 éves kortól is már vizsgáljuk csoportban ezeket a gyerekeket, és hogy bent vannak a szülők. Ez viszont nem általános, részben az életkor miatt is, tehát nincs egy forszírozott leválasztás a szülőről, nem is elvárt még, hogy feltétlenül el tudják engedni, és ezáltal egy nagyon nagy pluszt ad a vizsgálathoz, hogy az anya gyerek vagy szülő-gyerek kapcsolatot, interakciókat is vizsgáljuk. Ami még a Kids különlegessége, hogy nagyon sokan vagyunk ezen a vizsgálóhéten szakemberek, nagyon sok mindent figyelünk, észlelünk, és nagyon sok időt töltünk azzal, hogy a különböző vizsgáló szintereken lévő információkat valami egységes egészé gyúrjuk össze, tehát hogy még akkor is, hogyha a gyerek teljesen más képet mutat a kétszemélyes vizsgálati helyzetben, mint a csoportosban, ad abszurdum a folyosón, mert hogy még azt is látjuk, ha más nem az asszisztensünk, hogy elmenőben hogy viselkedik a gyermek, és hogy ez is bekerül az összképbe, vagy a gondolkodásba. Szóval hogy ezeket így addig gyúrjuk, és próbáljuk értelmezni, amíg valami koherens egészé össze nem áll, és azt gondolom, hogy ez a nagyon sok szakmai tudás, energia, igényesség, ez különlegessé teszi valóban. A fő kivizsgálási szintér az a csoportos vizsgálat, ugye társas kommunikációs készségeknek a fejlődését vizsgáljuk, tehát hogy ezt azért nem ugyanaz, vagy hát muszáj csoportban is látni. Ez egy játékos, nagyon jól kidolgozott, és egy szuper mindenféle készségterületre készségterületet megprovokáló, vizsgáló, vagy játéksorozat inkább, úgy mondanám. És akkor ebből a helyzetből visszük ki kétszemélyes vizsgálatra, gyógypedagógiai vizsgálat is tud történni, ahol fejlődési skálát is fel tudunk venni, az autizmusra specifikus vizsgáló eljárást is meg tudjuk csinálni, logopédus is része a tímnek, és természetesen gyermekgyógyász is. Tehát, hogy tényleg egy igazán komplex tím beszigorcső alá a gyermeket.
0: Egy kicsit még ennél is részletesebben érdeklődnék ez iránt, hogy elképzelem magamban, hogy szülőként megérkezünk a feleségemmel, meg a pici babánkkal, a gyerekünkkel, a kisdedünkkel az első alkalomra, és akkor ülünk egy nagyobb szobában, és gondolom körben ülnek. Csak most elképzelem a helyzetet, ez a sok szakember, akit te említettél, meg még esetleg más család is van ott, ezt nem tudom. És akkor ugye van egy nagy szőnyeg, a gyerekek oda be vannak rakva középre, vagy a szülő ölében, karjában, ahogy ki oldódik a helyzetben. És akkor feladathelyzetbe hozzátok őket? Vagy hogy kell elképzelni ezt, hogy az ember levesse az izgalmát, hogy akkor most mi fog történni, jaj, a gyerekem jól viselkedjen, stb. Tehát hogy zajlik ez az egész hangulat, átalakítás, és a valóságos adatok begyűjtésének a lehetősége a műtermékek nélkül?
1: Igen, valóban itt mindenki azért nagy szorongással lép be ebbe a helyzetbe, a gyerekek is sokszor, a szülők meg pláne. Szóval igen, egy nagy szobánk van egy gyönyörű épületben, ahová előzetes egyeztetés és mindenféle információ elküldése után érkeznek a szülők, tehát egy nagyon komoly háttérgárda dolgozik ezen, hogy minden kérdésre választ kapjanak a szülők előre. A zeneterapeuta vezeti ezeket a foglalkozásokat, a székek körben vannak, a teremben egy nagy szőnyeg van középen, a gyerekek a szülők ölében ülnek eleinte, és nagyon gyakran vannak ilyen tájékoztató egy-két mondat, pontosan a szorongás csökkentése véget, hogy ez mindenkinek tiszta legyen, hogy mi zajlik. Ezt a gyerekek sokszor nem bírják. Nem sokáig bírják ezt a szülőknek szóló tájékoztatást, úgyhogy nagyon gyorsan bevonja a kolléganőnk mindenféle játékokba, villanykapcsolgatás, szóval egy ilyen apróság, hogy ki segít nekem felkapcsolni a villanyt, és akkor ebből az éles gyógypedagógus szemek rögtön nézik, általában 8 gyereket hívunk egyszerre, hogy melyik gyerek, aki meg sem mozdul, aki elsőnek megy, aki fölveszi a szemkontaktust, aki földöki. Szóval, hogy minden pillanat ennek a néhány órás vizsgálatnak egy ilyen igazi tárháza a tüneteknek, meg a viselkedésnek. És akkor utána egy ilyen visszatérő ritussal köszönti is egyesével őket, ez egy kis gyertya, egy kis dalocska, és hogy ritualizálva van igazából az egész nap. Nagyon hamar megtanítjuk nekik, hogy egy csilingelés jelzi a tevékenységváltást, arra felfigyelnek, arra tudják, hogy mi a nap végét jelző zárótánc, és már egy-két nap alatt ezek a kapaszkodók, ezek a rituálék nagyon sokat csökkentenek a szorongáson, és ennek mentén egyébként sokszor harmadik napra látjuk, vagy a hét közepére látjuk az igazi viselkedést, tehát amikor a szorongás alól felszabadul a gyerek, és úgy tényleg meglátjuk, hogy mi van belül, ilyen impulzívabb gyerekeknél szokta egyik kolléganőnk úgy nevezni, hogy addigra engedik ki a kismalacot. Szóval, hogy amikor a szorongás oldódik, akkor úgy előjön az igazi énjük, de hogy ez a több nap, meg hogy ott vannak a szülők, ez erre teret ad.
0: A szülők hogy bírják ezeket az alkalmakat? Mert gondolom, hogy ők egyrészt próbálják értelmileg is feldolgozni a történéseket, meg ők maguk is megfigyeléseket tenni más gyerekekről, szakemberekről. Van-e olyan, hogy esetleg lemorzsolódnak közben, vagy előfordult-e már ilyen, vagy pedig ennek van egy olyan íve, amiben kifejezetten várják, hogy jussunk végig a folyamaton, hogy akkor most tudjuk meg, hogy mi van igazából.
1: Hát a szülők itt tényleg egy igazi, szerintem egy ilyen érzelmi hullámvasút is, gondolt valamit a gyerekéről, és akkor bekerül egy teljesen új csoportba, ahol lesz, lehet, hogy nála sokkal súlyosabb gyerek, meg sokkal ügyesebb is, szóval sokféle szülői megélés van. A lemorzsolódás az annak mentén szokott lenni, hogyha ha egy gyerekköt nagyon súlyos, és ad abszurdum, mi nem mértük fel elég jól a triázsolás során, tehát amikor így beosztottuk, hogy ki és mikor hogy vizsgálja, hogy talán felesleges volt mondjuk azt a szülőt, meg azt a gyereket kitenni egy olyan helyzetnek, ami túl nehéz neki, és túl sok frusztrációt jelent, tehát ilyen helyzetekben van, és hogyha ezt a szülő is, tehát hogyha mondjuk folyamatosan sír a gyerek, és nem lehet bent tartani a vizsgálószobában, és hogy tényleg nagyon megterhelő leginkább nekik nyilván ez a kétségbeesett helyzet. Tehát ez szokott lenni a lemorzsolódás. Egyébként szerintem nagyon kíváncsiak a szülők, egyrészt nagyon sokat várnak, mert hosszú a várólista. Ha már itt vannak, akkor szeretnék, és én szerintem érzik azt is, hogy egy igazi, komoly, nagy tím figyel rájuk. Aztán van olyan szülő, akit ez beszorongatja, és folyton kitekinget a megfigyelőkre, hogy vajon jól viselkedik-e ő is, meg a gyerek is. De azért a legtöbb szülő ezt ugye el tudják, egy idő után el tudják engedni, hogy ott 10 ember jegyzetel bőszen, és hogy ők is gorcső alatt vannak. Náluk is van az az oldódás, hogy pár nap alatt. Aztán ami még izgi szokott lenni, hogy van, hogy azt kérjük, hogy a második, harmadik napon ne az anyával jöjjön a gyerek, hanem az apával, tehát hogy mindenféle kapcsolatban lássuk őket, úgyhogy nagyon izgalmas, és nekünk is egy kifejezett élmény, egy feltöltődés, hogy így ennyire komplex módon rálátni egy család működésére, és összerakni, hogy mi van a gyerek viselkedési tüneteinek hátterében.
0: Ha már szóba hoztad, van különbség a között, ahogy az anyukák megélik a feltételezett diagnózist, ami esetleg vár rájuk, vagy valami más fog elhangzani, meg ahogy az apukák viszonyulnak ehhez a dologhoz. Van-e a szülőpár, szülőfelek között gondolkodási különbség? Ezt azért kérdezem, mert itt nálunk az ADHD-ban azt látjuk, hogy persze ez egy más karakterű fejlődési dolog, hogy az apukák ezt lazábban veszik, tehát nem látnak bele sokszor olyan problémát, amit az anyukák viszont nagyon számon tartanak.
1: Van, azért alapvetően ez a zöme, hogy az anyukák érzékenyebben, vagy előbb veszik, vagy aggódóbbak, és hogy nyilván ilyen is van, hogy túl aggódják, és semmi baja nincs a gyereknek, és az apukák meg lazábbak, de vannak kivételek, tehát vannak azért ilyen, kicsit ilyen női attribútumokkal rendelkező férfiak érzékenyebbek, amikor pont fordítva van a pár. Mi azért szeretjük egyébként, és a visszajelzésre mindig bíztatjuk az anyukákat, hogy legalább a visszajelzésre legyen ott az apa is, és mindig megkérdezzük. Szeretünk úgy leülni velük, hogy mind a ketten ott legyenek, pont amiatt, hogy ezt a közös látásmódot segítsünk kialakítani, és hogy amiatt ezt, amit azért korábban említettem, hogy ilyen különlegesség, hogy bent vannak a szülők a vizsgálaton, hogy talán az elfogadás attól könnyebb, hogy van egy közös élmény, amiben én is benne voltam, ők is benne voltak, és arra vissza lehet utalni, hogy ott mi történt, vagy talán úgy jobban megértik, hogy nem csak, nem tudom, történt egy órás beszélgetés, ránéztek a gyerekre, és aztán puf, rávágtak egy diagnózist, hanem hogy itt ezt meg tudjuk beszélni, hogy miért gondoljuk, vagy miért úgy látjuk, és hogy nagyon sokszor ez a nagyon-nagyon hárítják a szülők, akár az autizmus, bele az autizmus diagnózisát, és aztán ezen a visszajelzésen akkor többször megéltem azt, hogy ott valami így meg összeáll bennük, és akkor kezdik el mondani a tünetek zömét, amit addig visszatartottak. Mi persze a részben vagy egészben azért láttunk ezt-azt, de hogy valahogy a szülői megélés akkor érkezik meg, amikor megértik, hogy mit nézegettünk, mit vizsgáltunk.

0: sor, van ez a nagy tömeg, és hát nyilvánvalóan, hogy mondjuk a 8 gyerekről rengeteg, meg a családról, meg a dinamikáról gyűjtöttetek rengeteg adatot, sok szakember, hogy kerül ez egy rendszerbe, és hogy csatolódik vissza, mondtad, hogy van visszajelzés, de mi történik a visszajelzés és a diagnosztikus hét között, hogy kerül ez a sok adat egy elolvasható papírlapra?
1: Ezt annyiban pontosítok, hogy pont emiatt, hogy legyen idő, mert ez egy nagyon munkaigényes dolog, ezek nem ritkán 4-5 oldalas teleírt zárójelentések, tehát A4-es oldalak. A gyerekeket a szülőkkel együtt 3 napig várjuk, a 4. napon visszajelzünk a szülőknek. Ott még nincs kész az írott vélemény, de a 3 vizsgálati nap tím megbeszélése alapján a diagnózis megszületik, és ezeket az élményeinket, tapasztalatainkat, javaslatainkat megosztjuk a szülőkkel. Ez amiatt lett egy ilyen nagyon jól bevált forma, mert hogy sokszor, hogy mit írjunk javaslatnak, az ebben a visszajelzésben is formálódik. Tehát, hogy nem egy olyan zárójelentést kap a szülő, hogy előtte nem látta az orvost, meg el se tudta érni, vagy nem tudott senkivel beszélni, hanem ezen a friss élményt, a friss közös emlékeket, ezt így felidézzük, és hogy értelmezzük a szülőknek, hogy miért ezt gondoljuk, és hogy igyekszünk, nyilván ez egy fél óra per szülő pár, szóval, hogy nagyon, nagyon rövid idő, de hogy mégis az előző napi beszélgetéseknek egy ilyen szerves folytatása, és itt azt gondolom, hogy a diagnózis elfogadásában, megértésében talán ez sokat segít, és hogy aztán majd együtt tudjon működni a szülő. A megírás az a következő napoknak a feladata, és akkor a tímben a gyerekpszichiáter az, aki összerendezi ezt egy ilyen koherens egészé, de a gyerekgyógyász is ír, a gyógypedagógus, van olyan kollega, aki a csoportos viselkedésről ír véleményt. Szóval, hogy ez mind az egész lesz egy egészé, és hogy én azt gondolom, hogy szülőként nagyon jó lehet egy ilyet olvasni, még akkor is, ha esetleg nehéz a vége, a következtetés, hogy mi a diagnózis, de hogy nagyon sokszor jelzik azt vissza, hogy az így egészen megrendülnek, hogy 3 nap alatt hogy megismerjük a gyermeküket. Tehát, hogy az tényleg érződik benne, hogy itt minden kis mozdulatot egy valami keretben értelmezünk, és ezt én azt gondolom, hogy elég szép formában le is írjuk.
0: Hogyha mégis az a diagnózis, hogy autizmus, és vagy annak valamilyen formája, ez nyilván cizellában, az hogy látjátok, milyen érzelmi reakciót vált ki? Hárítás inkább, vagy egy összeesés, vagy depresszióba zuhanás, vagy mi történik ilyenkor? Hát mindenképpen egy krízis állapot lehet, tehát, mert ugye minden szülőnek az a kérdés, hogy na jó, de mi van aztán? Tehát hogy lesz, mi lesz ezzel a gyerekkel? Hogy fog ő élni? Mit fogunk mi ezt tudni hozzátenni?
1: Most sok minden volt ebben a kérdésben. Talán az egyik az, hogy nagyon széles spektrumon mozognak a szülők is, tehát hogy a hárító és az ordas nagy tüneteket nem észrevevő szülőtől az olyan szülőig, ahol nyomokban sem tartalmaz autizmust a gyermek, és hogy a szülő mégis azzal jön, hogy ő mindenki, és attól lesz csalódott, hogy nem kap diagnózist. Szóval, hogy tényleg szélsőségeset látunk. Itt talán a kids vizsgáló héten az egyszerű, hogy azért a 3 nap alatt ezt már fölmérjük, vagy tisztában vagyunk azzal, hogy a szülő ezen a spektrumon hol mozog. De hogy talán ahhoz a kérdéshez, hogy ha autizmus diagnózis, és jön esetleg a kétségbeesés, vagy a bizonytalanság, hogy merre tovább. Én azt gondolom, hogy van egy nagyon jól bejáratott, legalábbis ebben a korai diagnosztikában egy jól bejáratott javaslati körünk. Egyrészt a kidsben nagyon sok gyereket el tudnak látni. Van egy jól működő szülőcsoport, ahova az első kétségbeesés kérdéseivel lehet fordulni. Van nagyon sok alapítványi ellátás, tehát hogy van egy csomag, amivel el tudjuk indítani a szülőket, aztán ezt egy év múlva az orvos kontrollálja is, tehát hogy elkapták-e a fonalat, rajta vannak-e a rendszeren, tehát hogy ilyen szempontból szerintem tudunk mit mondani. A nagyon hosszú távú kérdéseket próbáljuk így kicsit még így tompítani, hogy nem tényleg ez a mindennapnak megvan a maga feladata. Én azt gondolom, hogy ebben kifejezetten. És ehhez van egy történetem egyébként, hogyha így beleférsz, hogy tényleg azzal kell foglalkozni, ami annak az időszaknak a problematikája, de szinte minden második szülőpár felteszi a kérdést, és mi lesz, és a jövő, tehát hogy nagyon szorongatja őket már így rögtön az elején, de hogy nem biztos, hogy elviselhető az elején, és nem is vagyunk jó sok, tehát nem feltétlenül tudjuk megmondani, hogy abból a gyerekből önálló lesz, vagy nem. Nyilván van egy-két támpont, amire támaszkodhatunk, de hogy az élményem az, hogy én még gyógypedagógusként dolgoztam egy alapítványnál, autizmusban érintett gyerekek fejlesztésével foglalkoztunk, hozzám kicsi gyerekek jártak, óvisok, de a kollégám foglalkozott más serdülőkkel, és volt egy igazi, neki még Asperger-szindróma diagnózisa volt, egy nagyfiú, akin már nagyon látszódott. Pedig gyerekként ő is olyan kis bájos, szabályos pofiú kisgyerek volt, de aztán kamaszkorára valahogy ez így megváltozott, és folyoson vártak a gyerekeknek a szülei, a kis óvisoknak, akik még szépek és okosak, és akkor megjelent ez a nagy fiú télvíz idején, zokni nélkül a cipőjében, és szóval az egész viselkedésén úgy látszott, miközben egy igazi zseni volt, és én sose felejtem el ott a szülőknek azt a döbbent pillantását. Nyilván sejtették, hogy egy ilyen hasonló diagnózissal rendelkező kamaszt látnak, de hogy ez valahogy az ő képzeletükben ez még vagy a terhelhetőségükben nem volt benne, és én akkor arra jutottam, hogy ezt így nem is baj, ha nem látják, és nem is kell még, fel fognak nőni ezekhez a feladatokhoz, és hogy minden életkor hozza majd a maga kihívásait, és hogy majd szépen ezen haladnak, meg erősödnek, meg megkapják majd idővel azt a támogatást, ami akkor kell, de hogy ez a diagnózis közlésének a pillanatában

0: csomag, amivel megkínáljátok a szülőket, a családot, hogy mi a teendő, mik a lehetőségek, de mi a prognózis? Tehát említetted, hogy mindig a közeli napokra kell nézni, és nem az egész élettávot végig, de azért felmerülete szülőben a kérdés, hogy fog az én gyerekem, tudom én, érettségizni, leszek-e az esküvőjén, lesz-e tőle unokám, helyt fog-e állni, lesz-e állása, hogy fog önállóan működni, tehát hogy mi a tapasztalat. Nem tudom, mióta csináljátok, vagy van-e hosszmetszetét kép arról, hogy elkezdtétek valakivel nagyon kicsin, és mondjuk most már akár már felnőtt is, vagy nem tudom, hogy van-e olyan korú gondozottatok, és akkor hogy válik ő be?
1: Igen, attól nehéz a válasz, hogy ezt a nagyon sok tengelyen mozog a későbbi funkcionálás, tehát függ a nyelvi készségeitől, az intellektuális készségeitől, az autizmus spektrumon belüli érintettségtől, tehát hogy mennyire súlyosan érintett. Nagyon függ egyébként a környezetétől, az, hogy milyen, most gondolok itt elsősorban a családra, tehát hogy milyen támogatást, milyen elfogadást kapott, mert az elfogadás kell ahhoz, hogy fejlesszék, tehát hogy ne a homokba dugják a fejüket a szülők, de az is, hogy milyen az iskolai környezete, tehát hogy volt-e akkora szerencséje, hogy olyan tanítónénie volt, vagy olyan osztálytárs, és szóval nagyon-nagyon sok változós a történet. Azt tudom mondani, hogy amióta autizmus spektrum zavarban gondolkodunk, és nagyon ki van szélesítve ez a spektrum, azért nagyon sok, vagy egyre több épértelmű, magasan funkcionáló autizmusban érintett gyermek kerül diagnosztizálásra, akiknek minden esélyük megvan arra, hogy önálló felnőttek legyenek, és akkor lehet, hogy egy kicsit ilyen bakafántosabb felnőttek lesznek, vagy kicsit inkább olyan munka felé fognak orientálódni, ami nem igényli a nagy szociális együttműködést, vagy nem igényel olyan jó mentalizáló képességet.
0: Bocsánat, ne felejtsd, de itt eszembe jutott egy ilyen városi legenda, ami valószínűleg vicc, de hogy az informatikusok között rengeteg autisztikus személyiség van. Ez igaz, lehet-e vajon?
1: Elképzelhető. Én azt gondolom, hogy igen, mert hogy az informatika az olyan, hogy tehát ugye hogyha ott lenyomom az egyik billentyűt, az mindig ugyanaz lesz. Tehát egy betűt, ha lenyomok egy gépen, míg a társas helyzet pedig olyan, hogy az óvodás kisfiú meghúzza előtt álló cofos kislány Szofiát, az egyik nap hátrafordul és rámosolyog, és nem tudom, elszalad vele játszani, másik nap ugyanezt megcsinálja, és a kislány ad egy maflást neki. Szóval, hogy az egy bizonytalan helyzet. Ehhez képest ami matematika, ami komputálás, ami számítógép, ami informatika, az ennél sokkal exaktabb tudomány, vagy működés, vagy reakció, és hogy az egy biztonságosabb. Tehát, hogy ilyen szempontból azt gondolom, hogy igen. Szóval, hogy igen, ezek olyan pályák, amik nekik jobban állnak, míg a mentalizálást igénylő, ezt a fogalom azt jelenti, hogy a pszichiátria előszeretettel használja, meg sokat van kézen közön, szóval, hogy a másik embernek gondolatot, vélekedést tulajdonítok. Ez egy automatikusan működő készségünk, amit nem tanulunk 4 éves kor környékére, ha ránézek a másikra, akkor úgy valami sejtésem van, hogy mi játszódik le benne, mit gondol, mit érez, és ehhez képest nagyon jól vagy tudom igazítani a saját viselkedésemet, és ha jól mentalizálom a másikat, tehát hogy jól el tudom képzelni, hogy ő miben van, ahhoz jól alkalmazkodok, akkor az lesz a megélés velem, hogy velem jó együttműködni. És nagyon sok pályához kell egyébként egy jó mentalizáló képesség. A pszichológusok ezzel dolgoznak, hogy mentalizálnak, ők ugye tükröt tartanak, azt jelzik vissza, hogy az a fegyverük, hogy azt is visszajelzik, amit a páciensük, kliensük nem is tud magáról, de hogy ő pontosan megfogalmazza. De nagyon jól kell mentalizálnia szerintem egy marketing szakembernek, a politikusnak, a nagypályás gazdasági vezetőknek, szóval, hogy így, akiknek kettővel előbb kell járni a gondolatának, hogy mit gondolhat a másik, de hogy egyébként a kettő között meg hát óriási széles a skála, tehát, hogy ezért el lehet ketyegni jól mentalizáló képesség nélkül is. A hétköznapi életben azt mondom, hogy sokkal könnyebb azokkal, akik jól mentalizálnak, mert az olyan jó, hogyha kitalálják, hogy mi van a fejemben, és nem muszáj mondanom. Pláne, ha az ember nincs jól, mondjuk, akkor jön igazán jól az, hogy valaki jól mentalizál engem.
0: Ez nem fejleszthető, nem tanítható, vagy nincsen olyan módszer, amivel meg lehet tanítani azt, hogy gondolkodjon egy picit a más fejével, vagy érezze azt, amit ő. Ez egyik kérdés. A másik, hogy hát nyilván kisgyerekkorban szóba se jön, de van ennek valami gyógyszere, vagy van gyógyszer kombináció, tabletta, vagy kapszula, amit be lehet venni, és akkor valamilyen tüneten az javít, és egyáltalán lehet ettől várni valami.
1: A mentalizáció fejlesztése, azt még egyébként nem így szoktuk hívni, hanem szociális készség fejlesztése, és ez igen, van nagyon jól kidolgozott módszertana, gyakorlatilag házilag is csinálhatjuk. Én a szülőknek mindig elmondom, hogy mert szokták kérdezni, hogy oké, de mit csináljak én? És én azt szoktam mondani, hogy a mentalizálás az, hogy egy helyzetet, amit ez a kisgyerek nem ért, azt, amikor már nem ég a ház, akkor szépen lassan elmagyarázzuk neki, hogy tudod, amikor te ezt csináltad, és akkor a kisöcséd, és azt azért érezte, és azért gondolta, és azért így viselkedett, és hogy lehetne ezt máshogy megoldani. Tehát, hogy ezeket a hétköznapi helyzeteket, konfliktusokat, ami adódik, amiben benne vannak, amit ők tudnak értelmezni, a gyerek meg nem tud, hogy ezeket valahogy így lelassítani, és így didaktikusan gyakorlatilag megtanítani, hogy itt mi zajlik közöttünk. És egyébként ezt jó IQ-jú autizmusban érintettek, maguk is csinálják egyébként, csak hogy mivel ezt így nekik is le kell lassítani, és ettől lesz olyan a jól, magasan funkcionáló, autizmusban érintett, társadalomban beilleszkedett felnőtteknek a viselkedése kicsit olyan döcögősebb, hogy olyan, mint hogyha a szoftvert le kéne futtatni, hogy most itt mi is történik, és akkor hogy is reagálják, tehát hogy ez nem jön zsigerből, de ez tanítható. Ez egyértelműen tanítható. A másik kérdés a gyógyszer. Az autizmusnak egyértelműen nincsen gyógyszere. Ami gyógyszeres kezelés szóba jön, az a társuló problémák, tehát amik még fenn állhatnak, mert sajnos az autizmussal nagyon gyakran együtt jár, az ADHD, tehát figyelemzavar, hiperaktivitás is együtt jár, akkor 6 éves kor után, esetleg ha ez súlyos, akkor szóba jön annak a gyógyszeres kezelése. Nagyon súlyos viselkedés problémában, hogyha agresszív viselkedés van, másokat vagy önmagát veszélyezteti, akkor sajnos erre is egy idő után, ha viselkedés terápiával nem tudjuk kezelni, akkor gyógyszer szóba jön, és aztán később már kamaszkortól fölfelé a társuló szekundár szorongás depresszió mentén jön szóba gyógyszer.
0: Ez lett volna a következő kérdésem, hogy vannak-e társuló betegségek, illetve hát érintettség, de akkor ezeket most hallottuk. Hogyha az ember, egy laikus tudja, hogy az ő környezetében él egy olyan család, akiket vagy közelebbről, vagy távolabbról ismer, ahol autizmussal érintett gyerek él, vagy gyerekek élnek, van-e valami jó tanács, hogy hogyan kell viselkednünk, vagy inkább úgy kérdezem, hogy mi az, amit szabad és nem szabad csinálnunk, amivel elkerülhetünk helyzeteket a belük való érintkezésben, most nem is annyira a családra, hanem konkrétan az autizmusban érintett személyre gondolok. Vagy esetleg a pedagógusoknak szoktatok-e ötleteket adni, hogy milyen helyzetekkel tudnak megelőzni egy nehezebb helyzetet?
1: Ami fontos, hogy az ő... Egyrészt, hogy vizuálisan gondolkozók, tehát hogyha most pedagógusról gondolkozunk, vagy ilyen iskolai, óvodai helyzetről, tehát hogy minél több, minél egyértelműbb, meg átláthatóbb, érthetőbb legyen a helyzet a számukra, ezt a szakirodalom úgy hívja, hogy protetikus környezet, tehát amikor kiszámíthatóvá és bejósolhatóvá teszem, és ezt egész magas szintre lehet fokozni. Ez a... mikor nagyon láthatóan színkódokkal, később írással, vagy bármivel minden jelölve van, tehát hogy minek hol van a helye, óvodában ez lehet egy ilyen színkódos egyeztetés, hogy melyik ilyen Montessori óvodában láttam, tehát hogy pontosan megvan a társas játékon egy kis rózsaszín pötty, és a rózsaszín pötty a polcon, és akkor tudja a gyerkőc, hogy ott van a helye, és hogy nem kell hozzá segítséget kérni. Tehát ott olyanokban kell gondolkodni, hogy minél érthetőbb. Ne kelljen kérdeznem, mint egy ilyen banális példa, hogy az IKEA-ban egy útvesztő az egész, de szépen ott fel van festve a csík, amerre menni kell, és nem kell 20 méterenként megkérdezni valakit, hogy jó felé megyek-e. Tehát valahogy ilyesmi a protetikus környezet, hogy úgy ki van párnázva mindenféle vizuális eszközökkel. Tehát, hogy, és egyébként egy általános iskola ettől egész jó, nagyon sok ilyet használ. Van órarend, van csengetésrend, van ülésrend, tehát, hogy jutalomtábla a viselkedésre különböző színkódokat, tehát olyan nagyon egyértelművé van téve, hogy ha a szó el is száll, mert gyorsan elmondja a tanítónéni, hogy nem tudom, mit csinálják, de hogy mégis ott van annak a vizuális nyoma. Ez egy nagyon fontos dolog. Ami még eszembe jutott először, még csak ilyen családokban gondolkodtam, aztán pontosítottad, vagy vitted ilyen iskolai felé, hogy nagyon sok gyerek, erről talán még nem esett szó, szenzorosan érzékeny. Tehát, hogy a külvilág ingereit akármelyik csatornán rosszul dolgozzák fel, ez lehet túlérzékenység is, meg alulérzékelés is. Ha túlérzékenyek, akkor nagyon nem viselik az érintést, a túl nagy zajt, a hirtelen fényváltozásokat, a szoros ruhát, az ölelés, szóval, hogy ezekre a szagokat tényleg egész extrém példák vannak, hogy egy gyerek nem tudták a nagymamához elvinni, mert a nagymama egy régi ódon naftalin szagú lakásban lakott, és képtelen volt bemenni a gyerek, és hogy ezek tényleg nem hisztik. Szóval az ő idegrendszerüknek az igazi alapja az egy ingerfeldolgozási probléma.
0: Elég sokat foglalkoztunk a te fő területeddel, de azért te egy ifjúság és gyerek pszichiáter vagy, és gondolom, hogy nem csak az autizmus spektrumból kerülnek ki a pácienseid. Egyrészt hogy alakult az, hogy most ez a területhez kerültél egész közel? Másfelől, hogy mivel szeretsz inkább foglalkozni? Vagy milyen kirándulásokat teszel a szakma nagyobb területein?
1: Azért leginkább ezzel szeretek foglalkozni, tehát nem véletlenül ez az én játszóterem. Egy picit ebbe már így az élettörténetem is belekúszik, hogy ez hogy alakult, hogy én gyesen voltam a második gyermekemmel, amikor így valahogy felvetődött az, hogy tovább orvosként, addig én bár már elég sok éves volt a diplomám, de néhány évet eltöltöttem a gyógyszeriparban, aztán gyesen, és fenyegetett az, hogy nem tudok visszamenni az orvosi pályára, hogyha még egy gyermeket vállalunk, de ennek ellenére vállaltunk egy harmadik gyermeket, és akkor ott egy döntés volt, hogy hát akkor lehet, hogy én sosem leszek orvos. Viszont volt egy olyan lehetőség, azokban ez a 2000-es évek eleje, talán az első Orbán kormánynak volt az egyik döntése, hogy a gyesen lévő kismamák másoddiplomát állami finanszírozásban megszerezhetnek, és én hát szóval tényleg így felütöttem a továbbtanulási tájékoztatót, hogy mit csináljak, és persze nem igaz, hogy ott nyílt ki, de valahogy azt gondoltam, hogy a gyógypedagógiai főiskola az úgy jól fogja ezt ötvözni, hogy milyen jó lesz, hogy nekem van egy ilyen előzetes tudásom, és jelentkeztem, és fel is vettek, és gyógypedagógus is lettem, ami persze ott sok minden hatásért, és nagyon sok minden inkább megkérdőjeleződött bennem, vagy elbizonytalanodtam, hogy mit is akarok, de hogy összességében azért adott egy ilyen nagyon széles kitekintést, és egy új perspektívát sok mindenhez, egy ilyen igazi segítő attitűdöt, amit azért az orvosi egyetemen ugye nem szedünk össze, tehát ezt azért így a munkában, itt a főiskolán igen, meg a gyakorlatok alatt. És arra jó volt a főiskola mindenképpen, hogy nekem a végére összeállt, hogy a gyerekpszichiátria a két végzettségemnek a meccés pontja, és annak is a főleg a kiskori fejlődési zavaró kérdéskör. És elég hosszú út volt, akkor évekig aztán gyógypedagógusként dolgoztam, de hogy a végén ez akadály elhárult, hogy régen végeztem, és akkor nem lettek már orvos, ezt egy újabb ilyen törvény eltörölte, és így lehetőséget kaptunk. Elég sokan azok, akik ilyen sorstársaim, hogy sokáig távol voltunk az orvosi pályától, hogy ilyen túl a gyerekes éveken, akár még egy diplomával felvértezve, de visszakerültünk a 40-es éveink elején az orvosi pályára. És akkor valahogy nekem ez így nem is volt kérdés, hogy az autizmus, mivel akkor én már gyógypedagógusként évekig dolgoztam autizmusban érintett gyerekekkel, meg a családjaikkal, úgyhogy így lett nekem ez a szerelem, és azt gondolom, hogy az a 4 év, amit gyógypedagógusként dolgoztam velük, az egy ilyen, szóval így, hát mint ahogy, szóval 4 év gyakorlatot 4 év gyakorlattal lehet felszedni, tehát hogy az egy ilyen el nem múló, nem tudom, szerelem maradt, nem volt könnyű, egy alapítványt hoztunk létre, és aznak küzdöttünk mindenféle jogi, gazdasági részével, de hogy szakmailag egy igazi hőskor volt, úgyhogy nagyon, és megalapozta nekem ezt a késői szakmai identitás megtalálásomat, úgyhogy így lett az autizmus az én nagy szerelmem. Ami közben alakult, az azért az, hogy nyilván egy állami ellátás kereteiben dolgozom, tehát hogy azért nem úgy működünk, hogy na, akkor én csak ezzel, és hogy nekem, én vallom is, hogy ez nem feltétlenül jó, tehát egyrészt kiégés prevencióként is jó mással is foglalkozni. Ezen felül, amikor a kamaszok rossz személyiségszerveződés felé menő kamaszokkal foglalkozunk, és hogy igazából az ő működésüket látjuk, nekem az nagyon-nagyon sokat tágította megint csak ezen a látószögön, és hogy azt gondolom, hogy finomította a korai autizmus diagnosztikámat is. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy úgy távolabbra meg szélesebben lát az ember, hogyha többfajta korképpel foglalkozik. Nem csak egy, ez az én hitvallásom, úgyhogy mindenféle, tehát az ambulancián ugye mindenféle beteggel foglalkozunk, azért a szerelem az autizmus maradt, de tehát szorongás, anorexia, evészavarok, szóval sok minden más is van, nagykorképek, ADHD, szóval nagyon színes tünetegyüttes. Kicsit így az életkor meghatározza, hogy körülbelül milyen problémával jönnek, ez ugye változik így életszakaszonként, de azt gondolom, hogy ez a színesség az, ami így megtart.

0: embert a kiégéstől.
1: Említetted, hogy 3 gyermeketek van. Egy ilyen ravasz kérdést szeretnék feltenni, ami nagyon átlátszó lesz, hogy egy gyógypedagógusként, orvosként, pszichiáterként képzett anyuka otthon rá tud-e nézni különböző életszakaszaiban és élethelyzeteiben a saját gyermekeire úgy, mint nem egy szakember?
0: Hát igyekszik. Igyekszik, de folyton elbukik. Egyébként a legerősebben talán, amikor a gyógypedagógiai főiskolára jártam, ez, tehát magyarul ennek az egész vonalnak az elején jártam. Szegény, akkor még ugye 2 gyerekem volt csak, a 3. várandós voltam, én a világ összes tünetét megláttam bennük, tehát tényleg mindenfélét gondoltam meg, jól be is szorongtam, de szerencsére van egy nagyon stabil férjem, aki ezeket úgy ki tudta egyensúlyozni, és nem úszott velem a szorongásban, hanem így sokkal józanabb volt, mint én, és nyilván, ha volt ennek valami

0: lenni ezzel, mert hogy ott ez nem annak a színtere, tehát hogy azt jobb másra bízni.
1: Tehát akkor még meghívnak nagy családi ebédekre, és nem gondolják, hogy jó, biztos figyel bennünket a Mónika, hogy mi bajunk van. Azt szeretném kérdezni, hogy a pálya, amit leírtál, a pályaív, pedig csak nagyon érintőleg beszéltünk róla, azt sejteti, hogy nőként, anyaként, feleségként, orvosként, diákként, felnőtt fejjel munka mellett, otthoni munka mellett kellett helyt állnod. Ez rengeteg szerepkör, rengeteg feladat, rengeteg energia. Említetted, hogy van egy stabil, megbízható házastársi kapcsolatod. Mégis az volna a kérdés, hogy volt időd, vagy mire tudtál időt szakítani, hogy mi fért bele abba, ami ezt az egész nagyon összetett, és elgondolom, hogy sok energiát és fáradtságot, izzadságot, könnyet kívánó időszakon túl segített.
0: Hát egyrészt jövök egy sváb családból, egy minden felmenőm szintiszta sváb családból, így a mi generációnk az volt, és onnan hozok azt gondolom, hogy egy ilyen nagy kitartást, meg szorgalmat, munkabírást, igen, tehát ezt mindenképpen így az őseimtől is hozom, és volt egy olyan anyukám, aki rengeteget segített, tehát hogy ő tényleg ilyen, ő kifejezetten volt, hogy csak felemeltem a telefont, még semmit nem mondtam, és az anyukám csak annyit mondott, hogy jövök, Mónikám. Tehát hogy ő tudott, pedig vidéken élt, és mindig nagyon-nagyon sokat segített nekem a háztartásban, a gyerekekkel, a mindenféle élethelyzetemben. Nagyon támogatott, hogy tanuljak, és ehhez tényleg az élete végéig mindenféle segítséget meg is adott. Úgyhogy ő mindenképpen. Hát elviselte a férjem is ezt, hogy így elhagyom ugye az első diplomámat, gyógypedagógus leszek, amikor belejövök néhány év után a gyógypedagógiai pályába, akkor kitalálom, hogy mégis orvos leszek, és akkor hát nagyokat nyert, és azt mondta, hogy melletted leszek, úgyhogy tényleg ilyen följebbi generációtól is, meg a családomtól is ehhez egy erős támogatást kaptam. De hát ez egy élethosszig tanulás. Szerintem amiatt is, hogy bírjuk, hogy időnként ki kell szállni és el kell menni. Az ember azt hiszi, hogy valami újabb képzésem olyan skilleket fog felszedni, amivel még jobban tudja csinálni. Ami nem csak a perfekcionizmus beszél ilyenkor szerintem ebből a szakmából, hanem tényleg nagyon megterhelő a hétköznapjaink, a munkánk. Most azért már gondolkodom, hogy lassan le kéne állni ezekkel, ezzel, de hogy ebben tényleg így azt gondolom, hogy a család volt ilyen nagyon, nagyon erős támaszom.
1: Azt lehet olvasni az interneten, hogy 2023 nyarán a férjeddel, aki informatikus mérnök, ha jól olvastam, a Balatonfűzfő Balatonálmádi gyülekezetben ti egy ilyen bizonságtételt tartottatok. Az nincs ott megemlítve, hogy miről szólt ez a bizonságtétel, vagy mi volt a téma, de mindenképpen szeretném megkérdezni ebben a műsorban különösen is, hogy kerültetek ti oda, mi az, hogy egy református gyülekezetbe egy orvos-mérnök házaspárt hívnak meg bizonságot tenni.
0: Ez a férjem családja nagyon régóta, évtizedek óta Balatonfűzfőn nyaral, ott van egy nagy családi nyaraló, amiben ugye most már én is ott ennek a részese vagyok, meg még sokan mások, 40-en, és ott rendszeresen látogatjuk az istentiszteleteket. A Steinbach József püspök úr Almádiban a lelki pásztor, és a Fűzfő is oda tartozik, de ott külön istentiszteletek vannak, és hogy bele egy ennek kapcsán ez a fűzfői gyülekezet még nyáron se túl nagy, és velük már anyósoméknak is volt egy személyes kapcsolata, és nekünk

0: is lett, ez a több évtizede járunk oda, és hogy ennek mentén keresett bennünket meg egyszer a püspök úr, hogy ez ott hagyomány, hogy augusztus talán utolsó vagy utolsó előtti vasárnapján a nyaralók tesznek bizonyságot hitükről, életükről, megtérésükről, tehát hogy elég szabad, de volt téve a téma, hogy miről beszéljünk. Mi így az, alapvetően az életünkről, meg a megtérésünkről beszéltünk. Ami nekem egyébként ilyen egy felnőtt élmény, és hogy még talán az is hozzátartozik, hogy, hogy én katolikusként lettem megkeresztelve. Ez egy olyan Tolna megyei részről származom, ahol a svábok katolikusok voltak, és hogy hát úgy kerülgetett a hit így gyerekkoromban. A minden női felmenőm templomba járó és mélyen hívő nők voltak körülöttem. Az egyik nagymamámra különösen emlékszem. Anyukámmal is sokat imádkoztunk, de azok nagyon megvannak, amikor a nagymamám tanít imádkozni. De valahogy így ilyen reálgimnáziumban jártam 80-as évek, szóval hogy így valahogy úgy kerestem, hogy ez túl misztikus volt az egész, és aztán az egyetemi évek, vagy a 20-as éveimben ez el is távolodott, és a férjem révén kerültem kapcsolatban a református egyházzal, ahol olyan ige hirdetéseket hallottam, ahogy betoppantam így először egy református templomba, hogy azt gondoltam, hogy hát akkor most megkaptam azokat a válaszokat, amiket én nem tudtam, úgyhogy ez a nagy szerelemmel, mármint a férjemmel jött valahogy ez is, és a rajongás, és hogy nem is volt kérdés, hogy református esküvőnk legyen. Aztán úgy döntöttünk, hogy hogy akkor legyen a gyerekeink is, legyenek reformátusnak keresztelve, és református gyülekezetbe kezdtünk el járni, és egy jó pár éve jártunk, amikor egy gyülekezeti csendes héten nekem annyi kérdésem volt, hogy így a lelkészünk, vagy a felesége talán mondta, hogy nem akarok én konfirmálni, mert hogy egy ilyen konfirmációs felkészítésnél erre a számtalan kérdésemre valószínűleg választ kapnék. Úgyhogy én 2012-ben konfirmáltam, és valahogy ez pont az az év volt egyébként, amikor ebből a gyógypedagógiai működésemből mégiscsak visszakerültem az orvosi pályára, és azt gondolom, hogy nagyon fontos volt ehhez a terheléshez az a hitbéli megerősödés, amit én ezen az úton kaptam.
1: És amihez jött egy szakmai megerősítés is, hogy az orvosi pályán a helyed és az után. A műsoridőnk hihetetlenül gyorsan elrepült, ami azt jelenti, hogy izgalmasakat mondtál, de még egy kérdésem lenne, ami talán a legnehezebb az eddigi összes közül, az pedig arról szól, hogy ott, ahol te most tartasz az életutatban, a pályádon, minden szerepedben, van-e egy olyan átfogó gondolat, ami szerinted az életben legfontosabb, és amit úgy szívesen megosztanál másokkal is, akik szívesen hallanák azt, hogy másokat mi éltet?
0: Hát az egyik talán az a... Vagy azt hiszem két dolgot említek talán. Az egyik az, hogy nagyon sokan vagyunk úgy, hogy nehéz a priorizálás, pedig nagyon fontos, hogy osszuk be az időnket, a pénzünket, az energiánkat, és hogy ehhez kell valami nagyon erős zsinórmérték, önismeret, szóval hogy sok ennek az egyvelege talán, hogy rendben legyen, hogy mi a fontos az életben, hogy ha ez szerintem nagyon stabil, és tisztában vagyunk a saját igényeinkkel, vágyainkkal, képességeinkkel, lehetőségeinkkel, akkor talán kevesebb szorongás lenne ezen, hogy mit csináljak, vagy mire költsem a pénzemet, mivel töltsem az időmet. Ez az egyik. És a másikat picit azért bizonytalanodtam el, mert a család fontosságáról akarok beszélni, mert hogy nagyon sok, nagyon nehéz családból jövő páciensünk van. Ugyanakkor azt is látom, hogy a problémák egy része pont ebből adódik, hogy nincsen megtartó családi, nincsen nagyszülői háttér a szülők mögött, és hogy még egy egészséges gyereknél is szerintem nagyon kell, mert én is végigéltem, hogy egy szerető, támogató férj mellett is azért három gyerekkel sokszor összeomlottam, és nagyon nehéz lett volna nagyszülői segítség nélkül. Szóval, hogy ennek az erre való figyelem, vagy őrizni ezeket a családi kapcsolatokat, szerintem ez így mindenek felett, és a Paplik Miklóstól hallottam, hogy tényleg, hogy muszáj az embernek elharapni a nyelvét, hogyha valami olyat mondana a családban, a nagycsaládban, ami rombolja ezt, akár hogy a gyerekeim előtt a nagyszülőknek a kritizálása, szóval, hogy ezeket így tényleg el kell harapni az embernek a nyelvét, hogy vigyázzon erre, mert szerintem én továbbra is abban hiszek, hogy az igazi magtartó erő egy ilyen erős családi, vagy valamiféle közösségi támogatás, mert hogy egyedül nagyon nehéz.
1: Köszönjük dr. Böhm Mónika gyermekpszichiáter főorvosnak, családterapeutának, a Betesda Gyerekkórház korai fejlesztői vezetőjének a beszélgetést. Elköszön önöktől a szerkesztő Rideg Gyula, áldás, békesség, erős vállami Istenünk, dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Leó pápa nyári pihenőjét júliusban Castel Gandolfóban tölti. Pap és diakónus szentelést ünnepeltek Temesváron. Új kolotkó miniszobor bukkant fel Budapest belvárosában. Jönnek a részletek. Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallják. Leó pápa a nyári szünet egy részét pihenéssel tölti a Vatikántól nem messze fekvő Castel Gandolfóban július 27-éig. Ebben az időszakban minden általános, magán és különleges kihallgatás is szünetel, és csak augusztus 5-én szerdán folytatódnak. Olvasható a Magyar Kurír cikkében. A júliusi vasárnapokon délben a Szentatya a Castel Gandolfói apostoli palota előtti Piazza della Libertà téren mondja el az úrangyala imádságot a hívekkel. Július 4-én pap és diakónus szentelést ünnepeltek Temesváron, tudósít a romkat.ro hírportál. A Szentgyörgy székesegyházban Pál József Csaba megyés püspök áldozó pappá szentelte a temesvári Adrián Hafner diakónust, az aninai plébániáról Kárnel Mário Krisztiánt diakónussá szentelte, valamint a temesszlatinai Francisco Krályát állandó diakónussá. Homíliájában a püspök arra hívta fel a szentelendők figyelmét, hogy életükkel és szolgálatukkal hirdessék, Isten velünk van és végtelenül szeret bennünket. Amikor ti szolgáltok, számíthattok arra, hogy az Úr nem hagy egyedül benneteket, ha hozzáfordultok, ő megerősít, vigasztal és vezet benneteket. Ez lesz hivatásotok örömének igazi forrása, hangsúlyozta a főpásztor. Arra buzdította a felszentelteket, hogy szolgálatuk mindig Krisztus szeretetéből táplálkozó, örömteli és hűséges legyen. Egy apró meglepetéssel gazdagodott szombaton Budapest. Kolotkó Mihály legfrissebb miniszomra ezúttal a Magyar Nemzeti Bank épületének közelében kapott helyet, a Szabadság térnél, adja hírül a We Love Budapest. Kolotkó Mihály kárpátaljai származású gerilla szobrász, a Budapest szerte felbukkanó, kedves, ironikus vagy éppen elgondolkodtató miniszobrairól vált országszerte ismerté. Műveit az éjszaka leple alatt helyezi ki, és mára valódi turista látványossággá nőtte ki magát. A legújabb, szombat reggelre megjelent szobor egy munkaruhás fülvédős alakot ábrázol, aki lombfúvóval fújja a művész által odatett régi pengőket. A szobor mostani kihelyezése nem véletlen, hiszen 1946. augusztus 1-én vezették be a forintot hazánkban. Idén ünnepeljük bevezetésének 80. évfordulóját, amikor az utcákon seprűvel söpörték az elértéktelenedett pengőt, és most ennek állít emléket a szobor. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: Mária Rádió, Sárvár, FM 95,2.
0: Életre hangoló rádióműsor tabuk nélkül. Varga Gabriella és Nagy Zsolt műsorát hallják.

0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt az Életre hangoló, benne a műsorvezető Varga Gabriella. Ma a sportpszichológiáról beszélgetünk, és vendégem dr. Harsányi Szabolcs Gergő, sportpszichológus, tanszékvezető egyetemi docens, és aztán a többit meg majd kiderül, hogy mi minden más, vagy mi tartozik még ez a sportpszichológiához. Szervusz Gergő, szeretettel köszöntelek itt a műsorban.
1: Szervusz, köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
0: Hagyomány, hogy itt azzal kezdünk, hogy hogy vagy, hogy érkeztél a műsorba?
1: Rohanósan érkeztem, és most valahogy úgy tekintek erre a körülbelül 40 percre, hogy ez most ilyen pihenősebb lesz, mert hajnalban korán zebegénybe keltem, és rohanósan tettem le még a fiamat a karate táborba, és akkor most örülök neki, hogy kis késéssel ugyan, de akkor itt vagyok, és most úgy tekintek erre, hogy egy jót fogunk tudni beszélgetni, és innentől a nyugis része jön a napomnak a reggeli rohanás után, úgyhogy én így tekintek erre a beszélgetésre.
0: Hát köszönöm szépen, hogy akkor a kezembe tetted ezt a dolgot, de akkor vágjunk is bele.
1: Sport. Ne érezd nyomásnak.
0: Nem,
1: érezd
0: jó, nyomásnak, jó, jó, rendben, oké. Okay. Sportpszichológia. Mi fánterem a sportpszichológia, mert hogy van a pszichológia. Most már a pszichológia is azért szakosodik, különböző területekre bomlik, vagy pontosabban próbál Igen. közelebb férkőzni Igen. egy-egy helyzethez, élethelyzethez, vagy kapcsolati rendszerhez, és akkor megjelent a sportpszichológia. Mióta beszélünk önállóan a sportpszichológiáról?
1: Előjáróban el kell mondanom, hogy én az egész rendszert természetesen nem látom át. Én ezt úgy szoktam mondani, hogy én erről a sportpszichológiáról most úgy tudok neked mesélni, mint hogyha egy dzsungelben ledobtak volna engem, ott lettem volna egy pár hétig, ott megfigyelem, hogy mi történik körülöttem, utána kivesznek onnan, és elmondom azt a részt, amit én látok. Persze azért több szemszögből látok, tehát talán azért ez ennél azért többet, mondjuk több hónapra, több helyre dobtak le ebben a dzsungelen belül. De hogy én erről tudok beszélni. Kevésbé tudom úgy mondani, hogy ezek olyan igazságok, mint mondjuk exakt tudományokban. De szerintem az egészen biztos, hogy egy ilyen pillanat nem volt, hogy akkor na mostantól kezdve a sportpszichológia az így létezik, és előtte nem létezett. Én mondok évszámokat egyébként, hogy én 79-es születésű vagyok, és 96-ban küldtek engem sportpszichológushoz, vívóként, és akkoriban én ezt úgy tudom, hogy úgy ment, hogy voltak hárman, négyen, akiket vezetékes telefonon föl lehetett hívni, és ők, pszichológusok, dolgoztak így sportpszichológusként, sportolókkal. Tehát már akkoriban is volt, sőt szerintem korábban is, tehát hogy bőven korábban is dolgoztak, csak sokkal kevésbé volt elterjedtebb, mint most, és nem volt intézményesedve. 2007-ben indult ennek szakképzése. Fontos itt hozzátenni, hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy a pszichológus alapképzettség után, tehát amikor már valaki megszerezte a pszichológus diplomát, utána lehet szakosodni, vagy pluszba tanulni sportpszichológusként, de azt is hozzá kell tenni, hogy sokan dolgoznak ilyen képesítés nélkül, akár pszichológus, csak pszichológus diplomával, vagy egyéb irányú diplomával, sportolókkal. Tehát igazándiból a rendszer maga nincsen szabályozva. De az biztos, hogy ez alatt a 20-30 év alatt sokkal több pszichológus végez, tehát én nem tudom a pontos számokat, de 10-20-szor biztos, hogy annyian végeznek, és most már ennek azért intézményesített kerete is van. Mi például pont a múlt héten fejeztük be a Károli Gáspár Református Egyetemen a mi sportpszichológus képzésünknek a felvételiét, és ott már egy kétszeres túljelentkezés volt a körülbelül 20 helyre, ahol még egyszer mondom, már csak olyanok jelentkezhetnek, akinek pszichológus diplomájuk van. De én úgy gondolom egyébként, hogy válaszolva direktbe a kérdésedre, hogy ez fokozatosan egyre inkább többen és többen kezdtek el ezzel foglalkozni. Én nagyon kevés emberről tudok, akik mondjuk ezt csak főállásban csinálják magánpraxisban, hanem nagyobb rész az emberek itt-ott mellette dolgoznak, tehát amiket én látok. És persze vannak, akik kluboknál, vannak, akik szövetségeknél, és vannak, akik pedig mondjuk úgy, mint én, aki nagyjából függetlenül magánpraxisban dolgozom mellette.
0: Előnye a sportpszichológusnak, hogyha a sportkarrierje van, volt?
1: Abszolút, abszolút előny. Én úgy érzem, hogy ezt tudom kamatoztatni, hogy én is valamennyit így sportolok, vagy valamilyen szinten. De ettől még én azt gondolom, hogy valaki lehet úgy is jó szakember, hogy igazság szerint az élsportban érdemben belülről nem szagolt bele. Tehát uh-huh. én úgy is tudok olyan szakemberekről, akik akik nagyon jók tudnak lenni, szerintem, vagy én azt gondolom.
0: Érdekes, mert ez a felépülésben is egy örök dilemma, hogy a tapasztalati segítők, vagy kívülről is lehet-e igazán segíteni, és akkor itt éreztem egy kis párhuzamot a sportoló lenni, és sportoló életben benne lenni. De valahogy ezek a láthatatlan kapcsolódások talán jobban meg létrejönnek, hiszen talán a pszichológus is volt hasonló helyzetben. Viszont itt megjön egy dilemma, hogy nehogy a saját példáját akarja rátenni arra, akivel szemben ül.
1: Hát ezért fontos járni szupervízióba. Tehát nálam is egyébként, hogyha már így kezdtem a történetemet, hogy 96-ban mentem, hogy utána később már egy szakmai kapcsolattá alakult a munka az én sportpszichológusommal, aki aztán meg szupervízor lett. És visszatérve pedig, ez lehet persze egyéni szupervízióban, lehet csoportos szupervízióban is, de ez nagyon fontos, hogy a saját hibákat az ember, tehát a saját hibájával az ember tisztában legyen, és hogy csak egy kicsit szleng kifejezést használva ne tolja rá a másik a kliensére munka közben.
0: A sportpszichológiában vannak fókuszpontok, hogy na ez egy tipikus sportpszichológiai kérdés, na erre koncentrálunk itt, na ezért van a sportpszichológia, vagy pedig inkább a sportpszichológus képzésben a kliensek személyiségét, vagy a sportolásból adódó helyzetekhez való kapcsolódást tanulják, akik sportpszichológussá válnak.
1: Szerintem mindkettő igaz. Tipikus helyzetek, amiket szerintem szinte bármelyik kollégámat megkérdezed, akkor az úgynevezett edzésmenőség, tehát ez azt jelenti, hogy edzésen jobban teljesít, mint versenyen. Ez lehet mondjuk egy fő fókusz egyébként, tehát ez lehet egy ilyen jellegű. De ettől még én azt szoktam mondani egyébként, hogy nekem van a világon a legváltozatosabb munkám, mert mindenki más, minden sportág más, minden klub, minden millió más, még az adott országoknak is a kultúrája is más, ami még szintén hat a sportolókra, tehát ebben pedig óriási különbségek vannak.
0: Ennek úgy örülök, hogy behoztad ezt a kultúrát, a közeget, mert ugye vagyunk az egyén, akkor van a családom, ami körülvesz, van az iskolám, munkahelyem.
1: Koncentrikus körök.
0: És akkor igen szépen igen. Így tágul a tér, de hogy a kultúránk is mennyire meghatároz minket, akkor igen. Pont a sportban, a sporthoz való viszonyunkban ne határozna meg a kultúránk, az, hogy milyen típusúak vagyunk, hogy eredménycentrikusak, vagy éppen feldolgozóképesek, vagy éppen borongósak, és inkább a szomorkodósak, hogy ez is akkor a sportpszichológiában, vagy egy sportpszichológusnak egy pontja feladata, igen.
1: Hát igen, ez attól függ, hogy a sportolónál ez problémaként jelentkezik-e, akár az, hogy amit így szoktam mondani, nem túl szakmaian, hogy egy magyar rinya, ami így van így néha körülöttünk, ami nem jelenti azt, hogy mindig, mindenhol és mindenki, de hogy ez a rész. Meg ha a koncentrikus köröknek nézzük a legnagyobbját, vagy bizonyos, mondjuk majdnem legnagyobbját, akkor a médiának is szerintem ebben van egy felelőssége, hogy mondjuk egy olimpiai ezüstérmest hogyan kérdez meg, és mennyire sikerként, vagy kudarcként
0: sír-e a riporter, hogy ugye nem milyen, baj, hogy csak
1: milyen érzés, milyen érzés, vagy hogyha valaki olimpiai negyedik, akkor álljunk ez úgy, hogy jaj, hát szegényké, milyen. Ebből egyébként Olasz Annát tudnám idézni, aki olimpiai negyedik helyezett hosszú távúszó, és ő mondta, hogy hát mindenki, aki nem látta az ő úszását, az úgy kérdezte meg, hogy jaj, szegényként nem sajnálod-e, és nem vagy-e nagyon szomorú, még akik látták az ő úszását, ahogyan följött a negyedik helyre, ők pedig mind azt mondták, hogy gratulálnak neki, hogy milyen sok helyet föl tudott jönni, és milyen fantasztikus ez a negyedik hely.
0: Na, szerintem erre majd egy picit később vissza is térünk. Csak bennem vannak ilyen csoportosítások. Megnézhetjük ezt, hogy azt mondja, hogy élsport, amatőr sport. Hogy látod a sport?
1: De mire gondolsz, hogy amatőr sportban dolgozik egy sportpszichológus?
0: Például, igen.
1: Gyorsan? Nem.
0: Nem, oké.
1: Okay. Szerintem nem. Vagy hogy tehát erre néha vannak próbálkozások, vagy én hallottam is erről, de hogy ez igazándiból inkább egy ilyen teljesítmény orientáltabb. Egyébként elképzelhető, hogy a későbbiekben lesz ilyen, de ott ugye nem arról van szó, hogy jól teljesítsen az ember, hanem arról, hogy jól érezze magát a sportban is. Én igazából én úgy gondolom, hogy kevés amatőr sportoló fordulna sportpszichológushoz. mondjuk ilyen pszichoedukáció vagy ilyesmi, az simán lehet hasznos. Tehát például az ilyen műsorok is, hogy mondjuk valaki a Margit-szigeten fut, hát ha lesz ilyen, és lehallgatja közben ezt az adást, és közben pedig abból tanul valamit, vagy igen.
0: Jó, akkor ezt akár tehát, le is hogy, pontozhatjuk, hogy a sportpszichológia az élsport, ott, ahol teljesítmény van, ahol helytállás van, önmagamnak a teljes megismerése,
1: igen,
0: ahhoz való kapcsolódás.
1: Annyival azért kiemelném, hogy ezt, hogy attól függ, hogy hogy definiáljuk az amatőrsportot, de hogy mondjuk, ha én a saját magánpraxisomra gondolok, akkor dolgozom én olyan sportolókkal is, akik még elkezdtek hozzám járni, benne volt a pakliban, hogy na itt ebből lesz komolyabb élsport, vagy nem. Aztán nem lett belőle komolyabb élsport, az most mindegy, hogy mi miatt, hogy mentális tényezők, fizikai tényezők, vagy bármi miatt nem sikerült. És utána pedig van egy utánkövetés is, tehát van olyan, hogy attól még nálam ragad, és attól még próbálom segíteni az életében, vagy abban, hogy mondjuk az amatőrsportban ott sikereket éljen el, mert lehet, hogy szereti ezt az adott sportágat, csak látja, hogy ő már nem lesz olimpikon, nem megy már nagy nemzetközi versenyre, akkor attól még ilyen szempontból ez folytatódik, de ez már inkább pszichológusi munka, mint sportpszichológusi ilyenkor. Tehát, hogy, vagy egy rekreációs célzata.
0: Igen, itt jön a, ez az én dilemmám, megosztom veled, aztán te majd helyre teszed, hogy van-e olyan pont, amikor a sportpszichológus azt mondja, hogy figyú, akkor ez oké, itt beállunk, ez egy gyászfolyamat, akkor légy sikeres egy gyászterapeutát. Vagy az, hogy hú, ez egy traumatikus élmény, akkor traumafeldolgozás, ja. Vagy akkor a sportpszichológus kvázi egy kicsit széles portfólióval ezekhez mindegyikhez tud támogatást, segítséget adni.
1: Nem, kell tudnunk a saját kompetencia határainkat. Tehát például a mi szakképzésünkön is a klinikus szakembereket, akik először úgy jöttek oktatni, tehát a klinikus szakembereket, akik oktatnak, ők először, amikor a szakfelelős, nem én vagyok a szakfelelős, de a szakfelelős Mai Máté felkérte őket, hogy tanítsanak itt, hát sokan elsőre azt mondták, hogy de hát ők azt se tudják, hogy mi a teniszben egy szett, vagy mi a különbség a párbajtőr és a tör között, és azt mondtuk neki, hogy nem, ez egyáltalán nem probléma, hanem elég, hogyha elmondja azt, hogy az annál a lánynál milyen tünetek azok, amelyeknél már anorexia gyanúval tovább kell küldeni, és mik azok, ahol pedig még nekünk elég úgymond segíteni. Uh-huh. És nálam például rendszeres, egyébként ezt szoktam mondani, hogy a COVID óta én évente 1-2 sportolót küldök tovább klinikushoz, vagy beszélek a szülőkkel, hogy ez már az
0: pszichiáterre gondolsz, vagy
1: pszichiáterre, vagy klinikai szakpszichológusra. Tehát én is ott van, hogyha már olyan patológiát jelentkezik, és én már nem vagyok benne biztos, hogy én tudok ebben segíteni, akkor azonnal tovább küldöm. Ez lányoknál jellemzően anorexia, fiúknál pedig mondjuk szuicid gondolatok, vagy, uh-huh, vagy ilyesmi, uh-huh. És akkor ez egy külön rész. Nem, ez fontos tudnia minden pszichológusnak, hogy hol vannak a határai, és akkor kötelessége is tovább küldeni.
0: És akkor a másik az, hogy mit tapasztalsz? Csak akkor, ha baj van, akkor keresnek, vagy most már része mondjuk egy élsportban a csapatmunkának, a tímnek a pszichológus bekapcsolása.
1: Most már része,
0: a
1: de most itt visszatérhetünk a legelső kérdésedre is, hogy a sportpszichológia kezdete, stb. Tehát, hogy onnan végülis, hogy azt a kérdést folytatva, hogy egyre inkább stábtaggá váltak a sportpszichológusok, tehát ez teljesen normális, hogy egy élsportolónak van dietetikusa a pluszban, meg kondiedző, stb. Nem mindenki jár sportpszichológushoz. Én nekem a nagyon ilyen tippel nem kellene, akkor azt mondanám, hogy mondjuk az olimpikonok fele, kétharmada, de erről objektív kutatás nem tudok. Meg ugye relatív az is, hogy mi az, hogy valaki jár sportpszichológusnál, tehát hogyha kétszer beszélgetett vele, akkor az-e vagy sem. De én inkább így mondanám, hogy azért mondjuk egyharmada mondjuk rendszeresen jár. És igen, ugyan a kérdésben is benne van, kétféle típus különböztethetünk meg. Vannak önöknek kifejezetten van egy problémája, mint amire mondtam a példának az edzésmenőséget, vagy mondjuk lehet egy vívónak, ezt egyszer már sikerült is egy könyvbe leírnom, hogy csoportmenő, ez azt jelenti, hogy például a vívásnál először csoportküzdelmek vannak, ugyan egyenes kiesés, és vannak önök, akiknek az a problémája, hogy a csoportban, amikor még nyugodtan kikaphat, akkor sokkal jobban megy neki, mint amikor az egyenes kiesés van. Tehát, hogy ilyen speciális problémák. És vannak olyanok, akiknek pedig nincsen semmilyen problémája, csak azt azért jön sportpszichológushoz, hogy azt az egy-egy másodpercet, vagy egy-egy gólt, vagy valami picit hozzásegítse. És akkor emiatt viszont azért ez nagyon gyakran hosszú évekig tartó folyamat.
0: Egyéni vagy csoport figyelem van itt a sportpszichológus részéről, vagy igény? Tehát, hogy itt már az egyénit mondat, hogy egyéni konzultációk. De van-e olyan, amikor mondjuk egy verseny előtt egy pár alkalmas, mondjuk egy kézilabda, most csak lőttem igen. egyet, és akkor azt mondják, hogy gyere, kérlek, most itt egy edzőtábor, akkor szeretnénk, hogyha segítenél nekünk.
1: Ilyen is, és olyan is van. Tehát ugye vannak kluboknál státuszban levő sportpszichológusok, és akkor lehet, hogy ő dolgozik mondjuk egy csapatsportág esetében egyénileg is egy-egy emberrel és csoportos szinten is. De, hogy mondjam, akkor kezdhetnénk inkább sportágtól
0: a
1: válaszokat. Abszolút. Tehát alapvetően akkor azt mondom, hogy én nagyrészt egyénibe dolgozom. A munkaidőmnek mondjuk a 90-95%-át az ez teszi ki. Vannak olyan spéci kis csapatok, mint mondjuk megint csak az általam emlegetett vívás, ahol van olyan, hogy ez egy egyéni sportág, viszont ennek van csapat száma, és hogy ott pedig dolgoznak, én is dolgoztam így, anno a női tör vállalatotta a 2021-es olimpiáig, 2021-ben megtartott 2020-as olimpiáig, ahol egy csapattal dolgozik maga a sportpszichológus, úgyhogy közben az egyének egymásnak ellenfele is az egyéni versenyeknél. És akkor vannak a csapatok, a csapatos tréningek, ez igazándiból mindig a megrendelőtől függ, tehát úgy mondom, hogy a klubtól, vagy az adott szövetségtől, és ott is vannak csoportosok. Na, ott viszont már azt látom, hogy hihetetlen nagy különbségek vannak a között, hogy ki hogyan dolgozik. Mármint úgy értem, hogy a sportpszichológusok hogyan dolgoznak. Az ideális egyébként alapvetően azért az lenne, hogyha hosszabb időn keresztül egy-egy sportpszichológus egy-egy csapatot végigkövet, tehát hogy akár éveken keresztül, és akkor ott látja a dinamikáját, és ebben segíti. De ha arra gondolsz, hogy mint a csoport terápia mintájára, nem tudom, hogy ez volt-e benne a kérdésben, csak lehet,
0: nem feltétlenül
1: ki,
0: csoportterápiára nem erre, gondoltam, de hogy így közösen, tehát hogy közös feldolgozásban, vagy
1: abszolút,
0: közös...
1: Persze, tehát az abszolút.
0: Közös motivációban, célorientációban.
1: Ez klasszikusan csapatépítés, ilyesmi, és ebben egyébként csak, hogy tovább ugorjak egy picit, hogy én például járok néha akár ilyen menedzsereknek, vagy cégeknek, ugyanemiatt, mert hogy hasonlóak ott is a célok, ilyen csoportos tréningeket tartani, ilyen indoor tréningeket, és akkor...
0: Igen, mert
1: és
0: ott akkor, is a feladat
1: akkor az
0: van,
1: is egy olyan, tehát egyébként a sportpszichológiát is, mert vannak, akik inkább azt mondják Nyugat-Európában, hogy inkább teljesítménypszichológia, tehát igazándiból az most mindegy, hogy sport-e vagy nem, vagy hogy olimpiai sportág-e vagy nem, hanem hogy jól kell teljesíteni, ez ugyanúgy lehet egy ilyen közegben is. Meg én is szoktam ezt mondani, hogy nekem a legfurább eseteim azok is nem olimpiai sportágokhoz köthetőek, hanem mondjuk járt hozzám bűvész, vagy hogy így mondjam, nem tudom, tornász, mert hogy ő, hát ilyen művész tornász, tehát akinek pedig úgy kell jól teljesíteni a színpadon, és az ilyen szempontból teljesen mindegy, hogy olimpiai sportág-e vagy nem.
0: Igen, vagy eszembe jutott például, amiről most egyre többet hallok, hogy érettségi szorongás, tehát hogy tolják az érettségit maguk előtt, vagy akár az egyetemre bejutva egy nagy pofon, mert hogy akkora a különbség, vagy a választott szakma annyira távol van, és akkor ez egy nagy trauma. És itt is a teljesítmény, tehát hogy itt is érzek egy olyan terepet a nagyon-nagyon sok minden más mellett.
1: Igen, tehát én is egy ilyen mondjuk 80%-ba dolgozom sportolókkal, és éppen nagyon rátapintottál. Képzeld el, hogy hozzám hárman jártak, akik orvosira járnak, tehát orvosi egyetemre, hogy azt a stresszt bírja ki. Tehát ilyen, hogy érettségi ennel még én nem találkoztam, mert olyannal igen, hogy érettségiző sportoló, aki hozzám jár, és beszélünk arról, hogy az érettségnek a stresszét hogyan bírja ki, de nekem kifejezetten hozzám ilyen esetek kerültek, hogy az orvosi egyetemen keményen kell tanulni, hogy azt kibírják, és hogy arra fölkészüljenek, és megerősödjenek. Tehát abszolút ez is benne van. És visszatérve az eredeti kérdésedre, tehát igen, vannak csapattréningek, tehát kifejezetten ezek. Nem tudom még, mit tudnék ehhez hozzátenni.
0: Oké, mert aztán közben, ahogy beszéltünk erről, bennem ilyen kulcsszavak jöttek, hogy érzelemszabályozás, önismeret, öngondoskodás, traumafeldolgozás, gyászfeldolgozás, függőségkezelés, hát ez mind benne van ebben a portfólióban, tehát ez így mind kapcsolódott.
1: Benne van, de azért én már komoly traumákkal én már nem foglalkoznék, tehát hogyha olyannal találkozom, akkor inkább tovább küldöm klinikushoz. Aha. Ezt még az interjúlet azért valamennyire beszéltük, hogy ezt szoktam mondani a pszichológusoknak is, akiket tanítok, akár az alapképzésen, akár a sportpszichológus képzésen, hogy az első számú szabály az, hogy ne ártsunk, vagy hogy ne hozzuk rosszabb helyzetet. Ha a kliens az 50 perc után nincsen rosszabb állapotban, mint előtte, az már fél siker. Ezt persze félig viccesen mondom, de félig van ebben egy komolyság, és éppen ezért én ezt így fontosnak tartom, hogyha egy komoly, nem tudom, amiket mondtál, hogy függőség van, vagy ilyenek, akkor inkább az adott szakemberhez vagy küldeni a komolyabbakat. Csak hát ezeknek is különböző szintje van, tehát ezért nehéz ezt megmondani, hogy hol van az, ahol én jól tudok segíteni, és hol van az, ahol nem. Most természetesen egy traumatikus esemény, egy rossz verseny is lehet, de azért az nem olyan, mint egy szülőnek az elvesztése, vagy ehhez kapcsolatos.
0: Én inkább a komplexitását próbáltam jelezni ezzel. Tehát nem feltétlenül a kompetencia határokat, hogy írgumburgum, akkor ebbe belemész. Megértelek, abszolút megértelek, de itt nekem az, hogy mennyi minden, mennyi ágaboga van ennek azért, ami ide befigyelhet, ami kapcsolódhat ide.
1: Ezt már lehet, hogy másik műsorban mondtam, akkor bocsánat, hogy nem nálad mondom először, de én úgy tekintek a sportpszichológiára, mint a pszichológiának az öttusája lenne. Tehát az öttusázók azok, akik vívnak, ügyesen vívnak, de azért kikapnak egy olimpikon csak vívótól. Vagy nagyon jól tudnak futni, de nem futnak olyan gyorsan, mint egy atléta abban a számban, de mindegyikben, hogy aránylag jónak kell lenniük. És szerintem is ez egy kicsikét ilyen, vagy ha úgy tetszik, akkor egy ilyen mix, hogy többféle dologból kell hozni, és nem csak, és ebben is egyébként nagy különbség van a sportpszichológusok között, amennyit én hallok arról, hogy ki hogyan dolgozik, hogy mennyire csak a sporton van a fókusz, mennyire pedig az egyéb dolgokon.
0: Tehát úgy értem, csak a sporton úgy, hogy kívül. Csak a sporton legyen, és ne legyen egyéb dolgokon. Mert ez olyan, mintha a személyiséget kapcsolnánk, és ez most csak egy ilyen szubjektív megjegyzés.
1: Ebben igazad van, hogy 100%-ig szerint nem lehet, szerintem sincsenek olyanok. Én tudom, hogy magamról, mert én ezt találtam egyszerűen hasznosnak, hogy nekem mindig nagyon, tehát az első számú szabály az, hogy jobban érezze magát a bőrébe. Na, ezt minden műsorban elmondom, mert ez fontos súlyozni. Jól legyen amúgy, mint nem sportoló, és akkor utána erre, hogyha ez rendben van, akkor erre épület az, hogy csúcs teljesítmény, és hogy jól érezze magát. Hozzátenem, hogy a kettő összefügg, tehát hogyha valaki jól érzi így magát, mindig erre egy eszembe jut, amikor kezdő sportpszichológusként egy kézilabdázó lány járt hozzám, és akkor beesett, és mondta, hogy na képzeld, ez történt a pasimmal. És akkor elkezdtem mesélni, és akkor eltelt 20 perc, mondtam, hogy jó, de hogy bocs, de hogy amúgy a hétvégén milyen volt a meccs. Ja, dobtam 7 gólt, kaptunk rólam 2 hetest, na de. És akkor ez volt, és akkor ott na de a pasimmal ez van. És viszont neki meg ez tett jót, hogyha ott a párkapcsolatát próbáltuk bogozni és helyre tenni, és ha neki erre van igénye, és hogyha én ezt szakmailag úgy gondolom, hogy ez előre viszi, akkor pedig miért ne hagyjuk ki a sportos részeket?
0: Edzők járnak sportpszichológushoz? Mert ugye egyre úgy többen. Képzelem, hogy egy edző azért egy arca is akár, vagy egy nagyon-nagyon meghatározó személyiség, akár az egyéni sportágakban, akár a csapatsportágakban.
1: Tehát ugye egyrészt van edzői konzultáció, tehát van olyan, hogy én is konzultálok edzőkkel, akik nyitottak erre, és vannak is egyébként ilyen előadások, tehát mondta egy pár hónappal ezelőtt hárman pszichológusok vívó edzőknek tartottunk online előadást, és akkor szerintem ez a pszichoedukáció is beletartozik. Tehát hogy szerintem egyébként nem kell mindenkinek elmennie pszichológushoz, vannak akinek egy-egy jó könyv, vagy egy-egy jó gondolat, az valamennyit segíthet. De, hogy a kérdésedre is válaszoljak, egyre többen járnak, vannak, akik igazándiból csak saját maguk miatt járnak, és egyébként bevallom őszintén, hogy volt már velem olyan, hogy egy-egy edzőnek, akivel jó kapcsolatban voltam, mondtam neki, hogy figyelj, igazándiból legtöbbet úgy tudnál segíteni a tanítványon, hogyha te eljárnél pszichológushoz, te egy kicsit kevésbé üvöltöznél a tanítványoddal, te egy kicsit kevésbé akadnál ki, mert hát átmegy, tehát átmegy a feszültség, főleg akkor valakinek 10-15 éve ugyanaz az edzője, hogy ne hatna rosszul a sportolóra. Egyébként szerintem egy ideális rendszer, és ezt se tudom, hogy hol olvastam, de mintha Nyugat-Európában bizonyos helyeken lenne, az szerintem úgy néz neki, hogy mint akár egy iskolapszichológus, hogy lenne a klubnál egy sportpszichológus, aki az edzőkkel foglalkozik, de semmi köze a tanítványokhoz, és segít az edzőnek, hogyha ilyen-olyan dolga van, és ez nem azt jelenti, hogy minden héten kötelező járni a kedreggel 8-kor és ott lenni, hanem egy picit egy-egy elakadásába segíteni, mert hogyha ő pszichésen jobban van, akkor utána ez jobbat tesz a klubnak. Csak ami még a gond, na ez egy saját megfigyelés, empirikusan nem tesztelt, hogy általában azok az edzők, akikkel a legnagyobb pszichológiai gondok vannak, és a legdestruktívabbak, ők mondják azt, hogy baromság ez a pszichológia. Ez nem egy szabályszerűség fontos, tehát vannak attól még biztos, hogy nagyon jó kiegyensúlyozott edzők, akik azt mondják, hogy baromság a pszichológia, és attól még nem ártanak, tehát ezt ne egy szabályszerűségnek vesszük, ez egy ilyen korreláció, amivel én itt találkoztam, és sokszor pedig vannak olyan edzők, akiknek meg tényleg csak apróságokra van szüksége egy kicsit terelni. De az biztos, hogy elfogadottabb, értelemszerűen az edzőgenerációk is, hát ahogyan itt telnek az évek, úgy változnak, és azért most ez már jobban elfogadottabb, tehát én is mostanában a 30-as, 40-es edzőknél jóval gyakrabban tapasztalom azt, hogy akkor engem is keresnek, én el tudom mondani nekik, az szokott lenni az ilyen panelszövegem, hogy egy hajóban evezünk, én is próbálom, ahol tudom segíteni őket, de fontos, hogy itt most visszatértem már az edzői konzultációra, tehát hogy próbálok neki segíteni.
0: Igen, mert itt lehet egyfajta kompetencia féltés is, mert hogy most ide jön ez a pszichomókus, aztán itt akkor beled beszél, amit én kicsit erősebben mondok, akkor meg majd itt megsimogatja a buksiját, aztán majd nem fog úgy teljesíteni. Most csak egy ilyen valami elképzelt párbeszédet. Tehát, hogy ezt lehet oldani, vagy ezt...
1: Igen, ez abszolút van egy ilyen félelem. Pont mostanában hallottam azt valamelyik sportolomtól, hogy hát igen, mondta az edző, hogy szerintem baromság a pszichológus, mert amikor csak ilyen előadásokat hallott, akkor ezek a pszichológusok mindig csak azt mondják, hogy igen, simogatni a buksiját, és ő ezzel nem ért egyet. És akkor ebből ez a véleménye.
0: Hát, hogy lesz így akkor teljesítmény.
1: Igen, tehát ez igen, és erre már, ez meg már típus kérdése, mert valakinek az a jó, hogyha a buksiját simogatják, vannak akinek pedig az, hogyha segítenek föltüzelni, pontosabban segítenek neki, hogy ő magát jól felpörgesse. Ez már egyéni szál. Erre mindig eszembe jut egy kajakkenus fiú, aki csak azért, hogy kinek mi a jó, meg a simogatni a buksiját, vagy ilyenek, aki elkezdett hozzám járni, és mondta, hogy nagyon-nagyon feszült a versenyeken, de aránylag jó eredményeket ér el. És akkor elkezdtünk relaxálni, nyugi, tehát kicsit ilyen buddhista szerzetest csináltunk, ő és én ő belőle, amiből aztán az lett, hogy elment egy fontos versenyére, jött utána, már sejted már az arcodból, úgy tűnik, hogy mi lesz a végeredmény, mondtam, hogy sikerült, mondta, jaj, hát fantasztikus volt, ott élveztem a szelet, a napot, a izét és az eredményet, hát 5 másodperccel lassabb lettem, úgyhogy nem jutottam be a döntőbe, mondtam, hogy jó, akkor ezt most mérlegelnünk kell, hogy mi a fontosabb akkor, és hogy lehet, hogy az a feszültebb állapot az neki éppen jót tesz. Na de ez már a sportpszichológusi munka, ez meg már az, amit kevésbé lehet egy könyvekből kitalálni, hanem hogy egyénileg kell rájönni az embernek arra, hogy mi kell a jó teljesítményéhez. Ráadásul egyértelmű receptek nagyon ritkán vannak, tehát arra gondolok, hogy nekem csak az a jó versenyem, mert hogy verseny és verseny között más van, lehet, hogy mondjuk egy hazai válogatón valami nekem bejön, de egy olimpiánál, amikor meg ott van 10 000 ember, akkor viszont meg már máshoz kell egy kicsikét folyamodni.
0: De nagyon érzékeny együttműködés.
1: Igen.
0: És egy korábbi interjútat hallgatva, ott el is mondtad, hogy ez azért non-direktív. Tehát, hogy azért nem a sportpszichológus lesz az, aki majd megmondja, hogy akkor most 2 jobbra, 3 balra, és 4 bukfenc előre, és akkor tuti, hanem hogy non-direktív.
1: Hát ennek is vannak ugye irányai. Én pont az a sportpszichológus vagyok, ezt így le is merem itt mondani a rádióban, le is merem nyilatkozni, hogy én például nem szidom a kócsokat, vagy az ilyen-olyan mentáltréner, vagy ilyeneket, hanem bizonyos helyzetekben, bizonyos sportolóknál, ilyen-olyan távon az is hasznos lehet. De van azért egy ilyen mélyebb munka, ami pedig már, amit kérdeztél is, hogy már egy hosszabb távú munka, amihez lehet, hogy kell 20-30-50 ülés. Ugye ülések alatt értjük ezeket az 50 perces szeánszokat, ne egy Isten 100 ülés, és én azt tapasztalom, hogy biztos, hogy van jó pár sportoló, akivel együtt dolgoztam, vagy dolgozom, és nem tudok nekik nagyon sokat segíteni, de azt azért tapasztaltam ez alatt a, hát most már lassan ilyen 15-20 év alatt, amióta ezt csinálom, hogy azért van néha értelme. Tehát van olyan, hogy kijön sok év után egy-egy ilyen non-direktívebb, mélyebb munkának az eredménye, vagy én merem azt hinni, vagy merem azt állítani, hogy ennek lehet hozománya úgy, hogyha ő maga tud magának segíteni, és ettől jobban van, és aztán pedig valami jó eredményt elér.
0: Nagyon elhallgattam, mert számomra ez egy nagyon nehéz kérdés, de ugyanakkor meg annyiszor bennem motoszkál amatőr sportrajongó vagyok. Tehát még csak nem is a profi sportrajongók közé tartozom, de szeretek a különböző sportolók, magyar sportolókért szorítani, drukkolni. Ugyanakkor már bennem van egy félelem, egy görcs, egy-egy mondjuk vízilabda, vagy foci, vagy női kézilabda, annyi. Talán a múltban gyökerezően, hogy az utolsó pár percben sok gólos vezetésből elveszített meccsek, hogy ez valahogy, hogy van az, hogy egy, ez egy teljesen szubjektív kérdés, hogy mondjuk nézve az angol focit, az angol focistáknak a 95. percben van vége a meccsnek, és addig tudnak küzdeni, és valahogy mindig változik is, meg harcolnak. A skandináv kézilabdások, mint a gépek mennek előre, és nem érdekli őket, hogy én ezt, mint szubjektív amatőr sportrajongó mondom, tehát nem mint szakember, vagy bárki más. És nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy a mi csapataink, mintha az utolsó percekben nem is feladnák, de és akkor lehet, hogy magamat kell már megnézni, hogy vajon én érzem-e ezt, vagy tényleg ezt látom-e.
1: Vagy a média kiemeli az ilyen tragédiákat, meg az ilyen tragikus eredményeket.
0: És most nem csak arra gondolok, hanem mikor ott ülök, és nézem ezt a 45 percet, 30 percet, 20 percet.
1: Tehát erre elsőre azt mondanom, hogy empirikusan kellene ezt tesztelni, és egyébként, ha megnézed az olimpiai érmek számát, tehát az aranyezüst bronzérmeknek a számát, akkor ezüstből van a legkevesebb Magyarországnak. Uh-huh. Azt hiszem, aztán ha majd nem, akkor majd vágjuk ki, de szerintem így. A másik az, hogy most nagyon-nagyon elkezdtem gondolkodni, de az a baj, hogy nem tudom azt idézni, hogy volt, aki ennek utána nézett, hogy valójában ez igaz-e, hogy többször van ilyen, hogy aztán a rossz eredmény, meg stb., és nem. Tehát, hogy nincs ilyen, csak ezt
0: az, aminek utána kell néznem, hogy nincs ilyen. Mert akkor megint magamba
1: tudok
0: nézni.
1: Én azt gondolom, hogy jobban ki van emelve.
0: Meg hát fontos a számomra, mint szurkolónak. Igen,
1: tehát szerintem ez jobban ki van emelve, szerintem egyszerűen van egy ilyen tragédia, vagy amit mondtam, rinya, hogy akkor lehet az, hogy akkor ezt így jobban kiemelik, de én úgy tudom, hogy mérkőzésenként nem volt ez. Tehát mondjuk sokan emlékeznek arra, hogy mondjuk az Imre Géza 4-tusos előnyről kikapott, hozzátenném, hogy amikor én a sportpszichológus képzésen is, vagy sportpszichológus képzésünkön is volt, hogy elemeztem ezt a meccsét, de csak úgy, hogy az előtte levő 4 meccsét is megmutattam, amikor pedig fantasztikusan nehéz helyzetekből fantasztikusan jól kijött, és mindig is ezt mondtam, és olyan szerencsés vagyok, hogy személyesen ismerem a Gézát, hogy mint hogy ott edző a Honvédban, neki is egyébként anno elmondtam, biztos nem emlékszik rá, hogy hát aznap 10 nehéz szituációból 9-szer baromi jól megoldott, és 10-et pedig nem, és aztán ki van emelve ez a 10. De közben arra nagyon kevesen emlékeznek, hogy a 100-szemese, aki pedig olimpiai bajnok lett ugyanazon az olimpián, ugyanabban a fegyvernemben, szintén 4-tusos, azt hiszem 3 vagy 4-tusos, talán 4-tusos hátrányból győzött, és az pedig kevésbé van kiemelve. És ami számomra érdekes volt, hogy én ilyenkor szeretek utána nézni az ellenfelek interjúinak, tehát rá googlizgatok, ilyesmi, és az olasz ellenfele a 100 emesének, aki kikapott aki kikapott az emesétől döntőben, őneki hallgattam egy interjúját, amiben nem az volt a kérés, hogy hát mi nem-e rossz érzés, hogy 4-tusos előnyről kikaptál, és nem vagy teljesen összetörve, hanem az volt, hogy gratulálunk ez a fantasztikus ezüstéremhez, milyen gyönyörű meneteltél oda, és a döntőbe is milyen jól vívtál meg minden. Tehát én igazándiból ezt szeretném kiemelni, és erre gondoltam egy 10-20 perccel ezelőtt, amikor szerintem a média felelősségét mondtam, és ne értsünk félre, nem itt minden a médiába dolgozóra akarok rosszat mondani, hanem szeretném azt jelezni, hogy szerintem jól ki kell emelni egy-egy olimpiai negyedik helynek, vagy egy olimpiai ezüstéremnek a fantasztikumát ebben. És én ezt feltételezem rólad, hogy igazándiból csak ezért is lehet az, hogy egy picit azt emeled ki, hogy mint hogyha jobban elfelelnek a végén.
0: Hát,
1: de
0: lehet,
1: empirikusan kéne ezt kutatni.
0: Abszolút, tök érdekes lenne, hogy ezt így lehetne.
1: Nem, hallottam erről, hogy valaki ebből csinált egyet, de utána
0: de
1: nézem.
0: Akár úgy is, hogy egy felfokozottság, mert mondjuk egy két más nemzetnek a döntőjén nem húzom fel magam.
1: Igen.
0: De ha mint a sajátom benne van, akkor igen. És akkor lehet, hogy magamba kell nézni, hogy én hogy vagyok ezzel az identitásommal, a hozzáállásommal.
1: Hát, vagy igen, leegyszerűsítve fogalmazva, ugyanakkor a hatása van-e rád negatívan egy-egy negatív eseménynek, tehát akkor, hogyha ez rosszul, rossz a kimenetele, ugyanakkor a mínusz kapsz, vagy mínusz, most itt nagyon csúnyán mondva, csak próbálom képetesen mondani, mínusz történik, mint amekkora plusz van egy-egy győzelemnél. Uh-huh. Tehát gondolj akkor arra igazándiból, hogy amikor meg valaki győz, akkor az pedig adott-e akkora extázist, vagy ilyesmi, hogy...
0: Biztos, hogy gondol, van benne valami, mert akár a saját életemben nagyon sok volt az igen, de kommunikáció, tehát egy-egy eredménynél, hogy oké, igen, de. És akkor ebben már itt van, ugyanakkor egy picit, ha körülnézek magam körül, akkor többen vagyunk így, vagy lehet, hogy csak én veszem észre, mert hogy van egyfajta kapcsolódásunk.
1: Ez nagyon jó, hogy ezt észrevetted is.
0: De tök jó lenne, igen, ezen dolgozni, hogy megérezzük, tudjunk örülni, mert az örömnek is olyan könnyen lemondunk róla. Uh-huh. Tehát az olyan természetes, mint hogy szégyelnénk, hogy oké, jaj, de jó, kész. Igen, de az a fájdalom, de az a szomorúság, de az a tragédia. Na, azzal mit csináljak? Miközben az öröm is megérdemelne ugyanennyi figyelmet, és akkor hátha ez így kibalanszírozódna, vagy egyensúlyba kerülnének egymással.
1: Igen, szóval az
0: és ezt nem akarom ráhúzni a magyar társadalomra, mert én így vagyok.
1: Nem, persze.
0: De talán lehet, hogy érdemes így alulról elindulni, így fölfelé, aztán hát, ha majd a kultúránk is egy kicsit e felé nyit.
1: Csak hogy igen, és akkor ebből ilyen klisés take-home message-eket lehet ebből mondani, bár nincs vége a műsorunknak, csak hogy akkor neked is, hogy a pozitív dolgokat kiemelni. Én egyébként pont most egy kisebb cikket írtam, és abban azon gondolkoztam, hogyha nekem most össze kellene foglalnom egy mondatban azt a 15 évet, vagy 18 évet, hogy milyen megállapításokat tudnék mondani, amit dolgoztam sportpszichológusként, akkor körülbelül az lenne, hogy a vége mindig valamilyen koeljós idézet. Tehát, hogy valamilyen egyszerű idézet. Az más kérdés, hogy kellhet ehhez az a 50, 100 vagy 150 ülés, hogy ezek kiterüljenek belőle. Tehát neked ez lenne szerintem ez a take-home message, ami mondom egy ilyen koeljós, tehát nem koeljó, hanem koeljószerű ilyen egyszerű nyálas idézet, hogy jó, hát akkor lássuk meg a pozitív dolgokat, és emeljük ki ezeket, és mondom, ez is ilyen nagyon nyálas, csak hogy akkor a pillanatban találjuk meg a boldogságot, ami jó nekünk, és
0: abszolút, abszolút.
1: És kész. És ugyanúgy, ha meg valakinek egy nagy sikere van, akkor az meg pláne.
0: Te csillagásznak készültél, olvastam.

0: nagyon jó érzése volt középiskolámnak volt, hogy a honlapjánál kiraktak, hogy így büszkék a sportpszichológusként elért eredményeimre, tehát ez egy jól kompenzálja a dolgot, és akkoriban én azért van egy kis kocka gondolkodásom, a matekot jobban szerettem, és sok ilyen Stephen Hawkingos könyvet olvastam a világegyetem tágulásáról és annak a működéséről. Fontos ezt hozzátenni, hogy ez nem zárja ki, vagy nem erősíti meg a vallásnak, vagy Istennek a létét, vagy nem létét. Tehát ez ettől független kérdés. Csak azért a világegyetem hogyan működik.
1: Bocsánat, csak annyira, ne haragudj, igen, csak mondom. Ahogy ezt hallgatom, és azzal vezetted be, hogy néhány igazgatói intő, hát ki a fenék?
0: Nem, egy volt, bocsánat, csak egy volt. Jegyzőkönyvben mondom.
1: Egy volt, de ugyanakkor meg, hogy tágan kezelted az iskola látogatást, akkor ez...
0: Igen, de azért az egész osztály olyan volt.
1: Na, de és hogyha tágul a tér, hát akkor minek kell ilyen 45 percekhez ragaszkodni, meg hogy úgyis ki tudja, hogy mire ébredünk.
0: De az egy terhelt osztály volt a Tóldi Ferenc gimnáziumban, tehát ezt csak azért, mert az osztálytalálkozókat én szervezem meg azóta is, és azt hiszem 6-an vagy 7-en lettek pszichológusok vagy pszichiáterek az osztályból, és ezt sokan mondják, hogy ez nem véletlen, vannak, akik a 25 éves osztálytalálkozón bocsánatot kérnek, tehát hogy ilyenek vannak. Szerencsére Kati néni, aki innen néhány utcával arrébb lakik, korához képest jó egészségben mindig ott tud lenni, és mindig mondja, hogy neki ez utolsó osztálya, ez nagyon nehéz volt, meg minden. Tehát abból a szempontból egyébként érdekes a szitu, hogy amiket mondtál, hogy a koncentrikus körök, hogy akkor az én identitás keresésem, meg nem tudom, későiskolakorom, vagy kamaszkorom is találkozott egy olyan osztállyal, ahol valahogy többen így egymásra találtunk, és nagyon sokat hiányoztam, de nem én hiányoztam, például az osztályban a legtöbbet volt, hogy nálam még többet hiányoztak, meg minden. Aztán valamelyik pszichológus lett, valamelyik nem. És valahogy én ebből úgy mentem, hogy hát akkor nem ügyvéd leszek, hanem akkor csillagász, és akkor önálló csillagászak nem volt, hanem most ebben nem megyek bele, hanem az ELTE TTK-ra jártam 2,5 évet, amikor egyszer csak beugrott nekem, mondjuk volt egy nagy családi, hát nem tudom, változás is, de hogy beugrott nekem, hogy én mégse ezt akarom csinálni, hanem pszichológus akarok lenni, és mint ugyan az interjú elejében mondtam, már jártam sportpszichológushoz, tehát ilyen kézenfekvő volt a dolog, és azért hozzá kell tennem az igazsághoz azt is, hogy ott néhányan tájékoztattak arról, hogy az éhhalál, kivéve, hogyha te nagyon jó csillagász vagy. Tehát akkor nekem ezt mondták, hogy akkoriban, tehát legyél nagyon jó csillagász, akkor egy tudsz élni, de én mondtam, hogy jó, de hát én ott kutatom a világegyetemet, hátradülök, és abból keresem a pénzt, és mondták, hogy hát azért ez nem ilyen egyszerű, tehát hogy ebben, és utána pedig beugrott ez a sportpszichológia, ami már azért egy nehezebb váltás volt, főleg a családi karácsonyoknál, amikor már igazán a kétféle szakra jártam a TTK-ra, utána elkezdtem a pszichológiát, és amikor a családi karácsonyon az unokatestvéremtől megkapom az azévi csillagászati kislexikont, és a másik rokonom meg elkezdi bögdösni a vállát, hogy te figyelj, már nem ezt tanulja, már valami pszichocuccot talál, és akkor senki nem hitt bennem, de ott viszont tényleg megtaláltam azt, amit akartam, és nagyon érdekes, mert pont most találtam meg a motivációs levelemet, akkoriban pszichológia szak még osztatlan volt, én 2001-ben kezdtem el, és abban már beleírtam, hogy engem amúgy a sport pszichológiája érdekel, tehát hogy az már benne volt, tehát ilyen szempontból én hihetetlen szerencsésnek tartom magamat, hogy aztán ezt végig tudtam vinni.
1: És akkor ez a rablóból pandúr, hogy azért neked ilyen országos tudományos diákköri munkád is volt, nyertél is ezzel.
0: Igen.
1: 2005-ben,
0: igen,
1: 2006-ban.
0: Igen, igen. Hát Prosciencia Arany, hát OTDK-n lettünk OTDK-n. Elsők a szerzőtársammal.
1: A sokat hiányzós diák.
0: De az egyetemen már rendben volt a dolog, mert ott már érdekelt a pszichológia. Az egyetemen már visszamegy.
1: Ja, hogy a motiváció megjött.
0: Általános iskolában is tréber voltam egyébként, csak igen? Akkor volt egy ilyen kisebb beszakadás, egy ilyen 3-4 éves beszakadás, és az egyetemen pedig már OTD-ket nyertünk, kaptunk Prosciencia aranyérmet, és utána így ebben az OTDT-ben, tehát ezt csak a hallgatóknak mondom, hogy mondjuk a középiskolában ott OKTV-re mehetnek tanulmányi versenyre a középiskolások, az egyetemen pedig ez OTDK-nak hívják, ahol nem tudásban versenyeznek, vagy nem csak tudásban versenyeznek egymással a hallgatók. A hallgatók, igen, nem rádióhallgatók, hanem az egyetemi hallgatók, hanem hogy egy tudományos munkában. És nekem egyébként az politikai, pszichológiai témájú volt, és azt én egyébként aztán végigvittem, tehát utána már doktoriban, én utána ebből doktoriztam, de bevallom őszintén, én, és ezzel nem sértődik meg a volt témavezetőm, hogyha hallgatja, hogy én aztán ebből már úgy kiszerettem. Tehát úgy érdekes volt,

0: néhány kutatást végigcsináltam, letettem a doktorit, jó, de utána pedig már azért beindult így a sportpszichológus magánpraxis, meg egyszerre csináltam meg ezt a sportpszichológus képzést és a doktori iskolát az egyetem után, és utána pedig, ami a kérdésed volt, hogy utána pedig még benne maradtam, tehát az OTDT-ben, a Proszén Szaranyomések Társaságának voltam 7 évig az elnöke, de hát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ez egy ilyen heti 40 órás munka, hanem egy ilyen nagyon jó társasággal, nagyon jó fejemberekkel úgy próbáltuk ezt az ilyen jellegű tehetséggondozást építeni, és konferenciákat szervelni. De akkor mégis egyfajta
1: tehetséggondozás.
0: Igen. Tehetséggondozás, igen, és utána pedig én is, mint témavezetőként folytattam, uh-huh. és most is tervezem, hogy csinálom. Tehát ez azt jelenti, ugye csak egyébként csak mondom a hallgatóknak, hogy akkor az egyetemen egy-egy hallgató, ki úgy dönt, hogy én leszek a témavezetője, és én is ebbe beleegyezek, akkor őnek is segítek egy-egy témát adni, amiben jobban beleástam magamat, és akkor ő pedig ebből végez egy plusz a kötelezőn felüli kutatómunkát, ebből lead egy dolgozatot, amiből a későbbiekben mesterszakon már lehet szakdolgozata is, uh-huh. de hogy ebben segítem, és akkor ezt a témavezetést is csináltam egyébként így módjával, tehát ez is egy másik fajta segítség, de ugye én 19, most lesz azt hiszem 19 év, hogy megszakítás nélkül pszichológusokat tanítok, és azt gondolom, hogy közben a magánpraxisban is azért nem égtem ki, mert hogy így többféle dolgot kell csinálnom. Tehát a tanítás igen. az másmilyen. Vagy ilyen interjúkra menni.
1: Igen.
0: Minden egyes alkalommal elsütöm ezt a poént, bocsánat érte, hogy olyan jó dolog, hogy sokat beszélhetek, mert amikor most elmegyek 11-re, most egy vívóval dolgozom, hát ez a vívó az maga akar beszélni saját magáról, és nekem ott csöndbe kell lennem, úgyhogy ilyenkor jól kiélem a beszédjelent vágyat. Vagy meséljek még valamit a TDK-ról?
1: Ez a szakmának a sokszínűsége. A szakmai személyiségednek a sokszínűsége, amit most így megmutattál nekünk. Tehát egyrészt gyakorlod a szakmádat, tanítod is, tehát nem csak úgy van, hogy ha valaki nem tudja, akkor tanítja, bocsánat, de van ez igen. a buta. Tehát te igen. gyakorlod is, és tanítod is, és emellett a tehetséggondozásban is benne vagy, aktív sportoló vagy, ami gondolom azért visszahat a szakmai munkádra is, mert én hiszek ebben a test, lélek, szellem, tehát, hogy ennek így együtt kell működnie, és nem egymásban, hierarchiában, hanem, hogy mindegyiknek meg kell adni azt, ami neki jár, és akkor valahogy ezek így tudnak alkotni minket így egészé.
0: Egyetértek. Nem volt kérdés,
1: akkor gyorsan fejezzük be.
0: Nem, nyugodtan, még szeretnél bármit kérdezhetsz,
1: valami
0: katarzisod. Ez jól volt, akkor katarzisnak a végén.
1: Igen, akkor legyen ez a katarzis, és nagyon szépen köszönöm, dr. Harsányi Szabolcs Gergő, sportpszichológus volt a mai vendégem. Gergő, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, egy picit adtál magadból, többet adtál a sportpszichológiából. Remélem, hogy a hallgatók is sok mindent ki tudtak venni a mai adásból.
0: Köszönöm szépen a meghívást, és innen is üdvözlöm a hallgatókat, és ne felejtsék ezt a take home message-et, amit mondtunk még korábban.
1: Igen.
0: Ebből is köszönöm a meghívást, és jól éreztem magamat.
1: Örülök, köszönöm szépen. Köszönöm a kedves hallgatók figyelmét, 2 hét múlva tartsatok újra az Életre Hangolóval. Sziasztok!

0: Életre hangoló. Rádió műsor tabuk nélkül. Varga Gabriella és Nagy Zsolt műsorát hallották.
1: Lépes Lóránt atya gondolatait hallják.
2: Uram, te mindent tudsz. Azt is tudod, hogy szeretlek. Simon Péter szavai ezek. Egy emberi, aki elbukott, majd felemelkedett. Aki háromszor tagadta meg mesterét, és most háromszor vallja meg szeretetét. Nem magabiztos, nem tökéletes, de őszinte. Mert Jézus nem hibátlan követőket keres, hanem nyitott szíveket. Akik, mint Péter, végül azt mondják, Uram, te mindent tudsz. Tudod, hogy szeretlek. Ez a szeretet nem puszta érzés. Hogy Ferenc pápa mondja, a szeretet nem érzés, hanem döntés. Döntés a szolgálatra. És Jézus válasza Péternek, és nekünk is ez, legeltesd juhaimat. Ezért létezik a Mária Rádió, hogy hang legyen a csendben. Híd legyen Isten és ember között. Hogy vigaszt, bátorítást és reményt adjon. Minden nap, minden otthonba, minden léleknek. Ma téged kérdez Jézus, szeretsz engem? És ha válaszod Péteréhez hasonló, akkor tudd, van lehetőséged tenni is érte. Támogasd a Mária Rádiót, mert ezzel te is pásztora leszel az ő nyájának. Te is része leszel az ő szeretetének. Adományoddal nem csak rádiót támogatsz, hanem egy küldetést. Egy választ arra a kérdésre, amit Jézus ma is feltesz. Szeretsz engem?
1: Lépes Lóránt atya gondolatait hallották.
3: Köszöntelek benneteket szeretettel. A Mária Rádió önkéntesként szolgáló elnöke vagyok, Szabó Tamás, és egy videós műsorunkra szeretném felhívni a figyelmeteket. Egy olyan műsorról van szó, ahol az emberek arról beszélnek, hogy az életük során mi volt az a mozzanat, mi volt az a döntő történés, ami miatt közel kerültek a Teremtőhöz. Ennek a műsorunknak az a címe, hogy Hol van az Isten? Két hetente, pénteken, ezekből a videókból pici elemeket mutatunk be. De megmutatjuk a legfontosabb gondolatokat. És hogyha kedvetek van megnézni az egész videót, akkor azt megtaláljátok a Mária Rádió honlapján, a videók alatt, és ugyanakkor a Mária Rádió Facebook oldalán is megtaláljátok. Csak példaként mondom, hogy kikkel készültek eddig ilyen interjúk. Zsilusz Dániellel, zeneszerzővel, Pindrok Csaba, Jászai Díjas színésszel, Nyári Krisztián íróval, de megtaláljátok őket az archívumban is, hogyha vissza akarjátok hallgatni, és a mi Facebook oldalunkon is. Még egyszer, Hol van az Isten címmel videósorozatot indítottunk, neves, közismert személyiségekkel, akik nagyon inspirálók mások számára is, és ezek a videók mutatják be, hogy az ő életükben mi volt az, ami közel vitte őket a Jóistenhez. Még egyszer a Rádió Facebook oldalán két hetente, pénteken 19 órakor hallgathattok rövid részleteket, és aztán megnézhetitek a Mária Rádió oldalán az egész interjúkat.

0: Életre hangoló. Rádióműsor tabuk nélkül. Varga Gabriella és Nagy Zsolt műsorát hallották. Mária Rádió.
1: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Az az én eledelem, hogy annak akaratát tegyem, aki engem küldött, és annak a művét elvégezzem. Ezt mondja Jézus a szamariai asszonyával találkozáskor a visszatérő apostoloknak, akik kérdezték, hogy honnan van Jézusnak kenyere, milyen tápláléka van, és akkor erre ezt mondja. És amikor arra került a sor, hogy papi elmondatot választunk, ezt választottam, mert ebben találtam meg egy olyan szituációt, amelyben ott van az Isten akaratának, az Atyának, az akaratának a keresés, ami meghatározó momentumként van jelen a papságomban, meg a papi hivatásom kibontakozásában, és az, hogy Jézus mindezt egy személlyel való találkozásban mutatja meg, és ebben nekem azt mutatja, hogy én szeretek így az emberekkel beszélgetni, kicsit a lelken keresztül vezetni őket, meg az, hogy szeretek gyóntatni. Tehát ha már így például egy papnál fölmerül, hogy mit szeret legjobban tenni, nagyon szép, hogy igen, hogy szoktuk mondani, hogy misézni nagyon szeretünk, de én mégis a misézésnél jobban szeretek gyóntatni. Mert azt érlem meg, hogy ez egy olyan papi feladat, hogy nem nagyon tudom így átadni, hogy vannak olyan feladataink és olyan kiválasztásunk, amiben Jézus ránk számít.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Leó pápa kapta az idei amerikai szabadság érdemérmet. Országos roma zarándoklatot tartottak Mátraverebély Szentkúton. 1000 székely leánynapi hagyományőrző rendezvényt tartottak Csíkszeredán és Csíksomjon. Jönnek a részletek, I.S. Borbála hírszerkesztő nevében is köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Az Amerikai Egyesült Államok megalakulásának 250. évfordulója alkalmából vette át Leó pápa az amerikai szabadság érdemérmet július 3-án, tudósít a Magyar Kurír. A rangos kitüntetést a világ olyan vezetői és meghatározó személyiségei kaphatják meg, akik kiemelkedő vezetői képességről, bátorságról és jövőbe vetett hitről tesznek tanúságot a szabadság jogokért folytatott küzdelemben. A korábbi kitüntetettek között van például Nelson Mandela, a Dalai Láma és Mihail Gorbacsov is. Leó pápa az érdemrend átvételekor videó üzenetben szólt a filadelfiai összegyűltekhez. Beszédében Isten áldását kérte Amerika jövőjére, amely az igazi szabadság és a béke forrása lesz. Július 4-én Mátraverebély Szentkúton tartották meg a 18. országos roma zarándoklatot, írja a Magyar Kurír. A Sarlós Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódó esemény a roma vallásosság és spiritualitás hagyományos megnyilvánulása, amely lehetőséget ad a személyes és közösségileg is megélt hit megújítására. Az ország mintegy 30 településéről érkeztek roma zarándokcsoportok Szentkútra, ahol Kós Ede cigánypasztorációs referens előadásával és zenés dicsőítéssel folytatódott a nap. A referens a szenvedélybetegségekből való szabadulásról, a cigányság értékeiről és a jelen valóságáról is beszélt. Az ünnepi szentmisét Székely János püspök tartotta, aki a szertartás végén személyes áldást osztott a jelenlévőknek. A délután folyamán a résztvevő zarándokcsoportok bemutatták közösségeiket zenés műsoraik kíséretében. Ismét ünneplőbe öltözött Csíkszereda és Csíksomjó július 4-én, az 1000 székely leány napján. Több ezer résztvevő gyűlt össze az évről évre megrendezett hagyományőrző eseményen, amely a székely népi kultúra, a keresztény hit és a közösségi összetartozás egyik legszebb ünnepe, tudósít a felvidék.ma internetes portál. Az eseményre a Kárpát-medence számos vidékéről érkeztek népviseletbe öltözött családok és hagyományőrző csoportok. A csíksomjói kegyhely és a nyereg, amely a magyarság egyik legjelentősebb vallási és nemzeti zarándokhelye, egész nap ünnepi szentmise, néptánc bemutatók, népzenei előadások és közös táncok idézték meg a székely közösséget. Az esemény lelki mélységét tovább gazdagította a férfiak első szombati rózsafűzér imádsága, amelyen sokan együtt könyörögtek a családokért, a nemzetért és a békéért. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. I.S. Borbála hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: A Mária Rádió Dömösön az FM 104,9 MHz-es frekvencián fogható.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Az esti dicséretet a második Zsoltár hét keddi napjáról imádkozzuk.

Olvasmány Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Mindnyájan vétkeztek, és nélkülözik az Isten dicsőségét. Megigazulásukat azonban ingyen kapják, Isten kegyelmének erejéből, Jézus Krisztus megváltása árán. Őt adta oda Isten véres, engesztelő áldozatul a hitben, hogy kimutassa igazságosságát.

0: Dicsérjük Krisztust, lelkünk pásztorát és vezetőjét, aki szereti és védelmezi népét. Benne van reményünk, azért kérjük őt.
1: Védelmezz, Urunk, népedet!
0: Oltalmazd, örök pásztor, Zsolt főpásztorunkat és egyházunk minden papját.
1: Védelmezz, Urunk, népedet!
0: Tekints irgalmasan azokra, akik üldözést szenvednek, szabadíts ki őket mielőbb minden megpróbáltatásukból.
1: Védelmezz, Urunk, népedet!
0: Könyörülj, Urunk, nélkülöző embertársainkon, és nyújts szükséges eledelt az éhezőknek.
1: Védelmezz, Urunk, népedet!
0: Világosítsd meg a törvényhozók testületét, hogy mindenben bölcsméltányossággal határozzanak.
1: Védelmezd, Urunk, népedet!
0: Segítsd a megholtakat, akiket véred árán megváltottál, hogy veled együtt beléphessenek mennyegzős lakomádra.
1: Védelmezz, Urunk, népedet!

0: Urunk Istenünk, tiéd a nappal és tiéd az éjszaka. Add, hogy szívünkben mindenkor ott maradjon az igazság napja, és eljussunk a világosságra, amelyben lakozol. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
3: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.

0: Mária Rádió.
1: Az örökhagyok napján tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Boros Zoltán urat, a Mária Rádió gazdasági vezetőjét.
2: Köszöntöm én is a kedves hallgatókat.
1: Kedves Zoli, érdekelne engem, hogy akik halálukat követően a Mária Rádióra hagyják a vagyonukat, ingóságukat, akár még életükben tesznek ilyen szándékú nyilatkozatot, az miért fontos a rádiónak?
2: A rádió életében azért nagyon fontos, hisz a Mária Rádió az a gondviselésre bízza a működését, a létét. Én azt gondolom, hogy nem csak mi, akik itt a rádióban dolgozunk, hanem az összes önkéntesünk, és talán a hallgatók is értik, vagy látják, hogy a rádió az egy csoda, hogy a léte, maga az, hogy működik, és hogy ilyen alapon, ilyen elven működik, hogy a gondviselése bízza magát, nem csak a ima támogatásban, hanem a anyagi támogatást tekintve is, tehát a működésünket ilyen szempontból a gondviselésre bízzuk, és adományokból tartjuk fönn magunkat. Ez egy olyan nem evilági dolog, amit még az örökhagyói akarat, az még jobban megerősít. Nyilván ebből nem olyan sok van, de azért van, és ez is, én azt gondolom, hogy egy plusz jel, arra vonatkozolok, hogy igenis, a Mária Rádió az nem evilági mű, nem emberi mű, és ezekből az örökhagyási eseményekből a rádiónak a működése, a rádiónak a fenntartása válik mindig biztosabbá. Sokat gondolkoztam a riport előtt, hogy miről is szól ez örökhagyás, és hogy mi mozgatja esetleg a hallgatókat ennek a megtételére. Én is, mint az a személy, aki ezekkel foglalkozik a rádióban, és ezeket kezelem, hogy mindig megdöbbenek ezeken az eseményeken, mert olyan mértékű ráhagyatkozás is, hogy bizalomról szól az ajándékozó vagy az örökhagyó szemszögéből, amin azért úgy mindig elcsodálkozik az ember, és megdöbben rajta, hogy akkor én a saját kis életemben, a hitben milyen szinten állok. Még azt is hozzátenném, hogy azért a rádió azért sokszor az év folyamán, meg tulajdonképpen az elmúlt 12 éves, 13 éves működése során szinte mindig azért így a működésnek a határán imbolyog. Tehát, hogy mindig épp annyi adomány, vagy kicsit kevesebb, vagy picit több érkezik, mint ami a működéshez szükséges, de azért olyan nagy megtakarításai a rádiónak azért nincsenek, hogy évekre előre akár biztosítva lenne a működésünk. Ezzel is nyilván a gondviselés jelzi azt, hogy nekünk folyamatos munkára van szükségünk ahhoz, hogy működjünk, és hogy folyamatosan kérnünk kell, a hallgatóknak folyamatosan támogatniuk kell a rádiót, tehát egy folyamatos...
1: És bátran kell kérnünk,
2: és hogy ez egy folyamatos kapcsolattartás is jelent, azt gondolom, a hallgatókkal, és ebből a dinamikából jön ki az valahogy, hogy a rádió mégis stabilan működik, és hogy ezek az örökhagyási események pedig a rádiót mindig, amikor valami olyan nagyon nagy esetleg mínuszt toltunk már magunk előtt, akkor mindig ezekből húznak, vagy húztak ki minket, és mindig vagy nullára, vagy akár így a pluszba lendítették át a rádiónak a költségvetését, és ezek is számunkra, és talán a hallgatók számára is azt jelentheti, hogy igenis, hogy bátran rábízhatjuk magunkat a gondviselésre ebből a szempontból, mert ha kérjük, akkor megadatik majd annyi a működésre, amennyi éppen kell. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezért fontos ez, az örökhagyással foglalkoznunk, hogy ugyan nem sűrűn van, de amikor van, és amikor megtörténik, akkor a rádiónak egy olyan nagyobb bevétele származik ebből, ami a elmúlt hónapoknak, vagy az elmúlt időszaknak a hiányait tudja bepótolni, meg talán a jövőre is tud egy picit tartalékot képezni. De mondom még egyszer, a rádiónak ugye akkora költségvetés van azért, hogy ezek az örökhagyási események, mondom, nem biztosítanak azért évekre elegendő támogatást, de azért a működésünket mindig biztosabbá teszik. Úgyhogy ezért nagyon fontos ez.
1: És bizonyosság arra, hogy mekkora kegyelmi adomány az adakozás, hiszen tanúságot tettél arról, hogy gazdasági vezetőként nem a számokról, hanem erről a nagy csodáról beszéltél. Most arra kérlek, hogy nézzünk egy kicsit a számok mögé is. Hogy működik a rádió milyen anyagi bázis az, ami a működését biztosítja? Ugye ez egy civil szervezet.
2: Igen, a Mária Rádió az egyesületi formában működik, a szervezeti formája közhasznú egyesület, és az adományok is ugye a Mária Rádió közhasznú egyesülethez folynak be. A havi működési költségünk az úgy alakul, hogy körülbelül olyan 18-20 millió forint körül van havonta. Ez azért nyilván változik az aktuális, épp aktuális költségek felmerülésétől függően. Ugye a Mária Rádió Magyarországon nem csak a budapesti 88,8 MHz-es frekvenciával rendelkezik, nem csak ezen a frekvencián szól, hanem még ezen kívül további 18 frekvencián szólunk Magyarországon, és a költségek hát ebből adódnak össze, hogy egyrészt ugye ezt a 19 frekvenciát, tehát összesen 19 frekvenciát a Budapesttel együtt kell működtessük. Nyilván itt az adótelephelyeket nagyon sok helyen béreljük, ennek a bérleti díját, az adórendezésnek a rezsiköltségét, az áramdíját kell fizessük. Nagyon sok helyen, ahol zárt az adó telephelyünk, tehát valamilyen kisebb helységben van benne az adóberendezésünk, ott a hűtenünk is kell a helységet, hisz nyáron a nagy meleg miatt, ugye maguk a berendezések is melegszenek, nyáron nagy meleg miatt hűtenünk kell, tehát légkondicionálunk kell, ott nyilván magasabb az áramköltségünk. Aztán vidéken több helyen van stúdiónk Cegléden, Ajkán, Veszprémben, Celdömölkön, Pápán, ugye most már Szombathelyen, és Esztergomba és Vácon is indultak stúdióink, meg a budapesti központi stúdió, ugye ezeknek is van bérleti díja, rezsiköltsége, fűtésdíja, áramdíja, egyebek. Ugye jellemzően a stúdióknál is ugyanúgy bérleti díjat kell fizessünk, rezsiköltség, áramdíj, fűtésnek a költsége, a vízdíja, tehát a rezsiköltségek merülnek föl. Ezek egy nagyobb falatot jelentenek, tehát hogy az adóberendezésnek a műszaki költségei és a stúdióknak a technikai költségei, rezsiköltségei is viszonylag havonta egy nagyobb költséget jelentenek. Ezek kb. Olyan 3-3,5 millió forint körül alakulnak havonta, mind a kettő. Ezen kívül, hogy a Mária Rádió az a gondviselésre bízza magát, a működését tekintve is, a rádió műsor készítés tekintve is, ez azt jelenti, hogy önkéntesekkel működünk, de ugye az önkénteseknek a koordinálása, meg olyan feladatoknak az ellátása, ami azért napi szintű munkát igényel, azért azt egy szűk fizetett alkalmazott is táblátja el, hogy az ő bérköltségük és a bérjárulékuk is fix költség havonta. Ugye most már a stábunknak a létszáma 10 fő plusz még én, tehát 11 fő összesen, és ennek a költség egy havi szinten most már azért olyan 5 millió forint körül van. Ezen kívül még nagyobb költségtényezőt jelent havonta az, hogy a Mária Rádió nem csak ugye rádió műsort készít, és 24 órás adásfolyamot állítunk elő ezen a sok frekvencián, hanem havonta egy írásos magazint is kiadunk, amit eljutottunk a hallgatóknak. Ez havonta egyébként olyan 50 ezer példányban jelenik meg, és konkrétan 44 ezer címre jutatjuk el ezeket a magazinokat, és ezen kívül még a köztes számot, ugye 6-7 ezer darabot pedig terjesztési célokra osztunk szét, és ennek a magazinnak az előállítási, ennek az írásos magazinnak a előállítási költsége, a nyomda költsége, illetőleg a címzetekhez való eljuttatása, a posta költsége is egy viszonylag jelentősebb összeg még havonta.
1: Ugye? Gondolom, hogy a működési költség mellett nagyon fontos lehet a fejlesztések kérdésköre. Ezt hogy látod?
2: Így van, mivel a rádió az műszaki berendezésekkel működik, és ezek a berendezések azért folyamatosan elhasználódnak, és ezeket folyamatosan mindig cserélnünk kell. Hát nyilván arra próbálunk ügyelni, hogy akkor cseréljük ezeket a berendezéseket, amikor tényleg már feltétlenül szükséges a cseréjük. Nyilván első körben próbáljuk ezeket megjavítani, vagy megjavítatni, hogyha ez nem sikerül, akkor pedig újat kell beszerezzünk. Ugye ez vonatkozik az adóberendezésekre és az adótechnikai eszközökre, másrészt a másik oldalon pedig a stúdió és a stúdiótechnikai berendezésekre, számítógépekre is vonatkozik. És hát ebben is folyamatosan azért mindig történnek meghibásnások, és cserére szorulunk. Tavaly évben azért egy nagyon nagy esemény történt, hogy 5 vidéki telephelyünkön, adótelephelyünkön tulajdonképpen folyamatosan romlottak el az adóberendezések, és ezeknek a cseréjét hát teljes mértékben hallgatói adományokból tudtuk megoldani, úgyhogy ez is nagyon nagy költségvonzat egyébként. Ugye nem annyira tudjuk kiszámítani ezeknek a felmerülését. Ha esetleg egy új stúdiót alakítunk ki valahol, akkor nyilván jobban tervezhető ez a dolog, de a már meglévő eszközeinket azért nyilván akkor kell ilyen esetben cserélnünk, hogyha ha ezek meghibásodnak, hogy ezeket nem annyira tudjuk tervezni. Ami fontos, az az, hogy esetleg az örökhagyási események, azok erre az ilyen adhok fölmerülő költségekre is egy nagyobb biztosítékot, meg tartalékot jelenthetnek, meg képezhetnek, úgyhogy ezért nagyon nagy örömmel és hálás szívvel fogadjuk.
1: Éves szinten a működési költsége mondjuk a Mária Rádiónak az milyen nagyságrendű összeg?
2: 18-20 millió forintos havi költség szintje van a Mária Rádiónak. Ez azt jelenti, hogy éves szinten ugye ilyen 200-240 millió forintnyi költségvetésünk van, amiből mi működünk. Egyébként azt lehet még hozzátenni, hogy a költségvetésünk ilyen szempontból elég nagynak tűnik, de hogyha egy hasonló számú frekvenciával rendelkező rádiónak a működési költségével hasonlítjuk össze, akkor mi azért hatványozottan olcsóbban működünk.
1: Tehát a töredéke vagyunk?
2: Igen, negyedéből, ötödéből működünk, mint egy hasonló méretű rádió.
1: Ezt jó hallani.
2: De azért ez is nagyon-nagyon sok, és ami talán nagy segítség lenne a rádiónak egyébként, a jövőre nézve, hosszú távon nézve, hogy mi itt ugye a budapesti, ezt a központi stúdiót is, ami azért itt ez elég nagy, amit itt Budapesten bérünk, harmadik telephelyünk tulajdonképpen, ez a legnagyobb eddig, ez majdnem 500 négyzetméter már, ezen kényelmesen elfér a rádió, de hát ugye béreljük, tehát magyarul minden hónapban fölmerül valami költsége, bérleti díja, amit ki kell fizessünk, ugyanez nagyon kedvezményesen tudjuk bérelni, de azért ideális az lenne, hogyha esetleg, és hosszú távon a Mária Rádiónak a működését talán itt Budapesten is az alapozná meg, hogy esetleg egy olyan ingatlanban működhetnénk, ami a Mária Rádió Közhasznú Egyesületnek a saját tulajdonába van, és nem kellene bérleti díjat fizessünk. Hát nyilván ezt a rádió a mostani anyagi lehetőségeiből nem tudja megtenni, hogy vásároljunk akár egy ilyen épületet, vagy egy ilyen ingatlant, ahol azért ekkora méretű irodahelyiségek, meg stúdióhelyiségeknek a elhelyezésére van lehetőség, de esetleg, hogyha valamely örök hagyónk egy ekkora ingatlannal tudna minket megajándékozni, az azt gondolom, hogy azért ez sok-sok évre előre mutatóan a működésünket talán egy ilyen stabilabb
1: gondolom, a
2: alapra
1: több kisebbnek helyezni. Is örülnél.
2: Igen.
1: Most én úgy tudom, hogy te vagy az a személy, aki kapcsolatban is állsz a mi örök hagyóinkkal. Milyen feladat ez számodra?
2: Ahogy az elején is a bevezetőben mondtam, én mindig rácsodálkozok ezekre az eseményekre, hogyha valaki erre szánja el magát. Nyilván az én munkám az nagyon sokrétű, és ezért szinte mindig rohanok, és nem nagyon van időm szinte semmire. És amikor van arra időm, hogy eljussak az örök hagyóinkhoz, akikkel személyesen kapcsolatba állunk, amit egyébként sajnos be kell valljam, nagyon ritkán örülök, hogyha évente azért egyszer el tudok jutni hozzájuk, akkor ez mindig egy felüdítő élmény, mert azzal találkozok, azzal szembesülök, hogy én nem azért megyek oda, hogy kapjak, hanem azért megyek oda, hogy próbáljak kapcsolatban maradni azzal a személlyel, akinek ilyen örökhagyási szándéka van, és esetleg akár már meglévő még életében ugye vagy végrendeletet írt, vagy pedig egy ilyen ajándékozási szerződéssel a rádió számára ajándékozott valamilyen ingatlan, akkor mindig az történik, hogy én kapok a tanúságtételük által, hogy mennyire szeretik a rádiót, milyen nagy bizalommal vannak a rádió iránt, hogy milyen sűrűn hallgatják, és hogy mennyire jól tájékozottak a rádió dolgában, és ez mindig elgondolkoztat, hogy milyen nagy szeretet övezi a rádiót, és milyen nagy szeretet veszi körül.
1: És ezt gondolom az anyagiaknál is fontosabb.
2: Igen, is fontosabb. És van például egy olyan adományozónk, Veszprémben egy idősebb bácsi, aki egy idős otthonban él. Ő hozzá egyébként tavaly évben nem is jutottam el, évközben egyszer, nyár folyamán, meg karácsonykor szoktam meglátogatni. Múlt évben nem is jutottam el hozzá, és ezt nagyon röstelem is egyébként. Ő egy gazdasági szakember volt, pénzügyi területen dolgozott ő is, és mindig szoktam vinni neki olyan kiadványt, vagy olyan könyvet, ami erről szól, és valamelyest a kereszténységhez is kötődik, és mindig nagyon örül neki, és ezekről szoktunk beszélgetni, és mindig nagyon sokat adnak ezek a találkozók. Annak ellenére nagyon ritkán kerül rá sor. Tehát mindig én gazdagodom, meg én kapok ezekből a találkozókból, úgyhogy ez egy különleges élmény.
1: Tudatában vagy annak, hogy a munkád, amely alapvetően gazdasági, de ezen a helyen, amit úgy hívnak, hogy Mária Rádió, valójában egy evangelizációs feladat? Szoktál erre gondolni?
2: Hazudnék, ha azt mondanám, hogy minden nap erre gondolok, és hogy a munkámnak minden percében ezen jár az agyam. De azért én azt gondolom, hogy igen, hogy a rádiónak a misszió és a működése azért azt gondolom, hogy minden önkéntesünk és minden státnak hogy mondjam, tehát a gondolataink között mindig azért ott van, hogy mi miért tesszük ezt. Sokszor talán akár így az önkénteseket tekintve, és meg akár így a stábtagokat is tekintve, hogy az ügybüzgóságunk, meg az ügynek a fontossága az sokszor a túlórába is hajszol minket, és sokkal többet próbálunk tenni, mint ami akár a erőnkből telik. Én talán sokszor ezt is látom. Engem egyébként a munkában az segít, hogy az viszont tényleg sokszor eszembe jut napközben is akár, hogy az én irodámmal legközelebb a Mária Rádióban lévő kápolnához.
1: És irigylünk is ezért.
2: Ugye itt a kápolnában mindig van oltári szentség is, tehát az eukarisztia az jelen van. Emiatt hát ez a közelség azért az sok erőt ad így a napi megfeszített kemény munkában is.
1: Kérem a jó Istent, hogy segítse a munkádat a jövőben is, és ezáltal biztosítson a Mária Rádió számára egy gondtalan működést. Köszönöm, hogy a beszélgető társad lehettem.
2: Én is köszönöm szépen, dicséretessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Pap és diakónus szentelést ünnepeltek Temesváron. Új kolotkó miniszobor bukkant fel Budapest belvárosában. Leó pápa nyári pihenőjét júliusban Castel Gandolfóban tölti. Jönnek a részletek. Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Július 4-én pap és diakónus szentelést ünnepeltek Temesváron, tudósít a romkat.ro internetes hírportál. A Szent György Székesegyházban Pál József Csaba megyéspüspök áldozó pappá szentelte a temesvári Adrián Hafner diakónust, az aninai plébániáról Karnel Mário Krisztiánt diakónussá szentelte, valamint a temesszlatinai Franciszkó Krályát állandó diakónussá. Homíliájában a püspök arra hívta fel a szentelendők figyelmét, hogy életükkel és szolgálatukkal hirdessék, Isten velünk van és végtelenül szeret bennünket. Amikor ti szolgáltok, számíthattok arra, hogy az Úr nem hagy egyedül benneteket. Ha hozzáfordultok, ő megerősít, vigasztal és vezet is benneteket. Ez lesz hivatásotok örömének forrása, hangsúlyozta a főpásztor. Arra buzdította a felszentelteket, hogy szolgálatuk mindig Krisztus szeretetéből táplálkozó, örömteli és hűséges legyen. Egy apró meglepetéssel gazdagodott szombaton Budapest. Kolotkó Mihály legfrissebb miniszobra ezúttal a Magyar Nemzeti Bank épületének közelében kapott helyet a Szabadság térnél, adja hírül a We Love Budapest. Kolotkó Mihály kárpátaljai származású gerilla szobrász, a Budapest szerte felbukkanó, kedves, ironikus, vagy éppen elgondolkodtató miniszobrairól vált országszerte ismerté. Műveit az éjszaka leple alatt helyezi ki, és már a valódi turista látványossággá nőtte ki magát. A legújabb, szombat reggelre megjelent szobor egy munkaruhás, fülvédős alakot ábrázol, aki lombfúvóval fújja a művész által odatett régi pengőket. A szobor mostani kihelyezése nem véletlen, hiszen 1946. augusztus 1-én vezették be a forintot hazánkban. Idén ünnepeljük bevezetésének 80. évfordulóját, amikor az utcákon seprűvel söpörték az elértéktelenedett pengőt, és most ennek állít emléket a szobor. Leó pápa a nyári szünet egy részét pihenéssel tölti a Vatikántól nem messze fekvő Castel Gandolfóban július 27-éig. Ebben az időszakban minden általános, magán és különleges kihallgatás is szünetel, és csak augusztus 5-én szerdán folytatódnak. Olvasható a Magyar Kurír cikkében. A júliusi vasárnapokon délben a Szent Atya a Castel Gandolfói apostoli palota előtti Piazza della Libertà téren mondja el az úrangyala imádságot a hívekkel. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

kicsinek fogják hívni a mennyek országában. Aki viszont megtartja és tanítja őket, az nagy lesz a mennyek országában. Ezért mondom nektek, ha igazságotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juttok be a mennyek országába. Ezek az evangélium igéi. Mégis az emberek meggondolatlanok, következetlenek és magukba fordulnak. Mégis szeresd őket. Ha jót teszel, megvádolnak, hogy önzés és hátsó gondolat vezérli cselekedeteidet. Mégis tégy jót. Ha sikeres vagy ellenségeket és hamis barátokat szerzel. Ha jó, amit teszel, holnap már feledésbe merül. Mégis tedd a jót. A becsületesség és őszinteség sebezhetővé tesz. Mégis légy nyílt és becsületes. Amit évek alatt felépítesz, egy nap alatt lerombolhatják. Az embereknek szükségük van a segítségre, de a segítesz támadás érhet. Mégis segíts! A legjobbat add a világnak, amit csak van, s ha verést kapsz érte cserébe. Mégis a legjobbat add a világnak, amit csak van. Amen.

Most együtt imádkozzunk úgy, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított minket, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk, engesztelődjünk ki szívből egymással.

Imádkozzunk a szűzanyához Magyarországért. Égi édesanyánk, oltalmazd Magyarországot, ez egész magyar egyházat, mindazoknak, akik még nem tudnak hinni, a Szentlélek ereje és világossága által. Add meg az élő hit kegyelmét, hogy ez az ország Mária

országa a te országod lehessen. Mária, Jézus anyja, a szíved ad nekem, amely oly tiszta és makulátlan, alázattal teljes, legyek képes általa Jézust fogadni az élet kenyerében, szeressem őt, ahogy te szereted, és szolgáljam őt minden rászoruló embertársamban. A béke töltse be szívünket, a világot. Jézus örömhíre tegyen gazdaggá, és örömtelivé minden embert. Tisztíts meg minket a bűntől, és vezesse el szent fiathoz, Jézushoz. Amen. Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahova bűneink juttattak minket, emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét, segíts minket, hogy a természet örök könyvébe beírt törvényeidet alázattal kutassuk, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen minket. Áld meg családjainkat, adja házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Segítsd az időseket, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Segíts minket, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Segíts minket, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a teremtett világodat. Segíts minket, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára épül, hanem az igazságra és a szeretetre. Boldog asszony az örök ige szülő anyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Jár közben értünk szent fiadnál, könyörögj értünk, hogy mindig örömmel tehessük azt, amit a te szent fiad mond nekünk. Urunk Istenünk, ragyogtasd föl fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket, add, hogy örömmel járhassunk a te törvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen. Könyörögjünk az Úr áldásáért. Az út fusson a lábaid elé, a szél mindig a hátadat fújja, a nap gyengéden simogassa az arcod, eső permetezze mezőidet, addig is, míg újra találkozunk, az Úr hordozzon a tenyerén. Amen. Most fogadják Isten áldását. Az Úr legyen veletek. A győri vérrel könnyező szűzanya, Szent László király, boldog Apor Vilmos, és minden szentek közben járására áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Kedves testvéreink, imádságunkat hallották a magyar nemzet lelki megújulásáért Győrből. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Rádió. Az alkohol és én. Szabadulás az iszákosságból. Óváriné, Herpai Dóra műsora.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, áldás békesség! Az Alkohol és Én című műsorral köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Óvári Néherpai Dóra, református diakónus. Külső helyszínen vagyunk ma is, a Magyar Kékkereszt Egyesület és a Református Iszákos Mentő Misszió otthonában, Dömösön, ahol harmadik napja kezdődött egy új csoport, de ez most nem terápiás csoport, hanem egy hitmélyítő csoport. És itt ül velem szemben nem is egy, hanem két kedves ember, Mocsár Károly és felesége Kati, akik házastársként vállalták azt, hogy az életükről és az életükben a szabadításról bizonyságot tegyenek, és akik azért jöttek most el a hitmélyítőre, hogy még közelebb kerüljenek az Úrhoz. És köszönöm szépen, hogy itt vagytok, Isten hozott benneteket. Köszönöm, hogy vállaltátok ezt a beszélgetést.
1: Köszöntjük szépen a hallgatókat, mi is. Mocsárné Kati vagyok.
2: Köszöntjük mi is a hallgatókat, és áldás békességet minden hallgatónak. Mocsár Károly vagyok.
0: Nyírtelekről érkeztetek hozzánk. Kérlek benneteket, hogy meséljetek arról, hogy hogyan kezdődött a kapcsolatotok az Úristennel, Dömössel. Meséljetek az életetekről.
2: Hát én 15 éve vagyok már az Úrnak a gyermeke, és én egy alkoholista testvérem által formált át éljön az Isten, mikor én megtérhettem a Jézus Krisztushoz. Mondta nekem, hogy Karcsi, neked is ezt meg kell lépned, ezt a lépést, hogy Jézus Krisztusnak a jóságát el kell, hogy fogadjad. Mert megint akkor ugyanúgy nem leszel, csóró leszek, szegény leszek, a családom is rám megy, ha tovább ezt fogom folytatni. Amit folytattam, az az, hogy szenvedélyjátékos, ilyen
0: szerencsejátékos
2: függő voltam, de közben hozzányúltam én is az italhoz, és aztán ez ment, éveken keresztül ment, és egyszer csak a feleségem odaállt elébén, hogy most már válasszak, vagy a családom, vagy a játékgép, vagy az alkohol, vagy ő. És én mondtam neki, hogy mit bánom, hogy mit csinálsz, igen, az nem érdekel. Mit beszélsz, és elég az, hogy ezt folytattam továbbra is, de a feleségem kitartott mellettem, annak tudatában is, hogy hova állított engemet. Aztán ez a barátom lejött hozzám, mikor ő megtért, és akkor mondta a zsoltárokat a lábamnál, este 7 órától másnap fél egyig, és mondta, akkor ígérem meg, hogy elmegyek vele egy Isten tisztelettel. Aznap meg is ígértem neki, hogy elmegyek Isten tiszteletre, és ugye ott úgy van először az Isten tisztelet, hogy a hívő testvérek bejönnek egy kis helyiség, és akkor imádkoznak az Isten tiszteletért, meg a lelkészért, meg a gyülekezetért. És akkor én azt vettem észre magamon, hogy ezek nekem imádkoznak, hogy én térjek meg Istenhez. És aznap az ige az volt, hogy Isten fordítsa rád orcáját, ragyogtassa rád. És ez engem szíven ütött, és én akkor, mint egy mázsás kő esett volna le az egész lelkemről, és azt sem tudtam, hogy mentem le az alaksorba, mert a templomnak van egy alaksorja, és oda mentem le, és akkor a felügyelő úr, az ott volt ment, mondom neki, hogy jöttem ide, azt mondja, téged Isten hozott ide le. És akkor ott elkezdett nekem imádkozni, ő is beszélt hozzám minden, és akkor mondta, hogy akkor vallj meg a bűneinket, tegyünk le minden bűnöt, amit ezelőtt elkövettem, és akkor én ezt a bűneimet mindent letettem az Úrnak a lábára, és úgy azt mondta a lelki testvér, hogy ez itt maradt, és innen sehol nem megy el, és akkor most már Isten szerint kell, hogy éljek. Én olyan boldog voltam, most is boldog vagyok, hogy az Isten gyermeke vagyok, mai napig, és hazamentem, és akkor anyukám rám nézett, azt mondja, mi van veled, fiam? Ha mondom, anyám, mondom, elfogadtam Jézus Krisztusnak a kegyelmet, mondom, megtértem. Megbolondítottak a papok. Tudtam azt, hogy megbolondítanak. És minél jobban, mélyebben mentem bele az Isten dolgaiba, annál jobban boldogabb voltam. És azt vettem észre, hogy körülöttem, hogy nálunk egy nagy ébredés volt. És mindenki kereste az Istennek az útját, meg az ő dolgait, hogy ők is akarják ezt a csodát, amit én.
0: Kacsi, jól értem, hogy az a barátod, vagy testvérednek említetted, aki megszabadult az alkoholból, ő virasztott a te ágyadnál, és zsoltárokat mondott, zsoltárokat olvasott, imádkozott érted egy egész éjszakán át, és innen indult ez az egész folyamat, amiről beszéltél.
2: Igen, innen indult az egész folyamat, és ott ilyen tényleg hát imádkozott is meg, olvasta nekem, hogy zsoltárt vett.
0: De akkor ez azt is jelenti, hogy te ott nagy bajban lehettél, ha jól érezte. Tehát ott akkor te valami nagyon rossz állapotban voltál.
2: Nagyon rossz lelki állapotban voltam, és hát azonban úgy volt, hogy akkor az asszony a hónapokon még szét is megy.
0: Tehát egy igazi válság volt.
2: Igen, egy igazi válság volt.
0: Kati, te hogy emlékszel erre az időszakra?
1: Lehet mondani, hogy talán 10 éve is, hogy én ezen keresztül kellett, hogy menjek, meg ebbe kellett, hogy éljek. És hát úgy cigán származású asszony vagyok, 3 közös gyerekünk van, volt már akkor is, és hát nagyon nehéz volt azt megélni, hogy ami pénzünk volt, akár 20 forint, az mind ment a gépbe. És napi szinten ez a mókuskerék, hogy na most honnan, miből adok enne a 3 gyereknek, honnan lesz, miből fogom őket iskoláztatni, hogy fogunk élni, hogy mi lesz tovább, és ez mindennapos kérdés volt. És nem tudom, talán 10 év után is belefáradtam ebbe. És akkor egyszer mertem ellenkedni, és odaállni a férjem elé, aki még akkor nem volt a férjem, és elmondani neki azt, hogy itt a vége, választás, nem is én igazából, hanem a 3 gyerek, vagy pedig lenne a fekete doboz. Lehet, választhat, mert én már ezt nem is bírom, és nem is szeretném tovább vele együtt folytatni, mert elfogyott az erőm, a türelmem. Nagyon sokat veszekedtünk, nem volt poharunk, nem volt tányérunk, mert összetörtük, nem volt polca a szekrényünkön, nem volt ajtó, mert letörtük, annyira a veszekedésben, és nem vágyott haza 3 gyerekünk. 7-es iskolába, kollégiumba jártak, és nem vágytak haza. Akkor először egy alkalommal hazajöttek pénteken, és akkor történt ez a családi pótlék és a balhé is. Akkor azt mondták, hogy nem vágynak az, inkább visszamennek a kollégiumba, és a sötét szobába összebújnak 3-an, és ott lesznek. És akkor ez én nekem nagyon-nagyon mellbevágó volt, hogy a gyerekeim menekülnek tőlünk, hogy inkább mennek a bizonytalanra, meg a sötétbe, a hidegbe, ahol igazából tudtam, hogy félnek, mert annyira rossz nekik megélni azt, amit otthon látnak. És akkor úgy gondoltam, hogy majd nem veszekszek, hanem gondoltam, hogy jobb lesz az, hogyha nem szólok. Haragszok és nem szólok. És a gyerekeim, mikor hazajöttek következő alkalommal, és látták, hogy nem vagyunk jól, de nincs is az a pokol állapot, ami azelőtt, akkor azt mondták, hogy anyuéknál mosolyszünet van. És amikor ez ment több évig, és amikor Karcsi elé álltam, akkor ő március 1-je volt, ezt biztosan tudom. Nagyon félve, nem tudtam, hogy mit fog kiváltani belőlünk ez a megtérés, hogy mi lesz változás az életünkbe, és úgy elhoztam a vállamat, és azt mondtam, hogy semmit nem jelent nekem, hát ebből semmi jó nem lesz. Marad minden a régi, marad minden ugyanúgy, mint eddig, és lett változás.
0: Mi lett a változás?
1: Hát az, hogy jobb férfi lett, megváltozott teljesen az élete, együtt olvastuk a Bibliát, és abból vitatkoztunk, nem veszekedtünk, hogy nekem mit mond az ige, meg nekem mit mond. Igazából én már előtte 3 hétig jártam alkalmakra, nem fogadtam be az urat még akkor, de jártam alkalmakra, és valamit sejtettem a Bibliából, úgyhogy az igét tudtam mihez kötni, vagy hova kötni, de nem volt még annyira Isten képem, hogy úgy 100%-ban. És úgy én olvastam neki a Bibliát, és abból vitatkoztunk, hogy nem, nekem ezt mondja, nem, nekem más mond. És így mentek a napjaink, hogy Istenről beszéltünk, ővele kezdtük a napunkat, és nagyon jó volt azt látni, hogy mennyire tudja Isten megváltoztatni egy ember életét, vagy akár egy család életét is, mert ahogy őt meg tudta változtatni, ugyanúgy a családunkba is lett változás, jobb lett a családkép, jobb lett a gyerekekkel való kapcsolat, jobb lett a társkapcsolat, és elment egy munkáshétre, ahol szépnek és jónak látta a dolgokat, még akkor hónapban, márciusban, és mondta nekem, hogy anya, neked oda el kell menned, mert az olyan mese szép hely, hogy el se bírod képzelni. Viatorbágy. És mondtam, hogy dehogy megyek én, hát soha nem hagytam a három gyerekemet egyedül, soha nem hagytam, mikor szülni mentem, de hát az más dolog. Soha egy perce nem hagytam őket, nem megyek sehova. Egyébként is neked csak kellett elmenned ahhoz, hogy befogadd az urat, hát de el kellett mennem. El kellett mennem. Három hónap múlva elmentem egy női hétre, és igen, ott én is befogadtam az Úr Jézust.
0: Megszűnt a játék, ha jól sejtem.
2: Igen, meg.
0: És ahogy mesélsz, Kati, abból a harcos, veszekedős, tányércsapkodós mindennapokból is kaptatok szabadulást.
1: Igen.
0: Már megtért emberként, hogyan folytatódott az életetek?
2: Tényleg szegények. Már úgy szegények, hogy nem volt mit tennünk, meg ilyesmi, még el nem tudtunk helyezkedni, dolgozni egy normális munkahelyre. Olyan munkahelyre, ahol a lelkész úr ilyen főmunka programokat csinált, és én legalábbis abban dolgoztam egy évig, még a feleségemnek lett ott egy munkahelye, és akkor így jöttünk egy kicsit helyre, nem azt mondom, hogy 100%-ban, csak egy kicsit. Mert ugye, hogy nőttek a gyerekek, azoknak is vásárolni kellett, ugye már iskolába jártak, és azokra költeni kellett a pénzt. Mert akkor meg kellett nézni, hogy a gyerekekre költöm a pénzt, vagy enni valahol. És akkor, hogy nőttek a gyerekek, ugye, és hát sajnos ki kell mondani, de a lelki testvérek segítettek bennünket.
0: És ezt nehéz volt elfogadni? Ezt a segítséget?
2: Igen, nehéz volt eleinte elfogadni, mert nem olyannak ismertünk magunkat meg, hogy könnyű adományt elfogadjunk.
0: Említetted, Kati, az előbb, hogy akkor még nem volt a férjem. De most már az?
1: Igen. Amikor én hitre jutottam,

0: annyira fájtak, hogy pont egy 11 éves gyereken keresztül tart Isten tükröt, hogy mit tettél. És ehhez el kellett jönnünk Dömösre, és egy 3 hetes gyógyító héten vettünk részt, ahol helyre rázott az Isten elég keményen. El tudtam engedni anyukámat, mert legfőként ő volt az, aki nagyon-nagyon-nagyon fájt nekem. Hiányozni hiányzik, de most már tudok róla úgy beszélni, hogy nem bőgök. És a férjemmel is meg tudtuk beszélni itt a súrlódásokat, amik közöttünk voltak. Úgyhogy úgy mentünk haza, hogy nagyon boldogan, és egy hónapig úgy éltünk otthon, hogy tényleg mondhatom azt, hogy tökéletesen. Voltak problémák, gondok a családunkban, mert ugye közmunkából élünk, mind a ketten, aztán szép számmal vagyunk otthon, a házban szépen lakunk otthon. Vannak problémáink, vannak gondjaink, de próbáltuk kizárni és élvezni ezt az újonnan befogadott Úr Jézust, amit itt megkaptunk Dömösön. Próbáltuk még azt élvezni, hogy mennyire jó is az Úrral együtt járni. Aztán gondoltuk, hogy még nagyon szükséges nekünk egy ilyen hitmélyítő is, ahol most jelenleg is részt veszünk, hogy még jobban megerősödjünk ebbe, hogy tényleg olyan szolgálatba tudjon minket Isten helyezni, ahol szeretne minket látni, és mi ezt el tudjuk fogadni.
1: Karcsi, te hogy élted meg azt, amikor ez a sok-sok csapás megjelent?
2: Eleinte a feleségemnek imádkoztam egy jó pár hónapig, aztán láttam, hogy mégsem legyen ez, és akkor tudtam, hogy akárhány imád fogok mondani, akármit fogok neki mondani, nem fog figyelni Istenre.
1: Honnan tudtad ezt?
2: Láttam rajta a tekintet itt a szemében, nagyon lent van, beszélgettem vele, de azt se hagyta meg, amit én mondtam neki. Hát mondom, akkor jó, akkor te fordulj arra, én fordulok erre. Szóval így értünk 8 évig, de nem mindig volt az, hogy te fordulj arra, mert próbáltam neki segíteni, meg próbáltam közelebb menni hozzá, de ő mindig egy kicsit elnyomott, így nyomott. És aztán itt beszéltünk meg a dolgainkat, amit már párom is elmondta, a feleségem, és itt tudtunk igazán megint Istenre figyelni.
1: Nagyon nagy tanulság lehet mindenki számára a ti történeteteken keresztül az, ha ezt most együtt valahogy meg tudnánk fejteni, hogy hogy lehet az, hogy valaki, aki olyan ragyogó lelkesedéssel beszélt arról, mint az előbb ti, hogy mekkora változást hozott az életetekbe az, hogy megtértetek, összeházasodtatok, elkezdett szárnyalni az új hívő életetek, hogy ebben a nagy összetöretésben, amikor így jöttek a csapások, hogy ennyire el tudtatok sodródni évekre Istentől.
2: Én, amikor megtértem rá, egy év múlva kérdeztem a lelkészt, hogy Misivá, mondom, mi az, hogy megblankad az ember? Nem akar annyira már foglalkozni Istennel. És akkor most én rájöttem arra, hogy az a megblankodás az, amikor van az embernek az életében egy nagyon nagy csapás, egy nagyon nagy törés. Én szerintem ez a meglankodás, meg az elfáradtság, hogy az ember akkor nem tud Isten felé gondolkodni, hanem inkább bünteti Isten. Inkább az Isten bünteti. De itt az a lényeg, hogy amikor az ember kap egy nagy pofont Istentől, és azt mondja Isten, hogy én nem engedtelek el téged, te engedted el a kezemet. És amikor én, ha kinyújtom a kezemet Isten felé, akkor nekem az én szívem, komolyan mondom, de van kire nézni, hogy legalább nem ment tönkre a kapcsolatunk. És én akkor is fohászkodtam Istenhez, mikor jöttek ezek a kemény eltávolodások, én akkor is Istennel beszélgettem. Én azért járok kerékpárral. Most már megmondom neked. Én azért biciklizek. Napi 30 kilométert biciklizek oda-vissza, hogy egy kicsit magamban megállok és elcsendesedek. Én azt tudom, hogy ha nem lettem volna Istennel, akkor én nem lettem volna a feleségem. Meg ő sem lenne velem, ha ő nem lenne Istennel.
0: Most már, ahogy látom, Istenre haragudtam. Hogy azt gondoltam, hogy ezzel büntet engem. Miért pont őket? Miért pont akkor? Miért pont úgy? És igen, én ezt csapásnak éreztem. Viszont ezek mellett Mindig azt érdekel,

0: éreztem, hogy valami úton, módon mindig jelett az Isten, hogy ott van, és jelez, hogy itt vagyok. Csak nyújtsd a kezed. Annyi sokszor azon eszméltem magam, mikor beszélgettem tök idegen emberekkel, hogy bizonyságot teszek, vagy Istenről beszélünk. És ezek mind olyan apró jelek, hogy ott volt, ő volt köztünk. De mégis volt bennem egy makacság, egy olyan harag, hogy még azért sem, még azért sem engedek neki. Én sajnos nagyon tudok haragudni, sajnos, és tudom, hogy ez is az egyik ok annak, hogy itt vagyunk, és ezt is le kell tennem. Nem könnyű, de van segítség, van segítség. És most már tudom azt, hogy ő nála minden. Lehetséges, semmi sem lehetetlen.
1: Azt szeretném kérni tőletek így a végén, remélve, hogy ez a beszélgetés eljut nagyon sokféle családba, én most hagyj képzeljem el azt, hogy olyan emberek is hallják ezt, hallották ezt, akiknél napi probléma, hogy mit tegyünk, hogy mivel fűtsünk, hogy szegénység van, hogy kilátástalanság van, hogy bűnözés is ott van némelyik családtagnál, és nincs, emberileg nem látszik ebből a kiút. Mi az, amit ti, akik hasonló küzdelmeket vívtatok, és vívtok most is a hétköznapokban, mert nem cserélődött ki a környezet, ugyanoda mentetek haza, a nehéz anyagi körülmények közé. Tehát ismeritek ezeket a problémákat, és mégis rátragyog rajtatok valami olyan reménység, amit olyan jól lenne elküldeni ezeknek az embereknek. Mit üzentek nekik?
0: Isten nem azt ígérte, hogy könnyű lesz a hívő élet, de vele mégis könnyebb. Mégis könnyebb. Mikor ketten magunkban vagyunk, még nem jönnek be az unokák, akkor elolvasjuk az útmutatót. És amikor imádkozunk, ami olyan Isten igazából a nagyon mélyről, szívből jövően tud jönni, akkor kérjük az Istent, hogy a napunkat úgy vezesse, hogy ahogy ő szeretné, nem ahogy mi. Nem szeretnénk Isten szerepét átvenni, és imádkozunk a családunkért, a gyerekeinkért, és legfőként a házasságunkért. És hogyha ezt minden nap megtesszük, hogy őszinte bűnbánó szívvel odaborulunk a Jézus láb elé, és ezt el tudjuk neki mondani, akkor nincs olyan lehetetlen helyzet, ahonnan Isten ne tudna segíteni. Ha nekünk sikerült befogadnunk az Urat, akkor szerintem bárki a világon be tudja fogadni.
2: Én azt mondom, hogy kiút a pokolból csak Istennel lehet. Aki nem fogadja el Jézus Krisztus kegyelmét, még nem áll a színe elébe, és hogy élnek, ott házasságban élnek, és ha nem lesz áldás a házasságokon, vagy a családban nem lesz áldás, vagy megtért egy ember, legalább egy ember, egy családban, térjen meg, Jézus Krisztus kegyelmét fogadja el. Ezt ha egy is, legalább egy ember meglépi a családba, ott akkor ott boldogság lesz. Én csak ennyit szeretnék nektek üzenni.
1: Kedves hallgatóink, az adás végéhez érve szeretném megköszönni Mocsár Károlynak és feleségének Katinak, hogy itt voltatok, hogy reménységet, az életeteken keresztül is reménységet közvetíthetünk most itt a nagyvilágba. Isten áldása legyen a ti közös életeteken, a szolgálataitokon, a családon, azon a nagy családon, ami körülvesz benneteket. Legyen áldott az életetek ezután is.
0: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük szépen, és további szép napot nektek, és az Isten áldása legyen rajtatok.
1: És ne feledjük János evangéliumának örömhírét, ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Köszönjük figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus. Áldás békesség.
3: Az alkohol és én. Szabadulás az iszákosságból. Óváriné Herpai Dóra műsorát hallották.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Leó pápa nyári pihenőjét júliusban Castel Gandolfóban tölti. Pap és diakónus szentelést ünnepeltek Temesváron. Új kolotkó miniszobor bukkant fel Budapest belvárosában. Jönnek a részletek. Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallják. Leó pápa a nyári szünet egy részét pihenéssel tölti a Vatikántól nem messze fekvő Castel Gandolfóban július 27-éig. Ebben az időszakban minden általános, magán és különleges kihallgatás is szünetel, és csak augusztus 5-én szerdán folytatódnak. Olvasható a Magyar Kurír cikkében. A júliusi vasárnapokon délben a Szentatya a Castel Gandolfói apostoli palota előtti Piazza della Libertà téren mondja el az úrangyala imádságot a hívekkel. Július 4-én pap és diakónus szentelést ünnepeltek Temesváron, tudósít a romkat.ro hírportál. A Szentgyörgy székesegyházban Pál József Csaba megyés püspök áldozó pappá szentelte a temesvári Adrián Hafner diakónust, az aninai plébániáról Kárnel Mário Krisztiánt diakónussá szentelte, valamint a temesszlatinai Francisco Kráját állandó diakónussá. Homíliájában a püspök arra hívta fel a szentelendők figyelmét, hogy életükkel és szolgálatukkal hirdessék, Isten velünk van és végtelenül szeret bennünket. Amikor ti szolgáltok, számíthattok arra, hogy az Úr nem hagy egyedül benneteket, ha hozzáfordultok, ő megerősít, vigasztal és vezet benneteket. Ez lesz hivatásotok örömének igazi forrása, hangsúlyozta a főpásztor. Arra buzdította a felszentelteket, hogy szolgálatuk mindig Krisztus szeretetéből táplálkozó, örömteli és hűséges legyen. Egy apró meglepetéssel gazdagodott szombaton Budapest. Kolotkó Mihály legfrissebb miniszomra ezúttal a Magyar Nemzeti Bank épületének közelében kapott helyet, a Szabadság térnél, adja hírül a We Love Budapest. Kolotkó Mihály kárpátaljai származású gerilla szobrász, a Budapest szerte felbukkanó, kedves, ironikus vagy éppen elgondolkodtató miniszobrairól vált országszerte ismerté. Műveit az éjszaka leple alatt helyezi ki, és mára valódi turista látványossággá nőtte ki magát. A legújabb, szombat reggelre megjelent szobor egy munkaruhás fülvédős alakot ábrázol, aki lombfúvóval fújja a művész által odatett régi pengőket. A szobor mostani kihelyezése nem véletlen, hiszen 1946. augusztus 1-én vezették be a forintot hazánkban. Idén ünnepeljük bevezetésének 80. évfordulóját, amikor az utcákon seprűvel söpörték az elértéktelenedett pengőt, és most ennek állít emléket a szobor. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: Mária Rádió Ajka, FM 93,2.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Te vagy az én reményem. Kedves hallgatói család, egy egyszerű mondat. Mégis életet formáló vallomás. Egy lélek szava Istenhez, amikor elfogy az erő, elhalkul a világ, és csak a hit marad. Szent II. János Pál pápa mondta, ne féljetek, tárjátok ki szíveteket Krisztusnak. Ő nem elvesz, hanem mindent megad. Ő az ember reménye. A Mária Rádió ebben a reményben él, és ezt a reményt sugározza nap mint nap. Ott van a betegágyok mellett, a magányosok otthonában, a hosszú utakon, a nehéz csendekben. A Mária Rádió nem csupán hang, jelenlét. Nem csak információ, imádság. Nem csak műsor, küldetés. És ebben a küldetésben önökre is szükség van. Adományával ön is a remény hirdetőjévé válhat. Segíthet, hogy ez a hang továbbra is elérje azokat, akik ma is így kiáltanak, Uram, te vagy az én reményem. Kérem, támogassa Mária Rádiót, mert a remény nem csupán érzés. Reményünk Krisztus. És ő ma is szól. Rajtunk keresztül is.
5: Kedves hallgatók! Minden hónap második, harmadik, negyedik és ötödik csütörtökén Kider Imre atya teljesít napi papi szolgálatot a Mária Rádióban. 9 órai kezdettel Imre atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Imre atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai A nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Imre atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!

Kedves hallgatóink! Sorstársak gyógyító szeretet a gyászban címmel a sorstársak tapasztalata hiteles segítség lehet a tovább lépéshez. Műsorainkban szeretnénk felelni, milyen kincset rejt veszteségünk. A gyászolók tanúságtételében felismerhetjük Isten gyógyító szeretetét. A műsor házigazdái Kovács Ferenc diakónus és felesége Kovácsné Trehr Mária gyásztanácsadó.

Ne félj, nem ítélek el. Kiút az abortusz okozta fájdalomból. Világszerte rengeteg asszony szenved az abortusza testi-lelki következményeitől. Akár szabad döntése volt, akár mások vagy a körülmények kényszerítették rá. Az abortusz utáni bánat és a nem csituló bűntudat sokkal gyakoribb, mint gondolják. Szeretnénk megmutatni, hogy Jézus irgalmas szeretetéből lehetséges a megbékélés, sőt, a teljes gyógyulás is az emberi szívben. Műsorunk 4 hetente 21 órakor jelentkezik. Műsorvezetők Kovács Ferenc diákónus és Kovácsné Traer Mária mentálhigiéniés lelki gondozó.

0: A ne félj, nem ítélek el, és a ne sírj, ne bánkodj lelki gyakorlatról van szó, amit Kovács Néter Mária férjével, Kovács Ferenccel vezetnek. Mária lelki, mentálhigiénés lelki gondozó, Feri pedig állandó diakónus. 17-18 évvel ezelőtt hívta meg őket először majdnem püspök úr Kárpátaljára erre a munkára, hogy vezesse el a babavesztőket a vigasztaláshoz, az Úrhoz, aki mindannyiunkat szeretettel magához ölel. Utána bíró püspök úr hívására gondolták, hogy talán itthon is jó lenne egy ilyet bevezetni, és minden asszonyt, aki nagyon szomorú a lelkében, tudatosan, tudat alatt, elfolytja, nem folytja, az elvesztett babáért siránkozik és imádkozik az Úrhoz. Hogy milyen a lelki gyakorlat, azt majd ők elmondják, és hogy hova vezet, azt én is megtapasztaltam.
1: Tanúságtételünk 2026. május első vasárnapján hangzott el az Andocsi templomban.
2: Tisztelettel és szeretettel köszöntelek benneteket. Szóba álltok egy olyan emberrel, aki 6 évig börtönben volt.
3: 2000-től 2006 évvégéig a Balassagyarmati börtön és fegyháznak voltam a börtönlelkésze. Úgyhogy nekem olyan belépőm volt, amivel minden reggel bementem, és délután hazamentem. Mária 12 gyermekünknek édesanyja, és föltetitek a kérdést, hol van ez a Rajkó zenekar? A válaszom roppant egyszerű. Sajnos az Isten csak 3-at engedett fölnevelni, a többiek még a magzati időszakban visszatértek Teremtő Istenükhöz. Föltetitek a kérdést. Akkor innen van az affinitásotok ennek a lelki gyakorlatnak a végzésére? Igen.
2: Ez az ember 2 bombatámadás között született. Mi történt akkor veled? Már akkor is őrzött és vigyázott rád az Úristen, mert terve volt veled.
3: Ezt, amit itt megemlítettél, ezt csak édesanyámtól tudtam jóval később meg, de a következő volt. Én Nagy Kadizsán születtem, a magyar olajmező kellős közepén. És édesapám elintézte, hogy egy katonai konvoj átvigyen bennünket a Kisalföldre, az ő szülei kisfalujába. Aztán az események úgy folytak, azt nagypapától tudom, nagy csütörtökön este mind a megháborodottak rohangáltak össze-vissza a németek, és nagy pénteken hajnalban arra ébredtek, ez nem német szó, mintha más nyelven beszélnének, és megvolt a gazdacsere. Kanizsán nem volt semmi. A Kisalföldön visz oda, hova vittek, 6 kilométerre a szomszéd falu mocsarába, ez a Szili mocsarak. Én még gyerekkoromban játszottam a kilőtt, elsüllyedt páncélosokon. Már csak a torony tetején meg a csövön játszottunk, ami esetleg így áll. Na ennyi az életünkről. De ennek van egy folytatása. Miközben vittek át Nagykanizsáról a Kisalföldre, pápakösség közelében, illetve város közelében a liberátorokat, az amerikai bombázókat kísérő vadászok, miután már elpotyogtatták a szeretett csomagjaikat, és fölmentek a 28 ezer méter magasra. A vadászok, azok a maradék lőszert azt elpufogtatták. Annak a menetoszlopnak, ami engem vitt Nagykanizsáról Vágra, egyetlen kocsija maradt a 26-ból, amiben anyukámnak én alig 1 éves gyerekként ültem az ölébe, és a pociában már ott volt a tesó.
2: Szüleimnek későn született gyermeke vagyok. Apukámnak 50 éves volt, amikor megszülettem. Szülési szövődményként egy daganat volt a fejemen, amit akkor nem tudták micsoda, úgynevezett fogós gyerek voltam. Idősebbek talán tudják. És édesanyám úgy, ahogy volt, elfogadott. Mikor megszülettem, már elképzeltem, milyen frizurát fog nekem csinálni, hogy ne látszódjon. Szüleim hitre neveltek, és egyszer megtudtam, hogy a szűzanyának ajánlottak föl. De nagyon fura történet ez. Egy 50 évvel később egy kis faluba imádkoztunk emberekért. A végén oda penderült egy sokszoknyás, valószínűleg olyan korom, mostani korombeli hölgy, és azt mondta nekem, téged a gyermekkorodban édesanyád, a szűzanyának fölajánlott. Én rácsodálkoztam, erről ugyan nem tudtam én semmit, nem mondta ezt nekem senki, de anyu még élt. Megkérdeztem tőle olyan bizonytalankodva. Azt mondja, hát persze, vagy 5 évig vártunk rád. Ez egy ajándék számomra. Később viszont az élet ajándéka nem mindig volt ilyen kedves. Iskolában csúfoltak, gúnyoltak, miért is? Mert vasárnap misére jártam, és akkor még nem tudtam, hogy ezt le kell tagadni. Fölálltam, és kész. És látod, ilyen gyerek nem kaphat oroszból, meg matekből, meg mit tudom, miből 5-öst, csak 3-ost. Úgy megdöbbentettek akkor ezek a dolgok, és nagyon mély fájdalommal töltött el. Iszonyan gyűlöltem ezt a tanárnőt, aki ezeket mondta. Ami aztán ütötte a biztosítékot, én az Isten nagy ível írtam. Közölte, 1-es, a nem tulajdonnév. Aztán a középiskolai tanulmányoknál már egy borzasztó magasság volt bennem. Benne voltam abban 13 gyerekben, aki utoljára iskolai tanulmányra jár egész Budapesten. De én akkor is megyek. Sőt, kitűnő tanuló leszek, mert akkor is elérem, amit szeretnék. Orvos szerettem volna lenni, ezért iratkoztam be latin tagozatra, ezért jártam minden nyáron rendelőbe dolgozni. Örömmel készültem. És egyszer csak a végén behivatott az igazgatónő, hogy tudom, tehetséges vagy, de orvos, ügyvéd, tanár, ilyen klerikális beállítottságban nem lehetsz. Remélem, majd leszoksz róla. Nem megfordult a világ. Na mi van? Mi közelnek ehhez? Hát semmi. De onnantól kezdve befogtam a számat. Nem a hitvalló csoportba tartoztam.
3: Az én iskolás éveim egy picit másképp kezdődtek. Tán apám politikai üldözött volt, hogy érettségig többször volt házkutatás, mindahányszor moziba eljutottam. Nagyon hamar kiszúrta a tornatanárom, hogy én nagyon tehetséges vagyok a sportban, és egészen a válogatottságig vittem a kézilabdát. De ez átalakította az életemet. Egy szlogen alakult ki bennem. Az egyik oldalon abból kerett, hogy már 6.-7. osztályos koromban javítgattam a rádiókat, ami akkor még nem volt egy olyan köztudott dolog. Aztán apukám 57 tavaszán föltette egy igen kemény kérdést. Akarsz menni a piarista gimnáziumba? Mert ha odamész, eldöntheted, hogy pap leszel, vagy segédmunkás. Apa, ha itt abba hagyja, akkor Kovács Misi bácsi a gimnázium kibernetikai szakkörének a vezetője, az nyert, mert kézzel-lábbal indultam volna felé.
2: De engedd meg egy kérdést, miért is mondtál olyan nagyon nemet erre a piarista gimnáziumba? Te akkor 56-ra gondolok, az 56 eseményeire, te már találkoztál a halállal.
3: Igen, egy nagyon nehéz és szörnyű eset volt. 10 éves gyerekként kilopóztunk a pincéből tankot nézni. Észrevett bennünket a tank személyzete. Mi berohantunk a kapu alá, becsaptunk egy majdnem akkora kaput, mint a templomajtó. Én hasra estem a kerámia kockán. A barátomat 8 géppuska lövedék érte, és ott a helyben meghalt. Szörnyű volt nekem elmondani a szüleinek, mert azonnal bevillant a fejembe, hogy mi 4 vagyunk testvérek, ő egyedüli gyermek volt. Ez egy életre meghatározta nekem azt, hogy nem kell nekem fegyver. De aztán folytatódott az életünk. Apa még föltette egy kérdést 57 tavaszán arról, hogyha mégis oda mész és pap leszel, azért meg is lehet halni. 2 olyan eseményt fogok elmondani, amit az idősebbek esetleg még emlékeznek. A Pócs Petri ügy, illetve a Kisalföldön, Máriafaluban a atya, akit kicsaltak azzal, hogy beteghez kell menni, és agyonvertek. A Brenner Jánosról van szó. Akkor én megráztam a fejemet, és magamba kimondtam, hogy nem, ezt nem merem vállalni, nem. Ettől aztán felvételiztem a Puskás Technikumba, és most már a villany volt az egyik fő dolgom. Olyankor javítottam már tévét, amikor még Budapesten kétjegyű számmal le lehetett írni a készülékek számát.
2: Valójában mégis kaptál fegyvert. Behívtak katonai szolgálatra. Prágai tavasz témakörére gondolok.
3: Hát igen, ez látszólag egy nagy ugrás az életemben, de a következő volt. Kint voltam a hadsereg közvetlen hírközlő javító szolgálatát vittem. Tudnék, akkor már nekem hírközlős diplomám volt. Így vittek be sorkatonának. Ismétlő eset történt az életembe. Mentünk a autóoszloppal, ez körülbelül 4-5 kocsiból állt, és a műhelykocsiban utaztam a kocsi parancsnok helyén, körülbelül itt bejött az első ablakon a golyó, és itt kiment az oldalablakon. Miután tisztázódott a helyzet, kerestem egy egyenes botot, átdugtam a két lukon, és visszaültem a helyemre. Körülbelül ennyivel hibáztak el. És mikor jutott mindez eszembe ilyen tömören, és amikor készültem arra, hogy itt meg kell szólalni előttetek, akkor rádöbbentem arra, hogy már anyám méhébe szeretett az Isten, Szentírásból egy kis plagizálással előbb szeretett, mint hogy én szerethettem volna őt. És egy csodálatos élménnyel tértünk vissza Magyarországra. Halottak napja volt. És ahogy mentünk át Dunántúlon, nem az autópályán, hanem a kisfalukon át, mert dugdostak bennünket, a temetőkbe égtek a mécsesek, és csodálatos volt ez a látvány. Soha nem tudom elfelejteni.
2: Hogy tértél vissza a hitedhez?
3: És ezt pont te kérdezett tőlem. Tudnék, a következő volt. Elektronika és a sport kialakított bennem egy szlogent, amiben nem folyik villany, vagy nem elég gömbölyű, hogy el lehessen dobni, azzal nem érdemes foglalkozni. És egy üzemi gyakorlaton Máriával összetalálkoztunk. Ez 66 nyarán volt. Egy picit számoltok, akkor alig 60 éve. Ő járt templomba. Én csak úgy hébe-hóba, becsalt a templomba. Az eredmény az lett, hogy alig másfél év együttjárás után öregebb fejjel elmentem, megbérmálkoztam. Hát így kezdődött. És az Isten nem hagyott békébe. Nem hagyott békébe, mert van ennek még folytatása is.
2: 1970-ben volt az esküvőnk, abban az időben nem volt jegyes oktatás, úgyhogy elég tudatlanul, meg sok mindent nem ismerve szerettük egymást, és kész. Megszületett az első, majd a második kisfiunk, hát akkor azért már kezdett nehéz lenni. Lakás, munka, gyerek, tudjátok ti is ezt. Úgy gondoltuk, mi ketten, nem az Úristennel egyeztetve, de mi ketten úgy gondoltunk, hogy tenni kül valamit. No, de mit? Akkor jött divatba a bisekurin nevű gyógyszer, elég magas hormontartalmú fogamzásgátló gyógyszer. Jó megoldásnak találtunk, mert majd később lesz gyerek. Elkezdtem, és egy hét után látóidegbénulásom és halláskárosodásom történt. Ennek a nyomait még ma is viselem. Akkor ugyan nem tudtam azt, hogy ennek is van abortív faktora. Ezt ma már tudom, akkor nem tudtam. Egy éjszaka felébredtem. Eszembe jutott egy régi történet, egy kép. Amikor állok a telefonnál, sírok, zokogok, valakivel beszélgetek, te jó ég, úgy tűnik babát várok. Visszakérdezni, és el akarod vetetni. Hát azt azért nem, de nagyon sírtam. És ez a kép maradt bennem, ez a nagyon-nagyon nagy sírás. Félelem és rettegés volt bennem, hogy pont ez hiányzik most. Nem, én nem akarom, én nagyon nem akarom. a baba néhány nap múlva távozott. Ma már ilyen tapasztalattal, ilyen öregfejes tapasztalattal tudom, ez nagyon gyakori. Az anya el tudja utasítani gyermekét. Lelki gyakorlaton is több asszonnyal találkoztam. És akkor én még nem is sejtettem, hogy ennek részese vagyok én is. Nem akarom, és méltóztatik elmenni. Akkor egy félelem mellett egy öröm volt bennem, ezt megúsztam. És most így 4 év tüzet után emlékezve rá, egy váratlan felismerés volt benne, 35 éves lenne. Erre aztán elkezdtem sírni. Nem gondoltam soha, hogy ilyen megtörténhet. Megtörtént velem is. Úgy mondtam, hogy bocsáss meg, drága gyermekem, bocsáss meg, hogy akkor nem tudtalak szeretni, akkor nem tudtalak elfogadni. Abban a pillanatban a lelkem mélyén hallottam a következő rövid mondatot. Anya, anyukám, apa, apukám, egyetlen megszületett kislányoktok lehettem volna.
3: Mária, amit elmondott, ezt olyan pokhálon lógó valaminek érzitek. De alig fél éves az az amerikai kutatás, ami Magyarországon is elérhető volt az interneten, hogy megállapították hosszú orvosi kísérletek alapján, hogy amikor a foganás megtörténik, anya és gyermeke között valami iszonyatos mennyiségű információs áradat indul el. És akkor tedd össze a Szentírással. Mit mond a Szentírás? Hogy az anya nem felejtkezhet el soha a gyermekéről. 2500 évvel már megérezték, vagy az isteni sugallatra tudták, hogy itt valami olyan van, ami meghaladja az akkori tudás szintet. Gondold végig. A másik dolog, hogy föltették nekünk sokszor azt a kérdést, hogy na és te mit szóltál ehhez? De sok elment baba eredményeképpen, amihez még ennyi közünk se volt, azt eredményezte, hogy rezgett a házasságunk. Nem tudtunk egymás szemébe nézni, nem tudtunk egymásnak mit mondani, szóval úgy csináltunk, hogy ha ő bement a konyhába, én kijöttem, bementem a szobába, vagy így fordítva, így kerülgettük egymást. Mikor? Tulajdonképpen akkor, amikor felismertük azt a Szentírásból, hogy a gyerekünk jó helyen van. És ezt megerősítette Szent II. János Pál pápának Evangelium Vitae című enciklikájának az a néhány sora, ami az abortuszon átesett családokhoz, hölgyekhez szól. Amiben leírja, hogy végtelenül igazságtalan és sokkoló, de azt is tudja az egyház, hogy mennyire nehéz és súlyos döntés vezetett odáig, hogy ezt elkövettétek, de van egy jó hírem. Van megbocsátás, és gyermeketek az Úrnál él.
4: Jó Uram! Aki egyként letekintesz bogárra, hegyre, völgyre, virágra, főre, szétmáló göröngyre. Te tudod jól, hogy nem vagyok gonosz, csak nagyon-nagyon gyönge. Mert pókháló és köd a szív, selyemszőttes az álom, behely könnyű és szinte-szinte semmi, s én erőtlen kezem még azt sem tudja hozzádig emelni. De azért vágyaim ne dobáld a sárba, ami az óceánnak legdrágább, legkönnyesebb gyöngye. Hiszen tudod, hogy nem vagyok gonosz. Csak gyönge. Nagyon gyönge. Dzsida Jenő.

0: Az imádságos életünk megváltozott. A gyerekeknél hát egyszerre nem lehet mindent elindítani, ami nem volt. Akkor karácsony, az egy jó alkalom. Csak akkor szorul meg, gyújtogatni lehet a gyertyákat. Szóval valami elindult köztünk és külön. Különösen Feriben. Úgy tűnt, hogy őt valahol az Isten megérintette, és egy nagyon szép és egyetlen verset írt akkor.
1: Viharos széllel söpörte lelkem az Isten, nem akartam, de ezt nem kérdezték itten. Félek és remegek, magamban kétkedek, ki vagyok, mi vagyok, mit merek. Valóban engem hív az Isten, elhinni oly nehéz, nem merem. Félek és remegek, magamban kétkedek, ki vagyok, mi vagyok, mit merek. Imádkozni próbáltam, s kértem Istenem, segítsen és mondja meg, mit tegyek. Félek és remegek, magamban kétkedek, ki vagyok, mi vagyok, mit tegyek. Hiába sóhajtok, mondja meg nekem, hogy kinek kell az én bűnös életem. Félek és remegek, magamban kétkedek, ki vagyok, mi vagyok és mit merek. Hiába akarok elfutni, nem merek. Valami így kényszerít, hogy így tegyek. Félek és remegek, magamban kétkedek, ki vagyok, mi vagyok, mit merek. És valóban, ha végig gondolod a versnek a hangulatát, végig gondolod azt a feszültséget, ami feszül benne, hát így éreztem akkor magamat.
0: Pápa látogatás, hősök tere, áldoztatási engedéllyel hívták meg a Ferit áldoztatni, de akkor és utána nagyon nagy dolog történt.
1: Igen, a hősök terén valóban bejött azt, amit az egyházunk megjósolt, több mint 500 000 ember volt ott. Mire mindennel befejeztünk, este 8 óra körül hazaértem a Józsefvárosba. És akkor a család azt kérdezte, apád hol van? Telefonálgatás jobbra-balra, végre megtudtuk, hogy a János Kórház tüdőintenzív osztályán van. Bementem. Az ügyeletes orvossal tudtam találkozni. Ő azt az információt adta nagyon röviden és szűkre szabva, de nagyon udvariasan, hogy holnap 10 óra után az osztályos orvos majd tud felvilágosítást adni. Másnap reggel bementem. Senkinek nem kívánom, amivel ott szembesültem. Az orvos először is eléggé durva hangon nekem jött, hogy maga a legközelebbi hozzátartozó, nem anyukám. Miért nem ő jött? Mondom, akkor lehet, hogy ketten lennének, akiket ápolni kell. Anya súlyos szívbeteg volt. Operálunk, nem operálunk, volt a következő keresletlen kérdés. Aztán, mintha ott felejtette volna, az átvilágító ablakon ott hagyta apunak a tüdőröntgenét. Én nem először láttam ilyen képet, de ő úgy búcsúzott tőlem, hogy most elmegyek körülbelül 15-20 perc a vizitre, addig dönts el, hogy mi lesz. Mikor megjött, én csak annyit mondtam. Láttam a röntgen felvételt, és tudom azt, hogy a bal tüdőlebenyben van a daganat, és nem látszik a röntgenképen tisztán, hogy mennyire szűrődött be a koszorú erekbe. Megdöbbent az orvos, és egy egész más hangnembe folytatta. Valóban igaz, amit mond. Én se tudom. És ekkor belőlem fölcsattant a kérdés. Na és ha operálunk, akkor mi a várható kimenete a műtétnek? Kicsi szünet, és az orvos azt mondta, hogy lehet, hogy élve nem jön le a műtőasztalról. Belőlem újra fölcsattant a kérdés, és ha nem, akkor mi van? Hát akkor 12-15 hónap várható ápolás. Így, ahogy most megálltam, akkor is megálltam, és a következőt mondtam. Döntöttem. Apát hazavisszük, és a családdal együtt ápoljuk. És valóban az orvos szinte napra pontosan megmondta, 15 hónap után apa rosszul lett, bekerült a kórházba. És itt előtte még történt valami, még nem voltam diakónus, de a pápa látogatás miatt már volt áltozási engedélyem, és néhányatok talán ismeri, Kemenes Gábor atya egyszerűen a fejemhő vágta, hogy mi akadálya van, hogy apádnak elvidd az oltári szentséget. Hát 2 hétig volt akadálya, és főttem a saját levembe, mire elmertem vinni. És akkor egy döbbenetes találkozás volt. Apám rám nézett, és csak annyit mondott. Már régebben akartalak rá kérni, de nem tudtam, hogy kezdjem. Már akkor elkezdődött egy olyan kiengesztelődés, hogy amikor december 22-én utoljára megáldoztattam, és akkor ő csak annyit tudott mondani sóhajtva, már csak ebben van reményem. Aztán belehanyatlott a karjaimba, és a Teremtő Istenhez távozott. Ki akartam menni, hogy szólok az orvosnak, fölállok az ágytól, és megdöbbenve látom, hogy az orvos és a nővér ott áll az ajtóba. Az orvos egy olyan dolgot tett, amit én nem vártam tőle. Odalépett hozzám, kezet nyújtott, fogadja őszinte részvétemet. Majd átölelt, és csak annyit súgott a fülembe. Gratulálok, mert én is így tettem volna.

0: Börtönlelkészként mutattam be Feritőt, valami történt. És olyan dolgok történnek ott, ami azért nem mindennapos dolog. Egyáltalán lehet valamit velük kezdeni. Egyáltalán szolgálatról valamit mondjál, ami számomra azért megdöbbentőbb, mert bárkivel beszél róla, azt mondja, hogy az életem egyik legboldogabb része volt.
1: Az életem egyik legboldogabb része volt. Fölkaphatjátok a fejeteket, hogy hát most hülyéskedik, vagy mi baja van? Nem. Gondold meg, délelőtt, ebéd utánig a börtönben. Azokhoz vittem az irgalmas Jézus szeretetét, akik ott kisebb, nagyobb, általában miután börtön és fegyházban, olyan 4 év alatt nem igen volt senki. Töltötték a töltenivalójukat, este pedig, ebéd, vacsora után a szalézi kollégiumban azokkal a gyerekekkel foglalkoztam, akikre a szalézi atyák szakosították magukat. A társadalom szélére, a bűnöző szélére vetett gyerekeket fogadták maguk közé, és próbáltak belőlük igazi keresztény embereket nevelni. Hát nem boldogság ez? Nem ezt kell tenni? Nem ezt kaptuk hivatásnak, amikor megkereszteltek bennünket? Vagy elfelejtettük? Erre hívlak benneteket is. Gondold végig. A másik ilyen nagy tapasztalat az akkor esett le, amikor elkezdtük ezt a lelki gyakorlat sorozatot. Rádöbbentem arra, hogy az élet ellen nem lehet véteni. Tudnilik, ugyanazokkal a problémákkal küzdöttek a gyilkosok is a börtönbe, mint amivel a gyermekükre nemet mondó családok küszködnek. Miért? Mert az élet szent. Mert az életnek Isten az alkotója, Isten az életben tartója, és Isten adja azt, hogy kit, mikor hív haza. Gondoljátok végig, ebben van feladatunk? És a válaszom roppant egyszerű, mert még egy dologról nem esett szó az életemből. 35 évnél régebb óta járok idős otthonba, öregeket, ágyhoz kötött betegeket Jézus irgalmas szeretetével vigasztalni, ölelni, és aki még teheti, megáldoztatni, igeliturgiát tartani. Gondold végig. És erre miről van szó? Megint plagizálok egy kicsit a Szentírásból. Itt ezeknek a kicsinyeknek, aki csak egy pohár vizet ad, vagy egy jó szóval vigasztal, azt nekem teszi. És ezt maga Jézus mondja ott a Szentírás lapjain.
0: Sokan megkérdezték tőlünk, hogy van ereje az imádságnak? Van annak értelme, hogy ülök és morzsolgatom a rózsafüzét, vagy egyáltalán egy üdvözlégynek? Egy-két apró mozaikot mondanánk el.
1: Hát a következő volt. Volt egy néni, aki úgy képzelte magát, körülbelül annyi idős volt, mint most Mária, hogy ő trapéztáncos. Úgyhogy úgy pucolta a régi építésű lakásába az ablakot, hogy asztal, szék, sámli. Sikerült összedőteni ezt a trapézt, és olyan gerinctörést sikerült begyűjtenie, amitől maga tehetetlenül feküdt onnantól fogva az ágyba. Egy első pénteken mentem hozzá, hogy megáldoztatom. Belépek a kórterembe, és így szembe kellett volna a nénihez menni. Valami azt súgta nekem, hogy nem oda, oda, a másik sarokba, a kórterembe. Megérintem a

0: mellette ült egy férfi ember, aki felzokogott. Ráborult a vállamra, és nagy nehezen csak annyit értettem meg abból, amit motyogott. 40 évig csúfoltam a feleségemet, hogy az első pénteki ígérete, az humbok, minek teszi. És most rá kell döbbenem, hogy a halál előtt az utolsó útjára megkapta a szent útravalót. Innentől fogva csak egy mondat. Kocsival voltam a kórházba, beültettem a jó embert, elvittem a pesti ferencesekhez, és ott addig nyomtam a rendház csöngőjét, míg
1: ki az?
0: Mondom, hoztam egy olyan emberkét, aki 40 éve gyönt utoljára, és most halt meg a felesége. Veled szeretne beszélni.
1: Jó van, jövök.
0: Kinyílt az ajtó, én betoltam a jó embert, becsukták az ajtót, és a feladat véget ért. Aztán hazafele a következő rémes gondolat kerített magába. Ha én nem állok szóba vele, ha én nem viszem oda, ha én nem akkor megyek az Úrral, az oltári szentséggel oda a beteghez. Aztán itt elakadt a gondolatom, hogy hogy van tovább. És Mária azzal kezdte, hogy egész pici koromtól vigyázott rám az Isten. Gondoljátok végig, most másképp van? Nem hiszem. Uram Jézus, hálát adok a mai napért. Érhettem ezt a néhány percet, hogy szolgálhattalak téged, hogy figyelhettem a szavadat. Kérlek, Uram, jöjj, küldd el szent lelkedet, érintsd meg az összes embernek a szívét, akit meghallgatott bennünket. Ébresz bennünk bátorságot, hitet és remény, hogy ki tudják mondani azt, amit Siejenő az ifjúsági találkozón kimondott pápa látogatáskor, csak Jézusnak szolgálok.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Június hónap egyrészt Jézus szívének a hónapja, hiszen júniusban ünnepeljük Jézus szíve fő ünnepét, és kérjük Jézus kegyelmét, erejét önmagunk számára, szeretteink számára. Másrészt a június a tanév befejeződésének, a nyár kezdetének a hónapja is. Hálát adunk mindazért, ami az elmúlt tanévben, munkaévben ért bennünket Isten kegyelméért, szeretetéért, a megharcolt jóért, a jó dolgokért, az örömökért, a nehézségekért, a fájdalmakért is. Általában így a tanév befejeződésével, hiszen a papságra való készület az egy főiskolai képzést is, vagy egyetemi képzést is jelent, a papszentelések is ebben az időszakban kerülnek sorra, majd június 20-án, 27-én lesznek papszentelések, amiről már most lehet tudni, illetve ebben az időszakban, éppen ezért, mert a papszentelések időszaka, számos papi jubileumot is ünnepelhetünk, talán ezek között a számunkra kiemelkedő lehet Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érseknek az aranymiséje, amelyet majd júniusban fog ünnepelni. A Mária Rádió ezekben a témákban is önök mellett áll. Segít abban, hogy ezekbe az ünnepségekbe bekapcsolódhassunk, segít abban, hogy az imádságainkban megerősödve járhassuk keresztény életünket, járhassuk a mindennapjaink útját. Ezért vagyunk hálásak a hallgatóknak, hogy segítik, támogatják a rádió működését, a rádió munkáját. Ezért vagyunk hálásak azért, hogy adományaik újra és újra lehetőséget teremtenek számunkra arra, hogy elmondjuk a tanításokat, hogy közvetítsük az imádságokat, a szentmiséket, hogy hírt adjunk azokról a dolgokról, amelyek történnek magyar egyházunkban, a világegyházban. Köszönjük mindenkinek az adományát, és kérjük a testvéreket, hogy továbbra is támogassák rendszeres adományaikkal a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, napokat, június hónapot kívánok. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Kedves testvérek! Korunknak egyik nagyon fájdalmas, szörnyű sebe az a tragikus háború, amely dúl sajnos Gázában, a Szentföldön is. Egy rettenetes népirtás, etnikai tisztogatás. De dúl a háború Ukrajnában is, ahol a lövészárkokban nap mint nap fiatalok százai, ezrei halnak meg értelmetlenül. A nagyhatalmak játékaként, akik a hatalmi övezetüket szeretnék kiterjeszteni, a másik nagyhatalmat akarják gyöngíteni. Közben még termőföldeket, értékes ásványkincseket megszerezni. És hogy ez mennyi vérbe, mennyi könyvbe kerül, azzal nem törődnek. És a világ hány más helyén, kevésbé észrevetten, kevésbé ismerten, szintén szörnyű háborúk dúlnak. Hívjuk a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a családokat, arra, hogy imádkozzunk a békéért. A várandó szűzanya kis szobrát küldjük családról családra, hogy esténként jöjjenek össze, és gondoljanak a gyermek Jézusra, aki a béke fejedelmeként született a világra. Az angyalok így köszöntötték őt karácsonykor. Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön, a jó akaratú embereknek. Jézus nem palotába született, nem királyként jött, istállóba született. Elutasította a kardot. Azt tanította, ne szállj szembe a gonosszal. Ha valaki megüti az egyik arcodat, tartsd a másikat is. Szeressétek ellenségeiteket. Jeruzsálembe Szamárháton vonult be, mint a béke királya. Péternek, aki kirántotta kardját, ezt mondja, tedd vissza hüvelyébe kardodat. Aki kardot ragad, kard által vész el. Imádkozzunk a békéért. A várandós Madonna szobra azonban egy másik tragédiára is emlékeztet minket. Évente a földünkön kb. 42 millió kicsi gyermek élete végződik tragikus módon az édesanyja méhében, orvosok kései által. Egy kisgyermek számára manapság a legveszélyesebb hely az anyaméh, ahol elveszik az életét. Imádkozzunk azért, hogy az ember újra tiszteletben tartsa az élet szentségét, amely a fogantatással kezdődik. Imádkozzunk azért, hogy annak a rettenetes demográfiai télnek, amely megszűnéssel fenyegeti Európa népeit, vége szakadjon. A magyar népünknek a lakossága, lélekszáma 1981 óta folyamatosan csökken. És ebben az időszakban, az elmúlt több mint 40 évben 360 ezer magyar jött a Kis-Magyarország területére Erdélyből, Délvidékről, Kárpátaljáról, Fölvidékről. Ha ezt összeszámoljuk, a teljes fogyásunk ez alatt az alig több mint 40 év alatt kb. 1,4 millió. Egy kicsi nemzet számára ez hatalmas tragédia. Nem is nagyon lehet látni, hogy hogyan tudjuk ezt megállítani. Szeretettel hívok minden családot arra, hogy esténként nyissuk ki a lakások, a házak tetejét az ég felé. Imádkozzunk együtt a békéért, és imádkozzunk azért, hogy a családok újra nyitottak legyenek a gyermekáldásra, tiszteljék az életet, fogadják be szívükbe és családjaikba a béke fejedelmét, a szeretet királyát.
3: Mária Rádió.
4: Hírpercek.
5: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Leó pápa kapta az idei amerikai szabadság érdemérmet. Országos roma zarándoklatot tartottak Mátra-Verebély-Szentkúton. 1000 székely leánynapi hagyományőrző rendezvényt tartottak Csíkszeredán és Csíksomjon. Jönnek a részletek, Ilyes Borbála hírszerkesztő nevében is köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Az Amerikai Egyesült Államok megalakulásának 250. évfordulója alkalmából vette át Leó pápa az amerikai szabadság érdemérmet július 3-án, tudósít a Magyar Kurír. A rangos kitüntetést a világ olyan vezetői és meghatározó személyiségei kaphatják meg, akik kiemelkedő vezetői képességről, bátorságról és jövőbe vetett hitről tesznek tanúságot a szabadság jogokért folytatott küzdelemben. A korábbi kitüntetettek között van például Nelson Mandela, a Dalai Láma és Mihály Gorbacsov is. Leó pápa az érdemrend átvételekor videó üzenetben szólt a filadelfiai összegyűltekhez. Beszédében Isten áldását kérte Amerika jövőjére, amely az igazi szabadság és a béke forrása lesz. Július 4-én Mátra-Verebély-Szentkúton tartották meg a 18. országos roma zarándoklatot, írja a Magyar Kurír. A Sarlós Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódó esemény a roma vallásosság és spiritualitás hagyományos megnyilvánulása, amely lehetőséget ad a személyes és közösségileg is megélt hit megújítására. Az ország mintegy 30 településéről érkeztek roma zarándokcsoportok Szentkútra, ahol Kós Ede cigánypasztorációs referens előadásával és zenés dicsőítéssel folytatódott a nap. A referens a szenvedélybetegségekből való szabadulásról, a cigányság értékeiről és a jelen valóságáról is beszélt. Az ünnepi szentmisét Székely János püspök tartotta, aki a szertartás végén személyes áldást osztott a jelenlévőknek. A délután folyamán a résztvevő zarándokcsoportok bemutatták közösségeiket zenés műsoraik kíséretében. Ismét ünneplőbe öltözött Csíkszereda és Csíksomjó július 4-én, az 1000 székely leány napján. több ezer résztvevő gyűlt össze az évről évre megrendezett hagyományőrző eseményen, amely a székely népi kultúra, a keresztény hit és a közösségi összetartozás egyik legszebb ünnepe, tudósít a felvidék.ma internetes portál. Az eseményre a Kárpát-medence számos vidékéről érkeztek népviseletbe öltözött családok és hagyományőrző csoportok. A csíksomlyói kegyhely és a nyereg, amely a magyarság egyik legjelentősebb vallási és nemzeti zarándokhelye, egész nap ünnepi szentmise, néptánc bemutatók, népzenei előadások és közös táncok idézték meg a székely közösséget. Az esemény lelki mélységét tovább gazdagította a férfiak első szombati rózsafűzér imádsága, amelyen sokan együtt könyörögtek a családokért, a nemzetért és a békéért. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Ilyes Borzál a hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
4: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: Mária Rádió Esztergom, FM 97,4.

ha szeretné megosztani gondjait, örömeit, elmondani, ami a szívében van, bővebben beszélni arról, hogy miért kér imádságot. Hívja a Mária Rádiót 2 hetente, kedd este 10 órakor. Beszélgessünk, imádkozzunk együtt. Meghallgatlak.

Urunk Jézus Krisztus, az örök Atya fia, küldd el most szent lelkedet az egész földre. A szent lélek éljen minden nép szívében, hogy megmeneküljenek a romlástól, a pusztulástól és a háborútól. Minden nemzet édesanyja, a boldogságos Szűz Mária, legyen, ami közben járunk. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen a keddi késő estén. A mikrofonnál Egri Zsuzsa.
1: És Fülöp Ákos.
0: Elmondom a kedves hallgatóknak, hogy Levente végre családostul elment nyaralni, és Ákos atya olyan kedves volt, hogy vállalta, hogy segít nekem ma este. Nyár van, sőt, nagyon meleg van, és ezért azt gondoltam, hogy vakációról és hasonlókról fogunk beszélgetni, de miután közben volt a június 25-e, és nem tudtam így felolvasni, mert azóta most jövünk először a Szűzanya 25. üzenetét. Drága gyermekek, örüljetek velem, mert a magasságbeli megengedi nekem, hogy veletek legyek, és hozzá vezesselek benneteket, aki az út, az igazság és az élet. Kicsi gyermekek, örvendezzetek, és legyetek örömteliek a nehézségekben is, és lesz erőtök, mert tudatában lesztek annak, hogy mulandók vagytok, és fel tudtok majd ajánlani mindent Istennek. És ezért ne felejtsétek el, én a ti édesanyátok vagyok, és szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Ritka az, hogy ilyen hosszú üzenet érkezik, és pont ezekben az időkben, amikor annyi szörnyű dolog történik a világon, és nagyon sok embernek nem rózsás a helyzete, és mégis az örömre biztat minket a Szűzanya. Megkérdezem akkor Ákos atyát, neked mi a véleményed erről az üzenetről?
1: Az öröm az valami mindig fontos, és olyan nehezen felezzük föl az örömöket a mindennapjainkban, mert az olyan természetes, olyan jó, olyan könnyű, tehát erre újra és újra figyelnünk kell, és a nehézségeknek is megvannak az örömei, hiszen megtapasztaljuk Isten kegyelmét, szeretetét, megtapasztaljuk Isten közelségét az örömeinkben, és itt a már az imádságról van szó, talán már nagyon sokakhoz eljutott Fábri Kornél püspök, hogy a kezdeményezése, illetve ő is egy 13 éves fiútól kapta az ötletet, hogy december végéig imádkozunk el hazánkért 15 millió rózsafűzért, és üdvözlégy Máriát, és hát ebbe az akcióba érdemes mindannyiunknak beszállni. A zarándok.ma applikációjában van ilyen oldal, ahova ezt föl lehet jegyezni, vagy föl lehet írni, hogy ki imádkozott. Nem név szerint kell fölírni, csak a számlálóba be lehet írni. És lehet, hogy valaki azt mondja a hallgatók közül, hogy jó, de nekem nincs okostelefonom, nincs applikációm, most mit csináljak? Hát azt lehet esetleg mondani, hogyha valaki erre a szándékra imádkozik, üdvözlégy Máriát, akkor egy-egy hétvégén, ha erre mondjuk 5-4-et akármilyen imádkozik, írja meg a akosatya@mariaradio.hu e-mail címre, és akkor én majd beregisztrálom ezeket a üdvözlégy Máriákat az applikációba, úgyhogy erre is biztatjuk a kedves hallgatókat, hogy imádkozzunk együtt.
0: Jaj, de jó, köszönöm szépen ezt a lehetőséget. Sokat gondolkoztam azon, hogy azon is csodálkoznak, hogy én egyáltalán tudom ezeket a dolgokat kezelni, de azért sokan vannak, akik nem azért, mert nem tanulták, vagy nem értik, egyszerűen nincs rá lehetőségük. Akár egy olyan készüléket beszerezni, vagy nincs internet a környéken se, vagy hasonlók, tehát nem tudják ezeket a dolgokat megoldani. Tudom, hogy nem attól függ, hogy a strigulák ott vannak-e, vagy sem, de mi emberek sajnos képesek vagyunk azt is kilóba mérni, ami láthatatlan. De egy olyan megnyugtató dolog az is, hogy megígértük, és kijön az a, mennyit mondtál?
1: 15 millió.
0: 15 millió üdvözlégy, mert amikor az van, hogy egy egész rózsafűzért elimádkozni, akkor hát az még csak-csak megy, főleg, ha valaki megígéri, hogy egész héten fog egy egész rózsafűzért elmondani. Én tudok olyat, aki dolgozik, családja is van, és így tovább, és mind a négyet elmondja minden nap, nem tudom, hogy csinálja, de azt tapasztaltam, hogy amikor arra való hivatkozással, hogy sok a munkám és egyéb feladatom, valamit kihagytam, akkor nem úgy mentek a dolgok. És amikor munka mellett még tanulni és vizsgázni kellett, és akikkel együtt jártam, hát most akkor ezt hogy tudod megoldani, akkor nem mész misére minden nap, vagy hogy van ez? Mondtam, hogy dehogy nem, azóta több időm maradt szabad időm. És ezt megtapasztaltam valóban.
1: Az imádságnál a nagy sugdosó a gonosz nem, azt fogja mondani, hogy ne imádkozzam, mert akkor kilóg a lóláb.
0: Nem,
1: azt fogja mondani, hogy mennyi hasznos dolgot tehetni helyette.
0: Vagy pedig azzal biztat, hogy te milyen szépen, ájtatosan tudsz imádkozni, és akkor az ember úgy érzi, hogy jaj, mindjárt azt mondják, hogy amivel, bocsánat, de a vénasszonyokat szokták csúfolni, akik mindig a templomban ülnek, hát ha ők nem lennének, akkor nem tudom, hol tartana a világ. Valaki egyszer azt mondta nekem nagyon kedvesen, azt mondja, tudod, ti vénasszonyok viszitek a hátatokon az egész egyházat. És nem sértődtem meg. Tehát igen. Az örömről beszéltünk, és hoztam egy, nem is tudom, imádság.
1: Az a kérdés, bocsánat, merülfér közben, hogy mi neki tudja a telefonszámot, ahol hívni lehet minket?
0: Jaj, köszönöm, hogy szóltál, Levent, és mindig figyelmeztet, mert elfelejtem mondani, azt hiszem mindenki fejből tudja, 061-374-0904, tehát várjuk ezen a vonalon a hívásaikat, és nagyon remélem, hogy lesz sok telefonáló, nehogy itt leégjek Ákos atya előtt, hogy itt ülünk, és egész este senki nem telefonál. Akkor folytathatom.
1: Folytathatod.
0: Teréz anyának van egy, nem is tudom, imádság, elmélkedés, nem hosszú, de az örömről szól. Az öröm imádság, az öröm erő. Az öröm háló, amellyel lelkeket foghatunk. Isten szereti az örvendező imádságot. A legjobb módja, hogy Istennek hálát adjunk, ha dolgunkat örömmel tesszük. A szerető szív vidám szív. Ne engedd, hogy a gondok úgy hatalmukba kerítsenek, hogy miattuk elfelejtesz örülni a feltámadt Krisztusnak. Mindnyájan Istenhez vágyódunk a mennyországba, de hatalmunkban áll, hogy már most és itt nála legyünk a mennyben, s minden pillanatban boldogságban részesüljünk. Ez azt jelenti, szeressünk úgy, ahogyan ő szeret, segítsünk, ahogyan ő segít, adjunk, ahogyan ő ad, szolgáljunk, ahogy ő szolgál. Mentsük meg az embert, ahogyan ő ment meg minket, 24 órán át vele legyünk, és a legnyomorúságosabb öltözékben is felismerjük. Hallgassunk egy kis zenét.

0: Tessék, Mária Rádió. Közben. Mi történt?
1: Nem, lehet, hogy az, nem tudom, letette.
0: Úgy tűnik, hogy...
1: Volt egy telefonálunk, csak közben letette, vagy nem tudom. Bocsánat.
0: Ott van, ott
1: megjön, van. Jött ismét, igen.
0: Tessék, Mária Rádió.
2: Hello.
0: Üdvözlöm Erzsébet.
1: Hello. Igen, itt vagyunk.
0: Örülök, hello, hogy jelentkezik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindöröki, amen.
2: Nagy-nagy örömmel üdvözlöm Zsuzsát és Ákos atyát, és igyekeztem telefonálni, ha bár a téma, amit szeretnék mondani, gondolom nem éppen a műsorhoz szól, de egy olyan lelki indítatásom van, hogy ezt mondjam el, nagy örömmel újságoljam Zsuzsának, hogy olyan kitartóan követtem a hétvégi műsorokat, hogy június utolsó vasárnapján sikerült és meghallgattam a műsort, amit hármasban kellett volna leadni.
0: Igen, és rám maradt egyedül.
2: És a kedves atyával egyedül ment, de nem baj, mert úgyis nagyon örventem. És július első szombatján, tehát rá egy hétre sikerült, és meghallgattam a szombatesti beszélgetést, amit egy kedves hölgyel folytatott Zsuzsa, de olyan úgy meglepődtem, hogy újból hallok műsort, hogy nem tudtam jól odafigyelni, hogy a hölgy nevét nem tudtam jól megfigyelni, de bele tudtam kapcsolódni. Igen. A műsorba. Nagyon örventem, és főleg a mai nagyon-nagyon zaklatott időkben duplán szükség van ilyen nagyon mély lelki beszélgetésekre, és én annál inkább örvendek, hogy ez késő esti órában hallhatóak ezek a műsorok, mivel én amúgy későn fekszem le, és akkor, ha ilyen szép dolgokat hallok, akkor természetesen nyugodtabb, sokkal nyugodtabb az álmom, és teljesen másképp fekszem le, mikor a lelkem így fel van töltödve. És még köszönöm, én személy szerint nagyon szépen köszönöm ezeket a szép műsorokat, és azt szeretném megkérdezni, már többször hallottam, de nem tudtam egyszer sem olyan nagyon jól megfigyelni az imahadjáratot, úgymond jól értettem, hogy egy üdvözléget kell elmondani, és hogyha lesz olyan kedves, és Ákos atya elmondaná még egyszer, hogy aki nem tud applikációt tenni a telefonjára, vagy stb., hogy mondott egy lehetőséget, hogy lehet megoldani, hogy leadta a saját címét, de nem értettem jól meg ezt a részét a műsornak, ha lesz olyan szíves, hogy meg egyszer elismételje. És nagyon-nagyon szépen köszönöm, és örvendek, hogy bekerültem, és kívánok békés napokat. És jó éjszakát, és a jó Isten áldását mindenkire.
1: Ez volt a felhívás, hogy mondjunk el december végéig 15 millió üdvözlégy Máriát, amit be lehet regisztrálni egy applikációban, és hogyha valakinek ez nem működik, sok minden miatt lehet, van egy ilyen e-mail cím, hogy Ákos atya, tehát a ékezet nélkül természetesen, Ákos atya, @mariaradio.hu.
2: Értem.
1: És ha ide megírják, akkor én ezt megkapom, igen, és akkor ezt beregisztráljuk.
0: És akárhány üdvözlégyet el lehet mondani természetesen.
2: Nem csak egyet naponta, de arról van szó, hogy egy üdvözléget naponta?
1: Hát egy üdvözléget naponta, amikor akár, gondolja, amikor gondolja.
0: És bármikor, bármennyit.
1: De lehet rózsafüzért tizedet is mondani, vagy egész rózsafüzért is mondani erre a szándékra, hazánkért, úgyhogy bármennyit lehet mondani.
2: köszönöm szépen. Nagyon köszönöm szépen a türelmet.
0: De azt is megtehetjük, hogy legközelebb lehet, nem tudom, hogy akkor azért egyszer én is elmegyek nyaralni, de hogy fölhív és azt mondja, hogy én a legutóbbi idő óta 12 üdvözlégyet mondtam, és akkor beírjuk, és ennyi.
2: Értem, szóval akkor egyszerű. A lényeg az, hogy legyen elmondva.
1: Igen.
2: És én nem számít az időpont, hogy hányan, akkor ez nincs időhöz kötetlen.
0: Sőt, akár azt is megteheti, hogy a rádió központi számát hívja. Én üzenem Fülöp Ákos atyának, hogy 13.
2: Értem. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon értettem. Ez egy nagyon egyszerű megoldás akkor. Nagyon szépen köszönöm.
0: Isten
2: minden jót kívánok. Köszönjük jó éjszakát. Minden jót kívánok.
0: Nagyanyed ellakik a hölgy, Erzsébetnek hívják, megvan a száma is egyébként, úgyhogy még az is lehet, hogy otthonról fölhívom. A férje meghalt, és a halála vagy aznap halt meg, vagy másnap volt kedd. Uh-huh. És akkor is telefonált, és ezt mindjárt elmondta, teljesen egyedül van, nem tudom, hogy volt-e, van-e gyereke, vagy csak messze van, vagy valami nagyon szerény körülmények között, olyan gyönyörűen beszél magyarul választékosan, igen, és minden. Nagyon szerettem őt.
1: Lehet bennünket tehát hívni a 374-0904-es telefonszámon örömeinkről, de minden egyéb szép dologról is beszélgethetünk itt ebben a nyári időszakban. Egyébként érdekes, mert pont azt kezdtem figyelni, most múlt héten lelkigyakorlaton voltam, és akkor később keltem, mint a egyébként megszokott, és most már érezhetően később világosodik. Azt figyeltem reggelenként, hogy érezhetően később világosodik, és már olyan fél homályba kelek.
0: Azért egy kicsit tovább van még világos.
1: Persze,
0: még nyáron,
1: tovább van világos.
0: És azért
1: ugye ez
0: ilyenkor...
1: ugye keresztelő János azt mondta, hogy nekem kisebbednem kell, neki pedig nagyobbodni.
0: Igen, igen.
1: Keresztelő születésétől elkezdenek kisebbedni a nappalok. Ez is olyan érdekesség, egy ilyen érdekes dolog.
0: Jó, azt hiszem, hogy most is egy kis zenét hallgatunk, aztán folytatjuk, de még egyszer mondom a telefonszámot, 061-374-0904.

0: Tessék, Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Rózsa fűzér királynéja, hódolnéked esereg, magasztalja győzedelmes szeplőtelen szívedet, tisztaságod fényessége.

0: anyánk vagy szép Szűz Mária, dicsőséged, gyermeked. Hát ezt azért mondtam el, hogy számolgattam a környékünkön, a faluba 5 rózsafűzér csoportot ismertem.
1: Igen.
0: A Mihály atya vezette a titkok kiadását minden első vasárnap délután a litánián, és hát még itt az anyósom, ő is csoportvezető volt, és egyszer mondta nekem, hogy ha ő meghal, majd átadja a Panni néninek a listát, hogy ő vezesse. A Panni néni szomszédunk volt.
1: Igen.
0: És mindig bánom, hogy soha nem mondtam meg neki, hogy nem adom a Panni néninek, én elvállalom.
1: Nem baj.
2: És a Panni néni után akkor elvállalta?
0: Igen, igen. És volt egy idősebb atyánk, a Gyedinszky Ferenc atya, és az eljött hozzánk, és szépen a férjemet elvitte ő hozzá, mert csinált egy férfi csoportot is.
1: Jaj, de jó.
0: Úgyhogy így, ha számolgatom, talán nem is 5, hanem 6 csoportról tudok, de nem annyi volt a faluban. Ez csak azért jutott eszembe, hogy mikor mondják a Mária Rádióban ugye a rózsafűzért, és ha mondják, hogy melyik csoport, aki ilyen csoportban van, így mondják a rózsafűzért. Most jó, hogy itt a Ákos atya, most őnek is mondok valamit, de előre kérem, hogy ne haragudjon meg rám.
2: De úgy haragszom.
0: Ne tessék mondani soha, hogy jó áll a Mária Rádió, meg nem az Ákos atyának kell megköszönni, ha mi adakozunk, hanem nekünk kell megköszönni Ákos atya, meg minden dolgozónak a fáradtságát.
2: Hát ez is el szokott hangzani sok helyen, hogy köszönik a dolgozóknak a munkáját, úgyhogy ezért ez is megvan. De hát mi megköszönjük azt, hogy lehetőségünk van a munkára.
0: Hát
1: egymás nélkül nem megyünk sehová.
0: Aki akar, annak van munkája, Ákos atya.
2: Igen.
0: Csak még, meg mondta Erzsébet is a Zsuzsa műsorát.
1: Igen.
0: Én is hallgattam, és olyan jó esik visszagondolni, hogy amit mondott az a hölgy, hogy milyen könyveket olvasott, nekem meg volt, és olvastam is mind a kettőt.
1: És azt nem is tette hozzá, azt én mondtam el, hogy ő is ír könyveket. Hát az igaz, hogy elsősorban hittan könyveket írt kicsiknek, de rendes könyvet is írt kettőt, úgyhogy meg is kaptam tőle ajándékba. Lehet, hogy egyszer majd azokról is mesélek valamit. Egy olyan szerény valaki, hogy én nagyon sokáig könyörögtem neki, és hogy annyi mindent tudok róla, és ismerem majdnem 40 éve, hogy hát kétrészes legyen a műsor. Nem ő belőle, ennyi is elég. Mert az csak egy része annak, amit ő elmondott, amiket csinál, és fantasztikus, hogy milyen tényleg, nem is tudom, nem találom rá a legjobb szavakat, hogy mondjam, mert hát nem szereti azt se, ha dicsérik, és szerény, és ilyesmi, hatalmas tudású, az talán el se hangzott, 4 nyelvvizsgája van legalább.
0: De azt mondta, igen,
1: csodálatos.
0: Azt mondta,
1: igen, jó, akkor ez benne volt. Ja, igen. És akkor mellesleg a zenét is mondta, ami ugye a hobbija volt, meg egyáltalán, és ahogy a gyerekeit neveli, azért 4 lány az nem semmi.
0: Nem. Nekem csak 2 van. Még valamit akartam. Ja, jövő 2 hét múlva lesz Zsuzsa?
1: Ez egy jó kérdés, nem tudom megmondani, mert nincs kéznél a naptárom. Azt tudom, hogy megbeszéltük, mert Levente mondta, hogy most nem lesz. Na jó, akkor ez egy alkalom, hogy kérek valakit, aki segít nekem. De lesz egy olyan időszak, amikor 2 hetes táborba megyek a sérült gyerekekkel, úgyhogy akkor biztos nem lesz. A 2 hét múlvát még nem tudom, mert ez később van, augusztusban.
0: van egy tervem, és ha nem lesz Zsuzsa, akkor nem tudom megtenni, de nem mondom el előre.
1: Jó, ahogy szoktuk.
0: Jó volna, ha 2 hét múlva lenne, mert akkor intézném.
1: Maszekba fölhívom, jó?
0: Jó, nagyon szépen köszönöm. Ja, és ezt az éneket azért mondtam el, hogy Litánián volt, akkor még volt Litánia minden vasárnap, és hát ezt énekeltük el a titokváltás előtt, ezt a Mária éneket. És köszönöm a meghallgatást, jó éjszakát kívánok, végtelen sötétben vagyok egész nap.
2: Hát Isten áldja meg is, jöjjön, ő világossá
1: vettad a számunkra.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, jó éjszakát, köszönöm a fáradtságukat.

0: Azok kedvéért, akik csak most kapcsolódtak be az adásba, elmondom, hogy önök itt a Mária Rádióban a Meghallgatlak című élő telefonos műsort hallgatják, és ma kivételesen Fülöp Ákos atya segít nekem. Eddig két jó régi ismerősünk telefonált, de örülnék, ha más is fölvenné a telefont. De hát ha már nyár van...
1: 374-0904.
0: Igen. Köszönöm szépen. És megkérdezem Ákos atyát, hogy egy plébánosra szokott-e nyaralni menni?
1: Szokott. Muszáj egy kicsit kikapcsolódni, meg egy kicsit eltűnni otthonról. Én múlt héten lelki gyakorlaton voltam.
0: Az nem nyaralás.
1: Kaposszent Benedeken, de az is töltődés. Tehát azért arra is szükség van, hogy egy...
0: Természetesen.
1: Egy nagyon jó kis... Jó volt ez így. Jó lelki gyakorlat volt, és jövő héten meg lesz egy pár napom, amikor Pannonhalmán leszek, és egy kicsit ott a bekapcsolódva a közösség imádságába, meg ott egy picit elcsöndesedve, meg ott pár dolgot nyilván elő lehet készíteni, egy-két dologra ilyen terveim vannak, meg aztán lesz egy családtáborunk a plébániával, meg lesz egy házas hétvégésekkel való táborunk, nem én vagyok egyikben is a szervező, tehát az mondható kvázi nyaralásnak, meg egy-két ilyen párnapos kis, kis barátokkal eltűnünk meg. Évfolyamtárs, akkor voltunk egy pár napot, most németről szóval Altötting, Passau, Regensburg, ezt a részt jártuk be egy kicsit, úgyhogy ez is egy kicsit ez a pihenésnek az időszaka volt. Hát nem könnyű sokszor, de szerencsére a hívek megértik, hogy ilyenkor akkor hétköznap, hát vagy van igelitúrja, vagy nincsen szemvisésem.
0: Igen, van egy telefonunk, úgyhogy most ezt...
1: Van egy telefonunk, igen.
0: Kénytelen vagyok félbeszakítani.
1: Tessék, Mária Rádió.
2: Dicsértessék a Jézus.
1: Mindörökké, amen.
2: Nem szeretnék nevet mondani. Ma lenne 89 éves, apám 89 éves, és itt hagyott bennünket, és egyedül vagyok egy nagy hatszobás családi házba, és senkim nincs, csak egy testvérem. És ő se törődik velem, és ma fenn voltam a temetőben is 3 órát, és mindig gondozom a sírját, viszek virágot, és imádkozom érte. És nagyon sokat szenvedett, 7 évig volt sztrókos, demences és tolószékes. És minden este kérem a szűzanyát és a jó Istent, hogy segítsen engem. És édesanyámért, édesapámért és nagyszüleimért mindenkiért imádkozom.
1: Hát ez nagyon szép, meg nagyon fontos, hogy imádkozzunk a szeretteinkért, és ez egy kapcsolatot jelent velük, és az is valahol fontos, hogy adjunk hálát értük, hogy mi volt az a szép, amit megőrzünk az ő életéből, miért adunk hálát, mi az, ami maradandó volt az ő életében, és hogyha ezt látjuk, akkor azért könnyebb ezt a helyzetet hordozni és elviselni.
2: Azt szeretném még mondani, hogy a testvérem elment Németországba dolgozni, és akkor édesapámat elvitte a szomszéd faluba, az otthonba, és minden nap lementem hozzá. És nem szeretném elmondani, hogy ott mi történt. Minden nap én vittem le teát, pudingot, én etettem, én itattam, nem törődött vele senki. És vittem rá ruhát, és nem adták rá. Egyszer pelenkába volt meg egy kis etedet vezett pizsama felsőbe.
1: Hát ezek nagyon nehéz helyzetek, de hát vannak olyan helyzetek, amikor tényleg nincs más, és nem nehéz olyan helyet találni, ahol tényleg jól gondoskodnak az ott lévő idős beteg emberekről, de nyilván meg tudjuk azt tenni, hogy azért is imádkozunk, hogy mindaz, ami ezzel kapcsolatban fájdalom, azt meg tudjuk bocsátani azoknak, akik esetleg nem úgy reagáltak, vagy kezelték a helyzetet, hogy igazán jó lett volna. Tehát, hogy ez a megbocsátani, ez mindig jó, és segít abban, hogy kimondom azt, hogy megbocsájtok azoknak, akik...
2: És még annyit szeretnék mondani, hogy édesapámat a 3 hónap alatt egyszer nem vették fel az ágyból, és kellett volna tornáztatni, és semmit nem csináltak vele, és tessék elképzelni, hogy minden nap nyitva volt az ablak, januárban, decemberben, februárban. és hiába kértem, hogy ezt ne csinálják. És ott kapott tüdőgyulladást. És beszéltem a doktor úrral, azt mondta, semmi baja nincs az édesapámnak, egészséges. Csütörtökön beszéltem a doktor úrral, és vasárnap hajnalban 2:30-kor elhunyt.
1: Ezek nagyon nehéz helyzetek, de ezt mondom, hogy tulajdonképpen arra kell emlékezni, ami szép volt, és ezeket a fájdalmakat pedig megbocsátani azoknak, igen, akik a fájdalmat okoztak. És ezt ki lehet mondani, hogy Jézusom, megbocsájtok nekik, igen, mert ez a fontos, hogy megbocsájtok, igen, azoknak, akik ilyen fájdalmakat okoztak.
0: Azt gondolom, mondjunk el együtt ezért az egész történetért, önért, az édesapjáért, és az egész otthonért is együtt üdvözlégy Máriát együtt, jó?
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy megtetszettek hallgatni.
1: Jó, akkor imádkozzunk együtt. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy
1: nagyon
2: megtettem.
1: Szépen. Sok erőt, Isten áldja
2: önöket. Nagyon hallgatom, nagyon tanulságos a műsor. Minden este hallgatom önöket.
1: Köszönjük szépen, Isten áldja.
2: Én is köszönöm. Viszont dicsértessék a Jézus Krisztus. Nagyon köszönök mindent.
1: Vannak nehéz helyzetek, és a fájdalom, a valakinek az elvesztése az sok minden olyan felé mozdíthat, amiben sokkal inkább észreveszük az odavezető nehézségeket, és ezeken az imádsággal és a megbocsátással tudunk túllépni.
0: Igen, így van. De az imádság az minden helyzetben tud segíteni. Nem szeretem, mikor sokan úgy mondják, hogy ha valami nagy baj vagy, itt már csak az imádság segíthet, nem. Azzal kell kezdeni, és utána kiabálok, hogy orvos vagy rendőr vagy, amire éppen szükség van, de először imádkozom. Ezt nem állítom, hogy meg is tudom tenni, de legalábbis elhatároztam, hogy így próbálok.
1: Az is lehet egy imádság, hogy Uram Jézus segíts, az imádságban az, nem feltétlenül azt kell gondolni, hogy akkor most végigmondok egy üdvözlégyet, vagy mi atyánkat, vagy valamit, hanem Uram Jézus segíts most ebben a helyzetben, és igen, akkor utána magam is.
0: Segíts a megoldásba, segíts, hogy bármilyen nehézséget például nem is tudom.
1: Sok meg, hogy mit kell most tennem, igen, nekem, hogy kidekkel szólja ki az, aki segíteni tud.
0: Igen, így van.

0: Várom, és a nagyon nagy örömöm, hogy elengedték a 8 éves unokámat velem.
1: Na, de jó.
2: Még jobb.
1: És meddig tart az arándoklat?
0: Hát hétfőn megyünk, és pénteken, hétfő reggel 5 órakor van az indulás, és pénteken este 11-kor, igen.
2: Akkor lesz elég.
1: Akkor a nagy buliba nem keverednek bele.
0: Hát,
1: mert ugye augusztus 15-ére megy fél Lengyelország Csenztóvába, gyalogosan.
0: Tényleg? Arra nem tudtam.
1: Akkor vannak a nagy zarándoklatok, vannak Varsóból, Krakkóból, mindenhol.
2: Hát ugyanúgy, mint nálunk is augusztus 15, mindenhol a szüzenyet ünnepeljük.
1: Nagy ünnep, igen. Na, hát de jó ez a zarándoklat.
2: Nagyszerű.
1: Igen.
0: És még annyit szeretnék mondani, hogy a kislány nagyon várja.
2: De jó, hány éves?
0: Hát ő pont akkor fogja tölteni a 8. életévét.
2: Jaj, de jó.
0: Csütörtökön lesz a születésnapja. Hogy egy pici meglepetésre készülök neki.
2: Jó.
0: És nagyon-nagyon nagy szeretettel jön a kislány, és annyira boldog vagyok, hogy elengedték a szülei, hogy hálát adok érte a jó Istennek, és ennyit szerettem volna mondani, és köszönöm a műsorukat, és nem csak ezt, hanem az összeset, mert rendkívül sokat segítettek a lelkemnek, hogy az Istenhez közelebb kerülhessek. Köszönöm önöknek.
2: Hát Isten áldja.
1: Isten áldja, meg köszönjük szépen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Amen. Tehát annyi időnk maradt, hogy elmondunk egy nagyon rövid imádságot.
1: De nyugodtan elmondhatjuk az imádságot. Nem,
2: Istenünk, bárcsak megértenénk, hogy micsoda boldogság az az a tudat, hogy boldogságunk örökké fog tartani, és mekkora élvezet az a bizonyosság, hogy örömünknek sohasem szakad vége. Hát ezt kívánjuk ma este búcsúzóul minden kedves hallgatónknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké. Amen.
3: Mária Rádió.
4: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
5: Kedves hallgatói család! Június a Jézus szíve hónapja. Jézus szíve és Szűz Mária szeplőtelen szíve ünnepe az Isten és ember szeretet gyakorlására irányítja figyelmünket. A Mária Rádió az elmúlt években sok embert szolgált megnyugvással, békével és a hitbeli mélyebb megélés lehetőségével. Az Isten és emberek iránti szeretet a mi munkánk alapja, és mindig igyekszünk ezt sugározni adásainkon keresztül. Ahogy 16. Benedek pápa mondta, az Isten szeretete mindig növekvő és örömteli ajándék. Csak akkor vagyunk képesek igazán szeretni embertársainkat, ha előbb megtapasztaltuk az Isten irántunk való végtelen szeretetét. Kérjük támogatásukat, hogy továbbra is erősíthessük hitünket, és még több emberhez eljuthasson az örömhír. Ha tehetik, segítség anyagi hozzájárulással a Mária Rádiót ebben az időszakban. A szeretetteljes adományunk segítségével továbbra is tudunk működni, és tudjuk terjeszteni az Isten szeretetét mindenki felé. Hálásak vagyunk minden egyes támogatásért. Áldott Jézus szíve hónapot kívánunk minden kedves hallgatónknak.
6: Videóvágó önkénteseket keresünk a Mária Rádióba. A tapasztalat előny, de nem feltétel. Munkatársaink vállalják a betanítást. Várjuk jelentkezésüket az info@mariaradio.hu e-mail címen.
3: Mária Rádió.

Mennyei Atyám, a Jézus nevében jövök eléd. Elismerem, hogy bűnös ember vagyok, és sokat vétkeztem ellened. De én a mai napon elhatároztam, hogy behívlak az én életemben. Ezért a szívemet megnyitom te előtted. Kérlek, Uram, jöjj a szívemben, bocsásd meg az én bűneimet. Te legyél az én életemnek Ura, megváltója. Kérlek, vezess engem az igazság ösvényén, és én megígérem, hogy követni foglak életem minden napján. Köszönöm neked, hogy meghallgattál és megbocsájtottál a Jézus nevében.

0: Nézőpont. Gondolatok az egészségről. Dr. Nardai Ilona műsora.
1: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mai jegyzetükben a napszemüvegről és a káros UV-sugárzásról lesz szó. A jó napszemüveg nem csupán divatos kiegészítő, hanem elsősorban a szemvédelmét szolgálja a káros UV-sugarakkal szemben. Az ideális választás alapfeltétele a 100%-os UV-szűrés és a megfelelő forma. Az UV-sugárzásra télen-nyáron figyelnünk kell, sőt, mivel a sugárzás a vékony felhőrétegen is áthatol, a boros égbolt sem jelent védelmet. A víz, a homok és a hó visszaveri a sugarakat, ez is strandoláskor és síeléskor is fontos a megfelelő védelem. A láthatatlan UV-sugarak egy részét elnyeli az ozonréteg, másik részét a szaruhártya, de még így is juthat annyi a szembe, ami már károsíthatja. Miért is káros az UV-sugárzás? Több szembetegség összefüggésbe hozható a káros UV-sugárzással, bár az esetleges szövődmények a mai napi kutatás tárgyát képezik. Egyik nagy csoport a hosszantartó, leginkább évek alatt összeadódó UV-sugárzás hatására kialakuló betegségeké. Ilyen a szürke hályog, ami a szem belsejében lévő szemlencse elszürkülését jelenti, ami látásromláshoz is vezet. Szerencsére ma már a szürke hályog műtéttel gyógyítható. A káros sugárzás okozhat még makuladegenerációt is, más néven szemfenéki meszesedést, ami a központi látást rontja. De ide sorolható még a puszóhályog kialakulása, ami a szörfözők vagy farmerek betegségének is nevezhető, a sok napsütésnek, szélnek, kitett embereknél kialakuló betegség, egy kötőhártya kettőzet, ami a szaruhártyára nőve ronthatja a látást. De vannak más betegségek, például a fotokeratitis. Akkor alakul ki, ha rövid idő alatt nagy mennyiségű UV-sugárzás éri a szemet, például hegesztés, szolárium vagy hótól visszatükröződő napfény miatt. A tünetek pár órával a behatás után már jelentkezhetnek. A betegek égő fájdalmat éreznek és könnyeznek. Kellő odafigyelés mellett ne feledkezzünk meg arról, hogy a napsugárzásnak számos jótékony hatása is van, nem kell szélsőségesen védenünk magunkat tőle. Ha azonban bármilyen szempanaszunk van, ne halogassuk a szakorvos felkeresését. A jegyzetet Nardai Ilona állította össze.
0: Nézőpont. Dr. Nardai Ilona osztotta meg gondolatait az egészségről.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Pap és diakónus szentelést ünnepeltek Temesváron. Új kolotkó miniszobor bukkant fel Budapest belvárosában. Leó pápa nyári pihenőjét júliusban Castel Gandolfóban tölti. Jönnek a részletek. Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Július 4-én pap és diakónus szentelést ünnepeltek Temesváron, tudósít a romkat.ro internetes hírportál. A Szentgyörgy székesegyházban Pál József Csaba megyéspüspök áldozó pappá szentelte a temesvári Adrián Hafner diakónust, az aninai plébániáról Karnel Mário Krisztiánt diakónussá szentelte, valamint a temesszlatinai Franciszkó Krályát állandó diakónussá. Homíliájában a püspök arra hívta fel a szentelendők figyelmét, hogy életükkel és szolgálatukkal hirdessék, Isten velünk van és végtelenül szeret bennünket. Amikor ti szolgáltok, számíthattok arra, hogy az Úr nem hagy egyedül benneteket. Ha hozzáfordultok, ő megerősít, vigasztal és vezet is benneteket. Ez lesz hivatásotok örömének forrása, hangsúlyozta a főpásztor. Arra buzdította a felszentelteket, hogy szolgálatuk mindig Krisztus szeretetéből táplálkozó, örömteli és hűséges legyen. Egy apró meglepetéssel gazdagodott szombaton Budapest. Kolotkó Mihály legfrissebb miniszobra ezúttal a Magyar Nemzeti Bank épületének közelében kapott helyet a Szabadság térnél, adja hírül a We Love Budapest. Kolotkó Mihály kárpátaljai származású gerilla szobrász, a Budapest szerte felbukkanó, kedves, ironikus, vagy éppen elgondolkodtató miniszobrairól vált országszerte ismerté. Műveit az éjszaka leple alatt helyezi ki, és már a valódi turista látványossággá nőtte ki magát. A legújabb, szombat reggelre megjelent szobor egy munkaruhás, fülvédős alakot ábrázol, aki lombfúvóval fújja a művész által odatett régi pengőket. A szobor mostani kihelyezése nem véletlen, hiszen 1946. augusztus 1-én vezették be a forintot hazánkban. Idén ünnepeljük bevezetésének 80. évfordulóját, amikor az utcákon seprűvel söpörték az elértéktelenedett pengőt, és most ennek állít emléket a szobor. Leó pápa a nyári szünet egy részét pihenéssel tölti a Vatikántól nem messze fekvő Castel Gandolfóban július 27-éig. Ebben az időszakban minden általános, magán és különleges kihallgatás is szünetel, és csak augusztus 5-én szerdán folytatódnak. Olvasható a Magyar Kurír cikkében. A júliusi vasárnapokon délben a Szentatya a Castel Gandolfói apostoli palota előtti Piazza della Libertà téren mondja el az úrangyala imádságot a hívekkel. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 23 óra.
2: Mária Rádió Monor. FM 106,3.
3: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa július 4-én ellátogatott az Egyesült Államok Szentszéki nagykövetéhez. A Szentatya videó üzenete az USA nemzeti eukarisztikus zarándoklatára. Az egyház továbbra is evangelizáljon és szolgálja a társadalmat. 400 éve nyaralnak a pápák Castel Gandolfóban. Azt szeretnénk, hogy Leó pápa valóban jót pihenjen itt, nyilatkozta a plébános.

0: Leó pápa július 4-én ellátogatott az Egyesült Államok szentszéki nagykövetéhez. Az USA alapításának 250. évfordulóját, július 4-ét ünnepelve, 14. Leó látogatást tett Brian Birch amerikai szentszéki nagykövetnél. Július 4-e a függetlenségi nyilatkozat aláírásának 250. évfordulója. Ennek megfelelően a Vatikán szombat délelőtt közzétette Leó pápa levelét az amerikai néphez, amelyben imáiról biztosította őket a különleges alkalomból. A Szentatya szombat első felét lelkipásztori látogatáson töltötte a dél-olaszországi Lampedusa szigetén. Július 4-én este a Szentszék sajtóirodája arról tájékoztatta az újságírókat, hogy örömest fogadva Brian Birch az Egyesült Államok szentszéki nagykövetének meghívását, a Szentatya szombat este ellátogatott a nagykövet római rezidenciájára a nemzeti ünnep alkalmából. Péntek este a jeles évforduló előestéjén Leó pápa átvette a szabadságérmet az Egyesült Államok Nemzeti Alkotmány Központjától, elismerve élethosszig tartó elkötelezettségét a vallásszabadság, a lelkiismereti és a szólásszabadság előmozdítása iránt világszerte. A Chicagóban született pápa a Vatikánból küldött videó üzenetében szólt a Philadelphiában összegyűltekhez. Imádkozott, hogy az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulója alkalmat adjon a nemzet alapjául szolgáló alapvető eszmék, különösen az élet és a szabadság iránti megújult elkötelezettségre, és a következő szavakkal zárta beszédét: Isten áldja meg Amerikát! E nagyszerű ország fiaként, amelyet bátor férfiak és nők alapítottak, akik a szabadságról és egy jobb életről álmodtak maguk és gyermekeik számára, mondta Leó pápa, csatlakozom hozzátok, és Isten áldását kérem Amerika jövőjére, hogy továbbra is a függetlenségi nyilatkozat elején megfogalmazott magasztos eszmék vezessék a nemzet virágzását az egységben, az igazságosságban és a békében. Leó pápa videó üzenete az USA nemzeti eukarisztikus zarándoklatára. Az egyház továbbra is evangelizáljon és szolgálja a társadalmat. 14. Leó pápa videó üzenetet küldött az Egyesült Államok nemzeti eukarisztikus zarándoklatának lezárása alkalmából. Arra buzdította a résztvevőket, hogy az eukarisztiából, a megújulás és az egység forrásából merítsenek erőt.
1: Dear brothers and sisters in Christ, I'm happy to greet you at the conclusion of the National Eucharistic Pilgrimage.
0: Legyen az eukarisztia továbbra is a megújulás és az egység forrása az Egyesült Államok számára, és adjon erőt az ország egyházának az evangelizációhoz és a társadalom további szolgálatához, mondta 14. Leó pápa videó üzenetében az Egyesült Államok nemzeti eukarisztikus zarándoklatának lezárása alkalmából. Az ország eukarisztikus öröksége messze nem merül feledésbe, hanem továbbra is a megújulás és az egység forrásaként kell szolgáljon, hangsúlyozta a pápa a július 5-én vasárnap közzétett videójában.
1: It is precisely through her recognition and reception of this gift that the Church in the United States will find strength to carry on her charitable service to the wider society, especially in the areas.
0: Az eukarisztia ajándékán keresztül az Egyesült Államok Egyháza erőt talál majd ahhoz, hogy folytassa karitatív szolgálatát a szélesebb társadalom számára, különösen az oktatás, az egészségügy és az alapvető szociális szolgáltatások területén, miközben folytatja evangelizációs küldetését. A nemzeti eukarisztikus zarándoklatot az Egyesült Államok szerte szentmisékkel, körmenetekkel és egyéb eseményekkel tartják meg évente, amelyre először 2024-ben került sor az Amerikai Katolikus Püspöki Konferencia nemzeti eukarisztikus újjáéledés kezdeményezésének részeként. Ennek célja a Krisztus és az eukarisztia iránti odaadás megújítása. A zarándoklatot 2025-ben, majd most 2026-ban is megismételték, ami idén egybeesik az ország függetlenségének 250. évfordulójával. ahogyan keresztül haladtatok a 13 eredeti gyarmat közül számos területén, az ország egységéért, megújulásáért és gyógyulásáért imádkoztatok az Egy Nemzet Isten alatt mottó jegyében. Ezek a szándékok az én szívemhez is közel állnak, hangsúlyozta Leó pápa üzenetében, idézve az idei zarándoklat témáját. Rámutatott, hogy az Úrra összpontosító zarándoklat jó módja az ország jeles évfordulója megünneplésének, és köszönetet mondott az Amerikai Püspöki Konferenciának és mindazoknak, akik megszervezték az eseményt. Miközben az ország földi hazája megalapításának évfordulóját ünnepli, remélem, hogy ez a zarándoklat élmény segít majd nektek a mennyei hazára is szegezni tekinteteteket, és emlékeztetőül szolgál majd arra, hogy az eukarisztia felbecsülhetetlen ajándék, nélkülözhetetlen táplálékunk. Videó üzenetében Leó pápa felidézte hazája fontos eukarisztikus örökségét, amely Isten nevében egyesült, és olyan hittel van átitatva, amely már a hivatalos megalapítása előtt is elismeri Isten szuverenitását. 14. Leó szerint ez azért van, mert 1583. szeptember 8-án Szűz Mária születésének ünnepén a floridai Saint Augustine-ben spanyol felfedezők és telepesek hálaadó szentmisét mutattak be érkezésük után, majd a helyi Szelói törzsel lakomáztak. Valójában az idei zarándoklat pontosan ezen a helyen kezdődött. Ez a történelmi esemény sok mással együtt tanúsítja az Amerikai Egyesült Államok erős, bár nagyrészt ismeretlen eukarisztikus örökségét, jegyezte meg, ragaszkodva ahhoz, hogy annak továbbra is a megújulás és az egység forrásának kell lennie az ország számára. Ebben a tekintetben Leó pápa rámutatott, hogy ez az örökség hogyan terem továbbra is gyümölcsöt, megemlítve azokat a fontos amerikai szenteket, akik az évszázadok során radikális módon tanúskodtak az evangéliumról. Például megemlítette a New York-i és Georgia-i vértanúkat, Szent Kateri Tekakvitát, Szent Elizabeth Ann Seton-t, Szent Katalin Drexelt, Szent John Newman-t és tiszteletre méltó Fulton Sheen püspököt, akit hamarosan boldoggá avatnak. A pápa utalt Szent Francis Xavier Cabrini nővére is, akiről elnevezték az zarándoklat útvonalát, aki egy olasz-amerikai szerzetes nő volt, és a szegény bevándorlók lelki és anyagi szükségleteiről gondoskodott. Ő volt az első amerikai, akit szentként ismertek el. Ezeknek a szent férfiaknak és nőknek, valamint a hozzájuk hasonlóknak az intenzív apostoli tevékenysége nem lett volna lehetséges a tabernákulum előtti csendes ima perceiből naponta merített erő nélkül, figyelmeztetett a pápa. Ezután hangsúlyozta, hogy az eukarisztikus zarándoklaton résztvevők e fontos személyiségek nyomdokaiban járnak, és viszik tovább a hit örökségét. Utatok során nem hiányoztak a szentmisék, az eukarisztikus körmenetek és az oltári szentség imádása, amelyek megadták a szükséges erőt és táplálékot ahhoz, hogy folytassátok utatokat, mondta a pápa. Kiemelte, hogy Krisztus teste és vére az egyház élete a földön és a legdrágább kincse. Leó pápa videó üzenetének végén azt kívánta mindazoknak, akik részt vettek az amerikai nemzeti zarándoklaton, hogy helyezzék életüket Isten szerető gondviselése alá, és továbbra is ápolják az erős eukarisztikus életet közösségeikben.
2: Kesztel Gándolfo plébánosa. Azt szeretnénk, hogy a pápa valóban jót pihenjen itt. Tadeusz Rozmus, lengyel szalézi atya, a Villanovai Szent Tamás templom plébánosa a Vatikáni médiának elmondta, hogy jó nyaralást kívánnak a Szentatyának Kesztel Gandolfóban. Csak azt akarjuk, hogy nyugodtan töltse ezt az időt szándékának és céljának megfelelően, imával, pihenéssel, olvasással, sportolással. A helyi lakosok nagy örömmel élik meg, hogy a pápa újra közöttük van. 14. Leó visszatérése felidézi az emlékeket arról, amikor II. János Pál itt töltötte a nyári szünetet. Július 5-én kezdte meg a Szent Atya egy hónapos nyári pihenőidőszakát. Ez idő alatt minden általános, magán és különleges audiencia szünetel. Az általános kihallgatások augusztus 5-én szerdán folytatódnak. A pápa július minden vasárnapján az úrangyala imádságot a Castel Gandolfói apostoli palota előtti szabadságtéren mondja el a hívekkel. A vágyunk az, hogy a Szent Atya jól érezze magát itt Castel Gandolfóban, hogy pihenjen és megvalósítsa, amit ő maga tűzött ki itt tartózkodása céljául, vagyis imádság, pihenés, olvasás és testmozgás. Ennek a kívánságának adott hangot Don Tadeusz Rozmus, a Villanovai Szent Tamás templom plébánosa a vatikáni médiának adott interjúban. A lengyel szalézi pap beszámolt a pápa vakációjának első napjairól, felidézte a tavalyi nyaralását, és azt, hogy mennyire lelkesek a helyiek, amiért a pápa visszatért az apostoli palotába. Tadeusz atya mindenek előtt hálásnak érzi magát, mert 14. Leó pápa az apostoli palota erkélyéről elmondott első köszöntésében személyesen szólt hozzá és a plébániai közösséghez. Egyáltalán nem számított rá. Óriási meglepetés volt számomra, úgy értelmeztem, mint elismerést a mi pápai plébániánk részére. Még ha a jelenlévő vatikáni struktúrák itt önállóan is működnek, a kánonjog szerint a plébániára és plébánosára fontos szerep hárul. Nagyon szép gesztus volt a Szent Atya részéről az egész közösségünk felé, mondta el Tadeusz atya. A plébános szerint Leó pápa idei tartózkodása más jellegű lesz, mint a tavalyi volt. A pápa már bejelentette, hogy ezt a nyári időszakot valódi pihenéssel akarja tölteni Castel Gandolfóban. A Szent Atya világosan megmondta, hogy imádkozni, pihenni jött ide, azért, hogy az olvasásnak és a sporttevékenységnek szentelje magát. Nincsenek különösebb elvárásaink, egyszerűen azt akarjuk, hogy jól érezze magát itt, és derűsen tölthesse ezt az időt a kívánságának megfelelően. Ugyanez érvényes a hívekre is, akik örömmel várják, főként a vasárnap déli urangyalaimákat és a többi lehetséges találkozót, amit maga Leó pápa vetített előre. A szalézi atya elmesélte, hogy számos alkalommal találkozott a pápával, aki gyakran kijárt Castel Gandolfóba az utóbbi évben. Leó pápának ugyanis szokásává vált, hogy hétfő délutántól kedd estig a Barberini villában tölti az időt, majd mielőtt visszatér a Vatikánba, köszönti az épület előtt ráváró híveket, vagy beszél az újságírókkal. Plébánosként lehetőségem nyílt váltani pár szót a Szent Atyával, átadni neki néhány információt, vagy egyszerűen csak köszönteni őt. Nagyon szép pillanatok voltak, amelyekben érződött atyai közelsége. Remélem, hogy ez a hagyomány folytatódik majd a vakáció után is, mondta el Tadeusz atya. A tavalyi évre visszatekintve, mely az első nyár volt, amit Robert Francis Prevost pápaként Castel Gandolfóban töltött, Rozmus atya nagy meghatottsággal idézte föl a július 13-i szentmisét, amit a Szent Atya a Villanovai Szent Tamás plébánián mutatott be. A kis templom nem tudta befogadni azt a sok hívőt, akik részt akartak venni a szertartáson. Ami a leginkább megmaradt a pap szívében, az a pillanat volt, amikor a pápa közvetlenül a plébániához fordult, és egy különleges ajándékot adott nekik. Egy gyönyörű liturgikus kelyhet ajándékozott nekünk. Az a megtiszteltetés ért, hogy az egész közösség nevében átvehettem a kezéből, és megköszöntem ezt a gesztust. Papi életem legfontosabb pillanatai közé fog tartozni. Folytatva az emlékezést, Tadeusz Rozmus elmesélte, hogy Castel Gandolfó lakosainak szívében különleges helyet foglal el II. János Pál. A Szent Pápa neve rendszeresen előkerül a plébánia híveinek elbeszéléseiből. Vasárnap láttam, hogy többeknek könnyes volt a szeme. Sokan felidézték gyerekkorukat, amikor a pápák rendszeresen kijártak Castel Gandolfóba. Sokat beszéltek Szent II. János Pálról. A lakók egyszerűen úgy mondják, ő a mi pápánk volt. És amikor ráemlékeznek, tényleg érezhető a meghatottság. 14. Leó visszatérése feléleszti ezeket az emlékeket, és megadja az embereknek az érzést, hogy ez a szép pápai hagyomány tovább folytatódhat. A pápa vakációja idén egy fontos évfordulóra esik. 2026-ban lesz ugyanis 400 éve, hogy megkezdődött a pápák nyári tartózkodásának hagyománya Castel Gandolfóban. 8. Orbán indította el 1626-ban. Az egyházmegyével, a városi elöljárókkal és a plébániával közösen készülünk ennek az évfordulónak a megünneplésére. Rendkívüli alkalom ez arra, hogy megemlékezzünk Péter utódainak 4 évszázados jelenlétéről Castel Gandolfóban, és hogy aláhúzzuk ennek a helynek a fontosságát az egyház történelmében, zárta interjúját a Castel Gandolfói plébános. Ki volt az a villanovai Szent Tamás, akiről a Castel Gandolfói plébánia nevét kapta? A spanyolországi Fuentellánában született 1486-ban, és a közeli Villanueva de los Infantesben nőtt fel. Szülei példás keresztény módon éltek, amit a gyermekük is megörökölt. Rendkívüli értelmi képességei révén már 16 évesen a híres Alcalai Egyetemre került, ahol 20 évvel később Loyolai Szent Ignác is tanulni kezdett. Amikor Tamás édesapja meghal, örökségét édesanyja beleegyezésével kórházzá alakította át, pénzét szétosztotta a rászorulók között, s folytatta teológiai tanulmányait. Már 26 évesen filozófiát és teológiát tanított az Alcalai Egyetemen. 30 éves korában lépett be az ágostonosok rendjébe, majd hamarosan pappá szentelték. A kolostorban teológiát tanított, gyóntató és igehirdető lett, melynek híre 5. Károly császár udvaráig is eljutott, aki be akarta őt vonni szolgálatába. Ám Tamás házfőnök maradt, majd a Szent Ágoston rend andalúziai és később a kasztíliai rendtartományának előjárója lett. Ez idő alatt rendjének sok hithirdetőjét küldte az új világba, akik Mexikóban egy máig is létező ágostonos rendtartományt alapítottak. Császári unszolásra, bár sokáig ellenállt, végül valenciai érsekké nevezték ki, ahová gyalog érkezett, és egy viseltes, szerzetes ruhában vonult be a székesegyházba. Szent Tamás lelkiismeretesen látogatta egyházmegyéjének minden plébániáját. Újszerű kezdeményezésként területi püspöki konferenciát alapított, ahol együttesen vitatták meg azután a visszásságokat, különösen a papság körében tapasztalható hibákat. Sok órát töltött az oltári szentség előtt, de a szegényekről sem feledkezett meg, különösen nagy figyelmet tanúsítva az árvák és a hajléktalanok iránt. Halála előtt mindenét elajándékozta. Villanovai Tamást 1618-ban avatták boldoggá, 1658-ban pedig szentté avatták. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: Szentírás. Ószövetségi fejezetek hangoznak el Diós István atya felolvasásában.
1: A királyok első könyve. A 11. fejezet. Salamon király azonban megszeretett sok idegen asszonyt, a fáraó leányát, és moabita és ammonita, edomita és szidoni és hetita asszonyokat, a nemzetek közül, akikről az Úr megmondta Izrael fiainak, be ne menjetek hozzájuk, sem azok közül férfiak be ne menjenek leányaitokhoz, mert kétségtelenül el fogják fordítani a szíveteket, hogy isteneiket kövessétek. Így tehát Salamon ezekhez kapcsolódott szerelemmel. És volt neki felesége, mint királyné 700, és mint ágyas 300, és az asszonyok elfordították az ő szívét. És amikor már öreg ember volt, megromlott a szíve az asszonyok által, hogy idegen isteneket kövessen. És már nem volt a szíve tökéletes az ő urával, Istenével, miként atyának, Dávidnak a szíve volt, hanem Salamon Astartét tisztelte, a szidoniak istennőjét, és Milkomot, az ammoniták bálványát. És Salamon azt tette, ami nem tetszett az Úr előtt, és nem teljesítette, hogy kövesse az Urat, mint az ő atya, Dávid. Akkor Salamon szentélyt épített Kámosnak, Moab bálványának a hegyen, amely Jeruzsálemmel szemben van, és Milkomnak, Ammon fiai bálványának. És hasonlóképpen tett minden idegen feleségének, akik tömjént és áldozatot ajánlottak föl isteneiknek. Így tehát megharagudott az Úr Salamonra, amiatt, hogy elméje elfordult Izrael urától, Istenétől, aki kétszer jelent meg neki, és parancsot adott neki erről a dologról, hogy ne kövessen idegen isteneket, és nem tartotta meg, amit parancsolt neki az Úr. Így tehát mondta az Úr Salamonnak, mivel így van benned, és nem tartottad meg a szövetségemet és a parancsolataimat, amelyeket parancsoltam neked, elragadván elszakítom tőled országodat, és a szolgádnak adom. Mindazonáltal nem a te napjaidban teszem meg ezt atyád miatt, a fiad kezéből ragadom ki, és nem veszem el az egész országot, hanem egy törzset odaadok a fiadnak, Dávid az én szolgám és Jeruzsálem miatt, amelyet kiválasztottam. Ellenséget támasztott pedig az Úr Salamonnak az edomita Hadadban, aki királyi magból való volt Edomban. Amikor ugyanis Dávid legyőzte Edomot, és a sereg vezére Joáb fölment, hogy eltemesse az elesetteket, és megölt minden férfit Edomban, ugyanis 6 hónapig időzött ott Joáb és egész Izrael, amíg el nem pusztítottak minden férfit Edomban, maga Hadad elmenekült, és atyának szolgái közül néhány edomita férfi, hogy Egyiptomba menjenek. Hadad pedig kicsinyke fiú volt. És amikor elindultak Midiánból, megérkeztek Páránba, és magukkal vittek férfiakat Páránból, és bementek Egyiptomba a fáraóhoz, Egyiptom királyához, aki házat adott neki, és élelmet biztosított, és földet jelölt ki. És Hadad igen nagy kegyelmet talált a fáraó előtt, annyira, hogy az feleségül adta hozzá a felesége nővérét, Tahpenesz királynő testvérét. Tahpenesz nővére fiút szült neki, Genubatot, és elválasztotta ő Tahpenesz a fáraó házában. És Genubat a fáraónál lakott annak fiaival együtt. És amikor Hadad Egyiptomban meghallotta, hogy Dávid elaludt atyáival, és meghalt a hadvezér Joáb, mondta a fáraónak, bocsáss el, hogy a földemre menjek. és mondta neki a fáraó, miben szenvedsz hiányt nálam, hogy a földedre akarsz menni? Erre az válaszolta, semmiben, de kérve kérlek, bocsáss el. Isten Eliáda fiában, Rezonban is ellenséget támasztott Salamonnak, aki urától, Coba királyától, Hadad ezertől menekült el. És férfiakat gyűjtött maga köré, és egy csapat vezére lett, amikor megölte őket Dávid. És elmentek Damaszkuszba, és ott laktak, és Damaszkuszban uralkodtak. És ellensége volt Izraelnek Salamon egész életében. És ez együtt járt a bajjal, ami Hadad volt. És gyűlölte Izraelt, és uralkodott Szíriában. Nebát fia, Jerobeám, a Ceredából való efratai férfi, Salamon szolgája, kinek anyja egy Cerua nevű özvegy volt, szintén kezet emelt a király ellen. És ez volt lázadásának oka. Salamon megépítette a Millót, és feltöltötte atya Dávid városának üregét. Jerobeám pedig erős és hatalmas férfi volt. És amikor Salamon látta a törekvő ifjút, munkafelügyelővé tette József egész háza fölött. Történt tehát abban az időben, hogy Jerobeám kiment Jeruzsálemből, és találkozott vele a Sílóba való Ahija próféta az úton, új palástal a vállán. A mezőn csak ketten voltak, és megragadta Ahija a maga új köpenyét, amelybe takarózott, 12 részre szakította, és szólt Jerobeámhoz, védj magadhoz 10 tépést, mert ezeket mondja Izrael Ura Istene, íme, én kitépem az országot Salamon kezéből, és neked adok 10 törzset. Egy törzs azonban megmarad neki az én szolgám, Dávid, és a város Jeruzsálem miatt, amelyet kiválasztottam Izrael összes törzsei közül. Amiatt, hogy elhagytak engem, és a szidoniak istennőjét Astartét imádták, és Kámost, Moáb istenét, és Ammon fiainak istenét Milkomot, és nem jártak az én utaimon, hogy megtegyék az igazságot a színem előtt, és parancsaimat és ítéleteimet, mint az ő atya Dávid. És nem veszem ki az egész országot a kezéből, hanem vezéré teszem életének minden napján Dávid az én szolgám miatt, akit kiválasztottam, aki megtartotta parancsaimat és törvényeimet. De kiveszem az országot fiának a kezéből, és neked adok 10 törzset, a fiának pedig 1 törzset adok, hogy megmaradjon a mécses Dávidnak, az én szolgámnak minden nap, színem előtt Jeruzsálem városában, melyet kiválasztottam, hogy ott legyen az én nevem. Téged pedig fölveszlek, és uralkodni fogsz mindenek fölött, amit csak kíván a lelked, és király leszel Izrael fölött. Ha tehát meghallasz mindent, amit parancsolok neked, és utaimon jársz, és megteszed, ami egyenes előttem, megtartván parancsaimat és törvényeimet, miként az én szolgám Dávid tette, veled leszek, és szilárd házat építek neked, ahogyan megépítettem Dávidnak, és neked adom Izraelt, és megsanyargatom Dávid ivadékát emiatt, mindazonáltal nem minden időre. Salamon tehát meg akarta ölni Jerobeámot, aki fölkelt és Egyiptomba menekült, Egyiptom királyához, Sisakhoz, és Egyiptomban maradt egészen Salamon haláláig. Salamon egyéb cselekedeteit, mind amiket tett, és a bölcsességét íme, mind leírták Salamon cselekedeteinek könyvében. A napok pedig, melyekben Salamon Jeruzsálemben és egész Izrael fölött uralkodott, 40 esztendőt tettek ki. És elaludt Salamon atyáival, és eltemették atyának, Dávidnak városában, és a fia Rehabeám uralkodott helyette. A királyok első könyve. A 12. fejezet. Rehabeam pedig elment Szichembe. Oda gyűlt ugyanis össze egész Izrael, hogy királlyá tegye őt. Jerobeám azonban Nebát fia, mivel még menekült volt Egyiptomban Salamon király arca elől, hallván ezt a hírt, visszatért Egyiptomból. És elküldtek, és meghívták őt. Eljött tehát Jerobeám és Izrael egész sokasága, és szóltak Rehabeámhoz, mondván, atyád nagyon súlyos igát rakott ránk. Most tehát te enyhíts egy kicsit atyád nagyon kemény uralmán, és a nagyon súlyos igán, amit ránk rakott, és neked fogunk szolgálni. Ő szólt hozzájuk, menjetek el harmadnapig, és térjetek vissza hozzám. Amikor a nép elment, Rehabeám király tanácsot tartott a vénekkel, milyen tanácsot adtok nekem, hogy válaszoljak ennek a népnek? Azok mondták neki, ha ma engedelmeskedsz ennek a népnek, és szolgálsz nekik, és engedsz a kérésüknek, és barátságos szavakat intézel hozzájuk, a szolgáid lesznek minden nap. De ő elhagyta a vének tanácsát, amit adtak neki, és ifjakat vett maga mellé, akik vele nőttek fel, és szolgálták őt, és mondta nekik, milyen tanácsot adtok nekem, hogy válaszoljak ennek a népnek, akik azt mondták, könnyíts az igán, amit atyád rakott ránk. És mondták neki a vele nevelkedett ifjak, így beszélj ehhez a néphez, akik szóltak hozzád mondván, atyád megnehezítette igánkat, te könnyíts rajtunk, így beszélj hozzájuk, a kis ujjam vastagabb atyám derekánál. És most az én atyám súlyos igát rakott rátok, én pedig még súlyosabbá teszem igátokat. Atyám ostorokkal vert titeket, én pedig skorpiókkal foglak verni benneteket. Eljött tehát Jerobeám és az egész nép harmadnapon, ahogy a király mondta nekik, térjetek vissza hozzám harmadnapon. És a király kemény választ adott a népnek, elhagyván a vének tanácsát, amit adtak neki, és az ifjak tanácsa szerint beszélt hozzájuk, mondván, atyám, súlyos igát rakott rátok, én még súlyosabbá teszem igátokat. Atyám ostorokkal vert titeket, én pedig skorpiókkal foglak verni benneteket. Tehát a király nem engedett a népnek, mert az Úr úgy rendelkezett, hogy életre keltse igéjét, amit mondott a silói Ahia által Nebát fiának, Jerobeámnak. Így tehát, amikor egész Izrael látta, hogy a király nem akar rájuk hallgatni, válaszoltak neki mondván, mi részünk van Dávidban, vagy milyen örökségünk van Izáj fiában? Menj a sátraidba, Izrael! És most lásd a házadat, Dávid! És elment Izrael a maga hajlékaiba. Rehabeám pedig Izraelnek Júda városaiban lakó fiai fölött uralkodott. Elküldte Rehabeám király Adorámot, aki a robotfelügyelő volt, és megkövezte őt egész Izrael, és meghalt. Ekkor Rehabeám király sietve kocsira ült, és Jeruzsálembe menekült. És elszakadt Izrael Dávid házától mind a mai napig. Történt pedig, hogy amikor egész Izrael meghallotta, hogy visszatért Jerobeám, elküldtek és meghívták őt, összegyűjtötték a közösséget, és királlyá tették őt egész Izrael fölött. És nem követte senki Dávid házát, csak egyedül Júda törzse. Rehabeám pedig elment Jeruzsálembe, és összegyűjtötte Júda egész házát, és Benyámin egész törzsét, 180 000 válogatott harcost, hogy harcoljon Izrael háza ellen, és visszavegye az országot Rehabeámhoz, Salamon fiához. Történt pedig az Úr beszéde Semajjához, Isten emberéhez. beszélj Salamon fiához, Rehabeámhoz, Júda királyához, és Júda és Benjamin egész házához, és a többiekhez a nép közül mondván, ezeket mondja az Úr, ne vonuljatok föl, és ne harcoljatok testvéreitek Izrael fiai ellen. Térjen vissza a férfi a házába, mert én tőlem való ez. Meghallgatták az Úr beszédét, és visszafordultak az útról, miként az Úr parancsolta nekik. Jerobeám pedig fölépítette Szihemet Efraim hegyén, és ott lakott, és kijöve onnan felépítette Penuelt. És mondta a szívében Jerobeám, most visszatér az ország Dávid házához, ha ez a nép fölmegy, hogy áldozatokat tegyen az Úr házában, Jeruzsálemben, és meg fog térni e népnek a szíve urához, Rehabeámhoz, Júda királyához, és megölnek engem, és visszatérnek Rehabeámhoz, Júda királyához. És hosszas meggondolás után csinált a király két aranyborjút, és mondta a népnek, ne menjetek föl többé Jeruzsálembe. Íme a te isteneid, Izrael, akik kivezettek téged Egyiptom földjéről. És elhelyezte az egyiket Bételben, a másikat pedig oda ajándékozta Dánnak. És ez bűnné lett. A nép ugyanis elment az egyik elé egészen Dánig. És szentélyeket épített a magaslatokon, és papokat állított a nép legalsó rétegeiből, akik nem Lévi fiai közül voltak. És meghatározott egy ünnepnapot a 8. hónapban, a hónap 15. napján, ahhoz az ünnephez hasonlóan, amelyet Júdeában ültek. És fölment az oltárra. Így tett Bételben, hogy áldozzon a borjaknak, melyeket alkotott. És papokat állított Bételben a magaslatokra, melyeket készített. És fölment az oltárra, amit Bételben épített, a 8. hónap 15. napján, amit a szívéből talált ki. És ünnepet csinált Izrael fiainak, és fölment az oltárra, hogy illatáldozatot mutasson be.
0: Szentírás. Ószövetségi fejezetek hangzottak el Diós István atya felolvasásában.

0: Mariát, a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
1: Istenem, jöjj segítségemre!
2: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
3: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket. Uram, irgalmazz!
2: Uram, irgalmazz!
3: Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívjad a bűnösöket. Krisztus, kegyelmezz!
2: Krisztus, kegyelmezz!
3: Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közben jár értünk. Uram, irgalmazz!
2: Uram, irgalmazz!
3: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.

0: Olvasmány Szent Péter apostol első leveléből. Józanok legyetek és vigyázzatok. Ellenségetek a sátán ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el. Erősen álljatok neki ellen a hitben.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram, kezedbe

0: Könyörögjünk! Jóságos Istenünk, világosítsd meg ezt az éjszakát, és add, hogy szolgáid, akik most békében nyugovóra térnek, holnap örömmel ébredjenek az új nap világosságára. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Adjon nyugalmas éjszakát, s amint halálig tisztuló, növekvő, mindennél erősebb szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Leó pápa nyári pihenőjét júliusban Castel Gandolfóban tölti. Pap és diakónus szentelést ünnepeltek Temesváron. Új kolotkó miniszobor bukkant fel Budapest belvárosában. Jönnek a részletek, Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallják. Leó pápa a nyári szünet egy részét pihenéssel tölti a Vatikántól nem messze fekvő Castel Gandolfóban július 27-éig. Ebben az időszakban minden általános, magán és különleges kihallgatás is szünetel, és csak augusztus 5-én szerdán folytatódnak. Olvasható a Magyar Kurír cikkében. A júliusi vasárnapokon délben a Szentatya a Castel Gandolfói apostoli palota előtti Piazza della Libertà téren mondja el az úrangyala imádságot a hívekkel. Július 4-én pap és diakónus szentelést ünnepeltek Temesváron, tudósít a romkat.ro hírportál. A Szentgyörgy székesegyházban Pál József Csaba megyés püspök áldozó pappá szentelte a temesvári Adrián Hafner diakónust, az aninai plébániáról Kárnel Mário Krisztiánt diakónussá szentelte, valamint a temesszlatinai Franciszkó Krályát állandó diakónussá. Homíliájában a püspök arra hívta fel a szentelendők figyelmét, hogy életükkel és szolgálatukkal hirdessék, Isten velünk van, és végtelenül szeret bennünket. Amikor ti szolgáltok, számíthattok arra, hogy az Úr nem hagy egyedül benneteket, ha hozzáfordultok, ő megerősít, vigasztal és vezet benneteket. Ez lesz hivatásotok örömének igazi forrása, hangsúlyozta a főpásztor. Arra buzdította a felszentelteket, hogy szolgálatuk mindig Krisztus szeretetéből táplálkozó, örömteli és hűséges legyen. Egy apró meglepetéssel gazdagodott szombaton Budapest. Kolotkó Mihály legfrissebb miniszomra ezúttal a Magyar Nemzeti Bank épületének közelében kapott helyet, a Szabadság térnél, adja hírül a We Love Budapest. Kolotkó Mihály kárpátaljai származású gerilla szobrász, a Budapest szerte felbukkanó, kedves, ironikus vagy éppen elgondolkodtató miniszobrairól vált országszerte ismerté. Műveit az éjszaka leple alatt helyezi ki, és mára valódi turista látványossággá nőtte ki magát. A legújabb, szombat reggelre megjelent szobor egy munkaruhás fülvédős alakot ábrázol, aki lombfúvóval fújja a művész által odatett régi pengőket. A szobor mostani kihelyezése nem véletlen, hiszen 1946. augusztus 1-én vezették be a forintot hazánkban. Idén ünnepeljük bevezetésének 80. évfordulóját, amikor az utcákon seprűvel söpörték az elértéktelenedett pengőt, és most ennek állít emléket a szobor. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
1: A Mária Rádió kápolnájában élőben imádkozott rózsafűzért a Szent Rita ima csoport felajánlja Melinda Lilla Gyöngyi gyógyulásáért, Piroskáért, születendő Fülöp egészségéért és a Rózsák terei karitás csoport szervezésében induló kárpátaljai misszióért.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszen a katolikus anyaszentegyháza, a szentek közösségén, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mi atyánk, aki mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr te veled. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr te veled. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békét megőrizze.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségben megerősítsen.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: A világosság rózsafűzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Urunk Jézus Krisztus, megkeresztelkedésedkor az ég nem neked nyílt meg, hiszen benned mindig nyitva áll, hanem nekünk bűnösöknek általad. Mennyei Atyád arra küld téged, hogy hirdesd nekünk ezt az országot, amelybe a benned való hitáltal beleszülethetünk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: mindenben, kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafűzérének második titka, aki a kánai mennyekzőn kinyilvánította isteni erejét. Urunk Jézus Krisztus, aki a vizet borrá változtattad, kérlek édesanyád közbenjárására, változtasd át az én értéktelen, íztelen életemet a Szentlélek tüzes orává, hogy már ne a régi törvényt kövessem, hanem az újat, hogy tudjak úgy szeretni, ahogy te szeretsz engem. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőt kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: A világosság rózsa füzérének harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Urunk Jézus Krisztus, te feltártad a titkot, mely a világ kezdete óta rejtve volt, hogy Isten országa nem más, mint azok közössége, akik a beléd vetett hit által az isteni természet részesei és az Atya gyermekei lettek. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országán.
3: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokolt tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsa füzérének negyedik titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Urunk Jézus Krisztus, ez a történet maga a megnyitott mennyország. Addig nézem, míg át nem ízzik a szívem, és Péterrel föl nem kiáltok. Uram, jó nekünk itt lennünk. Mindenek előtt a Szent Misén, ahol veled találkozom az Eukarisztiában, hiszen a szent áldozás színeváltozásod dicsőségében részesít. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökén, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méheknek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méheknek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak, irgalmadra.
1: A világosság rózsafüzérének 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Urunk Jézus Krisztus, amikor megáldozunk, te születsz meg bennünk. Belépsz életünkbe, velünk együtt növekszel, hogy a te teljességedre juthassunk. Tanításodnak foglalatát adod át, hiszen Isten országa jön el hozzánk általad. Veled szenvedhetünk, és föltámadásodnak erőterébe emelsz. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,
7: aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akikre jobban rászorulnak irgalmatra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus, amikünk által.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztust.
3: Mindörökké. Amen.
0: A világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

0: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
1: Winkler Barnabás vagyok, 38 éves, házas és egy kisgyermekünket neveljük, következő gyermekünk pedig érkezőben van. Arról fogok ma beszélni, hogyan tértem meg igazán, úgy is fogalmazhatnék, hogy a tanúságtételem címe, hogy hogyan tér meg egy mélyen hívő katolikus. Az édesanyám révén már kiskoromban találkoztam a katolikus egyházzal, sőt, még az eszemet sem tudtam, és az édesanyám már vitt mindig magával templomba, a bátyámat és engem. Úgy nevelkedtünk mind a ketten, ahogy ez egy katolikus szülő neveléséhez méltó, hittanra jártunk, így aztán szépen a hit útján, a hittan tanulás és a misére járás által lépkedtem előre. Amikor elkezdtünk hittan tanulni az általános iskolában, éreztem, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Hogy ez fontosabb tantárgy, mint a matematika meg a magyar. Igyekeztem mindent komolyan venni, a hit igazságait és mindent, amit tanultam. Így érkeztem el az első áldozáshoz, aztán tovább természetesen a bérmálkozásig, a plébánián is volt bérmálkozásra felkészítő hittanóránk. A csoportunk is egy jó összetartó csoport volt, szerettük egymást, és úgy éreztem, hogy az életem jó irányba halad.

0: komolyabb balhéktól, meg kihágásoktól mentes volt az életem. Igyekeztem egy rendes, tisztességes katolikus gyerek lenni. Vártam a bérmálkozást, az is elérkezett, és ahogy szerintem a többséggel szokott lenni, nem éreztem semmit. Megbérmálkoztam, hát ezt meg kellett tennem, megkaptam a Szentlélek teljességét, és éltem tovább az életemet. Az én hitemhez szorosan hozzátartozik az, hogy én mindig is hittem a Biblia igazságaiban. Sose gondoltam azt egy pillanatig sem, hogy ezek ilyen régi mesék, történetek. Teljes egészében hittem azt, amit az evangéliumokban leírtak, hogy Jézus csodákat tett, ördögöket űzött, betegeket gyógyított meg. És az volt az igazi problémám, hogy bár tudtam, hogy ez biztosan így van, nem tapasztaltam ezt soha. Hallottam róla, meg tudtam, hogy egyes szentekkel történtek ilyen dolgok, hogy Pió atya imájára gyógyultak meg, hogy komoly proféta szentek voltak, és azt sajnáltam igazán, hogy a mai egyházban ezek a jelek, történések úgy látszik, mintha nem mennének végbe. És volt bennem egy belső ellentmondás jellegű érzés, hiszen hogyha Isten igéje igaz, akkor ezeknek a dolgoknak meg kellene történniük ma is. Nem nagyon tudtam ezzel mit kezdeni, éltem az életemet úgy, hogy ezeket a csodákat valamilyen szinten vártam, de nem tudtam, hogy hogyan lehet ezeknek elébe menni. Jártam szentmisén kívüli egyéb liturgiákra is, és egyszer meghirdették a templomunkban, hogy lesz egy szentségimádás, amit szerzetes nővérek fognak tartani. Addig arról se hallottam, hogy lehet olyan, hogy egy szentségimádást szerzetes nővérek tartanak, úgyhogy egyfelől kíváncsisággal, de másfelől mondhatni így megszokásból vagy kötelességből elmentem két barátommal. És leültünk a templomunkban legeslegházra, ki volt helyezve az oltári szentség, és az volt a számomra meghökkentő vagy szokatlan, hogy időnként megszólalt egy nővér, és mondott valami üzenetet Istentől. És én ezen teljesen le voltam döbbenve, éreztem, hogy ő most prófétál. Tehát olyan dolog történt az én életemben, amit addig még nem láttam, nem hallottam. És ez a hölgy például ilyesmiket mondott. Van közöttünk egy 19 éves lány, aki egy nőgyógyászati probléma miatt sohasem szülhet gyermeket. És most azt mondja neki az Úr, hogy én maradéktalanul meggyógyítalak téged. És amikor ezt én meghallottam, éreztem, hogy ez olyan szinten igaz, és hogy olyan fantasztikus dolog történik itt, hogy könnybe lábadt a szemem, utána konkrétan sírva fakadtam, és percekig sírtam, hogy Isten milyen dicsőséges és milyen óriási dolgokat tesz. Aztán újra megszólalt ez a nővér, és azt mondta, hogy van közöttünk egy 46 éves családapa, akinek a házasságában és a családjában nagy problémák vannak, de Isten azt mondja neki, hogy én veled vagyok, és megoldom a problémáidat, vagy valami hasonló hangzott el, tehát erre a komoly problémára egy biztató üzenet. És én egyébként villamosmérnök vagyok, akkoriban voltam mérnök hallgató, tehát a racionalitás nekem fontos az életemben, és elkezdtem körülnézegetni, hogy ki lehet itt kb. 46 éves férfi, ki lehet olyan fiatal lány, aki mondjuk nálam egy kicsit fiatalabb, de nem láttam, sokan voltak, én hátul ültem, úgyhogy ezek a dolgok nem derültek ki, de nem is igazán bántam, hanem csak azon gondolkoztam, hogy hogyan lenne az lehetséges, hogy én is kapjak valami ilyen jellegű üzenetet. És akkor telt múlt az idő, és időnként újra megszólalt a nővér, és mondott egy-két ilyen üzenetet, és én mindig bántam, hogy nem nekem szólnak ezek az üzenetek. És akkor elkezdtem gondolkodni, hogy hogyan lehetséges az, hogy Isten kiválaszt valakit, és neki fog mondani valamit. És azt gondoltam, hogyha én valakit meg akarok szólítani, elsőre felveszem vele a szemkontaktust, és hogyha látom, hogy figyel, elkezdhetek hozzá beszélni. És hát azt gondoltam, hogy biztos valahogy így történik ez Istennél is, és megnéztem, hogy Isten vajon kire néz. És ugye Jézus jelen van az oltári szentségben, de hát nem nagyon lehet tudni, hogy kire néz, akkor hogy lehet valahogy máshogy ezt megállapítani. És eszembe jutott, hogy az oltár felett van a feszület, és a haldokló Jézus szobra is ott van. Mondom, hát akkor biztos úgy van, hogy akire Jézus néz, ahhoz fog legközelebb szólni. Persze ez több ponton megbukik ez a gondolatom, hiszen a szobor mindig ugyanabban az irányban néz, de hát megnéztem, hogy a feszületen Jézus hova néz. És a fejét vállára hajtva maga elé néz, tehát a templom hajó eleje környékére. És ahogy említettem, én leghátul ültem, és szomorúan tapasztaltam, hogy hát akkor Jézus nem rám néz. És ahogy ezt kimondtam gondolatban magamban, hogy Jézus nem rám néz, megszólalt a nővér, aki azt mondta, hogy csak rád nézek, senki másra. És aztán még folytatódott ez az ő üzenete, amire már nem emlékszem teljesen szó szerint, egy buzdító jellegű üzenet volt a nehézségekben való kitartásra és hasonlóra, amit én egyértelműen az egyetemi nehézségekre vonatkoztattam, és nagyon örültem annak a buzdításnak, de össze sem lehetett hasonlítani azzal az érzéssel, amit amiatt éreztem, hogy Isten a legbelső gondolatomra válaszolt egy ott jelenlevő ember által. És ez volt az a pont, ez volt az a jelenet, amitől én a megtérésemet számítom. Itt lettem teljesen biztos abban, hogy amit én eddig hittem, a Bibliából olvasva, szentek életét olvasva, hallva, hogy Isten ténylegesen cselekszik, és azok a dolgok, amiket az apostolok cselekedeteiben olvasunk, azok valóban megtörténnek ma is. Vége lett ennek az alkalomnak, sőt, mi egy kicsit korábban el is jöttünk ezzel a két barátommal, és kérdeztem tőlük, hogy ezt ők hallották? Hát ez fantasztikus, hogy mi történt. És az egyikük mondta, hogy mi, ilyenek voltak? Furán vette ki magát, hogy valaki, aki ugyanúgy jelen volt, mint én, nem érezte ugyanilyen átütőnek azt, ami történt, de gondolom, hogy ő vagy nem figyelt, vagy elkalandozott, vagy nem volt annyira vágyakozó szíve, mint nekem. És aztán évek teltek el, amíg én ezzel a jelenséggel nem tudtam mit kezdeni. Nem tudtam, hogy hogy lehet ennek elébe menni, ebből jobban részesedni, vagy mit lehet tenni ahhoz, hogy ez mindennapos legyen az életemben. Mindaddig, amíg a gödöllői plébánián Pugyec János atya lett a plébános, és első személyes találkozásunk úgy történt, hogy ő eljött a mi hittanóránkra vendégként, és elejtett egy fél mondatot azzal kapcsolatban, hogy manapság is történnek csodák. És hát ez nekem természetesen megütötte a fülemet, és a hittanóra után megkerestem őt, hogy meséljen nekem erről, meg mondja el, hogy ezek hogy vannak, hogy lehet ezekkel a dolgokkal kapcsolatba kerülni. És aztán kiderült, hogy ő a karizmatikus megújulásnak a tagja, és onnantól kezdve nekem is nyilvánvaló volt, hogy ez kell, hogy legyen az utam. Aztán Janó atyával sokat beszélgettünk ilyen dolgokról, mentünk karizmatikus találkozókra, karizmatikus imacsoportokhoz elmentünk vendégségbe, és egyre inkább azt éreztem, hogy ez az a lelkiség, amit én keresek. Aztán ő alapított egy karizmatikus imacsoportot Gödöllőn, az Öröm Olaja nevűt, aminek én, Istennek hála, kezdetektől tagja vagyok. Azóta is aktívan szolgálunk, és igyekszünk előre haladni a hitben, keresni Isten akaratát, és úgy élni, mint egykor az apostolok, akiknek az idejében ezek a csodák teljesen természetesek, teljesen hétköznapiak voltak. Az imacsoportunk nagyjából 11 éve működik, létszámunk állandóan változik, most jelenleg 5 állandó tagunk van, és 3 új próbaidős tagunk, akikért sokat imádkoztunk, és Istennek hálát adunk értük. Jelenleg is aktívan szolgálunk, nemrég volt bérmálkozás a plébánián, tartottunk a bérmálkozó fiataloknak egy olyan alkalmat, ahol igyekeztünk őket bevonni ebbe az életbe, ebbe a karizmatikus létformába. Beszéltünk nekik a Szentlélekről, beszéltünk nekik a csodákról, és imádkoztunk értük, és úgy látszott, hogy sokakat megérintett Isten ezen az alkalmon. Úgy érzem, hogy ha az ember eljut egy hitéleti szintre, akkor nyilvánvalóvá lesz az ő számára, hogy ő nem csak kap az egyháztól, hanem ő is szeretne adni. Szeretné viszonozni Istennek azt a szeretetét, amit ő neki adott, és ezt az egyik legjobb módon mi úgy érezzük, hogy a szolgálatunk által tudjuk megtenni. Imádkozunk az emberekért, dicsőítő szentségimádásokat tartunk, közbenjáró imákat tartunk, vannak olyan alkalmaink, amikor kifejezetten igyekszünk ilyen prófétai üzenetekre figyelni, amit azóta megtanultam, hogy ismeret szavának neveznek, igyekszünk ezzel a karizmával is szolgálni, a hitünkben elmélyülni, és a karizmákban is növekedni. Miután úgy éreztem, hogy a karizmatikus megújuláshoz kell csatlakoznom, teljesen zöldfülű voltam, úgyhogy el kellett mélyülnöm mindabban, amit a katolikus egyház fő sodratú tanítása nem igazán hangsúlyoz, de kimondottan elismer, csak sok helyen nem hangsúlyozzák. És ennek az egyik legjobb módja az volt, hogy lelki gyakorlatokra jártunk, mindenféle karizmatikus konferenciákra, ahol arra kellett rájönnöm, hogy az életemben súlyos változtatásokat kell eszközölnöm, sok dolgot meg kell lépnem ahhoz, hogy Isten országának jó hírnöke és hitelesebb apostola legyek. Például ezeken a konferenciákon vagy lelki gyakorlatokon hallottam az okkultizmusról, az ezotériáról bővebben, amikben én nem voltam benne igazán mélyen, de apróbb dolgokkal természetesen én is találkoztam. Nem hittem a horoszkópban, de viccből, poénból időnként én is elolvastam. Természetesen erős szkepszis volt bennem azzal a kapcsolatban, hogy egy horoszkóp leírás vagy jóslat hogy lehet igaz két teljesen különböző emberre is, de sajnos volt enyhe kapcsolatom ilyen dolgokkal. El kellett határoznom, hogy minden ilyesmit kizárok az életemből. Ugye fiatal, viszonylag laza embernek tartottam magamat, néztünk korabeli filmeket, voltak bennem varázslók, vámpírok, hasonló divatos szereplők, amikkel egyértelműen úgy éreztem, hogy szakítanom kell. Tehát, ahogy rájöttem ezekre a dolgokra, erősen kerültem az ilyen stílusú filmeket, a horoszkóp és ahhoz kapcsolódó dolgokat, bár én egyébként úgy gondolom, hogy nagyon jó hittanos képzésben részesültem, nem hallottam arról, hogy a jógázás az egy Isten elleni cselekedet, és az egyetemen egy fél évet jógára jártam. Heti egyszer, nagyjából 10-12 alkalommal. Úgyhogy ezekkel a dolgokkal is szakítottam, gyónásban természetesen letettem, és úgy gondoltam, hogy jól tettem, hiszen így tudok közelebb kerülni Istenhez, hiszen az Uradat, Istenedet imádd parancs valahol ezt is jelenti, hogy rajta kívül semmilyen szellemi létező, vagy semmiféle szellemi irányzattal nem kooperálhatok, én Istené akarok lenni. A szolgálatunknak kimondott célja az, hogy a karizmákat aktívan használjuk. Ez még rutinos, karizmatikus körökben is egy nehéz kérdés, hiszen ezek úgynevezett rendkívüli karizmák, amik közül több kimondottan látványos, ellenőrizhető, józan ésszel belátható, hogy valami tényleg megtörtént-e, ilyen egy gyógyulás kérdése. Például Damien Stain, a Koret Lumen Christi közösség alapítója, gyakran parancs szóval gyógyít, Jézus nevében megparancsolja a betegségnek, hogy távozzon, és a betegség távozik, és ez egy nagyon jó ellenőrizhető dolog, hogyha valaki eddig nem látott rendesen, vagy nem tudott a bal lábára ráállni, és innentől kezdve rááll, az egyértelműen csoda. Nehezebb a helyzet a prófétai karizmákkal, az ismeret szavával. Ezt is tanuljuk, például a Koret Lumen Christi közösség konferenciáira és karizma iskoláira szoktunk járni, ahol tanítják, hogy hogy lehet ezeket a karizmákat használni. Én a legfontosabb karizmának, hogyha szabad ilyet mondani, a prófétai karizmát tartom, ami nagy valószínűséggel amiatt is van, mert én egy háromszavas prófétai mondatra tértem meg igazán. Szóval ez olyan szempontból nehéz műfaj, hogy az embernek Isten üzenetét kell tolmácsolnia, lehetőség szerint torzításmentesen. Ugye emberi aggyal szerintem ez kifejezetten nehéz, hiszen vagy egy sugallat, egy gondolat, mondjuk pár szó kerül valahogy az ember eszébe, agyába, amit úgy érez, hogy ez Isten üzenete, és ezt aztán továbbadja, hogyha arra érdemesnek találja. Persze ilyenkor a megkülönböztetés karizmája egy igen fontos karizma, amit ilyenkor használnunk kell. Meg kell vizsgálnunk, hogy ez a gondolat valóban Istentől van-e. Hogyha ellenkezik mondjuk az egyház tanításával, akkor nyilvánvaló, hogy nem lehet Istentől való, és még egyébként elég sok szempontnak meg kell felelnie ahhoz, hogy továbbadásra érdemesnek tartsuk, úgyhogy kifejezetten nehéz, mi még ezt igencsak tanuljuk. Karizmatikus imacsoport lévén nyelveken is imádkozunk, ezt más néven szokták nyelvek adományának, vagy nyelveken szólásnak is nevezni, és ez karizmatikusoknak az egyik leggyakoribb adománya, leggyakoribb karizmája. A mi imacsoportunkban, Istennek hála, a régi tagok közül mindannyian imádkozunk nyelveken, és aktívan használjuk is ezt a karizmát. Mindannyiunknak van egy története, hogy hogyan kapta meg, vagy hogyan jött elő belőle ez a karizma. Egyes elméletek szerint nincs is olyan, hogy valaki megkap egy karizmát, hanem ő már a keresztségben vagy a bérmálásban megkapta, és csak valamikor aktívvá válik. Én egy Szentlélek szemináriumon voltam, Janó atyával voltunk a lélekáradási alkalmon, és imádkoztunk a résztvevőkért, hogy töltse be őket a Szentlélek, akik egy idő után természetesen elfogytak, és Janó atyával egymásért imádkoztunk, ő különösen azért, hogy én kapjam meg a nyelvek adományát, és azt éreztem az imája alatt, hogy a torkom legalja környéke, tüdőm teteje környékén valami fura érzés támad, és azt éreztem, hogy ez a valami elő akar törni belőlem. Erre is vannak bevált gyakorlatok, hogy így mondjam, hogy egyszerűbb szavakat mond az, aki szeretné megkapni a nyelvek adományát. Például alleluja-ezni szoktak, és egyéb hasonló egyszerű szavakat mondani. Én is hasonlóan tettem, és egyszer csak azt éreztem, hogy a saját magam által mondott szavak után már érkeznek olyan szavak is, amit nem én mondok, vagy pontosabban nem én tervezek mondani, hanem egyszerűen csak úgy sikerül. A nyelvek adománya nagyon fontos karizma, többek között azért, mert Szent Páltól, ahogy tudjuk, aki nyelveken imádkozik, az önmagát építi. Tehát a nyelveken imádkozás az a Szentléleknek az imája belőlünk. És meggyőződésünk szerint nem lehet annál tökéletesebb ima, mint amit maga a Szentlélek imádkozik. Ez egyébként gyakran egyéb karizmáknak a használatát, hatékonyságát is elősegíti, tehát amikor prófétai gondolatokért imádkozunk, akkor is szinte mindig nyelveken imádkozunk, és ez segíti az Istenre hangolódást, az Istennel való kapcsolatnak az erősödését, és gyakran segít a prófétai gondolatok megkapásában is. Aztán nem sokkal később végeztem a Szentlélek szemináriumot Vácon, a Názáret közösségnél, és ez volt egy újabb mérföldkő az én hitéletemben. Nekem elsősorban az imádságban való kitartást és a rendezett ima életben való előrelépést hozta. A Szentlélek szemináriumon vállaljuk azt, hogy minden nap 20 percet elkülönítünk az imára, és én arra jöttem rá, hogy ez a 20 perces ima valóban elhagyhatatlan. Tehát, hogyha valaki igazán kapcsolatban akar lenni Istennel, és én ezzel nagyon így voltam, azt gondoltam, hogy ez lesz az egyik eszköz arra, hogy a kapcsolatunk mélyüljön. Aztán a napi 20 perces imából egy órás ima lett, ami időnként nehézkes volt, időnként unatkoztam, időnként pedig annyira szabad és annyira megterhelés nélküli volt, hogy én magam sem hittem el, hogy hogy lehet Istennel ilyen jó kapcsolatban lenni. A Szent Háromság személyei, ahogy tanultam, teljesen egyenrangúak. Ehhez képest úgy éreztem egész fiatal koromban, hogy a katolikus egyházban kifejezetten keveset hallunk a Szentlélekről. Megtanultuk, hogy az Atya akarata a legfontosabb, tudjuk, hogy az Atyaisten teremtette a világot, tudjuk, hogy az Atyaisten küldte el az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztust, hogy Jézus értünk megtestesült, értünk halt meg, és sokat tanultunk, talán főleg Jézusról, de a Szentlélekről nagyon keveset hallottunk, és én nekem ez nagyon fura érzés volt, és nem tudtam hova tenni, hogy hogy lehet az, hogyha egy isteni személy ugyanolyan fontos, mint a másik kettő, akkor ilyen keveset hallunk róla, és ilyen kevés vagy gyenge kapcsolatunk van vele. És a karizmatikus megújuláshoz való csatlakozás volt az, ami elhozta az én életembe azt, hogy a Szentlélek valóban az őt megillető helyre került, tehát valóban az Atyával és a Fiúval egyenrangú isteni személyként tudok gondolni rá, és tudok imádkozni hozzá. Én egyébként is így gondoltam rá, de úgy éreztem, hogy ő az elhallgatott vagy az elfeledett isteni személy, úgyhogy ez egy nagy boldogság volt nekem, hogy a karizmatikus megújulásban sokat hallunk róla, és sokat foglalkozunk vele. A Szent Mise világéletemben nagyon fontos esemény, egy fontos liturgia volt, és az természetes volt, hogy nem lehet Szent Misét mulasztani. Persze kisgyerekkoromban időnként úgy voltam vele, hogy más programot választottam volna, de elmondhatatlanul hálás vagyok az édesanyámnak azért, hogy ő ezt mindig komolyan vette, és igazán szó szerint katolikus módon nevelt minket. Úgyhogy az én mondhatni szerencsém ez volt, hogy amikor még nem vettem kellően komolyan a Szent Misét, akkor helyettem az édesanyám vette komolyan. Az oltári szentség imádata nekem mindig is nagyon fontos volt, ahogy egyre jobban elmélyült az elméleti tudásom, azzal párhuzamosan növekedett a lelki megélésemnek a szintje is. Tehát én ténylegesen hiszem és vallom azt, hogy Jézus Krisztust, aki értem meghalt, az oltári szentségben magamhoz veszem, és azt is vallom, hogy ő gyógyít, megújít és táplál engem ezáltal. Azt gondolom, igazán boldogok, csak Istennel együtt lehetünk. Ha az én életemben nem lenne Isten, fogalmam sincs, hogy hol lennék, vagy mit csinálnék, de az biztos, hogy nem lennék ilyen boldog. És úgy érzem, hogy ez amiatt alakulhatott így, mert mindig őszintén kerestem Istent, és mindig személyes kapcsolatra vágytam vele. Én azt javaslom mindenkinek, keressék Istent. Ne nyugodjanak bele abba, hogy eljárnak misére, mert ennél sokkal-sokkal több van. Abban is biztos vagyok, hogy az én jelenlegi hitéleti szintemnél is biztosan van sokkal-sokkal feljebb, biztos, hogy sokkal nagyobb dolgokat tudna Isten tenni az én életemben, hogyha még mélyebben hinnék, még inkább kapcsolatban lennék vele, és erre törekszem is, de azt kell, hogy mondjam, hogy nem történt volna mindez, vagy nem lenne ez a lehetőségem, hogyha a kezdeti lépéseket nem tettem volna meg.
1: Kedves hallgatók, Winkler Barnabás tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök az életre növelő pénteki műsorát hallják, amelyben dr. Pécsi Ritával, az Apor Vilmos Főiskola tanárával, nevelés kutatóval beszélgetünk. Minden alkalommal valamilyen problémát próbálunk körbejárni. A mai alkalommal egy olyan szinte mindenkit érintő kérdéskört járunk körbe, hogy miért van az, hogy az óvodapedagógusok, alsós tanítók azzal a probléma halmazzal találkoznak, hogy a bejövő gyerekek, mintha kimaradt volna a gyerekkoruk. Minthogyha egy csomó olyan dologgal nem találkoztak volna, amivel kellett volna találkozniuk, és egy csomó olyan dolog kerül az életükbe, amit pedig ebben az életkorban vastagon ki kellene hagyni. Megpróbáljuk ma ezt a kérdést olyan szempontból is megvizsgálni, hogy olyan világot élünk ma, hogy a gyerekeknek alapvetően a legszebb gyerekkort adhatják a szülők, nagyszülők. Gondoljunk a szüleink, nagyszüleink generációjára, mi mindenen kellett keresztül menni egy gyereknek. Az első világháború után, második világháború után egy 10 éves fiúcska már eltartotta a családot sok esetben, ahol az édesapa meghalt, vagy megnyomorodott, sérült lett, fogyatékkal kellett tovább élnie az életét. Hol vagyunk ma ettől? Ma azt veszük észre, hogy 40 évesre találja a helyét, és még nem tudja, hogy merre van az az arra. Valami itt nagyon elcsúszott. Na, próbáljuk meg megfejteni. Kevés az időnk rá, mert azért ez egy nagyon nagy problémakör, de ezzel együtt próbáljuk valami választ adni.
2: Érdemes ugye ezen legalább elgondolkozni, mert azt hiszem, hogy az is egy nagyon nagy probléma, hogy el se gondolkozunk rajta, és talán nem is hiányoljuk, vagy nem tartjuk eléggé fontosnak. Tehát azt hiszem, hogy ez a teljes mértékben megállapíthatjuk, hogy a mai felnövő generációknak, és most már nem is egy, egyszerűen nincs gyerekkora. Tehát nem is tartjuk eléggé fontosnak, hogy a gyerek az gyereknek. Tehát hogy gyerek? Először is pont amit mondtál, hogy nagyon nagy szüksége volna egy olyan lassan járó, biztonságban eltelő, vidám időszakra. Ez egy vidám időszak, tehát egy derűs légkör, tehát ennek a gyereknek egy légkör kellene, ahol ő lassan, biztonságban, egyszerűen játszhatna. Mindenképpen a játék a gyermeknek a nyelve, illetve részt vehetne abban a kapcsolatban, és az sincs meg mögötte, a kapcsolati rendszer, az a szűk kapcsolati rendszer, amire például egy kisgyereknek szüksége lenne, akár például óvoda előtt, vagy az óvodás korban. De most még egy kicsit tennék egy zárójelet, hogy a gyerekkor nem csak az óvodáskor végéig tartana elvileg, hanem még bőven benne van a kisiskoláskor. Tehát a gyerekkor kicsit átfordulva abba a kicsit tudatosabbá váló kisiskoláskorba, az egészen addig tart a személyiség fejlődésében, ameddig a serdülőkor, a kicsi serdülőkor el nem kezdődik olyan 10 éves kor körül. Tehát ez egy szép, nagyon hosszú időszak. Na most ennek a kellékei nagyon egyszerűek lennének, de nagyon kéne rá vigyázni, hogy egy ilyen keretet kapjon az a gyerek, egy védelmet. És nincs meg a védelme. Tehát egyszerűen kilóg a gyerekkor ebből a védett, óvott burokból. Na most igenis burokra van szüksége. Sok szülő mondja azt, még akár iskolába menve is, amikor például egy háziskolába, vagy valamilyen választott iskolába megy, hogy akkor ott egy szűrve vannak ugye az emberek, meg a programok, meg a mindenek, és azt mondja, hogy hát nem szabad burokba nevelni a gyerekeket, mert hogy akkor kikerül az életbe, és akkor mi lesz vele. Hát pont fordítva van, nagyon is burokba kellene nevelni a gyerekeket, hogy belül megerősödjön, és ez a szilárd kis belső én kerüljön ki ebbe a viharba, ahova ma kikerül. Na most, nincs meg a burok érzelmileg. Az első burok érzelmileg az apa és az anyának a kapcsolata lenne. Tehát ezt régóta látjuk, régóta tudjuk, hogy ez, de szokták is mondani, hogy ha valami jót akarsz tenni a gyerekeddel, szeresd az anyját. Mert ugye az anya van egy olyan kapcsolódó élet kapcsolatban vele jó esetben, de ha az anya, hogy úgy mondjam, jó kezekben van, ha az anya kiegyensúlyozott, hogyha az anya megkapja szintén azt a biztonságot, amit egy férfivel való kapcsolat, és itt nem csak az, hogy most hol hazadja a pénzt, vagy nem adja haza, hogy van-e hol lakni, vagy nem, nyilván ezek is nagyon fontos dolgok, de az a kapcsolódás, tehát most minden szakirodalom azt írja, hogy ugye a gyerekeknek egy olyan átélhető, gyengéd, játékos, szilárd, hatékony,
1: megbízható,
2: és egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen jókedvel beleállok az életbe. Kapcsolatra van szüksége a szülei részéről. Tehát, hogy ebbe helyezkedik bele. Ugye egy kisgyereknek az apa és anya én vagyok élmény, az egy nagyon meghatározó, felépítő, hogy mondjam, belsőjüket felépítő élmény. Tehát, hogyha azt érzi, hogy hú, ezek olyan jó lelkesedéssel állnak neki a fűnyírásnak, a főzésnek, a munkahelynek, a nagyival való kapcsolatnak, a kiskutyához, a gyerekekhez.
1: És a belül való játszásban.
2: Pontosan, és ebben. Na most ez a közeg, de hogy látják azt is, hogy egymással is szívesen vannak. Tehát, hogyha azt át tudják, tudom, hogy ez most egy elég ideális kép, amit festek, és nekünk sem volt nagyon könnyű megoldani, én is dolgoztam mellette, férjem is dolgozott mellette, igaz, hogy ott volt a közelünkben édesanyám, aki sokat segített, és nagyon sok családnak ez nincs meg, tehát erről is már többször beszéltünk, hogy ezt a légkört megteremteni igazából egy házaspár egyedül, hát alig tudja, vagy nem. Tehát a mai világban, amikor az anya ilyen mértékben ki van, hogy úgy mondjam, szakítva a családból, de mégis erre van szüksége egy gyerekkornak. Na most az, hogyha nincs egy biztonságos ilyen kikötő, tehát ez hiányzik a gyerekeknek, hogy nincs egy kikötő, nincs egy valami olyan, ahol én lassan játszhatok, de lassan. Persze akkor ő abban fölgyorsulja, és mindenféle csinál, majd mindjárt is beszélünk, az unalom is nagyon fontos lesz benne, a játék is, a közös játék, de nem csak a közös játék, csak a beindított játék, vagy ott vagyok egy megszólítható távolságban, amikor kérdezhet akármit, hogy miért nincs a hangyának szőre, anya, ez miért így van itt, apa, ez hogyan működik, és akkor érdekes dolgokat, van ideje apjának egy kicsit elmagyarázni, egy kicsit birkózni vele, szóval ezek párna csatázni, tehát ezek ugye fizikailag az apával tudna nagyon jól, tehát látjuk is, hogy például az apával élő gyerekek, vagy együtt élő gyerekeknek például az érzelmi intelligencia nagyon érdekes, sokkal magasabb, tehát ott abban nagyon komolyan belejátszik az apa jelenléte, mert ő sokkal több érintős játékot játszik, sokkal több, hogy úgy mondjam, belemenős játékot, amiben izgalom van, nagy érzelmek vannak, fellángolások, akkor mit tudom én, felsülések, még egyszer újra kezdjük, gyere már. Tehát ez egy nagyon erős apai érzelmi intelligencia fejlesztő, ami aztán a kognitív és az értelmi fejlődésre is hatalmas lehetőséget nyit majd meg, mert ezek az idegrendszeri pályák ezeken a mozgásokon keresztül épülnek. Na most az anyának pedig az a biztonságot jelentő, nem tudom én, fészek melege, tehát ezt nem tudja kiváltani, hogy eljáratom víz alatti lovaglásra, meg angol, nem tudom én, cseréprakásra, vagy nem tudom, akármire, a lehető legjobb programokra is, mert az program, viszonylag idegen ember, másik kapcsolódások, tehát nincs kész a kötődés képesség. És a kötődés képesség, az szeret egy ilyen biztonságba, tehát kevés tárgy, kevés program, kevés ember, személy. Kevés személy, és azt sokszor átélve. És ez mindig egy kicsit tágul természetesen. Tehát ugye van egy ilyen 2-3 éves gyerekünk, ugye nyilván ő neki viszonylag még kevesebb kell, aztán bekerül az oviba, de ott se kell kis millió ovis külön másik közösség, hanem az a megbízható közösség, az az ovonéni, az a valaki, és megint a család, nagyszülők, unokatestvérek, na most ebben a helyzetben viszont nagyon fontos, hogy mitől tartsuk távol, tehát ez az egyik, hogy hol legyen meg neki ez a talán időtlennek is mondanám, egy kisgyerek időtlenségben él. Tehát, hogy hogy úgy érezze azt, hogy ezt a várat addig rakom, ameddig csak lehet, van, ameddig akarom, és hogy azt a hangját addig figyelem meg, amíg érdekes lesz számomra, és akkor ehhez kapok kis eszközöket, kis indításokat, kis játék, kis mintát. De épp most a hétvégén az egyik ilyen 5 éves unokánkkal együtt voltunk, és kapott azt hiszem most a szülinapjára egy ilyen kicsi gyerek mikroszkópot. Hát ez mindenfélét megnéz. Tehát el akartunk benni, és mentünk egy kicsit erdőbe sétálni, hát nem messze jutottunk, mert az összes kérget meg kellett nézni, az összes földet, az összes mohát, az összes nem tudom micsodát, bogaracskát. És ez, hogy rá tudjon nyitni arra, ami neki szép, ami újdonság, ami érdekes, és ott legyél a közelében. Jó. Tehát ez a lassan működő idő, keretekben lassan működő. Nagyon-nagyon fontos neki a keret, a ritmus. Hogy arra számíthasson, hogy ekkor van a vacsora, ekkor van a reggeli, ilyenkor ezt szoktuk játszani, közben anya főz, vagy valaki, vagy mindegy, valami történik, és szóval ennek a ritmusa, ennek a nyugodt ritmusa, akkor most ott tartottuk, hogy mit nem engedünk be. Hát biztos, hogy nem engedjük be az állandóan szóló híreket. Ez biztos, hogy nem. Tehát ez olyan mértékben felnőtt tartalom, amire már nem is gondolunk. Beültetjük az óvodából, vagy az iskolából hazafelé menő gyereket az autóba, és szól a rádió. Most akkor mi szól a hírekbe? Megölték, neki ment, kidobták, elkeseredett, nem tudom, mit csinált, tarthatatlan, mocsok, minden, és ez olyan szókincsel, ami egyrészt befogadhatatlan, érthetetlen, megkérdezni nem tudja, ömlik rá, ha még majd, mit tudom én, szól rá egyet apja vagy anya, Jézusom, már megint, ezek a hülyék, nem tudom. Na ez. És akkor ez folytatódik a vacsora asztalnál, hogy hallottad, ez a hülye főnököm, hát ez nem gyerek téma. És ebből nem védjük meg a gyerekeinket. Tehát emlékszem azért, sokszor minden este együtt vacsoráztunk annak idején gyerekkoromban, sőt, sokszor együtt ebédetünk, mondjuk jó, apukám nem volt ebédnél még otthon, de azért együtt voltunk sokat. Azt nagyon sokat láttam, szüleim sokat beszélgetnek, de nem minden beszélgetésükben lehettünk jelen. És bizony volt az, amikor ugye már tudtuk is azt, hogy nem tudom én, zsindely von a tetőn, ez volt nekik a szólásuk, ugye, és akkor tudtuk, hogy valami olyanról akarnak beszélni, ami nekünk biztos nem való. Persze kíváncsiak voltunk, de nem engedték be ezeket a tartalmakat, tehát meg kell óvni, mert nem tudja feldolgozni egy kisgyerek, és túl hamar beletoljuk ezekbe. Mibe toljuk még bele? Hát például nagyon egyértelmű az, hogy személyes képernyő 14 éves korig nincs, mert az beletolja, és most nem csak azokra a felnőtt tartalmakra gondolok, ami valóban tényleg a 9 éves gyerekeinket is már utolérik a kemény pornók, hogyha benn van a zsebében, hanem az is felnőtt tartalomnak számít, ez a rengeteg információ, a nagyon sok történés, a nagyon sok érthetetlen háborús hírek vannak, ne felejtsük el. Tehát nagyon közeli klímakatasztrófa hírek vannak, azt se felejtsük el.
1: Hergelik is,
2: és a gyerekek már látszik egyébként, már a pszichológusok, gyerekpszichológusok már szépen jelzik, hogy óriási a klímaszorongás, óriási a jövőtől való szorongás, félelem. Most ezek a gyerekek, ezek tényleg teljesen eszköztelenül kivannak ennek szolgáltatva. Hogy van ez a védett gyerekkorban, hogy tulajdonképpen bízik abban, hogy ott vannak azok a felnőttek, akik a jövőnek az alakításáért felelnek, vállalják is a felelősséget, tesznek is érte, belefeszülnek, jó kedvel, de ez nem az én dolgom. Tehát ezt nem nekem kell megfélni, hogy úgy mondjam, meg feldolgozni, meg megrákcsálni. Tehát van egy ilyen védelem. És erre nagyon nagy szüksége van, mert belül még védtelen. Tehát belül még ezzel nem tud meg, tehát nem tudja megérteni ezeket, nem tudja átfogni ezeket a helyzeteket. Azért gondoljunk bele, hogy egy felnőttnek se könnyű, és azt hiszem, hogy a mostani felnőttek is rendkívül kiszolgáltatottak ennek a hatalmas nagy információ ömlésnek, mert egy csomó olyan információ van a birtokunkban, amivel semmit nem tudunk kezdeni.
1: Egyfelől, másfelől téves információk, sokasága még noktacunk.
2: Igen, tehát egyszerűen nem is tudjuk, hogy az most igaznak vehetem-e, foglalkozzak-e vele, vagy nem, ez engem érinte, vagy nem, fog-e érinteni, vagy nem. Tehát ezt a felnőtt világot, most nagyon érdekes, nézzük csak meg azt, hogy ez külsőségekben is mennyire megjelenik. Tehát megjelent a gyerekeknek az öltözködésében a felnőttes öltözködés. A babát, amikor keresztelőre viszik, tehát nem olyan kicsi angyalka ruhában, hanem csokor csokornyakendőben jelenik meg a kis csecsemő. Most nincs bajom a csokornyakendővel, és valóban a felnőtt fejével, vagy egy felnőtt világból visszatekintve olyan kicsit vicces is ezek a kis férfiak, ezek a kis, nem tudom, egy hercegnők nyilván, még hagyján, hogy ha hercegnő, de ebbe a helyzetbe, milyen hamar megjelentek azok, ugye a gyerekeknek árult sminkészletek, például a kislányoknak árult sminkészletek. Tehát valami nagyon előretolt felnőtt világot tolunk rájuk, így a külsőségekben is. Persze én is látom, persze nyilván játszottak a védett gyermekkorban is apástanyást. Persze eljátszotta, hogy kirúzsozza magát, meg felhúzta anyukájának a magas sarkú cipőjét, de azt azért érezte, hogy ez nem az, amelyik egy 22-es lábra tervezett magas sarkú cipő, amiben én most megjelenek. Tehát nagyon nem szabadna úgy csinálni, mintha te felnőtt lennél. És hogy ezek a felnőtt stimulusok, ezek a felnőtt felhívások a gyerekeknek nagyon hamar kitolják őket a gyerekkorból, és ezt a védelmet, ezt fel is oldják. Na most ehhez mi jön még hozzá? Bekerül ugye 6-7 évesen az iskolába. Hát ott olyan, de olyan felnőtt megterhelést kap. Tehát azért ezen nagyon el kéne gondolkozni. Tehát ott még mindig nagyon nagy szüksége volna. Ugye azt látjuk kisiskolásoknak napi 3,5 óra szabad mozgásra. Szabad mozgásra. Szabad játékra. A szabad játék ugye azt is jelenti, hogy kortársakkal, nagyon nagy, hogy mondjam, tehát határokkal körülvéve, de nem nagyon-nagyon szabályozott határokkal. Tehát ezt csináltuk mondjuk régebben, amikor kimentünk az erdőre, vagy a mezőre, vagy akárhová.
1: Ha van ilyen lehet.
2: Mert ugye a nagyon nagy mozgás nagyon kell nekik az idegrendszer fejlődéséhez. De és ahhoz az intellektuális megterheléshez, amit ma kapnak az iskolába. Na most, ez nem csak programozott mozgás, vagy leginkább nem annak kéne lenni. Tehát például Gerált Hüterő, ugye gyermekneurológus, aki nagyon sokat foglalkozik azzal, hogy a természetben való játék, és hogy annak micsoda fejlesztő hatása van, tehát nem tudunk ilyen fejlesztő foglalkozást, ugye alkalmazkodni is kell hozzá, de azért uralni is kell, de a testemet is uralni kell, akkor például egy ilyen, hogyha összeverődik például egy játékos társaság, egy ilyen kis iskoláskorú gyerekek közül, hát azok azt élvezik, hogy maguknak csinálnak szabályokat. És akkor próbálják, hogy ahhoz hogyan tudok alkalmazkodni, és akkor másik szabály van, és akkor de azért tehát együtt is lenni, meg kiemelkedni is, tehát ezek nagyon szükségesek, hogy ilyen viszonylag szabad környezetben, de védett szabad környezetben. Azt mondja ez múltkor az egyik egy iskolaigazgató, hogy megkeresték a szülők őt, hogy ilyen koranyáron, ugye, amikor már annyira nagyon nincs olyan komoly, nagy, erős tanulás, de meg aztán utána jönnek a táborok is, meg a mindenfélék, és akkor, hogy mégis hát, hogy mi az, amire a gyerekeknek szükség van, és azt mondja, hogy megkerestek azzal, hogy jó lenne, ha az iskola megszervezné számukra a semmit. Azt a semmit, ahol ő biztonságban van, de játszhat szabadon, találkozhat a többiekkel, de van ott jelen egy valaki, aki azért figyel rájuk, aki az kis apró konfliktusaikat időben elcsípi, aki azért a rendet, a kereteket, annak ezt a vezetést magára vállalja, de nem folyton programozza őket. Valóban, erre lenne szüksége, és azt látjuk, hogy ez a legelső fejlesztő közeg, tehát ennél jobb nincs. Most még ehhez még hozzájön, ugye a mese, a fantázia. Tehát, hogyha ebben az életkorban sok mesét kap, de olyan igazi mesét, tehát itt most nagyon fontos lenne, ugye, ezeket a meséket is egy kicsit felváltotta az ilyen kicsit felnőttes. Tehát, hogy megpróbáljuk azt elmesélni, hogy mit csinál a tűzoltó, ezek nem rossz dolgok, meg hogy mit csinál a, nem tudom én, meg a doktorbácsi, ezek fontos dolgok, hogy ebbe egy kicsit ugye belevezessük őket, de nem csak ilyen mese. Tehát nagyon szükségük volna arra a nagy fantáziát igénylő. Tehát nem csak a valóságot egy kicsit ilyen majdnem felnőttesen, de azért kicsit gyerekesen elmesél. Tehát nem erre van igazából szüksége, hanem arra, amit azért nagyon jól tudtak a az előző generációk, és amit felépített ugye az emberiség, a mondák, a mesék, a hősök, a kishősök, a hétköznapi hősök, akikből királyfi lett a végén, aki legyőzte, de aki jóba volt a hangyácskával, és azt mondta, hogy szerencsét, hogy öreg anyádnak szólítottál, tehát az különböző korosztályokkal is megküzdött magával, de gyerekként, tehát a gyerekvilágba belehelyezve, és nem ugye egy háborús világgal valami találkozással. Tehát ez is hiányzik, mert ebből lesz egy olyan játék, amit ő tovább tud vinni, tehát, hogy a fantáziájába megjelenik, és akkor eljátsza, hogy ő boszorkány, hogy ő tigris, hogy ő vezér, hogy ő királykisasszony, hogy ő anya, és a legkülönbözőbb dolgokat is, és itt a fantázia, ugye hát a képzeletre támaszkodik majd az akarat. Tehát, hogy ez a terület is hiányzik, és hogyha ezt még egy kicsit tovább visszük, a szabadjátékot, azoknak a kereteit, a gyerekközeget, a védett érzelmi közeget, tehát amiben nem engedünk be olyan érzelmeket, amit biztos, hogy nem tud feldolgozni, és akkor még ugye a széteső családokban lévő megküzdeni valóról nem beszéltünk, csak éppen arról, hogy ha egyben van a család, akkor mivel szolgálhatjuk a legoptimálisabb fejlődést, és ezt nem hangsúlyozzuk eléggé, hogy őrizzük meg a gyerekkort. Ez egy korjelenség, tulajdonképpen egy kortünet, hogy a személyiség fejlődésének a bizony nagyon meghatározott. Tehát a teremtés azért gondoskodott erről, hogy különböző fázisokban érik meg a személyiség, hogy itt nem szabad átlépni fázisokat, mert akkor később akarja ezt megélni. Tehát vigyázzunk, amikor ő 40 éves, és akkor akar gyerek lenni, vagy amikor ő 45 éves, és akkor akar serdülő lenni, és minden ellen lázadni. Ott van éppen pont ugye az életközepi válságban, ez elő is hívja ezt a nyugtalanságot. És hányszor látunk olyat, hogy hát még szerelmes se voltam, hát még nem is játszottam, hát még, és itt minden bejöhet, mert egyszerűen kimaradt az életkor. Tehát nem engedtük meg, hogy gyerek legyen, hogy serdülő legyen, és ugyanúgy a felnőttkor életszakaszaiban is bizony sok minden kimarad, mert betoltuk már a gyerekeket is egy teljesen erős felnőttes világba. Tehát például azt írja az egyik kutató, hogy a modern iskola nem is veszi figyelembe, hogy a léleknek is van tempója. Tehát itt csak az intellektuális, tehát hogy felfogja, mert okos, mert tájékozott, mert ezer dologról már hallott, mert megvan az a szókincs, hát olyan felnőttesen beszélnek gyerekek, hogy elájulsz. Hát nem is gondolod, persze nem érti igazából ezeket a fogalmakat, csak használja, mert nyilván mintán nevelkedik, de ezt pedig, hogy úgy mondjam, visszaél vele az iskola, mert felveszi azt a tempót, amit csak az elme tud követni, ha ugyan. Tehát valamelyest megérti, de a lélek tempójával nem számolunk, meg az érzelmi feldolgozással, és nem történik érzelmi feldolgozás, mert annak idő kellene, annak fantázia kellene, annak játék kellene, annak érzékszervi tapasztalatok kellenek, és legfőképpen, ami annak kellene, az a kapcsolat. A kapcsolat, tehát ezt ma már látjuk, ugye pont az AI korában, hogy az AI mennyi mindent meg tud tanítani a gyerekeknek, meg nem tudom micsoda, meg milyen türelmes, amely egy tanár se, de már látjuk azt, hogy igazából hosszú távú alkalmazható tanítás csak a kapcsolatból van, empátiából van, ami az AI-nak nincs, csak tükrözése van. És ebből nem születik, és tulajdonképpen ebből az érzelmi biztonságból és kapcsolatból születne meg a kíváncsiság. Tehát az is nagyon érdekes, ez is a gyerekkornak tulajdonképpen egy nagy feladata lenne, a kíváncsiság megőrzése. A kíváncsiság a lehető legjobb motor egyébként ösztön, tehát lehetne rá jól támaszkodni, minden gyerek kíváncsi még az elején, aztán utána becsukódik, mert úgy csupa olyan dolgokat...
1: Nem kapná választ.
2: Nem. Hiába meg olyanokat kínáljuk meg, amit nem is érthet. Tehát gyakorlatilag ez az akár csak a klíma, akár csak a felnőttek világa, akár csak a háború, akár bármi, és sorolhatnánk. Tehát ebből a kíváncsiságból is tulajdonképpen ez nem dolgozik benne, és ezért a tudása sem lesz, tehát abba az érzelmi, hogy mondjam, ragaszkodásba, beleágyazva, nem is tudja alkalmazni, csak felmondja. És ebben a helyzetben tulajdonképpen Még egy valami hozzájárul, tehát most elég sok oldalról próbáltuk meg gyorsan-gyorsan megvilágítani, hogy nem is akarnak felnőni. Tehát betoljuk őket egy korai, egy éretlen állapotba, egy olyan helyzetben, mintha már érettek lennének, de nem akarnak felnőni, hát ezt látjuk, ez már nagyon régóta itt van, hogy csak a 20 éveseké a világ, visszafelé akar érni, még a 30 éves is úgy akar érni, mint egy tinédzser. Nagyon
1: akar
2: sok
1: öltözködni, minden. Akar.
2: Hát és nem akar gyereket vállalni, mert akkor nincsen buli. Hát akkor mi lesz a bulival? Nagyon sok fiatalnál hallottam ezt, hogy tulajdonképpen a gyerek az megakadályozza, hogy éljek. Tehát igazából a felnőtt létnek az örömteli életét nem vágyja. Gyökösi nagyon régen mondta már azt, hogy akkor, hogyha a fiatalságunk céltalan és kedvetlen, annak nem a kor az oka, hanem mi magunk. Mert ugye az elöljárók, akikre ránéz, hát hogyha az minden nap azzal jön haza, te úristen, itt nem lehet élni, jaj, hát mert csak hétfő ne legyen, csak már végre el legyen. Ezek viccesen hangzanak, de tulajdonképpen
1: tragikus.
2: Mert mit lát, hogy élni nem jó, dolgozni nem jó, kapcsolódni nem jó, házasságban élni nem jó, gyereket vállalni, hát az egy olyan teher, ami valami iszonyat a világban. Tehát ezeket, hogy úgy mondjam, nem csak érvekkel, vagy hát azzal ilyen tanokkal tudjuk valahogy átadni, hanem a legközvetlenebb léttel. Tehát, hogy látja, a szomszédnéninek is van kedve élni, anyának meg apának is, és még jut egymásra is ideje, jut idő arra, hogy egy kicsit évődjünk, egy kicsit. Én is tudom, hogy ez idő, hát én is egy szoros időben, meg az én szüleim is nagyon szoros munkában éltek, de azért láttuk őket örülni, láttuk őket lelkesedni, láttuk őket barátkozni, láttuk őket imádkozni, láttuk őket kicsit megnyugodni. És tényleg, ahogy mondtad így a bevezetőben, hogy a gyerekkor még egy ennél sokkal terheltebb korszakban is meg tudott maradni gyerekkornak. Tehát a felnőttek megtartották, még akkor is, hogyha korán belekerültek, ugye persze a munka világába, de ugye akkor másképp rendeződött az egész család élete, sokkal korábban kerültek felnőtt korba, meg családi korban is, de akkor is megvolt a gyerekkora. Tehát azért voltak a gyerekjátékaink, amiket a néprajz összegyűjtött. Hát az valóságos játszás volt. Tehát mikor játszanak a mostani gyerekeink egymással, felszabadultan, akár csak kidobóst, vagy bármilyen bujócskát. Tehát nincs rá idő, nincs rá keret, és tulajdonképpen ebből nem születik egy érzelmi biztonság, nem születik egy kíváncsiság, és ha még van egy pár percig, egy valamire felhívnám a figyelmet a gyerekkorban, az unatkozásra. Tehát arra a jó termékeny unatkozásra nagyon nagy szükség lenne. A szülők nagyon félnek az unatkozástól, hát most jön a nyári szünet, most pláne nagyon félnek, és már biztos előre van készítve a 225 tábor, ami nem is olyan tábor, hogy a semmit megszervezik, amit például egy nagyszülő tudott csinálni annak idején, vagy csak éppen valahol, ahol együtt voltak, hanem tanulós tábor, angol nyelvi tábor, utána kínai nyelvi tábor, utána programozó tábor, utána nem tudom milyen tábor, meg nem. Amiknek persze van is, vagy lehetne jelentősége, de nem egy áttanult tanév után. És ebben a helyzetben megint egy jelenlétre volna csak szükség. Egy jó, biztonságos jelenlétre, ahol unatkozhat is. Mi az unatkozás? Tulajdonképpen az embernek az idegrendszere az egy hiányvezérelt szerv, úgy, mint a gyomor. Akkor érzi jól magát, illetve akkor kezd mozogni, akkor kezd dolgozni, ha van valami hiánya. Ez a kíváncsiság az agyban. Na most ez valamelyest, tehát tényleg úgy, mint a gyomorban, amikor elkezd piszkálódni, mintha fájna. Tehát most nem azt mondom, hogy ez egy fájás, de azért egy nyugtalanság, egy kicsi olyan, legyen már valami. Na most ettől nagyon megijednek a szülők, és rögtön azonnal megpróbálják ezt betölteni szórakoztatással, néha evéssel, nem tudom én, valamiféle foglalkoztatással, vagy nagyon sokszor képernyővel.

0: jó értelmű kíváncsiság, és hogy ennek mindig először kell adni egy ilyen kis időt. Mondja is az egyik ilyen, egy anya, hogy hát tanyán nőttek fel, és hogy hát ott is persze unatkoztak a gyerekek, de arra nagyon vigyáztak, hogy ezt az anyuk ne tudja meg, mert ott annyi tennivaló volt rögtön, hogy mindjárt ráakadt egy kis tennivaló, hogy akkor etesd meg, gyűjtsd ki, igazod ki, nem tudom, mit csinálni. És ez tulajdonképpen jó volt, másképp is lehet ezt csinálni, de az biztos, és erre hívnám fel nagyon komolyan a figyelmet, mert most itt a képernyő ebbe egy hatalmas nagy, hogy mondjam, egy kényelmi megoldás, egy nagyon gyors kényelmi megoldás, és azt kínálja fel, hogy ezt a kis fájdalmat, ezt a kis nyugtalanságot, ezt a kis szorongást, hogyha azonnal megoldom, akkor nekem is nyugtom lesz, meg neki is. Csak hogy ez a függőségnek ágyaz meg. Mert mindig, amikor valami kis diszkomfort érzése van, kívülről fogja keresni. Alkoholba, cigarettába, viselkedésfüggésekbe, drogba, bármibe, képernyőbe, játékba, bármiben.
1: Szexbe.
0: Így van. Úgyhogy jön ez a nyár, és jótékony az a kíváncsiság, és próbáljuk meg azt fenntartani, és valami olyan lehetőséggel megkínálni, ahol bevonódik, valami egyszerű dolgot csinálhat, átélhet, beszélgethet, kapcsolódhat. Biztos, hogy sokkal többet érünk vele, mint hogyha gyorsan betömjük egy szórakoztatással vagy egy képernyővel.
1: Hát köszönjük szépen a mai beszélgetést. Alapvetően rávilágítottál egy jó néhány olyan momentumra, amit nagyon könnyedén meg tudunk oldani.
0: Igen, ezek egyszerű
1: tehát
0: eszközök.
1: Egyszerű eszközök, nem túl, de nagyon fontos a szülőkapcsolata mindenféleképpen, ami viszont már nem egy egyszerű.
0: Ez nem egyszerű.
1: Ez már nem egy egyszerű. Szerintem folytatni fogjuk még ezt a témát, mert van erről még mit beszélni. Következő alkalommal még körbejárjuk, még jobban, még alaposabban ezt a gyerekkort, ami ha kimarad egy ember életéből, bizony az tragédia.
0: Így van.
1: Pécsi Rita volt a vendégem, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

Ferenczi József versét hallják. Az új parancs. Mielőtt elment tőlünk, akkor azon a lázas nagypénteki napon, keresztjét vonszolva megvert

0: Valójában maga Krisztus, a Mester parancsolta, hogy az egyház szüntelenül ünnepelje az oltári szentséget, meglelve benne az élet és szentség forrását, a hatékony jelét Isten kegyelmének és békéjének és az örök élet ígéretének. Az egyház átéli misztériumát. Állandóan erőt merít belőle, és folyton azon munkálkodik, hogy Mesterének és Urának a misztériumát közvetítse az emberek számára. A népeknek, nemzeteknek, az új nemzedékeknek, s minden egyes embernek, mintha az apostollal együtt ismételné mindig, mert semmit sem akarok rólatok tudni, csak a megfeszített Jézusról. Az egyház a megváltás titkának körében marad, mely egész életének és küldetésének alapvető elve.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: Két óra.
2: A Mária Rádió Komáromban az FM 88,3 MHz-es frekvencián fogható.
3: Kötelékeink. A szerhasználat családi összefüggései. Ládai Eszter műsora.

0: Áldás békesség, Istennek dicsőség. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Önök a Függőségről mindenkinek műsorsorozat Kötelékeink című adását a Mária Rádió és a Magyarországi Református Egyház drogmissziójának műsorát hallgatják. Technikát még mindig, ma is Erdős Levente adja, köszönjük szépen a segítségét. Én Ládai Eszter vagyok, és a mai vendégem pedig Juhász Milán, szeretettel köszöntelek. Még mielőtt elkezdjük a beszélgetést, elmondok néhány hasznos információt, és akkor utána belevágunk. Írhatnak levelet a tisztáskukacmariaradio.hu címen, ékezetek nélkül. Folyamatosan frissítjük Facebook oldalunkat, neve Függőségről mindenkinek. Itt aktuális híreket, műsorainkkal kapcsolatos információkat, podcastokat osztunk meg. Végül szeretném megköszönni, hogy adományaikkal támogatják a Mária Rádió műsorainak létrejöttét, köztük a miénket is. És akkor üdvözöllek, Milán, szeretettel köszöntelek.
1: Jó estét, szia Eszter.
0: Hogy vagy?
1: Hát kicsit izgatottan vagyok, várakozó vagyok.
0: Igen. Ha egy kicsit izgulsz, az jogos. Képzeld, 8 hete itt volt, szintén a Lackeresztúri drogterápiás otthonból, mint ahogy most te is onnan érkeztél, volt itt egy srác, és ő azt mondta, hogy nincs miért izgulni, itt nem történhet semmi rossz. Úgyhogy. És akkor ugye te is a Lackeresztúri drogterápiás otthonból jöttél, majd oda térünk, hogy kerültél oda, de először szeretném megkérdezni, hogy hol születtél, és hogy tudsz-e valamit mesélni arról, hogy hogyan születtél meg a szülés körülményeiről?